0: Jártam Pap Gábor előadásaira, Molnár V. Jóska bácsi előadásaira, a mesékről Szántainak az előadásaira, és nagyon izgattak azt inkább így a gondolkodásomat, hogy fú, milyen rejtélyek lehetnek benne. Szóval ez a kettő valahogy, hogy mi van a mesékben, mert hogy a mese nekem már akkor is olyan volt, mint egy ilyen ajtó, amit ki lehet nyitni, és ha belépünk, akkor nagyon-nagyon sok izgalmas rétegét lehet felfedezni, és nem csak a mesének, hanem saját magunknak is, mert a mese odavisz saját magunkhoz, magunkba, ezekbe a mély rétegekbe. Szóval ez a kettő mozdított, a megélés, az élmény, és egyfajta szellemi tartalom, és valahogy így mozdult, és akkor így határoztam el, talán ennek a kettőnek a kapcsolódásából született meg az, hogy én ezt meg szeretném tanulni. Szerencsém is volt. Végeztem is, tehát meg is tanultam, és nagyon hamar elkezdtem a mesékkel dolgozni. Nagyon hamar. Még tanultam a meseterápiát, amikor én már elkezdtem mesékkel dolgozni csoportban, és hát azóta is ezt folyamatosan művelem, és nem csak dolgozom csoportban, vagy egyéni folyamatokat kísérek, hanem én írok, gondolkodom, fejtem a meséket, történeteket, és különösen izgatnak a mesékben, ezekben a különös történetekben a családrendszer témák, történetek. Tehát hogy jelenik meg egy családi kapcsolatrendszer, a transzgenerációs üzenetek, a párkapcsolatnak a dinamikái, és hát izgatnak természetesen a női témák, történetek, hát jó magam is sok-sok női szerepben vagyok, voltam, remélem leszek, és ez szerintem egy úgy kezdett, hogy a életre hangoló, hát abban vagyunk ebben a műsorban, és igen, szerintem a mesék életre hangolnak.
1: Jó, hát akkor így nők egymás között, itt a stúdióban, bár remélem, hogy a rádió előtt akár hölgyek, akár férfiak hallgatják ezt a műsort. Szerintem mindannyiunknak jó akár a saját nemünkről tudni, vagy akár betekinteni a másik nembe is egy kicsit, hát ha megérkezik jobban a megértés, az empátia egymás iránt.
0: Abszolút, és nagyon fontos, ugyanis hát így teljes az élet. Egyrészt nőknek vannak apáik, nagyapáik, dédapáik, fiaik, testvéreik, szerelmeik, barátaik, és férfiaknak vannak anyáik, dédanyáik, nagyanyáik, lánygyermekeik, szerelmeik és barátaik. Tehát, hogy szerintem nem tudunk egymás nélkül élni.
1: Hát igen, így ahogy mondtad, hogy te is a munkád során családpárterápiában, tehát ebben a kis mini egységben, egy ilyen kis alapsejtben is milyen sok minden rejt mély rétegeket akár egy mese. Most arra vállalkozunk ebben a 40 percben, hogy egy kicsit a nő alakokra nézzünk rá. Bennem olyan sokszor motoszkál a kérdés, hogy mese, régi, ki tudja, hogy honnan, akár még a verbalitás időszakának a kezdetéből is, hogy hogyan rakodnak egymásra ezek a rétegek, hogy itt vagyunk most a 21. században. Olyan érdekes nyelvezettel mennek ezek a mesék, vagy szimbólumokkal. Tudnak ezek üzenni nekünk is?
0: Igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas és nagyon összetett kérdés, hiszen a mese egészen biztosan, hogy az írásbeliség előtt született, hogy az rejtély övezi. Sokféle elmélet létezik. Én azt gondolom, hogy a mese az egy univerzális nyelv. A történetmesélés, az ember sajátja, és ez egy nagyon univerzális, és a mese egy nagyon-nagyon különleges történet, sűrített képekkel szól az ember életnek az a fontos, általános kortól és időtől független kérdéseiről. A leválásról, az akadályokról, azokról az életkérdésekről, amik szerintem 5000 évvel ezelőtt is léteztek, és remélem lesz 5000 év múlva is világ, és akkor is létezni fognak. Szóval, hogy a meséknek a történetei időtlenek, és amilyen képeket, szimbólumokat használ, igen, nagyon összetett vannak, kulturálisan meghatározott szimbólumok. Egy sárkány, egy kínai mesében, vagy egy vörös szín, egy fehér szín, a hetes szám, a hármas szám mást fog jelenteni, akár mást fog jelenteni, mint mondjuk egy magyar népmesében. De azért vannak univerzális képek, univerzális, egyetemes szimbólumok, amik viszont a világ minden táján ugyanazt jelentik. És nem véletlenül van az, hogy ugyanannak a mese szüzsének én tudok dolgozni. Indonéz, török, albán, magyar, francia, norvég változatával. Most egy kicsit próbáltam lefedni. Uh-huh. Piroska és a farkas történetét meg lehet találni Kínában, Afrikában, Észak-Amerikában, Észak-Európában, Magyarországon, illetve a Kárpát-hazában. Ezek univerzális témák, kortalan témák. Elemezték, hogy milyen mélyre nyúlik vissza, nagyon több ezer évre, de ezek tényleg univerzális emberi üzenetek. Aztán persze vannak speciálisak is, ami adott kultúrához tartozik, de a mesemondónak a feladata például, mert a mesemondás egy alkotás, aktualizálni. Tehát ami esetleg nem érthető már, mert kihullott a köztudatból, vagy már nincs benne a kultúrában, akkor egy picit aktualizálni azt a képet, azt a történetet. Ezért a mese különben nagyon élő műfaj. Tehát vagy élő műfaj tud lenni, tehát hogy aktualizáljuk a történetet, és a hallgatósághoz mozdítjuk, idomítjuk, kicsit kiemeljük azt, ami annak a közösségnek, vagy annak a célnak megfelel, kicsit kibontjuk, átcseréljük a képeket, tehát hogy lehet ezzel játszani, és igen, egészen biztos vagyok, hogy a 21. századnak is szól a mese.
1: Egy picit leragadtam annál, amikor azt mondod, hogy vannak általános dolgok, amik a világ minden táján lévő népnek a meséjében ugyanaz. És akkor ezt így megpróbáltam lefordítani, hogy lehet, hogy ez a nap, hold, csillag szimbólum, vagy bizonyos alapérzelmek, amire aztán már a lélektani kutatások is kimutatták, hogy bizony van 4-5 olyan érzelem, ami a világ minden táján ugyanaz. Tehát, hogy vajon ezek lehetnek, ezek az univerzális dolgok, és lehet, hogy tulajdonképpen ennyi elég is.
0: Hát például a félelem szerintem ez egy alap érzelem, és én dolgozom is vele meséken keresztül, és pontosan azt szeretem, hogy különböző népek meséből válogatok megküzdést a félelemmel.
1: Aha, tehát ugye a megküzdés.
0: A megküzdés. A mesék mindig arról szólnak, hogy hogyan lehet egy kibillent nehéz állapotot visszarendezni, rendbe hozni. Például ilyen a félelem. Nagyon fontos alapérzelmünk vészjelző, hogy tudjuk, hogy most vész van, de a mesék szólnak arról, hogy ezt a félelmet, az épített félelmet, az előrevételezett félelmet, a tényleg félelmetes helyzetből milyen megküzdés van, mert nem mindig csak a harc, nem mindig sárkányok jelentik a félelmet. Tehát például ez egy univerzális, és ezt ausztrál, észak-amerikai, afrikai, cigány, albán, magyar népmesében meg lehet találni. A félelem különböző arcait és a félelemmel való megküzdést. Például ez egy univerzális. Vagy az útnak indulást, ez egy alap, az út, mint egy szimbólum, mint egy metafora. Ez a világ minden lelkében hasonló. Kulturálisan meghatározott, de mégis azt, hogy az életünk egy út, és néha sűrű, sötét erdőbe kerülünk, ahol félelmetes hangok, árnyak, állatok, növények vannak, és hogy találunk ki belőle, találunk-e tüzet, fenti fényt vagy lenti fényt, merre indulunk tovább, mit teszünk egy útkereszteződésnél, hogy döntünk. Na, ez univerzális. Uh-huh. És mindegy, hogy afrikai mesé szól, és mindegy, hogy magyar mese szól róla, ez univerzális. Az is univerzális, hoztad a segítőtársakat, hogy a mesehőse, mi, nem kell, hogy egyedül megtegyünk mindent, hanem az útunkon van segítő, néha ők állnak elénk, és azt mondják, hogy hé, itt vagyok, vegyél észre minket. Néha nekünk kell őket meghívni, kölcsönösen valamit kell adni érte. Ez is univerzális. Univerzálisak tudnak lenni a színek, a sötétség, az éjszaka, a hold, a boszorkány, most különböző szinten mondom, az minden népnél hasonló a sötétség, az éjszaka, az nem feltétlen negatív, de mindenféleképpen egy szorongást kelt, egy félelmet kelt, egy olyan élményt ad, amiben valahol tapogatóznunk kell, hogy valami biztonságot kell találnunk. De a mag is sötétben születik, tehát, hogy a sötét nagyon-nagyon kell, vagy a nap, amikor mondjuk a hős hajnal hasadtával indul az univerzális minden népnél, hogy mit jelent egy nap felkelte, egy fény megjövetele. Univerzális például, hogyha most megint egy negatív aspektust nézek, a felfalatás, a fogak, a karmok, a széttépetés, a halál, ez is egy univerzális kép. Kínában tigrisek jelzik. Nálunk mondjuk farkasok. Afrikában lehet, hogy hiének. Mindegy, ugyanarról szól. A félelemről, a széttépetésről, a pusztulásról. Tehát ezek univerzális képek. És teljesen mindegy, hogy melyik nép mesélje. És természetesen az is fontos, hogy az a kultúra, amiben születünk, az hogyan szól erről. Tehát ez meg a miénk. Mert a mese különben identitásképző is, otthonteremtő is, abban a kultúrában, amiben vagyunk. De most, hogy így megnyílt tulajdonképpen a világ, és hogy nagyon-nagyon sok más népnek a mesét is el lehet érni, ezért rá tudunk csodálkozni, hogy hát ez nekem is szól. Egy inuit mese. Nekem is szól, rólam is szól. Akkor lehet, hogy én a világban vagyok otthon. Persze otthon vagyok itt is, a kis világomban, a kis családomban, a nagyobb családomban, a nagyobb klánomban, de tulajdonképpen az egész világban otthon vagyok. És ez szerintem hatalmas tanítás.
1: Mindenképpen, hogy a világomnak a magja én vagyok, de létezik rajtam kívül is egy világ.
0: Így van, és ezt szoktam mondani, és képzeljétek el, most nem tudom, hány milliárd ember van a Földön, mondjuk 8, elnézést, ha nem tudom pontosan, hogy 8 milliárd mag van, és 8 milliárd középpont. És mindegyikben ott például a középpont is egy archetipikus, univerzális élmény. Hogy hogy tudunk a középpontunkban lenni, és szerintem a mese, amikor azt mondjuk, hogy a mese rendet terem, pontosan ebbe a középpontba visz vissza, ebbe a tengelybe, és ahogy mondom, a hallgatók nem látják, de automatikusan kihúzom magam, és mutatok is egyet. Mutatok is egy középpontot. Egy tengelylétet, és a mese szerintem ezt tudja, ha akár csak a hallgatással, és hát mivel meseterapeuta vagyok, a mesékkel való munkával tudja ezt megteremteni.
1: És akkor egy picit szűkítve a témát, rákanyarodhatunk a nőkre, hogy akkor az univerzális, az univerzum, a saját magam, az utam, a felnövekedés történet, az identitás megtalálás. Hát biztos, hogy van még egy csomó minden, de most hirtelen abból, amiket elmondtál, most nekem így ezek jöttek, de akár a transzgeneráció, hogy ezek mind-mind benne vannak a mesékben?
0: Hát benne. Benne. A mesék száma majd végtelen szerintem, és, de mégis vannak fő csapásirányok, és mindegyik mese, és a változatai ugyanannak a szüzének témának kicsit másképp szól ugyanarról, vagy nem ugyanarról, hanem ezekről a témákról. És hogy ez nagyon izgalmas, hogy például egy meseváltozattal, mikor dolgozunk, akkor meseváltozatokkal, én szeretek nagyon meseváltozatokkal dolgozni, hogy ezeknek a finom hangolásai hogy tudnak megjelenni. És hát néha olyan dolgokról is szól a mese, amit induláskor nem is látunk benne, mert tényleg nagyon sok rétege van, tényleg varázsos mélységig tud megnyitni bennünk univerzális történeteket, témákat.
1: Hogyan tudunk kódfejtőkké válni? Hogy ne csak a történet ragadjon el annak a színessége, vagy akár az értetlenség, hogy na de most ez így miért, hogy ez mit jelent, akkor nem is érdekel, mert nem értem az egészet. Uh-huh. Hogy vajon picit egy ilyen gyors talpalót tudnál adni nekünk kódfejtésből, ami bizonyára csak egy kis ízlelő.
0: Ízlelő. Igen. Több szintje van. Egyrészt, aki dolgozik mesékkel, vagy aki mondja a mesét, annak szerintem fontos, hogy megnyissa, dekódolja, vagy kódolja ezeket a történeteket, ugyanis a mesemondónak feladata úgy átadni a mesét, hogy a hallgató érezze, lássa a történetet, tehát hogy át tudja adni a történetet. Mit jelent a kódfejtés, vagy a mesefejtés? Én nagyon-nagyon szeretem, és azt gondolom, mielőtt dolgozok egy mesével, meg kell fejtenem, meg kell nyitnom, meg kell állnom a képeinél, a szimbólumainál. Én úgy szoktam vele dolgozni, hogy színről, színről, térről, helyszínről, helyszínre megyek, ott megnézem a szereplőket, mit tesznek, miért teszik, mi a szándék mögöttük, milyen szerepkörük van, milyen strukturális szerepük van a történetben, és hát megnézem természetesen a szimbólumokat, azoknak az adott helyszínhez kapcsolódó jelentését, rétegét. Tulajdonképpen egy kicsit úgy néz ki, ahogy én dolgozom a mese előkészítésével, hogy szétszedem egy kicsit így, minthogyha így szétdarabolgatnám, finoman értően, és utána újra összeteszem, és mindig, amikor újraolvasom, egy-egy rétegét megértem, akkor az egész mese egy újabb szintet tud megérteni. Tehát egy folyamatos, egy körkörös megértés történik ilyenkor színről, színre, lépésről, lépésre. És én nagyon szeretek kérdezni minden egyes helyszínnél, hogy ha nyitott kérdések vannak, és jó kérdések vannak, akkor nagyon mély szintre tudunk elindulni, és megmozdulni, és megérteni például, hogy egy boszorkány miért úgy pusztul el, hogy a főkötője beleesik a tűzbe, és elég. Mit hív akkor? Miért kell a boszorkánynak elpusztulnia? Például ez egy konkrét mesének egy története, harcolnak a boszorkánnyal, akik különben, és hogy már itt vagyunk a női alakoknál, ez egy tölgyfán élő boszorkány, egy elvarázsolt erdőben, és abban az erdőben minden száraz, nem élő, és ott ül a tölgyfán a boszorkány, és hogyha arra megy egy vitéz, azt elvarázsolja, kővé változtatja. Megint gyönyörű kép, hogy nyitjuk meg, hát megnézzük a boszorkányt, a tölgyfát, a vitézt, mit jelent elvarázsoltnak lenni, és például ez a boszorkányt úgy lehet legyőzni, hogy hát egyrészt le kell győzni, másrészt például segít, hogy a főkötője belehull a tűzbe, ez elég, és akkor azok, akik ennek a másik hősnek a segítői állatok, ezek ki tudják iktatni, széttépik, szétszedik. Ugye ez egy nagyon erőteljes kép. Kódot fejteni, megnyitni. Hát mit jelent itt? És most behívnék egy Nagy Olga általam nagyon szeretett mondatot, ami azt mondja, hogy a mese nem a valóság, hanem a valóság lényegének a megmutatása. Tehát mindig, amikor én kódot fejtek, a valóság lényegét keresem. Tehát nem azt, hogy oké, akkor vigyünk oda egy farkast, oroszlánt, medvét, és tépessük szét a boszorkányt, ennek nincs értelme. De hogy mi a lényege? Az a lényege, hogy ezt az erőt, ezt a pusztítót, ezt a férfi erőt kővé változtató, időtlen, ősöreg pusztító női minőséget meg kell szüntetni. El kell égetni, szét kell szedni, mert különben az az erdő ott világ végéig elátkozott lett, elvarázsolt lesz, és az oda betévedő lovagok, vadászok, férfiak kővé válva ott fognak lenni. Tehát a valóság lényegét keressük a kódfejtésben.
1: Na ez is egy női erő akkor.
0: Így van, direkt hoztam be most ezt a boszorkány erőt. Tehát, hogy így végig kell fejteni. De amikor mesét mondunk, tehát csak azért, csak most idézőjelben mondom, hogy szórakozást, hogy élvezetet adjunk, akkor a hallgatóságnak nem kell megfejteni, nem is teszünk föl kérdéseket, de nekem a mesemondónak értenem kell, hogy itt mi történik belső képben, és át kell adnom. Amikor viszont dolgozunk a mesével, dolgozom mondjuk saját élménybe, akkor sem didaktikusan kérdezek, hanem tudom, hogy mi van ott a történetben, és akkor a képek mögé megyek, hogy milyen érzést kelt például egy ilyen kép, hogy ott van az elvarázsolt erdő közepén, ami már lombja vesztett, ott van egy tölgyfa, és rajta ül egy boszorkány. És aki oda téved, azt ezzel-azzal, de elvarázsolja, és kővé válik, és élettelen lesz. Hogyan hat ez? Milyen érzések jelennek meg első körben? Akár képek, történetek, és akkor ezzel is szépen lehet tovább menni. Miért ül az a boszorkány azon a fán? Mióta ül az a boszorkány az a fán? És itt már jönnek a mese, az, hogy hogyan lehet dolgozni a mesével, hogyan lehet tükörként használni, modellként használni, és hogyan lehet belsővé tenni. Hogyan nyit meg például ez a történet, akár egy transgenerációs pusztító női vagy férfi történetet.
1: Akár egy párterápiában.
0: Akár egy párterápiában, mert azért így van a párterápiában. Én sok-sok ilyen boszorkánnyal találkoztam, mind a női történetekben, mind a férfi történetekben. És ezek ott ülnek. Ott ülnek. Akár több generációta.
1: A női életciklusokra hogyan mutat rá a mese?
0: Direktben nem mutat rá, tehát nincs, hogy életciklusok, akkor ez a mese. Inkább azt gondolom, hogy az életciklusoknak a témáira, feladataira, kihívásaira, nehézségeire, megéléseire a mesékben lehet rá találni. Nagyon-nagyon jó képeket, példákat, akár arra, hogy amikor mondjuk egy életközépben vagyunk, mi az, amit megtettünk eddig, merre megyünk, hova menjünk, mi az, ami értékes, mi az, ami nem, erre is gyönyörű meséket lehet találni. Természetesen nem az lesz a címe, hogy a életközépválság meséje.
1: Életközépi válságban lévő nőknek.
0: Nők meséje. De hogy ilyenkor ügyesen kell keresgetni, és érteni kell annak az életciklusnak a feladatait, azt, ami esetleg nehézséget jelent, és akkor így el kell kezdeni sok-sok mesét olvasni, kódját, témáját megnyitni, megfejteni, és ha éppen olyanra lelünk, akkor azt akár felajánlani, bevinni akár egy egyéni, vagy egy csoportos terápiás helyzetbe.
1: Annyiszor eszembe jut, ahogy hallgatlak téged, mondjuk egy Jancsi és Juliska mese, ami ha csak végignézem, gonosz szülők, elhagyják a gyereküket, a gyerekek megpróbálnak életben maradni, megint egy gonosz kezébe kerülnek, aztán valahogy kiszabadulnak. De bizonyára ennek vannak egyéb mély rétegei is, hogy nem is biztos, hogy ez erről szól valójában.
0: De erről is szól. Abszolút erről is szól, teljesen jól érzed. Erről is szól, mert hogy a mesékben, elég sok mesében ott van a pusztító szülő. Pusztító apa, vagy a pusztító anya. A mesékben mostohaként szerepel általában, bár néha édes anyaként is. Tehát ez egy univerzális téma megint, amikor a szülő nem tápláló, nem bölcső, nem útnak indító, nem támasz, hanem
1: hamuba sült pogácsát adó.
0: Nem hamuba sült, hanem a boszorkány képében még ő akar téged fölfalni. Ebben is családterápiában, egyéni folyamatokban, párterápiában bizony találkozunk ilyen szülőkkel. De erről is szól. De arról is szól, hogy hogyan lehet ezzel az erővel megküzdeni, úgy, hogy még igazából ez a Jancsi és Juliska, vagy Jánoska és Margitka, ez ugye fordítás függő a név, de igazából nem is a név fontos. Milyen megküzdési stratégiáik vannak? Hogyan lehet ebből a helyzetből kilépni? Mit kell tenni? És itt izgalmas téma például itt az apának, ebben a mesében az apának a helye és a szerepe, aki úgy érzi, meg tudja, meg látja, vagy nem is biztos, hogy tudja, de hogy ez valahogy nem olyan oké, ami történik, de hát ellenállni nem tud. Nem tud ellent mondani. Nem tud védeni. És itt például ebben a mesében a boszorkány és a mostoha, tulajdonképpen az anya, a nagy anya, az ősanya pusztító arcának a két vetületét mutatja és jelenti. Nem véletlen például ezekben a történetekben, hogy ezek az erők, ezek a működések elpusztulnak, kiiktatódnak. Tehát nincs, ezekben a mesékben általában nincsen, na jól van, hát mi túléltük, akkor menjen tovább úgy, ahogy eddig ment. Tehát, hogy ezek az erők, ezek a működéseknek ki kell kerülni az élet rendszeréből. És tulajdonképpen valami ilyesmiről is szól ez a történet, hogy hogyan lehet egy ilyen pusztító szülői közegből, térből, kapcsolódásból valahogy megmenekülni. Ez a mese nem úgy végződik, hogy boldogan éltek, még meg nem haltak, lakodalom, itt még jön fontos további történet. Tehát itt még valahogy ebből majd föl kell nőniük. Az majd egy következő mese lesz. Hogy tudnak ebből majd újra rendeződni, és különben szól a testvér kapcsolatról is. Tehát sok minden, tényleg van több réteg ennek a történetnek is. És ennek is van sok változata.
1: Igen, tehát egy picit így lefagytam, hogy ezt így hallgattam, meg az jutott eszembe, hogy ez a pusztító erő, hogy már gyermekkorban is megvannak ezek a pusztító erők, és egy tovább lépés, vagy életünk egy további szakaszába való lépéskor kerülhetnek a gyermekek is olyan helyzetbe. Nem mondom, hogy mindenkinek ilyen helyzetbe kell kerülnie, hiszen nem mindenki kap pusztító szülőt, de hogy akkor ennek lehet egy olyan kicsengése, hogy lehet innen tovább lépni, ha megtaláljuk azt a kapcsolódást, akár egy testvér kapcsolat formájában, hogy akkor ebből lehet tovább lépni.
0: Abszolút, és hogy ne csak a pusztító nő alakokról beszéljünk, mert most itt már második sötét,
1: a boszorkány,
0: a mostoháról. És nagyon-nagyon fontos, mert a mesékben vannak nagyon-nagyon bölcs, segítő, tápláló nők, asszonyok, akár állatképében is, tehenek például, a Verestehén meséjére gondolok, ahol egy ugyanolyan pusztító, mostoha anyai közegből, vagy térből egy tápláló, egy segítő, jó anya, képpen egy tehén, megint szimbólumként megint hívja különben ezt a női tápláló elvet, segíti a kicsi gyermeket, hogy innen elmeneküljön, hátára veszi, eteti, viszi, és ha most erre figyelünk, hogy hátamra veszem, tartom, menekítem, táplálom, elviszem egy olyan helyre, ami biztonságos, hát ez kell a felnövekedéshez, és például ő egy jó anya, és nagyon sokszor ez is kell, tehát megjelenik a pusztító nő mellett egy segítő nagy anya, ős anya, aki ott van és segíti a főhőst. Vagy ott vannak azok a bölcs öregasszonyok, amikor a főhős megy, keresi a világ végét, keresi az elátkozott testvéreit, a párját, amelyik a világ végére átkozódott, varázsolódott, és akkor megpihen egy ilyen világvégi asszony, öregasszonynak a házában, aki megvendégeli, pihenj meg nálam, megetetlek, megitatlak, mit szeretnél? Ó, keresem ezt, és ezt nem tudom, de menj az nénémhez, az anyámhoz, és adok neked egy aranykörtét, egy aranyalmát, vidd magaddal egy aranyorsót, majd jó lesz ez valamikor. És ezek az asszonyok ott vannak, talán a világ kezdete óta és a világ végéig ott lesznek, és várják, hogy oda bekopogtassunk, kicsit megpihenjünk, elmondhassuk neki, hogy mi a bajunk, és azt mondja nekünk egy másik mesében, ott tudom, mi a bajod, menj oda a tóhoz, holdkeltekor, és vigyed ezt az orsót, és kezdjél el fonni rajta, és énekelj, és akkor majd az elátkozott, elrabolt kedvesed, abból a tóból elő fog bukkanni. És elmondják, hogy mit kell tenni, és adnak varázseszközöket, csak be kell kopognunk, és meg kell tennünk, amit ők mondanak. Szóval, hogy vannak bizony jó anyák, segítők, akik támogatják ezt az utat, mert hogy nélkülük nem biztos, hogy fog menni a tovább lépés, a tovább haladás.
1: Van még élőszavas mesélés, van erre igény?
0: Nagyon nagy igény van, abszolút van. Én nagyon sokat mesélek élőszóban, és nem csak én, hanem több helyen van olyan lehetőség, meg van hirdetve, hogy itt ekkor és ekkor, ez és ez, ebben és ebben a témában, vagy ilyen és ilyen alkalomra hirdetnek élőszavas mesemondást, engem is szoktak hívni bármilyen alkalomra, és akkor gyűjtögetek olyan típusú meséket, és mondom, de saját örömömre is. Én például szoktam hirdetni élőszavas mesemondás esteket, én este szeretek mesélni, és jönnek, sokan, és rácsodálkoznak. De hogy azt gondolom, hogy most már van egy ilyen hallgató közönsége ennek, mert szerintem az élőszavas mesemondás maga a mese soha nem fog kihalni.
1: Hát ez jó lenne, mert hogyha mondjuk évezredeken keresztül idáig eljutottunk, akkor nehogy már most halljunk.
0: Ugye? Hát visszük tovább, és meséljük, és alkotjuk tovább, és adjuk tovább, és azért izgalmas

0: Mert pontosan azt mutatja, hogy nem szó szerint kell átadni, tehát nem egy memoritert kell átadnunk, hanem képeket kell láttatnunk, és ezt lehet vinni. Egész másképp különben az iskolában is szerintem nagyon fontos lenne, ha történeteket, történetekként adnák át a tudást, adakta mesével is, mert egy történetre sokkal jobban lehet emlékezni, sokkal jobban megragad, föl lehet idézni, mint hogyha száraz tényeket mondunk. És különben a mesék erre is szolgáltak többek között, hogy tudásátadás, adjam át a tudást a világról, a földről, kapcsolatokról, az állatokról, különböző minőségekről.
1: Miközben annyi minden rétegünket megmozgat a tudás, most a tudás, de azért beszéltünk már itt az érzésekről. Tehát hat rám, ahogy hallom, szinte nem is, mert hogy ez a jó, hogy nem gondolkodom rajta, hanem érzem, hogy ha szorít a mellkaposom, elfogyott a levegőm, vagy most úgy szeretnék egyet nevetni.
0: Így van.
1: Tehát, hogy az érzéseimet, a testemet is megszólítja.
0: Abszolút, és ez a mesének a varázsa és a csodája, és miközben mesélek, én szoktam figyelni, többes tudatállapottal vagyok, mert ott vagyok a mesében, közben nézem, figyelem a hallgatóságot, és látom a lelassult lélegzetet, a kicsit azt a fókuszált figyelmet, ez a mesehallgatás közben egy ilyen módosult, enyhe módosult tudatállapotba kerül a mesehallgató, szerintem a kicsit a mesemondó is, és egyszerre működik a bal és a jobb agyfélteke. Tehát hat az érzésekre, a testi érzetekre, belső képekre, de közben ott megy a gondolat is. Tehát, hogy van egy szellemi üzenete is, szellemi, érzelmi, testi üzenete van a történetnek, mind nagyon-nagyon-nagyon sok szinten hat. És korábban mondtad, hogy hát valaki mondjuk valamit nem ért, mert ugye azért a mesékben vannak izgalmas képek, és például különösen a hazugság mesék, az pont arról szólnak, hogy a kogníciót totálisan kiüssék. Tehát, hogy azt mondják, hogy ez teljesen értelmetlen, de pont erre szól, hogy átvigyenek egy másik világba. Az egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, tehát ezek a mesei képek picit arról is szólnak, hogy egy ilyen időtlen térbe vigyenek, hogy ne a kognícióba vigyenek, hanem szólnak a tudatnak és a tudattalannak, hogy mi most más világba fogunk menni, nem baj, ha vagy, de jöjjenek elő más rétegeid is, az érzések, az érzetek. És hát persze lehetnek a gondolatok is. Tehát valahol a racionalitást és a transzcendenst egyszerre is meg tudja mozdítani.
1: Ez, hogy egyszerre.
0: Egyszerre.
1: Tehát, hogy egyszerre helye van annak, hogy ez egyszerre induljon, egyszerre lépjen, és talán mivel ezekből a dolgokból állunk össze, mert azt hiszem, hogy szerintem akkor vagyunk középpontban, hogyha ezek mindannyian egyenlő részt kapnak belőlünk. Tehát a gondolataink, az érzéseink, meg a testünk, a testi érzeteink.
0: Így van.
1: És a mese egy olyan terep, ahol egyszerre mindegyik. Ott lehet, jelen lehet, részt vehet benne.
0: Így van. Oda visz minket, és egyszerre mozdít minden szinten, és ebben tudunk ott középen állni, és ez nagyon fontos szerintem. És a világnak is nagyon fontos lenne, hogy sok-sok középen, a közepében, a tengelyében álló ember legyen, aki egyszerre kapcsolódik a háta mögött jövőkhöz, a mellette levőkhöz, a fönthöz, és a lenthez, a transzcendenshez, mert akkor tud előre nézni, és már is kirajzolunk valami gyönyörű formát, aminek ott vagyunk a közepében.
1: Igen. Ó, Gréta, köszönöm szépen. Tulajdonképpen akkor ezzel így le is kerekíthetjük a mai beszélgetésünket. Nagyon örülök, hogy itt voltál. A nő alakokból indultunk, de azért nagyon sok felé elágasztunk. És azt hiszem, hogy ez így volt kerek. Mi így tudtunk a mesékről beszélni, a mesék üzenetéről, múltjáról, jelenéről, jövőjéről.
0: Örök életéről.
1: És a hatásáról ránk, a hétköznapjainkra. És én megállapítom magamnak, hogy szerintem a mai nap is igenis élő, érvényes az, amit a mesék által kapunk és üzennek nekünk.
0: Így van. Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, a mai vendégem Vaskor Gréta volt. Két hét múlva is tartsatok velünk. Sziasztok!

0: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Május 23-a Vihar Béla napja a mai nap költője sorozatban. Egy idézettel kezdem. Egyetlen embertelenség elkövetése annyi, mint a világ valamennyi embertelenségének az igazolása. Egyetlen embertelenség elkövetése annyi, mint a világ valamennyi embertelenségének az igazolása. Weiss Bélaként született 1908. május 23-án Vihar Béla. Zsidó családból, mindkét ágon zsidó családban született. Író volt, újságíró, tanár. József Attila díjas költő egyébként. Elég korán indult a költészete, hogyha jól emlékszem az olvasmányaimra, akkor ilyen 14 éves körül volt, amikor már az első versei megjelentek, de az első kötete az csak jóval a 20-as évei közepe után jelent meg, de ez még nem adott neki hírnevet. Igazán 58-tól, tehát ilyen 50 éves korától ért be valószínűleg a költészete. 63-ban írta az Egy katona megy a hóban című hosszú versét, amit aztán Sinkovics adott elő. Még bennem van a fülemben az ő hangja. És tulajdonképpen ez dobta át az ismeretlenség és az ismertség határán Vihar Bélát. A két háború között csatlakozott a baloldali mozgalomhoz. Egy mondata erről az időszakról azt mondja, hogy az életnek csak akkor van értelme, ha érdemesnek vélet feláldozni valamiért. Aztán a 58 utáni kibontakozó költészetében ott már megjelenik minden, amin átment, és amint átment a zsidóság. Egy rövid néhány mondat a fájdalomról. Azt írja, hogy a fájdalom először olyan, akár a zánk zuhanó hegy, összelapít. Aztán csak ki kell várni, egy napon porszemmé zsugorodik. Előbb-utóbb minden baj elrendeződik. Csak éppen addig nem szabad, és nem érdemes belehalni. A közvetlenül a 30-as évek vége környékén dolgozott azon, hogy sorstársait megmentse. Hamis papírokat gyártott, és jó néhány sorstársa neki köszönheti az életét. Az 58-ban megjelent szerelmes kötetéről Vörös Sándor írt elismerő szavakat, és ebből is érdemes két idézetet elmondanom nektek. Azt mondja, ami kedves, el kell veszítened, hogy végképp megtaláld. Ami kedves, el kell veszítened, hogy végképp megtaláld. És aztán a másik, a hiány majd kiváltja, hogy mi vagy nekem. És mi voltam neked én. A hiány majd kiváltja, mi vagy nekem. És mi voltam neked én. Költészetét részben ilyen epigramma-szerű rövidségű versecskék jellemzik, és aztán elbeszélő költemények. Hozzáállása filozófikus, biblikus hangvételű, a szépség és a tisztaság mellett tesz hitet. Például ez is egy nagyon kedves mondat tőle, nekem legalábbis. Néha akkor érintjük homlokunkat a csillagokhoz, amikor lehajtjuk a fejünket. És a mai világra pedig van egy nagyon komoly üzenete, ugye, amilyen ma az emberek egymással lévő kapcsolata, az egész beszéd, ahogy részt veszünk ma az életben, az nagyon olyan, mintha elveszítettük volna a kultúránkat. És Vihar Béla azt mondja róla, A kultúra nem az ismeretek bizonyos mennyisége, hanem magatartás. Talán elsősorban az. A kultúra nem az ismeretek mennyisége, hanem magatartás. Talán elsősorban az. Érdemes felfedeznünk Vihar Bélát, a vidéki zsidó családban született írót, József Attila díjas írót, költőt, tanárt, mert a mának szóló üzemete talán most bontakozik ki, mintha a reflektor vetülne rá. Vihar Béla 1908. május 23-án született a mai nap. Ő a költő, akivel foglalkozik a Mária Rádió. Köszöntöm szeretettel hallgatói családot, Szabó Tamást hallottátok.
1: Vihar Béla, egy eretnek esti éneke. Jézus király, ki megvádoltatál, és osztályrészedül kereszthalál kínja jutott, ó, adsz-e majd erőt, ha ott állok vádlóim előtt? Segíts! Segíts önmagam ellen is! Te incs nemet, ha már-már elhiszem, mert együgyű, mert balga a szívem, a kígyóvérbe mártott szavaik elveszejtő zordon rágalmait. Szólj rá vasra, ne fájjon sebemnek! S fogd meg a karom, ha a szürke szemeknek iszonyata körülvesz, és a hazugság gyertyalángja pörköli agyam. Parancsolj a húsnak, hogy ne fájjon. S te világolj csillagként a sötétben, ha fulladozva ellankad szavam. Atyám, atyám, ki vagy a mennyekben, ó, könyörülj, ne próbálj meg engem. Nem ért meg az erőm, igazam. S ha mégis a mélységbe kell mennem, óvd meg éretted való szerelmem. Ismételvén kínod. Ámen. Ámen. Vihar Béla.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Ez a mondat János evangéliumának a végén van. Jézus mondja Tamásnak, amikor húsvét után 8 nappal ő is találkozhat vele. Én a keresztségemkor választottam ezt a mondatot, valóta a katekumenátus idején jött közel hozzám, és azért szólított meg nagyon, mert ahogy így visszagondolok az életemre, nagyon sok olyan pillanat volt, ahol Isten be tudott volna lépni az életembe, de én nem figyeltem rá, és egy nagyon nehéz helyzetben kellett nagyon konkrétan megtapasztalnom, hogy ő tényleg létezik, és figyel rám, és segít nekem. És egy kicsit irigyeltem is azokat, akiknek erre nincsen szükségük, és akkor is tudnak hinni, hogyha nem látnak és nem tapasztalnak ennyire konkrétan. Viszont nagyon sok erőt ad az, ami ebben a jelenetben is ott van, hogy Tamásnak ezt a kérését, vágyát Jézus látta, hallotta, és ha Tamásnak erre volt szüksége az ő hitéhez, akkor megtette neki, és Tamás is tényleg találkozhatott Jézussal ugyanúgy, mint a többi tanítvány, megérinthette őt. Én is tudhatom és bízhatok abban, hogy amire nekem szükségem van ahhoz, hogy a hitem és a hivatásom útján tudjak járni, azt Jézus tudja és meg is fogja adni nekem.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Ujjongjatok az Úrnak minden földek, szolgáljatok az Úrnak vidámsággal, járuljatok színe elé vidám énekszóval.

0: Hirdessétek annak hatalmas tetteit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő világosságára. Alleluja!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Ma egy napos lelki gyakorlaton vettem részt. Amikor az utolsó tanításon voltam, a pap arról beszélt, hogy a világnak mennyire szüksége van Isten irgalmára. Ez egy kivételes időszak, amikor az emberiségnek igen nagy szüksége van Isten irgalmára és az imádságra. Ekkor meghallottam lelkemben ezt a hangot. Ezek a szavak neked szólnak. Tégy meg mindent, ami erődből telik, irgalmasságom művéért. Azt akarom, hogy tiszteljék irgalmasságomat. Egy utolsó esélyt adok az emberiségnek, és ez az irgalmamhoz való menekülés. E szavak után megértettem, hogy semmi sem menthet fel a kötelesség alól, amit az Úr vár tőlem.

0: Istenem, milyen gazdag a te irgalmasságod! Az emberek fiai szárnyad oltalmába menekülnek, megrészegülnek házad dús javaitól, gyönyörűséget patakjával itatod őket, mert nálad van az élet forrása, és világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki irgalmadat ismerőidre, igazságodat az igaz szívűekre.
1: Atyám, érettük könyörgök, hogy egyek legyenek mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, mondja az Úr. Alleluja!

0: Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője, keresztények segítsége, könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
4: A Prédikátor könyvében olvassuk. Mindent ő tesz a maga idejében. Adott ugyan nekik némi fogalmat az idő egész folyásáról is, de anélkül, hogy az ember elejétől végig fel tudná fogni, amit Isten tesz. Amit Isten tesz, az minden időre szól. Ahhoz nem lehet sem hozzátenni, sem semmit elvenni belőle.

A lélek feltárja gyengeséged. Ha az evangéliumot valóban komolyan veszed, elő vagy utóbb szembesülsz saját szegénységeddel. Sokkal több sötétséget, rossz indulatot fedezel fel magadban, mint valaha is gondoltad vagy sejtetted volna. Mihelyt próbálsz az evangélium magasrendű eszményei szerint élni, rögvest megtapasztalod a tehetetlenségedet. Megtapasztalod alkalmatlanságodat arra, hogy valamit is önerőből valósíts meg. Nem kilátástalan ez a helyzet ám. Mert a lélek segít és vigasztal. Az az igazság, hogyha ő akart elvezetni pontosan idáig, az a véget történt, hogy a segítségedre siessen. A lélek nem azzal kezdi, hogy erősebbé tesz. Ellenkezőleg. Inkább arra tanít, hogy fogadd el, sőt, szeresd szegénységedet. Saját képességeid, korlátainak felfedezése örömet fakaszt. Ha meg akarod tudni, hogy megértettél-e valamit az evangélium üzenetből, figyeld meg, hogyan reagálsz saját nyomorúságod megtapasztalására. Szükségét érzed valaki más segítségének? Vajon ez mély öröm és béke forrása számodra, vagy ettől elcsüggedsz és letölsz? A Szentlélek érteti meg veled, hogy pontosan tehetetlenséged jelenti nagy gazdagságodat. Isten nem áll ellen annak, aki nyomorúságodban kezét ő felé nyújtja. Vedd el a kísértéseket, mondta az öreg sivatagi atya. És akkor többé senki sem üdvözül. A kísértések és a nehézségek segítenek gyöngétséged és gyöngeséged megtapasztalásában. Gyakran hosszú időre van szükség ennek a felismeréséhez is, főleg az elfogadásához, de a lélek megtanít arra, hogy maga a gyöngeség nyit kaput Isten felé.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió.
1: Hirdessétek dicsőségét. Síje Jenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hálám, uram, neked sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát nagy örömöm van most, ez a műsorom tulajdonképpen egy kedves, örömteli emlékezések sorozata lesz. Hát a tulajdonképpen egész véletlen úgy jött ki ez a műsor szerkesztésem, hogy a születésem napján végezhettem ezt a munkát most, és nagy örömmel számolom nekem, hogy igazából nem volt semmi, ami a technikát zavarja, vagy problémát találjak, hogy milyen műsort szerkeszek. Hát úgy gondoltam, hogy ami nagyon kedves és sokat jelentő dalok volt az életemben, hát legyen ezekkel a saját magamat köszöntem akkor a születésnapomon. És hát remélem, hogy a testvéreim számára is, sokak számára örömteli lesz ez az ének. Amivel kezdenék, tulajdonképpen, ami nekem olyan fontos, és szinte születésemtől fogva, mert ugye ez egy nagyon nagy élmény az embernek, amikor a születésnapjára visszaemlékezhet, és hálát ad az Úristennek, hogy él, hogy egészséges, végezheti a munkáját, a feladatait. És én úgy vagyom különösen is, hogy nekem pedig egy külön nagy segítő társam az életből a szűzanya, hogyha szabad ilyet mondani. Hát a szűzanya itt volt velem szinte a kezdetektől, és ma is itt van, úgy érzem. Sok gondol bajon átsegített, és remélem, hogy még itt is lesz mindig, és nem csak magam számára, hanem családomra, feleségemre, gyermekeim, unokáimra. Mert az én életem már így életem, amikor ők itt vannak és teljesek, és együtt köszöntetjük az Úristent, és adunk hálát mindenre, amit tőled kapunk. Ez a dal pedig legyen akkor a Duna mellett. Mert valóban én ott születtem a Duna mellett, itt is éltem szinte életem nagy részét, egy rövid ideig voltam csak távol, amikor éppen honvédségbe sorozott, akkor éppen abban a ifjúsági korban voltam, akkor kötelező volt a katonaság. Akkor megjelentem 2 évig, aztán visszatértem, és újra élveztem az életet, hogy itt vagyok, ahol megszülettem. Itt vannak a barátaim, a családom, mindenki. Aztán, amikor házasságot kötöttem, akkor is Duna mellett éltünk, mert drága feleségem pedig Újpesten élt, és átköltöztem oda, akkor Újpesten. De ugyanígy a Duna mellett éltük az életet, ahogy ma is. Hát akkor köszönjük meg, ott volt velem a szűzanya, és én ezt köszönöm neki végtelen jóságoddal, égi édesanyámnak, hogy élhetek és végezhetem a szolgálatomat úgy,

hazám útjain megyek. Igen, ez is ugyanígy szülőhazám, itt lent a föld, és ugyanúgy a szüzenyának a megköszönése, a hála, hogy mindazért, amit tőle kaptunk, itt volt velem mindig. És én úgyis úgy érzem, hogy Mária földje ez a föld, ahol élek, ahol is hálát adok most, és remélem, itt fogom befejezni egyszer az életemet is, és itt lesznek azok, akik szerettek velem, és ugyanúgy ők is itt élnek, a nagy része még mindig itt van a környékem, és mindnyájan hálát adunk neked, itt szolgálunk, és végezzük azt a szolgálatot, amit az Úristentől kaptunk, és amiben a szűzanya újra és újra megerősít bennünket.

Következő dal nagyon kedves, régi, sokszor olyan bátorító biztatás álmaimból, lelkemből. Mert bizony néha nehéz időszakok vannak, néha sok mindent nehéz megérteni, néha az ember úgy érzi, hogy gondjai, bajai vannak, és olyan jó, mikor valaki megfogja a kezemet, és van, aki az égbe is, hát amikor persze az ember gyermek, akkor az édesanyjának, a nagymamájának, de aztán, amikor már felnővé válik, akkor neki kell megfogni sokak számára a kezét, és talán a gyerekeimnek írtam ezt annak idején a dalt, mert hiszek benne, hogy lehet bátorítani, biztatni, és nincs soha semmi félelem bennünk, mert van nekünk égi édesanyánk is, és vannak a földön is, itt vannak tőlünk a szülők, a bátorító biztatás, az unokákkal ma is néha sokszor jókat beszélgetek, és megerősítjük egymást, és jó így élni.

A dalszál nagyon kedves, amit választottam, Tüzes szárnyakkal. Igen, mert tulajdonképpen ez a Szentlélek ajándéka most nagyon aktuális is az időszakban, és ebben a május időszakban. A Szent Lelket várjuk sokan is, gyermekek is, főleg a fiatalok, akik a bérmálás szentségét veszik fel. És jó nekem, hogy itt vagyok, és annak idején még volt egy nagyszerű kismarosi atya, aki bátorított, biztatett minket, amikor nem tetszett nekik az mi zenei szolgálatunk, és azt mondta, hogy miről beszéltek az Úristen, ő adja ezt, amit a fiatalok elkezdenek, és amivel megerősítik a társaikat, és én nyitom bátran a templomomat, és jöjjenek, és szolgáljanak, és segítsék a többieket, és mondják el mindazt, amit a hitük által akarnak elmondítani, elénekelni. Hát reméljük, hogy sokak számára lettünk mi is akkor segítők, bátorítók, és a családomban pedig mindig ott vannak a lehetőségek, hogy újabb és újabb gyermekek növekednek, akinek bátorító és jó dolog, hogy a nagyszülők is segítik őket, szívesen beszélgetnek, meghallgatják őket, erősítik bátorítását.

következő dal, múlnak az évek, egy kicsit aktuális is már, újabb és újabb születésnapok jöhetnek, adjunk hát az Istennek. A múlnak az évek pedig egy kicsit reményteli bátorítás, biztatás magam számára is, és remélem sokak számára, hogy múlnak az évek. Az Úristen megerősít minket, bátorít biztatást, ő adja a békét, ő segít minket, és segíti az utunkat, és továbbhathatjuk mindazt, amire szükségük van az utódoknak is, mert a nehézségek itt vannak. Ahogy mi is átéltük ezeket a korszakokat, gyerekkoromba, ifjúkoromba, hát bizony sokkal rosszabb és nehézségek, problémáink is vannak, mint ma van, de reménnyel, hogy az Úr azért velünk van, és most is a mieinket is, én magam is tudom segíteni azokat, akik itt élnek körülöttünk, és újra úgy érzem, hogy kell egy kis bátorító biztatás a nagypapától, a nagymamától, és a szeretetünkkel megerősítjük őket, a hitünkben is örömet és szeretetet tudunk adni.

Kerestem még néhány olyan dalt, ami nagyon meghatározó volt az életemben. Az egyik ez, Szájdalom a Hargitáig. Küldd el a szeretet üzenetét, és hiszük, hogy sokat tudtam utazni, akkor még jó egészségem volt, bátorító biztatást kaptam, segítséget sok-sok barátomtól, akik segítettek az utazásomban, mert nagy utakat kellett, de hát tulajdonképpen a Kárpát-medencét kellett beutaznom, és vittem azt a bátorító biztatást, amelyet a dalaimból kellett, és hiszem, hogy ott voltak velünk sokan, akiket megerősítettem, mert voltak nehézségek akkor is. Ma is lesznek, és még ezután is lesznek. De mindig legyenek azok, akik kinyújtják a kezüket, és megfogják azoknak a kezét, akik nehézségekkel küzdenek, akiket bátorítani, biztatni kell. És hiszük, akkor nem lesz baj. És meg összetalálkozik ez a nép, ez a nemzet, és a bátorító biztatás újra és újra, újabb generációkra megy át, és folytatják. Amikor már mi nem leszünk, akkor már itt lesznek az újabb utódok, akik megőrzik a hitüket, a magyarságukat, keresztény értékeiket, és tovább szolgálnak. Sok-sok pakban, sok-sok testvérünkben hiszem, hogy a szeretet tovább erősödik, és tovább megy az élet.

Van még egy dal, és ez pedig azért fontos számomra ez is ezen a napon, mert itt van mellettem az én drága feleségem, itt vannak a gyerekeim, unokáim, növekednek, bátorítanak, és most két napon keresztül szinte jönnek a köszöngetések, a szeretet átöleli az szívünket, a lelkünket, és ezt nem csak én éneklem, és én köszönöm ennek az Úristennek, hanem köszönöm neki azt is, hogy feleségemmel boldog házasságban élhetünk, hogy látom még, és megerősít bennünket az életben ez is, hogy itt vannak, és látjuk gyerekeim, egyre értékesebb és szebb, gyönyörű életet élnek, és jönnek az unokák is még, újabb a tizedik unokám is hamarosan megszületik, jön már a dédunokám is, hát hiába. Az élet nagy kincs, az élet pedig mindig az Úristen ajándéka, és minket is gazdagít, nem csak közvetlenül a szülőket, hanem a nagyszülőket, meg a dédszülőket is. Hát adjunk hálát az Úristennek. Jöjj, Uram, és velük együtt, minden nap újra és újra éljük meg az imádságban azt, hogy ez a kis család minden tagja együtt tud örülni az élet minden ajándékának, az életnek, és az újabb és újabb gyermekek ajándékának.

És akkor még befejezésül, még hogy zárjam le az én műsoromat, még egy gyönyörű Mária énekkel, amely számomra olyan kedves, hiszen az egyik első Mária ének, amit én megírtam annak idején, itt a Duna mellett, szinte az első énekemmel kezdődött, és most a lezáró ének is folytatódott, ezzel a befejezem a műsoromat. Remélem, még sokszor ott lehetek, és a Mária Rádióban is tudom bátorítani, biztatni a testvéreimet, barátaimat, azokat a fiatalokat, akik a dalaimban folytatják az én munkámat, szerte az egész országban, és határon túl úgy is, és áldja meg őket az Úristen, és köszönöm, hogyha megy a dal újra és újra, nekem ez egy gyönyörű ajándék, bármilyen messziről is szól, és ha újra és újra hallom, hogy jönnek a fiatalok és folytatják, akkor adjunk hálát, én pedig az imáimmal segítem, bátorítom, és a folytatásra buzdítom őket. Köszönöm, hogy meghallgattak, és bármilyen nehézség lehet az életben, ne felejtsük el. Velünk van 1000 év óta a mi édesanyánk, a nagyasszonyunk, magyarok nagyasszonya, Mária. Ha bármi történik velünk, ő velünk van, és soha nem fagyja minket. Higgyetek benne, bátorítsátok egymást. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót is benne, a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Pünkösd ünnepe következik, pünkösdre készülünk, és pünkösd egy olyan csendes ünnepnek tűnik a számunkra, hiszen nincsen konkrét előkészületi időszaka. Maga a húsvéti időszak készít fel bennünket pünkösd ünnepére, és bár Szentírásban, evangéliumokban előkerül a Szentlélek alakja újra és újra, de mégis olyan csöndben zajlik, készülődik elő a pünkösdnek az ünneplése. Régi szokás a pünkösdi készületnek a kilencede. 9 napon át imádkozunk a Szentlélek eljöveteléért, és tulajdonképpen ezt a liturgia is megteszi, ez most kicsit számomra is olyan ráismerés volt, amit eddig talán így nem tudatosodott bennem, hogy a szentmise könyörgései azok valahol a pünkösd ünnepére készítenek bennünket. Nézzük meg ezeket a könyörgéseket szépen sorba. Múlt pénteken akkor, és ezt itt belső Magyarországon nem nagyon hallottuk, mert azért ugye nálunk a mennymenetel ünnepe az vasárnapra kerül át a munkanap miatt, de ahol nem került át, ott ez a könyörgés hangzott el a Szentmisében. Istenünk, te Krisztus föltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet, állíts minket üdvözítünk mellé, aki jobbodon ül. Amikor pedig megváltunk eljön dicsőséggel, adj részt boldog halhatatlanságból nekünk, akinek megadtad, hogy újjászülessünk a keresztségben. Egy kicsit még a mennybe menetelre való visszatekintés történik meg ebben a Szentmisében, a mennybe menetel utáni pénteken való Szentmisében, és utána szombaton pedig a következő könyörgés hangzik el, megint csak ott, ahol a csütörtökön ünnepelték a mennybe menetelt. Istenünk, amikor Szent Fiad a mennybe ment, megígérte apostolainak a Szent Lelket. Add kérünk, hogy amit ők mennyei tanítás sokféle adományában részesültek, hogy mi is részesedjünk lelki ajándékaidban. Itt már a Szentlélek felé fordulunk, és a mennybe menetel ígérete, hogy a pünkösd ünnepén, hogy hamarosan kiárad rátok a lélek, erő áraszt el benneteket, és erre az erőre figyelhetünk oda így, akkor ezen a napon. Hétfőn következő könyörgés hangzott el. Urunk Istenünk, szálljon le ránk a Szent Lélek ereje, hogy akaratodat hűséges lélekkel kövessük, és vallásos életünkkel meg is valósítsuk. Tehát itt már konkrétan a Szent Lelket kérjük, már konkrétan a Szent Lélek jelenléte van meg bennünk, a Szent Lélek működik, munkálkodik bennünk, és erre szeretnénk figyelni, erre szeretnénk, ehhez kérjük Isten kegyelmét, Isten erejét, hogy a Szentlélek jelen legyen az életünkben. A keddi Szentmisének az imádsága: mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy a hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakik kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket. Ismét csak a Szentlélekre figyelünk, aki alakít, formál bennünket. A Szentlélek temploma vagyunk, és ezt kérjük, hogy a Szentlélek alakítson méltó templommá bennünket. Szerdai nap könyörgése. Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk. Tehát itt megint csak a Szentlélekre figyelünk, aki összegyűjt bennünket, és egymással való egyetértésre tanít, bíztat, ebben akar bennünket megerősíteni a Szentlélek kegyelme, a Szentléleknek a jelenléte az életünkben, a mindennapjainkban. Csütörtöki napnak a könyörgése. Urunk Istenünk, töltsön el minket ajándéka, jöjjön Szent Lelked, és mutassa meg rajtunk hatalmas erejét. Alakítsa tetszése szerint gondolkodásunkat, és segítsen kegyelmével, hogy kövessük akaratodat. Szentlélek kegyelme vezet bennünket, és erre szeretnénk figyelni, hogy ezt
meglássuk az életünkben, a mindennapjainkban, ebbe az irányba vezet bennünket a Szentlélek jelenléte, a Szentléleknek az ereje. Mai napnak a könyörgése: Istenünk, te Krisztus megdicsőlésével és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével feltártad előttünk az örökké valóság kapuját. Kérünk, tökéletesíts bennünket nagy ajándékodat, az őszinte vallásosságot és növelt hitünket. Megint csak a Szentlélek kegyelmét kérjük, megint egy érdekes szempont, hogy a Szentlélek feltárta előttünk az örökké valóság kapuját, és ezen szeretnénk a Szentlélek erejével átlépni, így szeretnénk belépni a Szentlélek világába, a Szentléleknek az országába. A szombati nap könyörgése pedig: mindenható Istenünk, a húsvéti szentidő végén kérünk, segíts, hogy kegyelmedből a feltámadás hite szerint alakítsuk erkölcseinket és életünket. Visszatekintés tehát a húsvéti időre, visszatekintés a feltámadás örömére, és ez az öröm, a húsvét öröme adjon erőt a számunkra ahhoz, hogy egyre jobban Krisztus ügyében, Krisztus követségében tudjunk járni. Így imádkozik tehát az egyház napról napra azért, hogy a Szentlélek ajándékaiban részesülhessen, hogy a Szentlélek ajándékainak a teljességét elnyerhesse, megtalálhassa, felfedezhesse az életében, az életünkben.

Jézus Isten fiaként, Isten erővel, Isten jelenléteként jelenik meg ebben a világban, és ugye ismerjük az evangéliumot, hogy elmegyek, elküldöm nektek a vigasztalót, a szent lelket. Nem könnyű a Szent Háromság misztériumot körüljárni, ezt majd jövő héten egy picit megpróbáljuk boncolgatni. De a Szentlélek kiáradását Jézus megígéri a tanítványoknak, és a Szentlélek jelenlétét azt egyre jobban felfedezhetjük a saját életünkben. Ugyanakkor a hitvallásokban is megfogalmazzák a Szentlélek jelen valóságát. Ugye 1700 éve volt a Nicea konstantinápolyi zsinat, most már egy picit túl is vagyunk ezen az évfordulón, és ott lehet először találkozni ezzel az oldott misztérium, ezzel az oldott feloldásával annak, a Szentírásban felfedezhetjük a léleknek a jelenlétét, és a Niceai zsinatban, ugye a Niceai zsinat hitvallásában, ugye a hiszek a Szentlélekben fogalmazódik meg, egyetlen rövid mondatban megvallják az atyák a hitüket a Szentlélekben. Aztán 381-ben a hitvallás egy kicsit bővítésével kifejtik azt, hogy mit is jelent a Szentlélekben való hit. Hiszek a Szentlélekben, Úrunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával. Tehát ki is a Szentlélek? Egy picit próbálja a hitvallás, ez a bővebb hitvallás megfogalmazni, rávilágítani, ki a Szentlélek, Urunk és éltetőnk. Az atyától és a fiútól származik, valahogy mind a kettejüktől. Ezen volt aztán kis teológiai vita, meg most is vannak ezzel kapcsolatban némi nehézségek. Nem az istenségüket vonják kétségbe, hanem az egymáshoz, a személyek egymáshoz való viszonya nem egészen tiszta előttünk. Imádunk és dicsőítünk az atyát és a fiút. Ugyanaz a tisztelet illeti meg a szent lelket, mint a többi személyét, az Isten többi személyét. Ő szólt a proféták szavával. Szentlélek nem akkor keletkezik, vagy akkor származik, amikor Jézus eljön a világba, hanem kezdettől fogva, ugye ott lebegett a lélek, Isten lelke, ott lebegett a vizek felett, a teremtés előtt még, úgyhogy a Szentlélek jelenléte a világban, a mindennapjainkban, nem csak a mindennapjainkban, hanem a régi világban is megvolt, jelen volt. A katekizmus bőven foglalkozik a hiszek a Szentlélekben témával, és érdemes ezeket a pontokat egy kicsit végigolvasni, megnézni, hogy mi minden támasztja alá a Szentlélek jelenlétét, a Szentlélek működését. Az egyház, az apostolok továbbadott hitben élő közösség a hely, ahol megismerjük a Szent Lelket. Megismerjük az írásokban, amelyet ő sugalmazott, a hagyományban, amelynek az egyházatyák mindig aktuális tanúi, az egyházi tanítóhivatalban, amelyet a Szentlélek segít, a szentségi liturgiában, annak szavai, szimbolumai által, amelyekben a Szentlélek közösségben visz Krisztussal, az imádságban, melyben közben jár értünk, a karizmákban és szolgálatokban, amely által az egyház épül, az apostol és hithirdető élet jeleiben, a szentek tanúságtételében, melyben ő maga teszi nyilvánvalóvá az életszentséget, és folytatja az üdvösség motívumát. Tehát ugye a Szentlélek jelenléte sokféle módon tetten érhető, sokféle módon megtapasztalható az életünkben, a mindennapjainkban, és jó, hogyha ezeket a területeket újra és újra megnézzük, újra és újra felfedezzük mindazt, ami a Szentlélekre utaló jel, amiben a Szentlélek megmutatkozik, amiben a Szentlélek megjelenik. Ezekben a napokban a Zsolozsma olvasmányos imaórájában is több egyházatyától, korai egyház gondolkodóitól olvastunk a Szentlélekről, és ugyanígy a II. Vatikáni zsinat dokumentumai között is találunk olyan részleteket, amelyek a Szentlélek jelenlétéről beszélnek, amelyek a Szentléleknek a működését igyekeznek
igyekeznek kitárni, igyekeznek megmutatni mindazokat a gyökereket, amelyen alapul az egész egyházi létünk, amelyben alapul az egész életünk. Tehát az egyházatyák gondolatait is érdemes tanulmányozni. Úgyhogy ha visszatekintünk a múltba, a korábbi időkbe, visszatekintünk a régen volt, régen

Pünkösd ünnepére készülünk, a Szentlélek kiáradásáért imádkozunk, és nyilvánvaló, hogy a Szentlélek most is bennünk munkálkodik, hiszen a bérmálásban elnyertük a Szentlélek ajándékainak teljességét, a keresztségben is elnyertük a Szent Lelket valamilyen szinten, valahol a szentségekben mindig megjelenik, mindig munkálkodik a lélek, és ezt jó újra és újra fölfedeznünk, újra és újra meglátni önmagunkban. Jézus a húsvét vasárnapján estéjén, hét első vasárnapján estéjén az apostolokra lehel, hogy vegyétek a Szent Lelket, de maga a nyilvános működés az csak pünköstkor indul el, csak pünköstkor indulnak el az apostolok, hogy nyilvánosan is beszéljenek Jézus Krisztus föltámadásáról. Ez az időszaka felkészülésnek lehetett volt az időszaka. Említettük már, hogy csöndes ünnep a pünkösd, és a Szentlélek munkálkodása is ilyen csöndes bennünk, hogy hogyan belsőleg olyan csöndben fejtik az erejét, fejtik ki a hatását. Nem erős, nagy jelek vannak.

nagyon ritkák az ilyen nagy, csodálatos jelek. Persze azért vannak helyzetek, amikor ez valamiképpen megnyilvánul. Fiatalként voltunk egy templomba filmvetítés, éneklés, ilyesmi, és ott a szünetben jött ez az indítás, hogy most akkor valamit mondjak el, nem emlékszem már, hogy miről volt szó pontosan, de hogy akkor most nekem itt ezt el kell mondanom, és sikerült odalépnem, és elmondani azt, amire engem a lélek akkor éppen indított. Vagy egy-egy beszélgetésben hányszor tapasztaljuk meg, hogy valami olyan ötlet jutott eszembe, amire nem is gondoltam feltétlenül. Ilyen apró jelek vannak a mindennapunknak, mindennapi életünkben is. Valahol azt lehet egy picit felfedezni, hogy amikor azt érzékelem, hogy jó a másik embernek a közelében lenni, mert valami sugárzik rajta keresztül, akkor abban valahol a lélek működését fedezhetjük föl, a lélek jelenlétét láthatjuk meg, tapasztalhatjuk meg. Valamiképpen vonzóvá válik az életük. Jó rájuk tekinteni, jó meglesni, hogy ők hogyan élik meg az életüket. És ezt újra és újra megtapasztalva erőt meríthetünk, hogy a mi életünket is igyekezzünk alakítani, igyekezzünk a lélek munkálkodása szerint formálni és alakítani. Valószínűleg sok ilyen helyzet van, és talán ezen a hosszú hétvégén, ezen a pünkösdi hétvégén egy picit alkalmunk lehet arra, hogy megálljunk és visszatekintsünk az elmúlt 50 napra, hogyan éltük meg a húsvét ünnepét, hogyan éltük meg a feltámadás örömét, mennyire működött bennünk a feltámadásnak az öröme, és hol fedeztem föl a lélek működését, a lélek jelenlétét az életemben, a mindennapjaimban. Bennünk él a Szentlélek, csak rá kell csodálkozni. Engedni kell, hogy kifejthesse az erejét. Rajtunk keresztül sokakhoz akar eljutni az Isten lelke, az Isten üzenete. Rajtunk keresztül sokakat akar megszólítani az Isten. Ugye éljetek úgy, hogy kérdezzetek, hogy mi a ti reményetek, fogalmazza meg Szent Péter az első levelében, és erre kell törekednünk, hogy az életünk úgy alakuljon, hogy az valamiképpen a lélek jelenlétének a sugárzásává tegye, így mutassa be az egyházat, hogy a lélek működését, hogy rajtam keresztül sugárzik mindaz, ami fontos, mindaz, amiben újra és újra benne tudok élni. A katekizmusunk foglalkozik a 8. cikkelyben, ugye a hitvalláson megy végig az első részében, foglalkozik a Szentlélekkel, a Szentléleknek a különböző témáival, a tulajdonnevével, az elnevezéseivel, a szimbólumaival, a víz, az olaj, a tűz, a felhő és a fényesség, a pecsét, a kéz, az új, a galamb, ez mind-mind lehet a Szentléleknek a szimbóluma. A katekizmus végigveszi, hogy az ígéretek idején, az Ószövetség világában, Jézus eljövetele előtti világban hogyan fedezhetjük föl a Szentléleknek a működését. Aztán Krisztus életében, ugye a keresztelő János, és amikor Jézus megkeresztelkedik, vagy az angyali üdvözletben, ugye a Szentlélekkel teljesnek, kegyelemmel teljesnek nevezi a szűzanyát, és a Szentlélek száll rád, és borít be árnyékával. Aztán hát Jézus Krisztusban is újra és újra látjuk és felfedezzük a lélek jelenlétét, a léleknek a munkálkodását. Itt tudunk sokszor csöndben mégiscsak a léleknek a munkatársai, a léleknek a munkásai lenni az életünkben, a mindennapjainkban. Kedves testvérek, van még egy pici időnk, úgyhogy örömmel venném azt, hogyha egy-egy telefon érkezne, 374-0904-es telefonszám, és egy picit beszélhetnénk arról, hogy hogyan jelenik meg a lélek az életünkben, a mindennapjainkban, hogyan mutatkozik meg a Szentlélek működése a mindennapjainkban. Tehát szeretettel várom a testvérek telefonjait, 374-0904-es telefonszámom.

0: Van egy telefonálunk a vonalban, tessék, Mári Rádió.
1: Tessék, a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az emberek általában úgy szokták mondani, hogy véletlen. Én ezt a véletlen Szentléleknek hívom. Több példát tudnék az életemből felsorolni, de a legfontosabb. A tüdőgyógyász doktornő elküldött tüdőröntgenre, és nem a tüdőmnek volt a baja, de valamit találtak a mellembe. Azonnal mondták, hogy mammográfia, kiderült, hogy karcinóma. Szerencsémre olyan pici volt, és annyira időbe észrevették, hogy végül is semmi baj nem lett, de én azt mondom, hogy ez a Szentlélek műve volt.
0: Igen, hát azt szoktuk mondani, a véletlen gondviselésnek az álneve, vagy a Szentlélek működésének az álneve, igen, ez nagyon-nagyon jó, és köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, és azóta is rendben van minden, ugye?
1: Igen.
0: Nagyon jó. Na hát,
1: mindörökké,
0: amen. Köszönjük szépen. Igen, tehát a gondviselés, a Szentlélek működik, és sokféle módon fölfedezhetjük a Szentlélek működését, úgyhogy nagyon jó, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban. Továbbra is lehet telefonálni 374-0904-es telefonszámon.
2: Mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hát több mint 30 éve, talán 40 éve is van, hogy történt. A falunkban meghalt egy férfi, 41 nehány évesen, a felesége eléggé le volt törve, időnként a feleségével szoktam beszélgetni, és jó pár talán évvel később mondta, hogy ő neki milyen bigot jelentett az, hogy én azt mondtam neki, hogy aki fiatalon hal meg, az is élhetett teljes életet. Fogalmam nincs, hogy mikor, milyen körülmények között mondtam neki. Azóta is sokszor gondoltam rá, hogy honnan, és ez nem is a saját bőtetem volt, mert valamikor valakitől már ezt hallottam.
0: Hát a bölcsesség könyvében ez szerepel, Szent Imre ünnepén szoktuk olvasni, hogy aki fiatalon halt meg, mégis teljes életet élt és futott be, tehát ez nyilván benne van valahol a mi tudatunkban akkor is. Ugye a Szentírást hallgatjuk, olvassuk, és úgy belénk ivódik, és akkor ez a lélek, hogy akkor jókor jó helyen el tudjuk mondani, igen, ez nagyon jó.
1: Fogalmam nincs, hogy mikor, milyen körülmények között mondtam neki, de ő neki akkor pont ezt kellett hallani.
0: Igen, hát ez a lélek.
1: Ez a lélek. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, Isten áldja meg. Erről jut eszembe, lehet még közben telefonálni. Gyökösi Endre mesélte valahol, hogy úgy ment haza a prédikáció után, hogy hát ez nagyon gyenge volt, ez nem sikerült, ez nem. És akkor másnap bemegy hozzá egy ember, hogy nagyon megérintette a prédikációban egy mondat. Gyökösen nem emlékezett a mondatra, a jegyzetében nem szerepelt, és akit megkérdezett, azok sem emlékeztek a mondatra. Most akkor, hogy tehát valami, ez olyan érdekes működés, hogy sokszor magunk se tudjuk, hogy hogyan, de mégiscsak működik bennünk, rajtunk keresztül a lélek. Vagy ez egy Placid atyának volt a története, hogy ezüst mise, nagy ünnepi mise, végre nyilvánosan misészhet, és akkor utána bejön egy ember, hogy hát nagyon megérintette egy mondat a prédikációban. Mi volt az a mondat? Hát, hogy most áttérek a mondani való második részére. És ebben mi érintette meg? Hogy én mikor térek át az életem második részére. Ez nem azt jelenti, hogy össze-vissza kell, lehet össze-vissza beszélni, mert nyilván készülve, fölkészülve, előkészülve sok mindenre tudunk tenni, beszélni, sok mindennel tudunk jelen lenni, és ahogyan éljük az életünket, itt ugye a hölgy is mondta, hogy ezt a mondatot mondta valahol, valahogy, valamiért, nyilván ott van a Szentírásban, nem tudom, hogy ezt most éppen azért hallottam a Szentírásban, mert majd valamikor egyszer szükségem lesz rá, de mégiscsak, vagy a versek is lehetnek ilyenek, hogy egy-egy mondat, egy-egy versből megragad, belénk ragad egy adott helyzetben, valamiért éppen azt a sort mondjuk el, éppen azt a mondatot, gondolatot idézem föl a Szentírásban, abszolút nem tudatosan, hogy most, na akkor én most neked a bölcsesség könyvet fogom idézni, hanem egy beszélgetésben előjön egy-egy olyan mondat, amit hallottam a Szentírásból, amit valahol valamiért átéltem, tudatosodott bennem. Ez a szent lélek működése bennünk. Vegyük észre, tudatosítsuk, adjunk érte hálát a jó Istennek. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, köszönöm a telefonálóinknak az értékes megszólalását, hozzászólását, és köszönjük, hogy segítik és támogatják a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, maradjunk együtt, hallgassuk továbbra is a Mári Rádió adását, és kapcsolódjunk be a sok értékes pünkösdi műsorunkba is. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Imádság az éltető Istenhez. Örömnek és bánatnak, egész életemnek Istene. Dicsérlek téged, aki Atya, Fiú és Szentlélek vagy. Létednek háromszorosan szent titka, és életednek bőséges gazdagsága ez. Mindent e szent titok szereteted által nekünk juttatott, ajándékozó jóságának köszönhetünk. Életem értelme vagy, és útjaimnak célja. Megszenteled tetteimet, és megítéled bűneimet. Elveszed keserűségemet, és boldogságot ültetsz belém. Erőm vagy, amely nélkül az én saját erőm összeomlik. Közel vagy és távol, megfoghatatlan, és szeretteim által jelen való. Úgy látszik nekünk, embereknek, hogy nélküled is berendezkedhetünk ebben a világban. Otthonosan járhatunk benne, és kedvünk szerint igazgathatjuk. Te azonban ismered a szívünket. Tudod, hogy a szeretet és a szentség örökké való jelenlétére vágyakozunk, és ezt csak benned, általad találhatjuk meg. Ezért te vagy az én életem Istene. Nem lehet végső otthonom a föld szűk kunyhója, akármi meghitnek mutatja magát. Ha hiányzik fölötte a mennyország, vagyis mindent átölelő végtelenséged. Te vagy az, aki nélkül nem létezhetem, mert én nem a magamé, hanem a tiéd vagyok. Önmagadat ajándékozod nekem, és elfogadod viszonzásul csekélyke énemet. A szeretetnek ez a szüntelen áramlása az én életem. Arra kérlek tehát téged, aki nekem az élet ajándékozásának szép és nehéz hivatását adtad, hogy én is korlátozás nélkül adhassam magam szeretteimnek, így továbbítsam minnyájuknak éltető jóságodat. Ámen.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: A Mária Rádia kápolnájában a Szent Mónika közösség imádkozza a dicsőséges rózsafüzért. Kérjük, hogy tartsanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta, és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Abban örülni fogtok. Noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűz próbálta veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől. s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, az elkárhozik. Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
9: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges Rózsa füzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkösdnapja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden névből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg berődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvét hallotta, amit beszéltek. Újjogjatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor hajsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlódját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságok szavával, s nem kimélték életüket, mint halálig. A sátán az örökvesztes. Az Isten gyöngét szeretetének ereje legyőzi. Mégis, Uram, milyen érvényes ez az én körülményemre is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
11: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka. Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mária így szólt. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzeték, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. A názáreti leány kicsinységét a Szentlélek Isten a világ királynőjévé emeli. Uram, a kis úton követnek téged nagy szentjeid. Az evangéliumi kicsinség nem a középszerűség útja, hanem az Isten dicsőségébe vezet. Adj bátorságot, hogy mint a szűzanyát ne a látszat, hanem a te hívásod vezessen mindig. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
10: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent.

0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel.
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 23-a. Jaj a büszke koszorúnak! Izajásnál a 28. fejezet első versében olvasjuk ezt. Jaj a büszke koszorúnak! Ez a rész arról szól, hogy Efraim, az izraeli északi törzs, 10 törzs képviselője, kigúnyolja Izajás szavait. Megtehette. Termékeny és gazdag volt. Szamáriából, a fővárosból gyümölcsöző völgyek ékeskednek, ezért a várost koszorúnak nevezték. Könnyen éltek, anyagi jólétben, és megrészegedtek ettől. A vezetők hatalmuktól, a papok a látomásaiktól. Nincs sehol tiszta hely, mondja Izajás. Ők meg kikérték maguknak az okítást. Gúnyolódtak Izajás figyelmeztetésén. Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály. Hát kik ők, kisgyerekek, akiket oktatni kell? Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Isten küld majd oktatót, aki idegen nyelven fogja oktatni őket, idegen földön. Így járt az északi országrész, amikor Krisztus előtt 722-ben Asszíria lerohanta az északi országrészt, az ő hazájukat. Pedig az Úr felajánlotta neki a felüdülést és a nyugalmat, de ők ehelyett szövetséget kötöttek, halállal. Szándékosan nem aktualizálom a mai igét, amely hemzseg az üzenetektől. Tegye azt Isten lelke élővé számunkra. Jaj a büszke koszorúnak! Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
3: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer info@mariaradio.hu.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Május 28-án kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kovácsné pap Ágnes. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, vagy arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és a konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Magyar Képzőművészeti Egyetem műtermei minigalériákká alakulnak a hallgatók tanévvégi kiállításain, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. A kiállítások május 28-a és június 5-e között tekinthetők meg. A tanévvégi kiállításokon az egyetem valamennyi tanszéke és osztálya bemutatkozik. A közönség megismerheti többek között a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező művész hallgatók legfrissebb munkáit. Az érdeklődők az Andrássy úti főépület történelmi termeitől az Epreskertig bejárhatják az egyetem máskor zárt műtermeit és tereit. Az évvégi kiállításokhoz kapcsolódva idén is átadják az Amadeus művészeti díjat, amellyel két kiemelkedő fiatal alkotót jutalmaznak. A két díjazott egyenként 1 millió forintos támogatásban részesül. Az egyetem évvégi kiállításai ingyenesen látogathatók, olvasható a közleményben. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról a Boldogasszony zarándokvonat, több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándok vonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szert. Tartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Betteltafelnek, ólyaj, fölkelt ündöklő napja már, biztos reménye Krisztusa, az élő Isten mennybe száll, a szerte árad bűnt fejét, küzdelmes harcban győzte le, s dicsőült este fényeit, atyának most mutatja be. Sugárzó felhőn égbe megy, hívő szívekben gyújt reményt, feltárva mennek ajtaját, mit elzárt Ádám bűnerét. Újjongva örvendék s a föld, hogy ők itt szűznek méhez ült, ostor keresztkét meggyötört, ím atya jobbján trónra ült. Mondjunk most hálás éneket, hogy üdvünkért így szenvedett, hogy testünk mennybe felveszi, s örök hazában ad helyet.

Jézus, dicsőült Istenünk, emelt hozzád a szíveket.

Hozzátok intézett szavaim, lélek és élet, alleluja. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram, parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem, intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozzátok intézett szavaim, lélek és élet. Alleluja. Templomot és áldozati oltárt építettél szent hegyeden. Alleluja. Atyáink Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget. Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál. Hogy a föld kerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét. Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem. Mert szolgád vagyok, szolgálód gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember, fel sem fogom igazságodat és törvényedet. Amíg oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít. Nálad a bölcsesség, aki művedet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad. Ő jól tudja, mi kedves szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal. Őt küld el szentegedből, fölséges trónod helyéről, hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves előtted. Mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltan vezet tetteimben, és megőriz hatalmával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Templomot és áldozati oltárt építettél szent hegyeden. Alleluja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Alleluja. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek, mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Alleluja. Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Még élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt fel, hogy halottnak élőnek ura legyen.

Szolgájának Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával. Ősidők óta a proféták ajka által megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

Neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

Vigyázzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: jó. Mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk a Szentlélekben, többi keresztény testvérünkkel együtt dicsőítsük Urunkat és kérjük. Úr Jézus, szentelj meg minket szent lelked által. Add nekünk szent lelkedet, hogy az emberek előtt királyunknak és Urunknak valljunk téged. Úr Jézus, szentelj meg minket szent lelked által. Adj szívünkbe tettetés nélküli szeretetet, hogy igaz testvérként szeressük egymást. Úr Jézus, szentelj meg minket szent lelked által. Éltető kegyelmeddel készítsd fel híveid lelkét, hogy örvendezve fogadják a Szentlélek ajándékait. Úr Jézus, szentelj meg minket szent lelked által. Add nekünk szent lelked erejét, hogy meggyógyítsa lelkünk sebeit, és erővel vértezzen fel minket. Úr Jézus, szentelj meg minket szent lelked által. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható Istenünk, a húsvéti szent idő végén kérünk, segíts, hogy kegyelmedből a feltámadás hite szerint alakítsuk erkölcseinket és életünket. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Váci Mihály. Szőkén szelíden, mint a szél. Részletek. Szőkén szelíden, mint a szél. Nem erőszak s akarat által. Ószinte mozdulatlan szárnyal áradtam a világon által, ahogy a sas körözve szárnyal. Fény magasság sodort magával. Szinte elébem jött a cél. Szőkén szelíden, mint a szél. Nem lehetett sebezni engem. Ki bántott, azt vállon öleltem, értve szánva úgy megszerettem, hogy áltott megszégyenítetten, és szálltam én sebezhetetlen. Fényt tükrözök csak, sár nem ér. Szőkén szelíden, mint a szél. Jöttömben csendes diadal van. Sebet hűsít fényes nyugalmam. Golyó szurony kén sűrű rajban süvített át, s nem fogott rajtam. S miben naponként belehaltam, attól leszek pusztíthatatlan, s szelíden győzök, mint a szél.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
4: Isten Ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
1: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak család és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett.

0: kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szent Atya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is, a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szent Atya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket és mellettük áll, mondta a Szent Atya, majd Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
1: Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában,

0: van, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni Zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szentatya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívás, tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus, a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
1: A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a nápolyi és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a nápoly környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a tüzek földjének drámai jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápolyi és Caserta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő Istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségű, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülnie abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, a Cerra főpásztora Antonio Di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el, nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédi orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetné az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, 9:30-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd 10:30 órakor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szentatya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Radio. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária. Pünkösd Európa felett. Kedves pünkösdre vágyók, május 24-én vasárnap a Szent Annaréti kápolnánál a Normafa közelében várják a híveket a szervezők. Kemenes Gábor atya, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás. 13:30-kor kezdődik a rózsafűzér, melyet dicsőítés követ 14:30-kor. Ezt követően 16:00-kor kezdődik az ünnepi szentmise. Isten napjainkban is ki akarja árasztani a szent lelkét, mert szükségünk van arra, hogy újjászülessünk a szent lélekben. Szükségünk van a vigasztalóra, az erő, a szeretet és a józanság lelkére. 31 éve minden pünkösd vasárnap megtartják a pünkösd Európa felett imát. Kemenes Gábor atya évről évre megvalósította, még a legnehezebb években is, és idén is. A koncepció Írországból ered, ahol azt az indítást kapták a karizmatikus testvérek, hogy Európa városaiban a keresztények menjenek fel a hegyre, és onnan imádkozzanak a városukért, országukért, és egész Európáért. Áldják meg a városukat, és kérjék a Szentlélek kiáradását. Kérik együtt, hogy Isten újítsa meg csodáit. Ez a célja ennek az imának most is. Az alkalom csúcspontja 16:00-kor kezdődő szentmise lesz, melyben püspökeink, Fábri Kornél és Mohos Gábor megújítják Magyarország felajánlását Jézus szívének és Mária szeplőtelen szívének. Mária Gyűdi pünkösdi főbúcsú. A Boldog Ceferino intézet szeretettel hívja és várja a kedves híveket a 2026. május 24-én tartandó Mária Gyűdi pünkösdi főbúcsúra. Számítanak a roma zarándokok részvételére az egyházmegyei szervezők. Az intézet saját szervezésében 2026. július 4-én tartják meg a Mátra-Verebély-Szentkúti országos roma zarándoklatot. Azt követően 2026. július 18-ára és 19-ére terveznek Nagykállóra lelki gyakorlatot. Ősszel pedig október 16-án Nyíregyházán konferenciára gyűlnek össze. További információt a www.boldogceferinointézet.hu oldalon találhatnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Veszprémi Padányi Katolikus Iskolában. A Mária Körök országos találkozóját tartották május 16-án Komáromban. Vágatlan május mozgalmat hirdetett Gajdos László, a környezetért felelős miniszter. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Szopko Anna. Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Padányi Katolikus Iskola dísztermében Erzsébet nővér alkotásaiból. Erzsébet nővér az Assisi Szent Ferenc segítő nővérei rendhez tartozik, tudósított a Veszprémi érsekség. A tárlat lehetőséget adott a diákoknak arra, hogy a művészet útján mélyebben elgondolkodjanak a húsvéti misztériumról, és közelebb kerüljenek a húsvét üzenetéhez. A megnyitón a főigazgató kiemelte, hogy a művészet képes olyan mélységeket is megszólítani az emberben, amelyeket szavakkal nehéz kifejezni. Az alkotások mellett elhelyezett kérdések és bibliai idézetek személyes elmélkedésre hívták a diákokat, így a kiállítás nem csak művészeti, hanem lelki élménnyé is vált számukra. Az alkalom emlékeztetett arra, hogy a művészet a hit útján is társunk lehet, segít meglátni, átgondolni és szívünkben hordozni Isten üzenetét. A Mária Körök országos találkozója szentmisével kezdődött a komáromszőnyi Nagyboldogasszony plébánia templomban. A szentmisét követően Komárom város polgármestere köszöntötte a találkozó résztvevőit. A köszöntést követően orgona koncertre került sor Kardos Richárd orgonaművész előadásában. Ezt követően az imakörök a Brigéció örökségi látogatóközpontba mentek, ahol idegenvezető mutatta be a régészeti látványraktárat. Majd a közösségi házban közös ebéd volt gulyás leves pogácsával és sok-sok finom házi sütemény, melyet a Szőnyi Mária kör tagjai készítettek, tudósított a szerkesztő. A délután folyamán biblikus figurákat elkészítésüknek módját mutatta meg a Mária kör vezetője. Később ezekkel a figurákkal jelenítették meg a vasárnapi evangélium történetét. A találkozót a Loreto-i Litánia közös elimádkozásával fejezték be, majd a csoportok hazaindultak. Gajdos László környezetért felelős miniszter meghirdette a Vágatlan Május mozgalmat. Áprilisban az átlagosnál jóval kevesebb csapadék esett hazánkban. Az aszály nem csak a termőföldeken okoz károkat, a kertek, parkok fáit, sőt még a gyepet is megviseli. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a rendhagyó fűnyírás előnyére hívta fel a figyelmet. Hallottuk a híradó időjárás jelentésében. Ennek lényege, hogy ahelyett, hogy az egész gyepet egyszerre levágnánk, kisebb-nagyobb füves foltokat meghagyunk a természetes állapotúban. A magasabb növényzet ugyanis csökkenti a talaj párolgását, kevesebbet kell locsolni. A gyökérzet is mélyebbre jut, ami ellenállóbbá teszi a gyepet a hőséggel szemben. A virágos gyep segíti a beporzókat is. Bár az elmúlt napokban érkezett csapadék, de előretekintve érdemes csatlakozni a mozgalomhoz. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Szopko Anna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Ez a mondat János evangéliumának a végén van, Jézus mondja Tamásnak, amikor húsvét után 8 nappal ő is találkozhat vele. Én a keresztségemkor választottam ezt a mondatot, valóta katekumenátus idején jött közel hozzám, és azért szólított meg nagyon, mert ahogy így visszagondolok az életemre, nagyon sok olyan pillanat volt, ahol Isten be tudott volna lépni az életembe, de én nem figyeltem rá, és egy nagyon nehéz helyzetben kellett nagyon konkrétan megtapasztalnom, hogy ő tényleg létezik, és figyel rám, és segít nekem. És egy kicsit irigyeltem is azokat, akiknek erre nincsen szükségük, és akkor is tudnak hinni, hogyha nem látnak és nem tapasztalnak ennyire konkrétan. Viszont nagyon sok erőt ad az, ami ebben a jelenetben is ott van, hogy Tamásnak ezt a kérését, vágyát Jézus látta, hallotta, és ha Tamásnak erre volt szüksége az ő hitéhez, akkor megtette neki, és Tamás is tényleg találkozhatott Jézussal ugyanúgy, mint a többi tanítvány, megérinthette őt. Én is tudhatom és bízhatok abban, hogy amire nekem szükségem van ahhoz, hogy a hitem és a hivatásom útján tudjak járni, azt Jézus tudja és meg is fogja adni nekem.

0: Szép jó reggelt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma, május 23-án a pünkösdi hétvégén. Önök a reggeli napindítót hallják a budapesti stúdióból, a mikrofonnál Szigler Lujzi, technikai munkatársam Heffele Kis Ferenc. Köszönöm előre is az ő szolgálatát, és a vonalban Palkó Julián Ferences szerzetes Mátraverebély Szentkútról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökön örökké amen. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és dolgozóit.
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kérem Julián atya, hogy kezdje ön egy imádsággal a mai reggelt.
1: Hát pünkösd ünnepére készülve lehet eszebb imádság a Szentlélek hívásánál, és a legközelebb, az ismertebb imádság találsz, hogy jöjj Szentlélek Úristen, árad ránk teljesen, mennyből fényességedet. Jöjj el, Szentlélek Úristen.
0: Köszönöm szépen, és kérem a hallgatók, akik már ébren vannak és velünk tartanak, hogy imádkozzuk el a reggeli imádságot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Ámen.

0: Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valunkat. Bennünk minden a tiéd legyen. Értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: 7 óra 7 perc van, köszöntöm mindazokat ezen a szép pünkösdi hétvégén, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. A napindítót hallják a budapesti stúdióból, és a vonalban Palkó Julián ferences szerzetes jelentkezik be Mátra Verebély Szentkútról. Hallgassuk meg Julián atyától a mai nap evangéliumát.
1: Bocsánat, hogy visszakérdezek a köznapról, vagy pedig a boldog aporvírmusról.
0: Hát ezt Julián atyára bízom.
1: Jó, az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből.
0: Dicsőségünket, Istenünk.
1: Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odaült hozzá, és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok más csodajelet tett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ nem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatát.
0: Hallgassuk meg Julián atya gondolatait a mai nap evangéliumához kapcsolódóan.
1: Ez az evangélium rész két utat mutat be nekünk, a két apostolon keresztül, Szent Péter útját és Szent János apostol és evangélista útját. Azonban meg kell mondani, hogy a két út valahol mindig egy. Ez azt jelenti, hogy mindig a Krisztus útja. Tehát Krisztus, aki elment, azaz meghalt, de föltámadt, a mennybe ment, elment, de az elmenetele éppen az ő eljövetele. Mert addig, ameddig a földön testi formában, testi állapotban, földi állapotban élt, addig itt volt vagy ott volt, Jeruzsálemben vagy Názáretben. De attól kezdve, hogy a mennyei atya szférájába bevitte az ő emberi természetét, belépett az Isten titkába, az atya titkába, ettől kezdve térfelettivé vált. Mindenütt jelen tudott lenni. Tehát jobban jelen tud lenni a világba az ő mennybe menetelével, mint mennybe menetele előtt. És ugyanígy a két apostol két állapotot mutat. Az egyik a vértanú, aki életét adja a jókért úgy, ahogy ezt Krisztus is tette, és akkor elmegy. De ugyanakkor itt van a másik módján, vagyis, hogy belép az Isten világába, és onnan közben jár, az Isten rajta keresztül sokkal inkább munkálkodik. Ezt a két állapotot akarja jelezni Jézus előre János és Péternek a földi életében, hogy Péternek hamarosan vértanúság vár rá, János pedig természetes halállal hal meg, bár ő is maga élő vértanú. Hát erről ennyit, de inkább sokkal érdekesebb számomra, vagyis azt jelenti, hogy ez a kétfajta életállapot, ez a mi számunkra folyamatos kell legyen, vagyis kész legyünk arra, hogy életünket adjuk a hitünkért, az örök életért, Jézusért, embertársaink üdvösségéért. Ez egy élő vértanúság, és lehet ebből igazi vértanúság is, de ugyanakkor pedig a célunk nem az elmúlás, a megszemmisülés, az eltávozás, hanem a jelenlét most is, és odaától is. Jelenlét a szeretet által, amely összeköti az emberi lelkeket, akár a mennyben vannak, akár a földön. Azonban itt éppen a szeretetről kezdve beszélni, figyelembe kell venni ennek az evangéliumnak az első részét is, amit tegnap olvastunk föl, hogy amelyben Jézus Pétertől megkérdezi háromszor, hogy szeretsz engem, és Jézus azt, vagy Péter mindig válaszolja Jézusnak, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Sőt, azt is mondja neki, hogy jobban, mint ezek. Igen, igen, igen. Azonban föl kell hívni a figyelmet arra, hogy kétféle szóval van megnevezve a szeretet a görög szövegben, ahogy ez megmaradt ránk az evangélium, János evangéliuma. És az első Jézusnak a kérdése egy olyan görög szó, amelyben azt kérdezi, hogy úgy szeretsz engem, ahogy én tégedet, ahogy az Isten szereti az embert, ahogy az atya a fiút, a fiú az atyát, ezzel a szeretettel szeretsz engem. És Péter egy másik szót használ, és azt mondja, hogy nem, én csak olyan szeretettel szeretlek téged, amilyen az ember tudja szeretni az egymást, és hát próbál az Isten felé törekedni. Másodszor megismétlődik, ugyanez harmadszor pedig Jézus enged, és most már ő is csak azt kérdezi meg, hogy igen, igen, legalább úgy szeretsz engem, ahogy ember tud szeretni. Vagyis, hogy a szeretetnek vannak szintjei. Ahogy az Isten szeret, arra meg van hívva az ember. És úgy szeretni önmagától senki nem képes, az Isten lelke, a Szentlélek, és ugye itt átéletünk a Szentlélekre, a Szentlélek, mivel ugye a pünkösd, az a Szentlélek eljövetelének ünnepe, a Szentlélek képesítheti az embert arra, hogy bennünk lévő Jézus a keresztség óta általunk tud szeretni úgy, ahogy az Isten. Vagyis, hogy életünket adjuk egymásért. A mi szeretetünk akkor sem olyan tökéletes, mint Jézusé, mert mi mindig, tehát mi is nem voltunk tökéletesek. Nekünk voltak bűneink, az Isten irgalma tud megtisztítani, az Isten képesíthet bennünket nagy tettekre, szeretett tettekre. Mi önmagunktól erre nem vagyunk képesek. Vagyis, hogy valahol minden persze szeretetbe fut be, de ezt nem lehet egy szóval így elrendezni, mert akkor különböző dolgokat értenek az emberek rajta. Az igazi szeretet az az, ahogy az Isten van, értünk. Ahogy értünk van, ez az igazi, a nagybetűs szeretet. És mihez képest csak botladozunk emberi módon, de az Isten szent lelkével tudunk általa Jézusi módon mi is azért időre szeretni, és ez a célunk. Most itt lelövöm magamat, visszaadom a labdát, nehogy túl sok idő menjen.
0: Azt mondta Julián atya, hogy a Szentlélek által működik bennünk Jézus, és ezt a szeretetet mi valahogy nem tudjuk azért úgy egy az egybe átvenni, de valahogy meg kéne mégiscsak közelíteni, most már nem is tudom, hogy átmenjünk-e pünkös ünnepkörére, vagy inkább folytassuk ezt a gondolatsort. Először igen, ezzel folytassuk.
1: Igen. Hát az Isten a szeretet. Ez mi elhangzott, vagy igen, megismétlem. Igen. Ez az egész kinyilatkoztatás erről szól tulajdonképpen, és akik megbotránkoznak az Ószövetség véres eseményein, azoknak azt mondom, hogy amögött mindig ott van az, hogy az a titok, hogy van ám végső döntése, végső döntési lehetősége az embernek, amelyben elszakad az Isten szeretetétől, és ez a pokol. És ennek megakadályozása az igazi szeretet. És ez néha azt is jelenti, hogy az Isten ráhagyja az embert a szabad akaratára, hogy hát menjen csak a véres harcokba, vagy érjen véres támadás, mert a végső romlást kell elkerülni. De Istennek ez nem célja, tehát Istennek soha nem célja, hogy az ember a szabad akaratánál fogva saját vesztét okozza, akár földértelemben, hogy háborúzzon, gyilkoljon, és így tovább. Abszolút nem célja, de van úgy, hogy a szabadságot nem korlátozza ez a szeretet, nem diktátor, és megengedi, hogy az emberek tegyenek ilyent, de soha nem azzal engedi meg, hogy végső kudarcba fulladjon akár a gyilkoló, vagy azt előidéző, akár a meghalt, hanem hogy valahol ez is az üdvösségét előteremtse. Tehát engedszel is lehet a bűneiért, és oda hát még mindig lehet, hogy megmenekül a legrosszabbtól. Tehát a szeretet az ember végső állapotát nézi, és azért adja az életét. Ez fontos. Tehát sokan csak arra gondolnak, hogy most itt a földön elkerüljem a nehézségeket, a bajokat. Jézus ezzel szemben szeretetből azt mondja, hogy vegyük a keresztünket és kövessük, mert annak van értéke a bűnök engesztelésére és így tovább bűnösök megtérésére. Tehát van ilyen, a szeretet az a végső beteljesedésért küzdés, a végső kudarc elkerülésért. Jézus ezért adta az életét, ezért jött a földre, az egész ószövetségi kinyilatkoztatás erről szól, és a beteljesítés ennek Jézusban van. És itt nagyon meg kell jegyezni azt, hogy amikor szelid és alázatos Jézusról beszélünk, hogy föltárta, hogy igen, ám, de van pokor is. Az ószövetségben ez nem szerepel. Ott úgy tűnik, hogy hát akármilyen rossz volt valaki, ugyanarról lesz a horsa, mint annak, aki igaz ember volt, szent ember volt. Egyformán sehol árnyvilág, és tudom, nem tudom, milyen elképzelések voltak erről. Jézus pedig föltárta az igazságot, hogy vigyázzunk, mert ez nem így van, hanem van okol, végső kudarc, végső örök szenvedés és kín, és persze van mennyek országa, meg tisztulás helye is. Tehát ennek a fényében kell nézni mindig, hogy mit is jelent a szeretet.
0: Igen, nagyon nehéz, mert nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Hát itt a Földön is mi sok mindenre mondjuk, hogy szeretet, meg sokféleképpen gondoljuk, hogy tudunk szeretni. Hát ugye Jézus is megkérdezi háromszor Pétert, hogy szeretsz-e engem? De hát ezt nem véletlenül kérdezi meg. Sokszor mi is megkérdezhetjük önmagunktól, hogy hát igazán szeretünk-e mi valakit ebben az életben, vagy csak magunk körül forgunk, és önzők vagyunk, mert abban nem sok szeretet van, sőt, igen, sem ennyi.
1: Igen, igen. Tehát a kérdés után Jézus azt mondja Péternek, hogy akkor legeltesd juhaimat, vagyis, hogy a forrása annak, hogy valaki életét tudja adni az emberek üdvösségére, az a Krisztus iránti szeretet. Ez az egyik tanulság ebből, hogy szeretsz engem. Na akkor, ha igen, ugyanakkor az Isten iránti szeretet az azt jelenti, hogy akkor a másik ember üdvösségért vagyunk. Ennek a Jézus személye itt megint a tanítás. Ugye van itt két mondat János evangéliumában, ami az egyik így hangzik, hogy Jézus mondja, hogy akit az Atya önmagáról, hogy akit az Atya megszentelt és a világba küldött. Az Atya megszentelt, ez azt jelenti, hogy lefoglalta önmagának. Lefoglalta egészen önmagának, tehát, hogy a Fiúisten, aki emberi természetet vesz fel a szűz méhében, az egészen az Atyának van lefoglalva, az ő művéért van itt. Úgy létezik itt Isten és emberi természetben, egy személyben, Jézus Krisztus, hogy az egész léte az Atyának van lefoglalva az ő céljaira. És Jézus pedig ugyanígy erről mondja, hogy értük szentelem magam, és ez a világ az emberekre szó. Vagyis, hogy ez a két mondat, hogy az Atya megszentelt és a világba küldött, Jézus mondja magáról, és értük szentelem magam, ez ugye nem tudom, hogy ismétlem-e a Mária Rádióban, mondtam-e ilyeneket már, ha igen, akkor is nem baj, az ismétlés a tudás anyja. Összefoglalható abba, hogy értük az Atyáért és az emberekért. A teljes léte Jézusnak. És 16. Benedek pápa mondja, hívja fel ebben a figyelmet, hogy egy szótagban össze lehet foglalni egész Jézus működését. Az, hogy ért. Atyáért, emberért. Tehát ért. És ez a szeretet. Ez a szeretet, hogy egészen az Istenért, ugye ezt közönségesebb módon, ezt, úgy, tehát a Krisztus követésében, ugye a szeretet parancs, hogy szeresd uradat Istened teljes szívből, teljes lelkedből, fele barátodat, mint magadat. Vagy Jézus ezt úgy foglalja össze új parancsba, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Ő hogy szeretett bennünket? Ő úgy szeretett bennünket, hogy mindenben az Atya ért volt, és ezzel ez azt is jelentette, hogy ebből következően mindenben az emberek ért. Ebből ez következett. Tehát az Isten szeretete gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindent az emberek ért, az ő üdvösségükért. Jó, hát összefoglalható ilyen röviden, hogy ért, és a Krisztus követő a keresztény ember, akkor ennek megfelelően kellene élni. Tehát nem csak a Péternek, Pálnak, vagyis az apostolnak, apostolutódnak, püspöknek, papnak, nem csak a szerzetesnek, ugye az Istennek szentelt személy, hanem a keresztény embernek, hogy minden, tehát a két parancs, Isten és ember szeretet, hogy teljesen Istenért és teljesen emberért. ez a hivatásukat nem zavarja, vagy befolyásolja, úgyis mondjam csak, akinek házasságra van hivatása, annak is teljesen Istenért, azért házas, mert Isten ezt a hivatást adta neki, és egészen az emberért, a házastársáért, de nem csak érte, hanem a családért, és nem csak érte, hanem az emberiségért is ajánlja fel az Isten szerint rendelt, neki rendelt életformát. Visszaadom a labdát.
0: Akkor térjünk rá a pünkösd ünnepkörére. Tulajdonképpen pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep. Nagyon régi és nagyon fontos keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg, illetve az egyház születésnapja tulajdonképpen. Mit jelent a szó a pünkösd?
1: Hát ez közismert, hogy az 50. vagy 50. nap, tehát a húsvét után 50. nap, eredetileg ugye ennek gazdasági jelentősége volt, hogy terménységgel kapcsolatos, főtermésével kapcsolatos ünnepség. Azt hiszem, hogy nem ez a fontos, hanem a megújulás. Tehát amit előkészített az Ószövetségben az Isten, azt itt teljesíti be az 50. napon. Ez azt jelenti, hogy az Isten világában harmónia van. Ez mindig rácsodálkozom erre a harmóniára, és erre a saját életemben nagyon sok példa van a harmóniákra, hogy a dátumokkal, az imádságokkal és így tovább, ünnepekkel. Hát amikor a saját magát nyilatkoztatja ki Isten, mennyivel inkább kell harmónia legyen. Tehát az 50. napon elküldi a Szent Lelket, az Isten, az Atya, illetve Jézus, és itt egy beteljesedés, illetve egy indulásnak vagyunk az ünnepén. Tehát ez azt jelenti, hogy hát ha így kimondjuk, hogy a Szentlélek eljövetelének ünnepe, ez igaz, csak hogy ezt tágabban kell ám érteni.
0: Igen, mert
1: húsvét vasárnap is. Húsvét vasárnapján rájuk lehelt, és azt mondta, hogy vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, és már is karizmákat ad. De mondhatnám azt is, hogy az Úr lelke betölti a földkerekséget, Ószövetség. Tehát a profétaság lelke, hogy más emberré változol majd, hogyha a Szent Lelket elkapod, mondja Saulnak, az első fölkent zsidó királynak, Sámuel proféta, más profétai répületbe esett. Tehát a lélek kiáradása tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Isten önközlésének hullámai, mint a vízhullám vagy a szélhullám. Tehát az Isten önmagát a lélek által tárja föl. Jézus Krisztus által is. De a lélek az Jézus Krisztushoz vezet. Jézus Krisztus követésére, az ő tanításának megértésére, példájának követésére. Tehát az Atya küldi a fiút, de küldi vele lelket is. Hát már Názáretben az első megnyilvánulása Jézusnak a zsinagógában, amikor föllép, hogy az Úr lelke van rajta. Megküldött, hogy örömét vigyek a szegényeknek, és így tovább. De azt is mondhatnám, hogy tévedés, hogyha azt hiszi valaki, hogy akkor csak ott van az Úr lelke rajta, vagy éppen a Jordán partján a leszálmunk galamképébe. Hát de Szentlélektől fogan. És ezért hirdeti a katolikus egyház katekizmusa, hogy a Krisztus ott már Krisztus, a szűzanya méhében a Szentlélek fölkentje. Már ott, mert a Szentlélektől fogam. Tehát kezdettől fogva fölkent, kezdettől fogva a Szentlélekkel eltelt, kezdettől fogva az Atya a fiút együtt küldi a lélekkel. És mindig együtt küldi. És ez viszont is. Tehát miután ugye mondtam, hogy a Jézus Krisztus, az Isten fia test és szerint is a mennybe ment, emberségünket fölvette a mennybe, sokkal inkább jelen tud lenni egyszerre az egész világ történelemben minden egyes ember számára, mint addig. De tehát az, hogy a Szentlélek, akit ő elküldött, megint a fiúval együtt munkálkodik. Ők mindig ketten együtt munkálkodnak az Atya akarata szerint az emberek üdvösségére. Visszaadom a labdát megint az idő rövidsége miatt.
0: Julián atya, Szentlélek működését mi most nagyon jól kifejtette, én szerintem én legalábbis megértettem, és a hallgatók is, de nekem mégis, illetve mindnyájunknak bonyolult ez a működés. És sokszor nem is tudjuk, ha valaki megkérdezni, hogy ugye tudjuk a választ rá, hogy ki tulajdonképpen a Szentlélek, és hogyan kell ezt értelmeznünk a mindennapi életben. Hogy ismerjük fel az ő jelenlétét a mindennapokban, a hívő élet, hitünket gyakorló életünkbe, akármilyen élethelyzetben?
1: Igen. Ez egy nagyon fontos gyakorlati kérdés, és az első válasz az, hogy hát a Szent Háromság, az egy Isten, tehát a Szent Lélek az nem külön vagy egyforma Isten, igen, hanem egy lényegű Isten az Atyával és a Fiúval. Ettől kezdve egy misztériummal állunk szembe, amelyet, hogyha pontosan értenénk, akkor magunk lennénk az Isten, de hát ezt nem akarom most ebbe elúszni. Persze. De ez nem a nesze semmi fog meg jól, hanem a válaszaim a kérdésre a következő. Az, hogy a Szent Léleknek vannak ajándékai, hát hülyésnek bölcsesség, értelem, tudomány, tanács, erőség, jámborság, úrfélelmének lelke, de ezek csak mindig megközelítése annak, hogy a Szentlélek az Istent ajándékozza, az isteni természetet sugározza az ember felé, hogy isteni természetben részesítse, és ez Szent Péter második levele, első fejezet, negyedik vers, hogy isteni természetből kapjunk részt. És egyszer föl lehet bontani így, hogy bölcsesség, értelem, és így tovább, erősség. Tehát az, hogy a működéséből lehet a Szentlélek jelenlétét tudni. Jézus ezt mondja, hogy a szél ott fúj, ahol akar, hallott zugását, nem tudott honnan jön és hová megy. Így van, aki Szentlélekből születik mindenki. Vagyis, hogy a hatásából tudjuk, hogy a szél ugye fúj, látni nem látjuk, de a vitorla vásznat azt megfeszíti, hogy a szél vagy a fák levelét pörgeti, a fát ingatja, vagy minket elvisz a szél. A hatásából. Tehát az, hogy a Szentlélek az a lelki, az igazság lelke, aki eszetekbe jut, az minden. Az igazságot tárja fel bennünk. Tehát a lelkiismeretünkön keresztül emlékeztet bennünket. Megmutatja a szépséget, a jóságot, a szeretetet, és erővel tölt el bennünket. Tehát a hatásai, hogy a bölcsességgel jó tanácsot ad, és a hatásai alapján tudjuk, hogy a Szentlélek működik. Két pápát idéznék meg, és bocsánat, ezzel tényleg készültem. Az egyik az második Szentjavatott II. János Pál pápa. 1978. október 22-e a beiktatási miséje. És ez a mondat nagyon megmaradt az emberekben, hogy ne féljetek. Azonban, bocsánatot kérek, hamis az, aki csak ezt idézgeti, hogy ne féljetek, ne féljetek, mert ez azt is jelentheti, hogy ne félj lopni, ne félj hazudni, ne félj bűnös lenni, ne félj törtető lenni, ne félj kegyetlenül igazságosnak lenni és irgalmatlannak lenni. Ne félj Isten ostora lenni, pedig nem is akarja Isten, hogy az legyél. Hanem ez így folytatódik, ez egy mondat. Ne féljetek attól, hogy befogadjátok Krisztust. Megkérdezem azoktól, akik hangsúlyozzák Magyarországon, hogy ne féljetek vagy eddig, hogy azt hozzátették-e, hogy befogadni Krisztust ne féljetek. És folytatom tovább. És ne féljetek attól, hogy befogadjátok Krisztust. És uralmát magatokra vegyétek, akik ezt ismételgették az elmúlt hónapokban. Magukra vették Krisztus uralmát, most is abban élnek. Nyissátok ki, és tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt, megváltó hatalma előtt. Nyissátok meg az országhatárokat, a gazdasági és politikai rendszereket, a kultúra, a civilizáció széles területeit. Ne féljetek, Krisztus tudja, hogy a lélek, hogy milyen lélek lakik az emberben, ezt egyedül ő tudja, de ő tudja. Ez egy pünkösd volt, pedig október 22-én történt. Egy Szentlélek kiáradás a frissen megválasztott második János Pál pápától, és ennek a következményeit a Szentlélek, amely újjá tudja teremteni a világot, embereket használ föl, ugye már is rátértem 16. Benedek pápára, 30 évvel később Sydneybe, Ausztráliába világi fűhági találkozón, egy bérmálási szentmisén, az záró misén, miket mond ugyanerről kapcsolatban. Hasonló módon, mint ott, hogy, hát, hogy a Szentlélek befogadása, a Szentlélekkel eltelt ember hivatott arra, hogy a hittel átitatva, evangélium tanításával, a szerint élettel átitatva közreműködjön a világ újjáteremtésébe. A Szentlélek az újjá tudja teremteni a világot, nem csak teremtő lélek, hanem a világ újjáteremtésének is mozgatórúja, ereje. Az ő erejével eltelve meg van hívva az ember arra, hogy egy olyan világot közreműködjön, egy olyan világ építésében ebben a világban, amely közelíti az Isten országát. De ez nem egy utópia, hanem mi tudjuk, hogy a véglegés és a teljes az csak odaállt van, és Krisztus második eljövetele után ebben a világban. De már most is kötelességünk, és akarja ezt Jézus, ő is munkálka ezt a földön, az igazságosságot, a békét, a szeretetet. Azt a szeretetet, amely nem hamis, nem az öt érzékszerv ingerlését jelenti, hanem befogadja az életet, amely hűséges, amely elkötelezi önmagát a másik ember és Isten felé örökre. Igen, örökre. A szeretet akkor az örökre. Amely befogadja az életet, nem akarja halálát, nem esik kétségbe, szeretet arra képesíti az embert, az igaz szeretet, amely a Szentlélek által kiárad, hogy az ember ne essen kétségbe, aki fél, az nem tökéletes a szeretetben. A legnehezebb, legnagyobb nyomorúságban, a halál küzdelemben is a szeretet lelke eltölthet bennünket, és az örömforrása, hogy olyan erővel tölt el bennünket, hogy nem tudunk fél és kétségbe esni. Tehát egy olyan világ építésén kell közreműködni a Szentlélek által a keresztény embernek és valójában minden embernek, amely valódi szeretet, amely valódi hűség, amely örömmel tölti el az embert, amely tiszta, és amely vidám frissességet jelent, üdítő, és így tovább. Jó, visszaadom a labdát.
0: Amikor Jézus azt mondta az apostoloknak, hogy vegyétek a Szent Lelket, nekem sokszor eszembe jut ez a mondat, hogy vajon hogy érezhették magukat, megértették-e, hogy miről van szó, és a karizmák, amiket kaptak, vagy akár a mostani időre vonatkoztatva, vannak emberek, akik különböző karizmákat kapnak, vagy nem kapnak. Ez nagyon nehéz megfogalmazni, meg is érteni, hogy valójában igen, hogy ismerik fel.
1: Igen. Mindjárt azzal kezdem, hogy nincs ilyen, hogy kapnak-e vagy nem. Minden ember kap. De minden ember egyedi ember, tehát nincs belőle kettő. Senkit nem értékel le az Isten, a Teremtő Isten arra, hogy neki nincs karizmája. Ha erre azt mondanánk, hogy vannak olyan emberek, akik eleve betegen születnek, és meg is halnak csecsemőkorba, vagy felnőttkorba, és végig szenvedik az életet betegségben, mi a karizmájuk? A legfontosabb, az, amitől mindenki menekül, az a kereszt áldozat élése és megjelenítése, amely Krisztus mutatott be, és ez mind a világ üdvösségért, szeretetből. Igen, tehát karizmája mindenkinek van. Mindenkinek van egyéni és egyedi a maga módján, ez az első válaszom. A felismerése pedig egyszerű, ez a legyen meg a te akaratod. Ugye, tehát, hogy is mondja Szent Péter az apostolok cselekedeteiben? Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, mármint a Krisztusról szól való dolgoknak. Tanúi vagyunk mi és a Szent Lélek, akit Isten megad azoknak, akik engedelmeskednek neki. Itt az engedelmességen múlik minden. Amikor én Jézusról azt mondtam, hogy az atyáért van, ez az atyának való engedelmesség. Igen. Tehát nem csak nekünk mondta, hogy mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Az engedelmesség az Istennek, az atyának, engedelmesség a Krisztusnak, engedelmesség a Szentléleknek, és akkor a Szentlélek munkálkodik bennünk, és azt fogjuk megvalósítani, amire kaptunk karizmát, amire kaptunk talentumot.
0: Köszönöm szépen. Akkor még egy utolsó kérdésre van lehetőségünk, ugye Mátra Verebély Szentkúton is, mint máshol az országban, meg a határon túl is, Csíksomlyon és Magyarországon is, sok-sok helyen, és azt mondom, hogy majdnem mindenhol ünneplik a pünkösdi hétvégét. Hát Mátra Verebély Szentkúton is, természetesen nemzeti kegyhelyünkön. Mi a program, Julián atya?
1: Mielőtt a programra rátérnék, itt a szűzanyát ne felejtsük el.
0: Igen.
1: Tehát a szűzanya, ugye, mint a pünkösd asszonya, igen ám, de ott kezdődött, hogy a Szentlélektől fogadta fiát. Tehát anyja lett Krisztusnak. Ott a Szentlélek mátkája. Hát senki annyira nem egyesült a Szentlélekkel, mint ő. Ugye, tehát ő lefogant. És akkor jön a pünkösd, és jön egy újabb anyaság, a misztikus test.

0: amelyben kiárad a Szentlélek, és anyja lesz a megkeresztelteknek. Igen, igen, igen. Tehát a pünköstől, a Szentlélektől, a szűzanya személye nem csak a fiútól Jézustól, hanem el nem választható. És ezek után ugye Mária kegyhelye, a nemzeti kegyhelyünk, Mátraverevei Szentkút. Hát itt fényes ünnepségek vannak 3 nap. Ma már kezdődik 11-kor misével, tart éjfélkor is lesz szentmise, este délután is gyalogosok jönnek, gyalogos, hogy ezek szokott lenni ilyenkor, gyónási lehetőségek, viség, prédikációk, stb. Mária rádióval kiáltás 8:01, 9 másodperckor imádság a nemzetért, ugye virrasztás éjszaka, és hát holnap a ünnepi misének a most nagyon aktuális Kárpátalja, ugye Ukrajna miatt, majdnem Antal Ferenc és nyugalmazott munkácsi segédpüspök lesz a főcelebráns és prédikátor. Pünköst hétfőn pedig az ünnepi misén Orosz Atanáz miskolci görög katolikus megyéspüspök fog prédikálni, és hát ugye a maga módján részt vesz a Szent Misén. Hát igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy az egységet is mutassa ugye a görög katolikusokkal, és ugyanakkor a nagyon aktuális háborús veszély, vagy háború fönnállásának helyzete miatt együtt érzünk a ukránokkal, az ukrán polgári lakosokkal, és hát főleg a magyarokkal, akik szintén elszenvedik ezt a háborút, nem véletlenül, hogy majdnem Antal, aki most is, mintán munkács, megyés segédpüspök, ott visszatérhetett volna Magyarországra, de ő egyszerű lelkészként ott akart maradni egy faluba, így dolgozni az ottani emberek üdvösségre.
1: Tehát az első szentmise a mai napon, az 11 órakor van, azt mondta?
0: Igen, hát mondhatom a programot, tehát 11-kor van, Loránd atya, a kegyhelyigazgató mondja az első szentmisét, akkor délután jönnek a gyalogosok és mások, 16:30 gyónási lehetőség, igen. Énekes Mária köszöntő, 18 órától magam mondok szentmisét, utána pedig, hát a körmenet akkor lehetséges ezeken, amikor megfelelő létszám van, a vasárnapi hétfőn pedig az ünnepi nagymiséken 11 órától, persze van óriási nagy körmenet is, minden, ahogy ez szokott lenni, ugye 21 órától, 20:01 kiáltás, Mária rádióval ilyen kiáltás imádsága nemzetér, utána virrasztás a templomba, 24 órakor pedig Kelemen atya, a házfőnök mond szentmisét a megholtakért, és hát másnap pedig, ahogy jönnek az arándokok, mindjárt fogadjuk őket harangszóval, hát ezért nincs idő meghatározás, és attól kezdve mindjárt gyóntatás is van. 9 órakor a szentmisét Juhos Benjamin rendtársam Széchenyből tartja, mivel hogy a első, hát nem első számú, de szombaton a férfi zarándoklatot vezeti Széchenyből, külön férfiak zarándoklata van pünköstkor, ehhez lehet csatlakozni másoknak is, és ezért hát 9 órakor a szentmisét mutatja be, és mise után gyalogosan mennek vissza a férfiak. Aztán utána pedig Énekes Mária köszönt ünnepi szentmise, amit mondtam, 14 órától litánia, zarándokok és kegytárgyak megáldása, este vesperás 18:30-tól, és tulajdonképpen ennek a másolata, vagy hasonló a pünköst hétfő, 9-kor szentmise, Áron atya mondja, Herman Áron, de ott is az érkezőkkel kezdődik tulajdonképpen a gyóntatás, harangzugás, Énekes Mária köszöntő, ünnepi szentmise, 11-kor Orosz Atanáz miskolci görög püspökkel, megyés püspökkel és körmenet, 14 órakor litánia, és este pedig 18:30-kor vesperás. Ennyi.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtam, mert biztosan örülnek, akik hallották, akik még esetleg készülődhetnek, és el is indulhatnak a mai napon. Azt nem tudom, hogy szállás lehetőség van, de ezt mindenki magának intézi, gondolom. Hát én a Szentlélek bőséges kiáradását kívánunk és kérjük minnyájukra, és kérem, hogy imádkozzanak önök is a Mária Rádióért, a munkatársakért, és a napi szolgálatunkért is. Külön köszönöm Julián atyának, hogy ezen a szép ünnepen elvállalta ezt a reggeli programot, és a Jóisten áldását kérjük, és kívánjuk további szolgálatára is.
0: Én pedig azt kívánom a Mária Rádió dolgozóinak és minden hallgatójának, és valójában minden embernek, hogy engedelmeskedjenek az Isten megkeresztésének,

0: hűségnek, a Szentlélek ihleti hűségnek, és tudjanak úgy érni a Szentlélek által, hogy mindenkor úgy, ahogy az Isten akarja, úgy tudjunk létezni. Ott legyünk, ahol kell, azt gondoljuk, és azt cselekedjük, és azt mondjuk, amit szükséges önmagunk és mások igazi boldogságára az üdvösség szempontjából. Amen.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja önöket. Valkó Julián ferences szerzetes jelentkezett be, kedves hallgatóink, Mátra Verebé Szent Kútról, az elmúlt fél órában vele beszélgettünk, és most hallgassuk meg, hogy mire számíthatunk ezen a pünkösdi hétvégén, milyen lesz az időjárás, és milyenek az útviszonyok.
2: Hazánk időjárásáról. Napos, száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 15 és 21 fok között alakul. Szombaton fronthatás nem terheli szervezetünket. Az útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben Bicskénél egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 37-es kilométernél az átterelt sávot lezárták, a forgalmat a külső sávba terelik, torlódnak a járművek. A mai napon a Dezsők ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket, és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. A következő dal nekik szóljon.

0: 7 óra 44 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Ismét a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kapcsán egy új projektről beszélgetünk, Berta Dóra projektvezetővel szemüveg pályázat kapcsán. Jó reggelt kívánunk, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
1: Jó reggelt kívánok én is, és mindig nagy örömmel beszélünk erről a projektről, mert nagyon szeretjük.
0: Hát a hallgatók tudják, hogy azért havonta legalább egyszer felhívjuk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársait, hol Edvid Péter úrral beszélgettünk, hol más munkatársal. Hát most beszéljünk erről a szemüveg projektről, hogy hogyan kezdődött ez, illetve hogyan válogatják meg azt, vagy mi tartozik az önök hatáskörébe, programjába, projektjeibe?
1: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak 12 fő programja van, amiből szerintem a munkatársak között azt elmondhatjuk, hogy szinte mindannyiunknak egyértelműen a legfontosabb az maga az egészségügyi programunk, az, hogy hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, sokszor fogyatékossággal élő gyerekeknek segíteni tudjunk. A szemüveg pályázat körülbelül 2 éve került, viccesen fogalmazva a látóterünkbe, ugyanis a biztonságos internet oktatásaink és egy szájhigiénés oktatás kapcsán jártuk az országot, és a trénereink, oktatóink azt tapasztalták, hogy már nagyon kicsi korban is a gyerekek, ha nem kapnak szemüveget, akkor kvázi egy megbélyegzés áldozataivá tudnak válni, ugyanis ha nem látnak jól a gyerekek, hidegnek, mozognak, megpróbálnak közel menni a táblához, fölállnak órán, nagyon hamar elvesztik a türelmüket egy adott téma iránt. És ha lemaradnak mondjuk akár már második, harmadik osztályra a többiektől, akkor sokszor ez behozhatatlan hátránnyá válik.
0: És milyen területekre terjed ki a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tevékenysége, hogy ez hogyan mérik fel, illetve most elmondta, hogy egy másik program kapcsán figyeltek erre a helyzetre, de úgy általánosságban, hát ugye Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatról van szó, de gondolom, hogy esetleg a határon túl és hazánkban.
1: Igen, igen. Hát a szemüvegpályázat az konkrétan itthon, határon belül került meghirdetésre, de folyamatosan szervezünk műtéteket, akár évente 2-szer az önkéntes orvoscsoportunk kitelepül a határon túlra, és szűrünk, vizsgálunk gyerekeket, szervezünk számukra, és ellátást biztosítunk, gyógyászati segédeszközöket. Ugye, ahogy beszéltük, folyamatosan oktatunk az egész ország területén. Emellett van egy nevelőszülő család, aki a gyerekmentő keresztül, a gyerekmentő alatt működik. Igyekszünk minél több olyan rendezvényt szervezni, ahol vendégül tudunk látni hátrányos helyzetű gyerekeket. E kapcsán például nagyon fontos megemlítenem, hogy 31-én, ugye Nemzetközi Gyermeknapon, az idei évben először 35 év után nem a Városligetben lesz a gyermeknap, amit mi szervezünk, mert sajnos, vagy hál' Istennek ott a Bajnokok Ligája lesz, hanem a Hajógyári szigeten leszünk, de ugyanúgy nagyon-nagyon sok szeretettel várunk majd mindenkit ezen az új helyszínen.
0: Ez nagyon jó, mert ugye Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálati Gyermeknapon természetesen, hogy megteszi a magáét, mint ahogy minden másban is. A következő kérdés az, hogy anyagi támogatást tudnak-e juttatni azoknak, akik erre nagyon rászorulnak, és hogy ez hogy működik?
1: Anyagi támogatást egyféleképpen szoktunk adni, méghozzá van egy ösztöndíj programunk, ami azt jelenti, hogyha nagyon szegény a család, viszont ugye nagyon-nagyon jól tanul a gyerek, akkor ott nagyon nehéz sokszor a tehetséggondozást biztosítani, vagy akár már azt is, hogy olyan feltételek legyenek otthon, amiben a gyerek könnyen és jól tud fejlődni. És ezért támogatók, szponzorokon keresztül működtetünk ösztöndíj programot, amire általános iskola második osztálytól lehet pályázni, mikor van szabad helyünket, mind a honlapunkon hirdetjük meg. És aki bekerül ebbe a programba, ő havi ösztöndíjat kap, egész odáig még akár az első doktori címét megszerzik.
0: Hát ez az óriási dolog, azt gondolom. Vannak-e új tervek? Igen, hallgatom.
1: Lengelzett családoknak, és nagyon felemelő látni azt sokszor, hogy már egész pici gyermekek mennyire értik annak a súlyát, hogy az ő tanulmányi eredményük mondjuk az, ami esetleg hozzájárul ahhoz, hogy a család mondjuk tudjon világítani otthon ahhoz, hogy ő tudjon tanulni. Ezeknél a projekteknél egyébként, és a szemüveg pályázatra visszatérve ott is, hatalmas összefogás volt az országban, amiért mi roppant hálásak voltunk, ugyanis a szemüveg pályázatban például több mint 300 optika mellénk állt, és vállalták azt, hogy az általunk kibocsátott utalvány úgy fogadják el a nyertesektől, hogy a családoknak nem kellett az optikákban előre fizetniük. Tehát az optikák elfogadták az utalványt, elkészítették a szemüveget, és a szám felénk nyújtották be úgymond a számlát, amit mi kiegyenlítünk részükre. És így azok a családok, akik mondjuk nem tudnak 80 000 forint körüli összeget kifizetni a havi költségvetésükből csak azért, hogy a gyermek jól lásson, ők is tudtak pályázni, és ők is tudtak szemüvegeket igényelni a gyerekeknek.
0: Ez a szemüveg programban résztvevő családok, ezek legtöbbje itt az országon belülre történt, vagy a határon túl is?
1: Nem, ez a program ez konkrétan Magyarország területére szólt. Itt vannak a partner optikáink is, tehát erre a programra magyarországi családok tudtak pályázni. A mostani meghirdetés, ugye ez már a második meghirdetésünk volt, 460 gyermeket tudtunk támogatni. Amit én személyesen imádok, hogy vannak már bölcsiskorú gyerekek is. Vannak körülbelül kevesen, de van körülbelül 15 óvodás nyertesünk is, akiknél kiemelten fontos, hogy most jól lássanak, mert a látást azt tanuljuk. Tehát nem úgy születünk, hogy tudjuk, hogy mi az az éles látás, hanem körülbelül 8-10 éves korunkig folyamatosan fejlődik ez a képességünk. És a gyerek nem tudja megmondani, hogy ő nem lát. Nagyon sok család ezért csak nagyon későn szembesül azzal,
0: csak
1: hogy
0: a hunyorgást látjuk van. Meg, hogy próbál közelebb menni a tárgyal.
1: Igen, tehát az erőfeszítést látjuk. Azt látjuk, hogy mondjuk nem ismer föl képeket. Egyébként a szülőknek szoktuk javasolni, hogy egész kicsi korban mondjuk úgy tudja tesztelni, hogy lát a gyerek. Hogyha az egyik szemét letakarja, aztán a másikat, és mondjuk ugyanarra a játékra másképp reagál a gyerek. Tehát szülőként talán mondjuk így vehetünk észre.
0: Ez egy ilyen egyszerűbb látásvizsgálat.
1: Igen, nagyon sok helyen az országban sajnos, tehát 14 év alatt csal a gyerekek szeme borzasztóan korrigál, akár ilyen 4-8 dioptriát is. Ami azt jelenti, hogy egy hagyományos optometrista által elvégzett szemészeti vizsgálat, az sajnos nem ad az ő esetükben megbízható eredményt, és ezért ebben a korban még pupilla tágítással szemész orvos vizsgálatára van szükség. Viszont nagyon-nagyon nehéz szemészhez bekerülni, és talán a programunk eredményeképpen azt is sikerült elérnünk, hogy nagyon sok gyereket legalább rendesen kivizsgáltak, hogy tudja a család a diagnózist, hogy tudja, hogy milyen dioptrián jó a gyermek szem.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Sajnos azért vágtam közbe, nagyon nem szeretem, mert lejár az időnk, de nagyon köszönöm, hogy részt vett ebben a reggeli beszélgetésben, és hát tényleg azt kívánjuk önöknek, hogy továbbra is ilyen módon tudják segíteni a rászorulókat a Jóisten áldásával. Köszönöm
1: nagyon
0: szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük mi is, és még annyit, hogy nagyon-nagyon várunk akkor mindenkit következő hét vasárnap a hajógyári szigeten.
0: Ez nagyon fontos. Nagyon szép programmal készülnek, biztos. Szép ünnepet köszönjük. Kívánunk erre a hétvégére is. Isten áldja önöket.
1: Szép napot, viszont
0: lesz. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat projektvezetőjével, Berta Dórával beszélgettünk a szemüveg pályázatról és az egyéb programokról. Most a hírpercek következnek, aztán a napszentje, és utána még egy interjúval visszatérünk.

0: Hírek.
1: Felvidéki származású szerzetes lett a Magyar Pálos Rend új tartományfőnöke. Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Elindult a boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes. 2026. június 1-i hatállyal Vizi Gábor András Mária Nosztrai házfőnök atyát nevezték ki, a Pálos Rend új magyarországi tartományfőnökévé, adja hírül a Magyar Pálos Rend. Vízi Gábor András atya a szlovákiai Nagykürtösön született 1971-ben. 2001-ben lépett be a Pálos Rendbe, ahol 2006-ban tett örök fogadalmat. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán végzett tanulmányait követően 2012-ben szentelték pappá a pálosok Petőfi Szállás Pálos Szentkúti kegyhelyén. Ezt követően a Mária Nosztrai Pálos Kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált. Az új elöljáró köszöntőjében kiemelte, változó világunkban van egy biztos pont, Isten örök és változhatatlan szeretete, valamint az ő gondviselő jelenléte, amely átöleli múltunkat, jelenünket és jövőnket. Hangsúlyozta, ő is erre alapozza majd tartományfőnöki szolgálatát. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, majd arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról. A boldogasszony zarándokvonat több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándokvonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyerekbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szertartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Boldog Apor Vilmos, győri püspök, vértanú. Apor Vilmos 1892. február 29-én ősi székely nemesi család gyermekeként Segesváron látta meg a napvilágot. Édesapja Háromszék vármegye főjegyzője volt. Altorja volt családjuk székhelye. A család birtokában volt a közeli Bálványosvár, amely a tatárjáráskor sok székelynek nyújtott menedéket. Az apor családok a protestantizmus erdélyi elterjedése idején is hűségesek maradtak a katolikus egyházhoz. Így ő is vallásos katolikus családban nőtt fel. Már 5-6 éves korában minisztrált. Középiskolai tanulmányait a jezsuiták iskoláiban, egyetemi tanulmányait az Innsbrucki Egyetem hittudományi karán végezte, ahol azután teológiai doktorátust is szerzett. Pappá szentelése után Gyulán rövid ideig káplán, 1917 őszétől pedig a nagyváradi teológia prefektusa és dogmatika tanára. 1918. augusztusától Gyulaváros plébánosaként működött. Papi tevékenységét 13. Leó pápa Rerum Novarum szociális enciklikája határozta meg. 1919-ben a kommunista hatalom átvétel után a megyei direktórium betiltotta az iskolai hitoktatást. Apor plébános és a hívek erélyes föllépésére a kommunista vezetők a hitoktatást mégis engedélyezni kényszerültek. Ő volt a gyulai földmunkás szövetkezeti mozgalom elindítója, lelkes támogatója. Apor Vilmos, a szövetkezet, a földmunkások mostoha helyzetén kívánt segíteni. Főszervezője volt Gyulán, 1924-ben tartott harmadik alföldi katolikus nagygyűlésnek. Ezen az egyházi vezetők is felszólaltak, köztük a pápai nuncius és Prohászka Ottokár püspök is. Nem szűntek meg hangsúlyozni a hitnek és a munkának szoros összetartozását. Lelkes támogatója a Kerkai Jenő által alapított kalotnak, a fiatalság valláserkölcsi nevelésének, és így tovább. 1941-ben 12. Pius pápa, Báró Apor Vilmost, a szegények plébánosát, a Győri Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Pártfogolta a győri egyetemistákat, támogatta a kalot munkáját. Népfőiskolákat szervezett, s mindent megtett a magyar mezőgazdaság föllendítéséért. Anyagi segítséget is nyújtott. Személyes kapcsolatban volt a munkásokkal és az ipartelepek dolgozóival. Gyárakat, bányákat látogatott. Legényegyletet alapított, amelynek a tagjait segédek és inasok sorából toborozták. 1943. áprilisától a kétkamarás magyar parlament felsőházának tagjává is választották. A híveivel, fiataljaival mindent megtett az akkori liberális és marxista eszmék letöréséért, amelyek a magyar nép lelki életét és nemzeti hagyományait nagyban veszélyeztették. Hangsúlyozta és mindent megtett, hogy a kormányzó szakítson Hitlerrel, és Magyarország lépjen ki a II. Világháborúból. 1944-ben a győri nagy légitámadások után a helyszínen vigasztalta a sebesülteket. Közülük sokakat a püspökvárban vagy más menedékhelyeken helyezett el. Védelmébe vette a zsidókat, elítélte a zsidókat, támadókat. A győri gestapó útján üzente Hitlernek: az isteni törvények a Führert is kötelezik. Eljön az idő, amikor a világ és Isten ítélőszék előtt felelnie kell tetteiért. Gyűjtést rendezett a zsidókért, és a plébániák papjait utasította, hogy az átvonuló deportáltakat segítsék. A győri püspökvár és a püspökség épülete is megteltek nem zsidó és zsidó üldözöttekkel, akárcsak Erdélyben Mártonáron, ő is életét és szabadságát kockáztatta értük. 1945. március 30-án Apor Vilmos püspök sorsa is beteljesedett. Győrt a szovjet csapatok foglalták el. Betörtek a püspökvárba is. A püspök saját pincéjében bújtatta el az asszonyokat és lányokat, s maga állt a pinceajtó elé, hogy tisztaságukat megvédhesse az erkölcstelen és primitív orosz katonasággal szemben. Nagypénteken délután 5 óra tájban ezért belelőttek. Megmenteni már nem lehetett. Húsvét vasárnap este sorsa válságosra fordult, és húsvét hétfőn hajnalban nemes lelkét visszaadta teremtőjének. Mindszenti bíboros írja róla naplójában: a jó pásztor életét adja juhaiért. Halála előtt megbocsátott gyilkosainak, és megköszönte Istennek, hogy elfogadta áldozatát, és felajánlotta azt az édes magyar hazáért és az egész világért. 1945. április 2-án halt meg. Második János Pál pápa 1997. november 9-én boldoggá avatta. Kérjük boldog Apor Vilmos, vértanút, hogy a mai nehéz időkben is legyen közben járója annak a magyar népnek, amelyért fölajánlotta életáldozatát, amint ő mondotta, édes magyar hazánkért és az egész világért.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8:07 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Pilis Szánton búcsút tartanak a csíksomlyói búcsúval egyidejűleg. Erről beszélgettünk, illetve egy lovagrend tevékenységéről Bakos Batuval. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kérem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak, és mondja el, hogy melyik lovagrend tagja, és mi a karizmája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én Bakos Batu vagyok, a magyarok nagyasszonyának Szent Korona lovagrendje vezetője, nagymestere, hogy mondjuk, állami szerint elnöke. A lovagrend karizmája a nevéből világosan látszik. Egyrészt a magyarok nagyasszonya, Magyarország valóságos égi és földi királynője iránti mélységes hódolat, terjesztése, kifejezése, ünneplése és életben tartása, amennyire lehet nemzetünk tagjaiban. Másik pedig a eljegyzésünk a boldogságos Szűz Máriával, a Szent Koronával történt, amit Szent István királyunk lassan 1000 éve, pár év már csak felajánlott a boldogságos Szűznek, akinek a segítségére bízta az egész nemzetet, akkor, amikor szintén válságos időknek nézett elébe az ország. Ez tehát a karizmánk, ezt a két csodálatos gondolatot, örökséget, eszmét akarjuk fenntartani.
0: Kik lehetnek a tagjai a lovagrendnek? Mik a feltételek?
1: A lovagrendnek bárki tagja lehet, két feltétel van. A nagyon erős keresztény, kifejezetten katolikus elkötelezettség és a nemzeti tartás és elkötelezettség. Tehát akik magyarnak vallják magukat, ez nem a származás kérdése, és akik tartják a katolikus egyházunk törvényeit, szabályait, és úgy érzik, hogy ezek az eszmék, tehát a királynőnk iránti hódolat, és a Szent Korona és a hozzátartozó alkotmány tisztelete, a nemzet megtartó ereje, akik ezt vallják, azok lehetnek tagok. Természetesen, ismerve a mai történelem oktatást, tudjuk, hogy etéren a fiatalok nagyon keveset kapnak az iskolába. Ha valakibe vágy van ezek iránt, akkor az lehet tagunk, és aztán közöttünk tovább foglalkozik mindezzel, és megtanulja, és vérévé válik ez az elkötelezettség.
0: Mikor alapították ezt a lovagrendet, és ez hol történt?
1: Kérném szépen, eznek van egyszer egy középkori eredete. Gyakorlatilag a Győri egyházmegyében létezett a török időket megelőzően egy lovagi társaság, aminek a szellemi örökségét is átvettük, de ennek a felújítása 1998-ban megboldogult Dankó László érsek úr vezetésével és instruálásával. Azóta is kötődünk Kalocsához, de miután világi lovagrendben vagyunk, a különleges egyházi kapcsolatunkat jelzi az, hogy megkérjük az összes egyházmegyében, ahol lovagjaink vannak, a helyi főpásztornak az áldását és engedélyét, hogy működjünk egyházmegyében, így határon túl és határon belül is már jó pár egyházmegyében jelen vagyunk.
0: Hányan vannak most a jelenleg a magyarországi lovagrendben?
1: A magyarországi, így szoktuk mondani, hogy belmagyarország.
0: Belmagyarország, igen.
1: A tományban Kicsit nehéz azt megmondanom, hogy pontosan hányan vagyunk, azért, mert némely tagunk beteg bár, és igen,
0: nem aktív
1: állapotban, ugye tagsága megmarad, de gyakorlatban nagyon kevéssé tud részt venni. Talán a rendi ima elmondásával, mert mindenki otthon tud, azzal részt vesz, de van már olyan, aki nem azt mondom, hogy elfekvőben van, de beteg állapotban van. Ha úgy vesszük, hogy akik aktívak, és akik el szoktak jönni a rendezvényeinkre, nem mindig és nem mindegyikre, de el szoktak jönni, azoknak a tagoknak a száma 38 majd a belmagyarországi tartományban, és 12 az Erdélyben, illetve van 2 Amerikában, és van Felvidéken is.
0: A lovak szó tulajdonképpen állítólag a középkor óta, és ez egy olyan fajta életminőséget takar, ami hát azért nagyon sok mindent, hogy mondja, be kell tartani bármilyen élethelyzetben. Na most, hát hogyha a saját véleményét kérdezem, hogy ki alkalmas erre? Mert mondta, hogy bárki jelentkezhet, de azért egy lovag, az, ha azt veszük a középkorban, az egy kicsit más jelentett, de mégis hasonló ahhoz, amit a lovagrendek mostani utódjai, hogy sok-sok feltétele lehet annak. Tehát megvan a keresztény elkötelezettség, megvan a lelki tulajdonságok, az érzékeny lelkűség, az empátia, és minden erkölcsi vonatkozása, ami hozzátartozhat az életünkhöz, de azért ez egy kicsit magasabb szintet jelent. Mi a vélemény erről?
1: Természetesen ezzel egyetértek. A középkorban a lovagrendek, egyes lovagrendek, nagyon sok alakult, egyes lovagrendek, az eredetiek, azok tulajdonképpen szerzetes rendek voltak, akik a szolgálatukat főleg katonai szolgálatban az egyház és a kereszténység védelmében látták el. Ezt szeretnénk mi ma is szellemi eszközökkel, szellemi erővel, a kegyelmi erővel megvalósítani, azaz valóban harc és küzdelem az egyházunkért, a kereszténységért, a magyarságért, de ismétlen nem katonai, nem terrorista.
0: Persze, de azért ez egy minőséget jelent.
1: Természetesen a rendi alkotmányunknak az első mondata az úgy hangzik, hogy hős az, aki az ellenfelét legyőzi. A lovag az, aki önmagát is legyőzi.
0: Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Érdekes volt a hallgatók számára, és mert azért sokan nem tudjuk, vagy nem tudják, hogy tulajdonképpen mit jelentenek, és nagyon sokszor látjuk a nagy ünnepeken is, hogy részt vesznek nagyon szép rendi ruhában, és hát térjünk rá a tulajdonképpeni témánkra, már van 3-4 percünk, de szerintem elég lesz. Tehát a csíksomlyói búcsúval egyidejűleg egy idő óta megrendezik Pirisszántón is, hasonlóan a búcsút pünköstkor. Mióta tart ez? Azt mondom, hogy most körülbelül 3 percünk van hátra, úgyhogy foglaljuk össze, hogy mi a lényege és mi a programja.
1: Pirisszántón ez a gyönyörű szokás, hogy teljesen egy időben és nagyjából szellemében összekapcsolódóan rendezik meg a csíksomlyói búcsúmise párhuzamos miséjét.
0: Igen.
1: Ami ezt annak idején Pirisszántó akkori polgármestere kezdte el, és azóta ő törhetetlen akarata és szervező ereje révén valósult meg minden évben. A létszám az változó volt, mert úgy értem, ha búcsúra jövő, a szentmisére jövő híveknek a létszámát. Annak idején ez úgy történt, hogy teljesen egy időben kezdődött az az ének, ami a régi Székely himnusz, nem a mostani, aki tudja merre, hanem az Én Istenem, jó Isten. Mel kezdődik, ahogy ott férfi kórus énekli el, itt is elénekeljük, és utána a szentmise ugyanolyan sorrendben megy, van rádió összekötetés is a két szentmise között, ott meg is említik, hogy az a egy időben, ugye most Piliszántón is van. Eredeti elgondolás az volt, hogy nem mindenki tud eljutni
0: Csíksomjóra.
1: Csíksomjóra, ugye messze van, ez jóval közelebb van, és akkor hát ez a helyszín is pótolhatja és megadhatja mindazokat a kegyelmeket,
0: igen.
1: Ami ott van. Ez alakult, és ez tartott, és mind a mai napig tart, itt már 20 esztendeje. És most a lovagrendünk vette át a szervezést azzal, hogy a polgi valahogy mondják, a polgármester urat úgy hívták, ez volt a beszenevel, ja. Polgival, aki fáradt, megfáradt, idős lett némi személyes támadásoknak, és ki volt téve, és úgy vélte, hogy beszünteti, és akkor jelentkeztünk mi, hogy ne szűnjék meg egy szép hagyomány, folytatódjék, mi átveszünk a szervezést, hogy most segítsen még nekünk elintézni a dolgokat. Igen, egész apró és banál is dolgok vannak, amiben nekünk nem volt gyakorlatunk, de ő megadta a segítséget, és bízom benne, hogy a mai első ilyen közös rendezés is nagyon zökkenőmentesen szépen fog zajlani.
0: Már csak arra van időnk, hogy a programot elmondjuk, jó? Hogyha akkor ezzel zárjuk a beszélgetést, egy kicsit elhúztam én az időt a lovagrenddel kapcsolatban, de az is nagyon fontos volt.
1: Tehát gyakorlatilag, amint mondtam, 11:30, ez megfelel az ottani 12:30, akkor kezdődik maga a szentmise. Előtte már lesz külön, hogy mondjam, ráhangoló, tárogatós jön, aki tárogatóval játszik, jön a rendünk egyik kedves dámája, aki hegedű, kísérettel erősíti majd a szentmisét is, és a ráhangolást is, és utána is. 12:30-kor kezdődik a szentmise, ünnepi szentmise, majd a szentmise befejeztével a himnuszokat elénekeljük, ebben a régi himnuszaink is szerepelnek, ugyanazt már mondtam, bevezetésből a régi Székely befejezéskor, a régi magyar, a Boldogasszonyanyánk, illetőleg a mai két himnusz is, és ezt követően majd kérjük még a megjelent híveket, hogy maradjanak egy kicsit lélekemelően magyar népénekekkel és népdaléneklésssel, és az ugyancsak zenei kísérettel, illetve néhány pár perces felszólalással vagy előadással fogjuk befejezni, mert nagyon döntő kérdés, hogy az igazi magyar nemzeti érzést, az igazi magyar küldetést, azt tudjuk továbbadni, éltetni magunk között, mert ez van a legnagyobb veszélybe a mai világban. A mai világ minden nemzeti, minden keresztény gyökeret el akar törölni. Egészen más világ ez. Tehát ezek fenntartása az nekünk mindenképp kötelezettségünk, a magyaroknak pedig különösképpen, hiszen a boldogságos Szűz Mária népe, aki pedig Szent Fiához visz mindenkit, akit tud, és ez a közvetítő szerep, ez bizony a magyar küldetés része is, ezt fenntartani ezzel lehet, az igazi népi nemzeti értékek megőrzésével, gyakorlásával, továbbadásával, és természetesen a keresztény katolikus hit gyakorlásával.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, és bemutatta a lovagrendet is, és hát mi mást kívánhatnánk, mint áldott szép pünkösdi hétvégét, ünnepet, Szentlélek kiáradását, az egyház születésnapját, és hát ezt a nagyon szép pilisszántai búcsút a Csíksomlyóval egyidejűleg, és jó Isten áldását további tevékenységükre.
1: Nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk szolgálni keresztény hitünket és hazánkat.
0: Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Oké, amen.
0: Kedves hallgatóink, Bakos Batúval beszélgettünk a pilisszántói búcsúval kapcsolatban, illetve a lovagrend tagjaként bemutatta a lovagrendjüket. Most a napindítónk végére értünk, és köszönjük megtisztelő figyelmüket. Áldott pünkösdi hétvégét kívánok kollégám nevében is. Vigyázzanak magukra, egymásra, nagyon sokan lesznek az utakon, úgyhogy nagyon figyeljenek arra, hogy mindenki szeretne hazaérni egy rövid imádsággal útraindulás előtt. Nagyon érdemes. És hát most hallgatjuk meg a Mi Rádiónk híreit, és utána már nem térünk vissza, illetve előtte elmondja Feri, hogy mikor kezdődik a Szentmise közvetítés ma és holnapi napon.
2: Mai napon 11 óra 25 perctől közvetítjük Csíksomlyóról a hármas halom oltártól a Szentmisét. Holnap vasárnap délelőtt 10 óra 30 perctől a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházból közvetítjük a Szentmisét Nyíregyházáról.
0: Köszönöm szépen, Feri, és most elmondom a Mi Rádiónk híreit röviden. A régi szokás szerint Urunk mennybe menetének ünnepe az első áldozások ideje. Mivel ez 40 nappal Jézus feltámadása után van, mindig csütörtökre esik, ezért nevezték áldozó csütörtöknek. A mostani hetekben ezért sok templomban történnek meg az első áldozási ünneplések. Mai élő adásunkat, amely 18 órakor kezdődik az első áldozásnak, azaz a gyermekek szentségi Jézussal való első találkozásának szenteljük, szeretettel Pöröskei Judit és Karácsonyi Mihály atya műsorszerkesztők. A mai nap költője Vihar Béla, tiszteletére a Mária Rádióban egész nap az ő versei szólnak. Vihar Béla pályafutását tanárként kezdte, ám sorsát a háború borzalmai és a munkaszolgálat évei pecsételték meg. 1945-ben ő állította össze a Sárga könyvet, amely az egyik legelső dokumentumgyűjtemény volt a magyarországi zsidó üldözésről. Egy Eretnek énekei című versével, és mely egy rendkívül mély Istennel perelő, mégis hozzá megfelelő lélek megrendítő fohásza, és ezt majd hallani fogják a versválogatásokban. Hát ezzel kívánunk áldott hétvégét mindnyájuknak. Még egy rövid ismertető pünkösd vasárnapi programról. 8 óra 30-kor Dér Katalin összeállítása pünkösdről, 9 óra 55-kor Bátor Boton Pálos szerzetes pünkösdi gondolatai, 10 óra 20 perckor Csépányi Gábor atya pünkösdi gondolatai, 10 óra 30 perc Szentmise közvetítés életben, mint ahogy hallották, Nyíregyházáról, délután 16 óra 50-től pünkösd a Néphagyományban, Rózsa Katalin összeállítása című műsorunkat hallhatják. Imádkozzanak és tartsanak velünk, és áldott hétvégét kívánunk mindnyájuknak.

0: Mária Rádió.
1: Boldog Apor Vilmos emlékére. Apor Ildikóval Rózsa Katalin beszélget.
2: A Mária Rádióban több műsort hallhattunk Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú emlékére, és a sors úgy hozta, hogy találkoztam Apor Ildikóval, aki oldalági rokona a vértanú püspöknek, és akit most a Mária Rádióban köszönthetek. A hallgatók nevében is szeretettel üdvözlöm, hálás vagyok, hogy elfogadta meghívásomat. Kedves Ildikó, elsőként arra kérem, beszéljen arról, hogy hogyan is van rokonságban Boldog Apor Vilmossal, illetve érdekelne az is engem, meg nyilván a hallgatókat, honnan származik az Apor család. Igyekeztem a beszélgetés előtt felkészülni. Altorjai Báró Apor család, ősi székely nemesektől származó család. Kit említhetnénk meg elsőként a családból?
3: A családból elsőként Apor Péter történetírót említeném meg, aki a 16-17. Században élt. Ő Apor Vilmossal közös rokonunk, mert hogy alapvetően a két családág az külön vált, és ő a közös ősünk. Apor Péter a maga korában nagyon sok történeti írást írt, amiben alapvetően a helyi szociográfiát írta meg Erdély történetével kapcsolatban, az ősi szokások és hagyományok őrzését tűzte ki célul. Nem tartotta azt a új német irányt, ami Erdélyben abban az időszakban betört, a hagyományokra megfelelő hatással levő dolognak, ezért egy kicsit kritikus szellemben írta meg Metamorfózis Transzilvánia című művét, ami az egyik leghíresebb.
2: Úgy tudom, hogy azon túl, hogy íróként vált halhatatlanná, nagyon sok tisztséget is betöltött.
3: Igen, a családunk sok tagja általában mindig az államháztartáshoz vagy a királysághoz szervesen kapcsolódó szakmákban, tanácsadói pozíciókban dolgozott. Apor Péter is a Habsburgházhoz volt hű, több vagyon elkapzással és egyéb szankcióval járó megpróbáltatáson ment keresztül, de mindig a lojalitás az egy természetes része volt az ő életének mindenek felett. És ez a felelősségvállaló nemesi allűr, ami jellemzi nagyon sok családtagunkat.
2: A hűség nyilvánvaló dolog, akár az uralkodó családhoz, de egyáltalán az élet minden területén. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az egykori erdélyi arisztokrata családok közül beszélgető társam volt régebben Bethlen Farkas és Gróf Nádasdi Borbála, és mind a kettőjükön mai napig is érzékelhető az a tartás, a hithez, az elvekhez való hűség, a tisztesség, az egyenesség. Ami engem különösen érdekel, hogy ezeknek az erdélyi családoknak a leszármazottainak mi maradt meg ebből, mi az, ami a családi történetekben megmaradt, és Apor Vilmos így került igazából az érdeklődési körünkbe, hogy ez a kettős évforduló volt. Visszatérve Apor Pétertől kell kezdenünk, tehát az altorjai erdélyi származású Apor Pétertől, aki a közös ős. Hány éves lehetett, kedves Ildikó, amikor hallott erről a rokonságról, és hogyan érintette ez meg?
3: Én Győrben születtem, nagyon kicsi gyermekkorom óta, Markota Bödöge nevezetű faluban nyaraltam a nagymamámmal. Ott a falu közege és az egész lakosság úgy vett minket, mint egy Apor Vilmos rokont, mert hiszen hát Apor Vilmos az ottani környezetben jelenlévő volt püspökként, a szertartásrendet tartotta, bérmálta az embereket, ott nagyon sok személyes kapcsolat miatt minket is egy ilyen egészen érdekes légkör vett körül. A családi nyaralások alkalmában valamilyen 3-4 éves koromtól volt jellemző, hogy a szüleim már a nagymamámra bíztak, és ott töltöttünk 3 hónapot mindig együtt unokatestvérek. Ott rengeteg családi kép, de ilyen 16-17-18. Századi családi kép volt föltéve a falakra, zongorák és nagyon régi bútorok vették körül. De a környezet nagyon érdekes volt ilyen szempontból. Mindig tudtuk, hogy melyik terv melyik felmenőtől származik. Apor Vilmosnak volt ott asztala, óra, minden, ami ilyen tárgyasult formában jelen volt, és ezért Igen, korán 5-6 éves koromtól már tudatosan volt jelen az én életemben Apor Vilmos.
2: Az ő tárgyai vették körül már kisgyerekként ilyen nyaralások során. A nagymama ki volt valójában? Hogy említsük meg azért a nagymama nevét?
3: A nagymamám Csíkszentmihályi Sándor családtagja, Apor Péterné Csíkszentmihályi Sándor Etelkának hívták. 2010-ben halt meg, ami nagyon nagy veszteség a családnak. Egy olyan történet és generáció távozott vele, ami pótolhatatlan. Több világháborút megélt.
2: Gondolom, hogy történeteket is mesélt, mikor együtt töltötték a nyarakat, de talán később is, hiszen, ahogy említette, magas kort ért meg. Gondolom, hogy mondott olyan családi történeteket, amelyek Apor Vilmos személyéhez kapcsolódtak.
3: Nagyon sok történetet mondott, ami ezzel kapcsolatos. A nagymamám életében Apor Vilmos többször játszott főszerepet, a házasságát is neki köszönheti, mert egy nagyon aranyos családi történet szerint, amikor ő elbizonytalanodott a házassága eletti pillanatban, akkor Apor Vilmos szeliden terelgette őt, hogy igen, az ő választottja, aki Apor Péter volt, az én nagyapám, az megfelelő lesz számára, és hogy a félelmet és a kételyt eloszlatta benne.
2: Győr nevét mindenképpen meg kell említenünk, hiszen valóban ezt mindenki tudja, hogy ott volt Boldog Apor Vilmos püspök. Győr nagyon fontos szerepet játszott az életében, illetve az nagyon elgondolkodható, amit mondott, hogy az emberek emlékeztek Apor Vilmosra, és tisztelték őt, és ebből a tiszteletből jutott önöknek is a gyerekkori nyaralások során. Nagyon sokszor emlegetjük, hogy mennyire a szegényeknek a védelmezője volt, hiszen a vértanúsága is ahhoz kapcsolódik, hogy kiállt a gyengék mellett. A történetet nyilván a rádióhallgatók ismerik, hogy 1945 nagypéntekén, miközben védte a püspöki várba menekült nőket, asszonyokat, gyerekeket, akkor érte a halálos golyó. Ez a védelmező szerep, ami Apor Vilmoshoz kötődik, és ami talán elsőként eszünk.

0: környékén Szany, a régi Pannonhalma, Győr-Szentmártonon is voltak paplakukban elhelyezve főnemesi családok. A nagymamám családja többségében 44 októberek környékén, Szany környékén volt, és onnan mentek tovább Ausztriába. Viszont az én nagymamám az én családomnak a legidősebb tagjával, nagyon pici babával volt kénytelen menekülni. Ők Magyarországon maradtak. Egyrészt ez tudatos döntés volt, mert ők nem akartak a magyar földtől és hazától távolabb menni. Másrészt egy pici gyerekkel nem akartak további bizonytalan helyzetekbe belemenni. Amikor a háború eszkalálódott, akkor a győri püspökpárban találtak ők is menedéket, a nagymamám és a pici gyermek. Ott apor Vilmoson túl, apor Gizella is jelen volt. Mint családtag, elég nehéz volt a nagymamámnak a beilleszkedése ebbe az egészben, mert munkát kellett vállalni minden területen. Mosogatást vállalt, és nagyon sok olyan szűkösséggel kellett együtt éljen, ami a háborúnak a nyomorából adódik. Az egész életünk során nagyon-nagyon szűkszavan nyilatkozott csak erről az eseményről, és mindig nagyon szomorúságot láttam rajta.
1: Azt is tudnunk kell, hogy a háború után nagyon sok évtizedig nem nagyon lehetett beszélni arról, hogy mi is történt ott Győrben, és mi történt apor Vilmossal. Ez azt jelenti tehát, hogy a nagymama a merénylet idején is a győri püspöki várban volt a kisbabájával.
0: Utána apor Vilmosnak köszönhetően munkát is úgy kapott a család. Győr-Szentmárton jegyzője volt az én nagyapám, amit egy menekült státuszú, akkor mindenfélenek neveztek minket. Tehát egy székely az Magyarországon román. Ő román volt abban az időszakban, de ennek ellenére az én nagyapámnak az intellektus az vitte mindig előre. Rengeteg olyan infrastruktúrális fejlesztést hajtott végre a győri régióban, ami az ő talentumának főkönyvelő volt. Ennek köszönhetően azért a családnak nélkülöznie a szó szoros értelmében nem kellett, annak ellenére, hogy nagyon szűkösen éltek.
1: Ezt a tisztséget a szocializmus idején végig be tudta tölteni, vagy tudta?
0: Különböző ezt? Helyekre helyezték át. Volt, hogy 4-5 munkahelye volt egyszerre, mert egyszerűen nem volt olyan szakember, aki annyira holisztikusan látta volna egy-egy vállalatfejlesztési projektben a dolgokat, mint ő.
1: Mondhatjuk tehát, hogy a tudására szükség volt.
0: Itt is 2 dologra, tehát a szaktudására volt szükség, arra a kreativitásra, ő meglátta az ilyen innovációs lehetőségeket. Ez egyébként eléggé jellemző a család több tagjára is. Ezen túl meg idegen nyelveken beszélt, ami ott egy nagyon érdekes és ambivalens viszonyt mutatott az akkori regnáló hatalommal, mert hát szükség volt rá. Több ilyen nagyon érdekes családi történet volt, hogy különböző leveleléseket kellett fordítani. Franciából, németből, mert egyszerűen nem volt, aki beszélt volna idegen nyelven.
1: Hát ezek a hivatalos levelezések így voltak, van, amelyeknek a lefordításához, az ő tudására szükség volt. Tehát valahol azért nyilvánvaló dolog, hogy benne volt ebben a gazdasági életben, miközben valahol talán osztályjelenségnek számít.
0: Osztályidegenként kezelték, nem biztosították számára az utazáshoz szükséges feltételeket. Vas Albertnek a Magyarországon maradt hintójával járt faluról falura, amíg az működött. Hajnalban kelt, estig nem látták, egy nagyon zajos életet élt, de a nemessége arisztokrata kiállásnak nevezte ott az egyik falusi néni egyszer, amikor beszélgettem vele, az sugárzott belőle, ezt mondták. A társadalom összes rétegével megértette magát a nagyapám. Beszélt a lovári nyelvet is, amikor arra volt szükség. Az üldöztetésnek a része az édesapám legtöbb története arról szól, azokról a gyermeki ijegységekről, amikor egy-egy katonatiszt oda ment hozzájuk, hogy titeket sorfelelé kellett volna állítani, tehát igen, megkapta a család azt, amit nem szeretne.
1: Ezt a nagypapa, a nagymama mesélte később, amikor már felnőtt lett, mert azért nagyon sok történetet eddig is elmondott, vagy legalábbis, hogy a család milyen nehézségeken ment keresztül, milyen élethelyzetben volt. Ez ilyen családi beszélgetések során került szóba. Tudatos volt-e az, hogy megismerjék a családot, de ugyanakkor volt bennük egy félelem is nyilván, hogy ez maradjon családon belül, hiszen abban az időben nem lehetett nyíltan erről beszélni. Nagyon sok család ki volt téve a veszélynek, hogyha egyáltalán erről beszéltek.
0: Az, hogy a családomat megfigyelték, az most már történelmi tény. Megvannak az akták, ki vannak kérve. Azokat én még nem voltam képes betenkinteni, mert egyszerűen úgy gondolom, hogy túl közeli még a időpont,

0: A nagybátyám, aki kikérte, ő elolvasta, de az édesapám még nem teljesen. Ezek olyan sebeket nyitnak föl újra és újra, amik miatt egyébként elég zárkozott is a családunk. Nagyon nehéz feldolgozási folyamat a kommunizmusnak a hagyatékát leküzdeni, de ennek ellenére azt a tartást, amit a család a teljes vagyonvesztés állapotától kezdve képes volt megőrizni, azt vagyoni helyzettől függetlenül próbáljuk képviselni. Tehát, hogy
1: a család megpróbálja azt a tartást, azt a kiállást, tisztességet, amit az ősöktől tanultak. Az, hogy nem lehetett erről beszélni, meg nagyon nehéz ezeknek az éveknek a feldolgozása, ezért külön érték, hogy Apor Ildikó eljött ide a Mária Rádió stúdiójába, beszél erről, mert nyilván mindenki másképp dolgozza fel ezeket, nevezzük itt családi traumákat, itt azért nem akár milyen családi traumáról van szó, nyilvánvaló, ami miatt engem ez érdekelt, hogy a boldog Apor Vilmos áldozata volt ennek az időszaknak. Az idei évfordulók bizonyára alkalmat adtak a családnak, hogy boldog Apor Vilmos emlékét ápolják, illetve a tiszteletére rendezett programokon ott legyenek. Volt-e erre lehetőség, vagy kaptak-e meghívást?
0: Mindig kapunk meghívást az emlékmiséken, általában a hátsó sorokban, vagy ahol helyet kapunk, leszoktunk ülni. Én idén nem tudtam elmenni a győri és a gyulai színi előadásra, amit nagyon sajnálok, de a családom több tagja volt, és nagyon pozitív nyilatkozatokat tudok elmesélni itt a Mindenkinek Mindenet című előadásról. Ezen kívül korábbi években én a Ciszterci Szent Imrének a diákok által előadott Apor Vilmos feldolgozását láttam, az egy kiváló munka. Követjük az eseményeket, és próbálunk szoboravatástól kezdve minden egyéb eseményen részt venni. Koszorúzásnál volt tavaly a fiam még jelen, amikor éppen szünete volt, mert ő Pannonhalmán van. Idén azért nem voltam a novemberi eseményen, mert pont őt vittem.
1: Említette a fiát, hány éves és az ő életkori sajátosságainak megfelelően miről tud mesélni? Mert hiszen nyilvánvaló dolog, hogy egy ilyen családnak a történetét és főleg a tragikus eseményeket nem lehet csak talán fokozatosan elmondani a fiáról, hogyha beszélne, aki már nyilván sok mindent tud a családról, és ahogy említette, rendezvényeken ő is képviseli már a családot.
0: Igen, ő egy nagyon érdekes életutat bejáró gyermek. Pannonhalmára ön szeretett volna jelentkezni, és hát felvételt is nyert. Nagyon boldog tőle, és elégedett azzal a tanulmánnyal és küzdelemmel, amit ott folytat. 6-osztályos gimnáziumban jár, most már második éve. Egyre mélyebben érdeklődik. Ott Pannonhalmának kezébe is adnak dolgokat, mi félig meddig tudatosan. A kommunizmus komplexitása miatt nem gondolom, hogy ez nagyon kicsi korú gyermekeknek való téma. Tekintettel arra, hogy a család ezt úgy szenvedte meg, hogy azt nem tudjuk teljesen pozitív életútképként előadni, ezért eléggé szűk szavon beszélünk. Nagyon-nagyon köszönjük azoknak a szerzőknek, akik gyerekkiadványokat csinálnak, mert nekem nagyon nagy segítség volt például Betlen Falvinak a könyve.
1: Betlen Falvi Gábor könyvéről beszélünk, aki több könyvet is írt, hiszen van a Magyar Szentek című könyve, és valóban gyerekeknek készült könyvek ezek, amivel közelebb lehet hozni, nem csak a könyv nyelvezete révén, hanem gyönyörű kiállítása van a könyvnek, gyönyörű illusztrációi vannak. Ez egyben egy könyvajánló is legyen, tehát Betlen Falvi Gábor könyve az, amit már a kisebb vagy akár kamasz gyerekek kezébe adhatunk, ami nagyon szépen összefoglalja például boldog Apor Vilmos történetét.
0: Ezt ajánljuk mindenkinek.
1: Talán patetikusnak hangzik a kérdésem, de őszintén érdekel. Mennyire élik meg azt, hogy a név kötelez? Úgy érzik, hogy az a név, amit ők viselnek, az nyilván sok mindenre kötelez. Az Apor név mire kötelez önöket? Egyáltalán hogy élik ezt meg? Azt említette, hogy nagyon visszahúzódóak, tehát nem nagyon szeretik a nyilvánosságot, de valahol mégis biztos, hogy valahol belül megélik azt, hogy ez a név kötelez.
0: Apor Vilmos példáját tudnám említeni erre a legegyszerűbben. Ugye ő neki nagyon sok erényt tulajdonítunk. Ilyen a szegények segítése, az odafordulás, a felelősségteljes, mindig szabályokat követő, és a szabályokon belül azért a játékteret feszegető magatartása, a fejlődéstudat, vagy ez a fejlődés szemlélet. Na most ez nem feltétlen csak a polvilmos erény. Ez gyakorlatilag minden nemesi családnak alapja. Kívülről, hogyha nézünk egy nemesi családot, akkor mindig egy ilyen érdekes kis buroknak vélhetjük, pedig belülről ez az érdekes burok, ez ezeknek az erényeknek a tradicionális továbbvívéséről szól. Én is arra próbálom a gyerekeimet nevelni, hogy minden ember a legalacsonyabb rangú, nem neveznék rangoknak a 21. században már semmit, de teljesen mindegy, hogy milyen társadalmi státusza van valakinek, az embersége, az egy olyan érték, amit megbecsülünk. Odafordulunk. Mindenkit meghallgatunk, és ezek olyan dolgok, amikre odafigyelünk. Tehát ezt az odafigyelő és részessévé próbálok lenni a másik ember problémájának, amit megpróbálok belsővé tenni ahhoz, hogy meg tudjam oldani, vagy feldolgozni. Ezek olyan erények, amiket én is a nagymamámtól és a nagyszüleimtől, szüleimtől kaptam. Ez párosul egy olyan határozott, takaratos, előre vívő allűrrel, ami miatt néha picit feszegetjük is azokat a társadalmi határokat, amik miatt általában konfliktusos helyzetbe is kerülünk, és ezt általában névnek tulajdonítják, pedig nem erről van szó, hanem az erény, vagy a hagyomány az, ami dolgozik.
1: Ami beépült nyilván az egyéniségbe, és ami talán ilyen genetikai dolog is
0: igen,
1: lehet.
0: Igen, vannak ilyen remek jelzők, hogy mi, milyen típusúak vagyunk, mi aporok. Pláne nemesi családok egymás között ezt nagyon jól tudják, hogy ki milyen hagyatékkal rendelkezik.
1: Advent időszakában vagyunk, mindenképpen meg kell kérdeznem, úgy érzem, hogy az ön családjában ez az időszak hogyan is zajlik, hogyan élik meg ezt az áldott várakozási időszakot, vannak-e hagyományok vagy rítusok, amelyek még akár az ősök életére vezethetők vissza, tőlük hagyományozottak át?
0: Katolikusok vagyunk a férjemmel együtt, ez egy könnyebbség, mert ez egyébként a családomra nem volt jellemző, tehát általában vegyes református vagy evangélikus és katolikus vegyes házasságok voltak többségében, de nálunk egyszerű a helyzet, mert így járunk hajnali misékre, nem a hét minden napján, de igyekszünk a héten háromszor elmenni a lányommal, a hétfő szerda pénteket tűztük ki célul, ezt tartjuk is, helyel közzel, mondjuk most Miklós napján egy hétfőket péntek lett belőle, mert a férjem szerette volna, hogyha a névnapján ez arról rátél lesz az induló. Ezután indul a nap, este pedig koszorúval, a klasszikus egy rózsaszín három lila koszorúval ünnepeljük együtt családként az eseményt, ott felénekeljük az ősi énekeket, amiket ismerünk, és van az a nagyon érdekes gyertyagyújtási mód, hogy nem minden, hogy a sorrend milyen. Az Atyafiú Szentlélek típusú, amikor a rózsaszín gyertya melletti kettőt gyújtjuk meg, vagy pedig sorrendben az, hogy lila-lila rózsaszín. De a lényeg az, hogy próbálunk a várakozással és a böjtöléssel egybekötött karácsonyi örömre felkészülni. Így közösen is. Egyén imáinkban a gyermekeinket is arra neveltük, hogy legalább a reggeli és az esti ima az meg legyen a napi keretnek. Reméljük, hogy sikerül hát menteni valamit, de van azért nekünk is dolgunk még ez. A családi együtt imádkozás az még feladat.
1: Nem abban a korban élünk, amikor ez könnyen menne, de a szülőkön nagyon sok múlik. Például abban a egyházi közösségben, ahova én és a férjem járok, ott pontosan ezt éljük meg, hogy több generáció együtt jár a templomba, és sugározzák azt a harmóniát, amit csak a hit adhat meg. És az advent időszakban pedig különösen én úgy gondolom, hogy a családi együttléteknek, és legyen az akár az, hogy a közös gyertyagyújtás, vagy a közös ima, de ahhoz együtt is kell lenni a családok. A nagyfiúk nem olyan gyakran van itthon, hiszen Pannonhalmán tanul, tehát ez nem is nagyon...
0: Ő az utolsó gyertya 3 napjára ér haza. Mivel ő már kirepült gyakorlatilag 13 évesen, ezért a lányommal a 3-as fogatot gondolt.
1: Kedves Ildikó, én örülök, hogy azért valahol egy kicsit bepillantást engedett a Apor Vilmos családjába, illetve ebbe az oldalágba, és főleg abba, hogy aki ezt a nevet viseli, hogyan tudja ezt a családi hagyományt továbbvinni, tovább adni aztán a gyerekeinek, és érintettük azt is, hogy ez nehézségekkel jár a mai világban. Talán ez is oka annak, hogy visszahúzódóvá tette önt is, és talán családját is egy kicsit, mert erre a beszélgetésre is nehezen tudtam rávenni, de engem meg nagyon érdekelt, hogyha csak néhány mondatban is, de mégiscsak hozzá tudjunk tenni Boldog Apor Vilmos személyiségéhez, és főleg ahhoz, hogy hogyan él az ő szellemisége tovább, akár a leszármazottai életében. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat.
0: Köszönöm szépen.

0: Apor Ildikóval Rózsa Katalin beszélgetett. A műsorban elhangzott Horváth Csaba himnusz Boldog Apor Vilmoshoz, Győr vértanú püspökéhez, énekelt a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet szkólája. A műsort szerkesztette Rózsa Katalin. Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
1: Hírek.
2: Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Május 28-án kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kovácsné Pap Ágnes. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, majd arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és a konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Magyar Képzőművészeti Egyetem műtermei minigalériákká alakulnak a hallgatók tanévvégi kiállításain, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. A kiállítások május 28-a és június 5-e között tekinthetők meg. A tanévvégi kiállításokon az egyetem valamennyi tanszéke és osztálya bemutatkozik. A közönség megismerheti többek között a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező művész hallgatók legfrissebb munkáit. Az érdeklődők az Andrássy úti főépület történelmi termeitől az Epreskertig bejárhatják az egyetem máskor zárt műtermeit és tereit. Az évvégi kiállításokhoz kapcsolódva idén is átadják az Amadeus művészeti díjat, amellyel két kiemelkedő fiatal alkotót jutalmaznak. A két díjazott egyenként 1 millió forintos támogatásban részesül. Az egyetem évvégi kiállításai ingyenesen látogathatók, olvasható a közleményben. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról a Boldogasszony zarándokvonat, több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt Váci megyés püspök a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándokvonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szert. Tartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében Juha Gyöngyi.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalomra a 6. és 9. parancsolat tárgyalását tűztem ki. A 6. az így szól, hogy ne paráználkodj, a 9. pedig felebarátott házastársát ne kívánd, az eredetiben így van, hogy felebarátott feleségét ne kívánd. Ezt a kettőt összevonjuk, mert valójában egy témakörről van szó. Az egyikben a megvalósult bűn, a másik pedig az arra való készület van, és hát így együttesen kiadják azt a erkölcsi területet, amit mi a nemiség körébe szoktunk belevenni, ugyanis a szexualitás szó az valójában a testiséget jelenti csupán, a testi oldalt. A nemiségben ugye benne van a nem, a nemzés, az élet továbbadása, egy teljesebb kifejezése ennek a parancsolatnak, és erre a kettőre építi föl aztán a keresztény, de főként a katolikus teológia az etikáját, a erkölcstanát, ami nagyon sokrétű. Még ebben a nagy katekizmusban is, ami végül is nem egy szakteológia, hanem a művelt emberek számára adja elő a mi hitünk tanítását, ebben is hosszú oldalakat tesz ki, hogy férfinak és nőnek teremtett bennünket az Isten, a tisztaság hivatása, a személy teljessége, önmagunk ajándékozása, tisztaság különböző életformái, a tisztaság elleni vétkek, tisztaság, homoszexualitás, házasság, házastársi szeretet, házastársi hűség, gyermekáldás, házasság, méltóság elleni vétkek, egyéb vétségek, tehát óriási terület, és ugyanígy akkor, amikor ide veszük a 9. parancsolatot, az még a szív megtisztítása, harca tisztaságért, a rendezetlen vágyaknak a féken tartása. Mondhatni azt, hogy ez egy nagyon nehéz témakör, abból a szempontból, hogy szembe találkozik a világ felfogásával, tehát nem lehet azt mondani, hogy mint amikor azt mondjuk, hogy ne hazudj, akkor azért azt az emberek többsége azt mondja, hogy hát igen, ne hazudjunk, mondjunk igazat, bár borzasztó hazug világban élünk ettől függetlenül. Itt már azonban teljesen megoszlanak a vélemények, mert ki is veszik a bűnnek, a vétségnek a téma köréből ezt a területet. Nagyon nehéz magyarázni az embereknek úgy, hogy a katolikus tanításhoz hívek legyünk, mert nagyon nagy ellenállással találkozunk, de éppen itt van, ami mostani 14. Leó pápánknál látjuk azt, hogy ő kiáll a katolikus tanítás mellett, és nem vitatkozunk másokkal, hogy itt így van, úgy van, ez a katolikus tanítás. És nem is azt mondjuk, hogy ez a központja a katolikus tanításnak. Tehát lehetne azt mondani, amikor a parancsolatokról van szó, akkor ez a 6. parancsolat. Tehát nem e körül forog végül is a keresztény erkölcs, de nagyon fontos. És nem lehet azt mondani, hogy már itt így csinálják, úgy csinálják, nekünk megvan a tanításunk. Épp a napokban olvastam, hogy a katolikus Lengyelországban az egyneműek házasság kötését engedélyezték Varsóba, megtört a jég. Hát ez is egy hazugság így, mert nem a katolikusok csinálták. Ott sem mindenki katolikus Lengyelországban, hanem nagyon liberális elveket vall. És azért teszik ezt. Tehát itt nehéz nekünk erről szólni. Emlékszem, amikor kezdő hitoktató voltam, akkor az első áldozásra készítendő gyerekeknél, hát a tízparancsolat előkerült, és akkor én ezeket a szavakat, hogy légy szemérmes, ne paráznák, hogy ezeket variáltam. Háláttam, hogy másodikos gyerekek nem értik, amit én mondok. Elmentem egy öreg kollégához ott a szomszédba, nagy hitoktató volt. Kérdeztem tőle, hogy hát te ezt hogy oktatod, ezt a parancsot? Hát azt mondja úgy, hogy a gyerekek ott vannak a akkor még faluvégi pataknál, mit tudom én, őriztek valami libát vagy állatot. És egyik azt mondja, hogy fürödjünk, a másik azt mondta, de még fürdőruhánk sincs. Hát nem számít az. Levetették a fürdőruhát, vagy a ruhájukat, belementek mesztelen. El sem mondom, ami ott történt. Ez a paráznaság, mondta akkor. De most a mostani gyereknek azt mondanánk, hogy pornó, akkor elővenné a telefonját, azt mondja, hát itt ilyeneket lehet látni. Tehát nagyot váltott a világ azóta, és valójában, ha így nézzük, én, nem is én, hanem Benedek pápa volt az, aki azt mondta, hogy Európának ez az értékrendje, ami azért nagyjából a kereszténységhez kötődött, az a második világháború után 1968-hoz kötődött. A szexuális forradalom olyan szintre emelődött Franciaországba a fiatalok lázadásával, hogy azt tűzték ki célnak, hogy teljes szabadosság legyen. Volt itt egy öreg pap az érsekségén néhány év ezelőtt, Kanadában egyetemi tanár volt, azt mondta, hogy oda is begyűrűzött akkor ez a mozgalom, és ő, mint tanár, kinézett az ablakon, azt látta, hogy az egyetemisták egyik épületből a másikba mesztelen szaladgálnak. Tehát ott kezdődött ez 1968-ban, ez a fajta teljes szabadosság, és ugye a rendszerváltás után, akkor begyűrőzött hozzá ez a posztmodern, a kemény materializmus a maga kiábrándultságával, és ott tartunk, ahol tartunk. Ugye mondják, hogy depressziósak az emberek, pedig ez a fajta szabadság teljesen megadatott számukra, hogy itt már nincsen bilincs számukra. A Szentírás, amikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, felebarátott házastársát ne kívánd, akkor add elénk egy mércét, egy segítséget az életben. Ugyanis kettős véglet mindig volt, az egyik az, hogy istenítették, gondoljunk a termékenységi kultuszokra, ott a pogány világban a termékenységi kultuszokkal nagyon erőteljes volt a szexuális beállítódottság. Viszont az egyes korok pedig olyan gnosztikus eretnekségeket behoztak, amelyek testtagadókká váltak. És azt mondták, hogy minden bűnös, ami a testtel kapcsolatos. Látni kell, hogy még a kereszténységre is hatott egy Szent Ágoston egy ilyesféle szektával is találkozott, és ő, aki mondjuk egy eléggé viharos ifjúságot élt meg, nagyon szigorú lett a nemiség és a hatodik parancs területén, ami aztán ráragadt az egyházra is. És hát meg kell találni azt a helyes mértéket, amiért Isten ezt adta. Papini azt mondja, hogy a szexualitás benne, hogy a házasság formájában az ifjúság legnagyobb kísérlete, hogy megakadályozza a végzetet a szeretettel. Mert a végzet az, hogy meghalunk, kimúlunk. A nemiség, a ifjúsághoz kapcsoltan maga a házasság vállalja a gyermeket, hogy ennek a végzetnek, hogy kimúljon az emberiség, itt a megoldása. De ahogy említettem, voltak mindig olyan irányzatok, amelyek testellenesek voltak. 19. században Schopenhauer egy alapvetően materialista filozófus volt, de rettentően borúlátó volt az emberrel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a szexualitásban megmutatkozik az, hogy az ösztön felül emelkedik az értelem fölé. Mert, mondja, azért a pillanatnyi boldogságért továbbadja az életet, és mire való az élet? Hogy abszurd legyen, hogy ne legyen értelme, hogy tele legyen szenvedéssel. És azt mondja, ezért kialakult az emberbe a személyrem érzet, mondja Schopenhauer, hogy szégyelli azt, ami értelme folytán meghosszabbítja az emberi szenvedést. Érdekes filozófia. Egyébként a nirvána a hinduknál, vagy a buddhistáknál inkább, éppen azt mondja, hogy mindenféle vágytól meg kell szabadulni, mert az okozza az ember boldogtalanságát. És hát a szenvedélyről mindenki tudja, hogy az lehet emelkedő is, de ugyanakkor lehet nagyon veszélyes is. Hogy a Nagy Lászlónak a verse, hogy ki viszi át a szerelmet a túlsó partra, azt kell mondanunk, hogy senki. Maga Jézus mondja, hogy megszűnik a házasság, de a szeretet megmarad. Ugyanis a szerelemért az emberek gyilkolnak. Hát gondoljunk, mennyi féltékenység van, mennyi szomorúságot hagy az emberekbe, ha egyik a másikát elhagyja. A fölbomlott házasságok gyerekekre is milyen hatással van, ugye? Tehát ezért itt meg kell találni az Kylla és Karybdis között a helyes utat. A újkorban főként a darwinizmus és a freudizmus az nagyon, hogy is mondjam, csak biológiaivá tette a nemiséget. A Darwin azt mondta, ez a szaporodás eszköze, mint az állatvilágban. Talán abban különbözik, mondta Darwin, az emberi szexualitás és az állatvilági, hogy ottan időszakhoz van kötve, és mindig a fajfenntartás szolgálja. Az embernél pedig magát a szenvedélyt, a szerelmet, az örömet. Freud meg azt mondta, hogy azért van nekünk annyi szomorúságunk, mert a kultúra kiterjesztette, vagy kitermelte a felettes ént, hogy ezt se szabad csinálnod, azt se szabad csinálnod, és ebből adódóan az ember tele van ilyen idegrendszeri problémákkal. De ha egyszer felszabadítjuk ezt a szexualitást, akkor az emberek boldogok lesznek, semmi sem köti őket. Hát ugye az egyrészt téves felfogása volt Freudnak, hogy az embereknek ez okozza az idegrendszeri problémáit, hiszen ő hozzá a betegek mentek mindenféle bajjal. Másrészt látjuk, amikor kinyitották szélesre, nyitották a kapukat, nem lett kevesebb idegbeteg, sőt, éppen nemrégiben olvastam, vagy hallottam a rádióban, és most utána néztem, valóban az egyetemisták 10 000-es létszám alapján mérték, 10 000 emberből 40-valahány százalék depressziós, és egyharmada foglalkozik, 37% az öngyilkossággal. Miért? Akkor a szabadság van, minden tehettek. Mert nincs hit, és kiégtek, kiéltek, kiváltak. Ez őket már valójában csak az dobja föl, hogyha jön a kábítószer, vagy valami ilyesmi, de egy tartós, harmonikus életet nem tud biztosítani számukra a mértéktelenség és a szenvedélyes élet. A Biblia eszményként állítja elénk az életállapotnak megfelelő tisztaságot, vagyis a házastársak közötti hűséget, az özvegyeknek is a megfelelő hűséget, illetve a házasságra készülőknek a önmegtartóztató életet. Persze ez így olyannak tűnik már, hogy ez aztán teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen lenne a mai világban. Ennek ellenére az egyháznak mondania kell. De nem mondhatja azt, hogy mindenki így csinálja, hogy aki hozzánk jön házasságkötésre, az már együtt él, Isten tudja mióta, és mi csak házasságot rendezünk, mégis mondanunk kell az eszményt. Egyébként Jézus magatartása tekintetben útmutató, mert mind a 4 evangélium hozza, hogy aki házasságot tör, az bűnt követel. Sőt, aki már szívében elköveti, az is. Ugye? Tehát mondatott a régieknek, ne törj házasságot. Én pedig mondom nektek, aki már ilyen-ilyen szándékkal egy nőre néz, mondja Jézus. De mondhatta volna, hogy egy nőre. És ugyanakkor, hogy aki elbocsátott nőt vesz feleségül, vagy aki elbocsátja feleségét és újra házasságot köt. Ezeket elméletben mind nem engedélyezte, megróta Jézus. Elméletbe. De mikor ott volt a házasságtörő nő esete, ismerjük a történetet, házasságtörésén ért nőt elkapnak, a templom udvarámat ítékeznek fölötte. Na, te mit mondasz? Mert ugye meg lehetett kövezni. A fundamentalista iszlámban, mint a mai napig, megkövezhetik, meggyilkolhatják, de általában csak a nőket, ugye? Mert az ilyen férfiogú társadalom. Jézus ott először írogat a földre, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való közöttetek. És És akkor elpárolognak, azt mondja, senki sem ítélt el, én sem ítélek el. Menj, de többet ne vétkezzél. Vagy amikor leül Jákob kutyánál, ma az is csoda volt, hogy ő egy rabbi mester képébe járta a vidéket, és egy asszonya hosszasan beszélget, csodálkoznak a tanítványok. De kiderül, hogy annak az asszonynak már ötödik férje van, meg ki tudja, mi volt még az életébe, és mégse zavarja el, hanem beszél neki lelki dolgokról. Vagy ott van a Simon farizeus házába, megjelenik a bűnös asszony, alabárdos edényből drága nárdus olajat ker rá. Mondja a Júdás, hogy hú, ezt az olajat el lehetett volna jó pénzért adni. Az a nő nem kapálásból szerezte azt a nárdus olajat, bűnös életéből. Jézus azt mondta, hagyjátok, temetésemre teszik. Tehát felállítja a mércét, de mikor odament hozzá, vagy találkozott az ilyen emberrel, akkor irgalmasságot gyakorolt Jézus. De ugyanakkor nem mondhatta azt, hogy én nem fogadlak be téged. És így vagyunk a mostani új problémákkal. 16-17 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor taglaltan, hosszasabban beszéltem, úgyhogy korokhoz kötötten is a 6. parancsolat megvalósulásáról. Hogy gondolkodtak rajta az ókorban, az egyházatyák ókorban, középkorban, újkorban, és akkor még nem hoztam elő azt, hogy mi legyen a homoszexuálisok házasságával, vagy az LMBTQ-val, ez a mindenféle nemhez kötődő embereknek a megítélésével. Mert 20 éve ezelőtt ez nem volt, 25-tel. A 30 évvel ezelőtt úgy fejezte be valaki a levelet, hogy írta a barátjának, hogy a családom meleg szeretettel vár, senki nem gondolt semmire, azt gondolta, hogy szívélyesen fogadnak. Ma ez a szó le van kötve szinte már a homoszexuálisokra, szivárványos mozgalomra, és itt van ez az LMBTQ. Ez most nagyon nagy probléma. Mi legyen? Hogy legyen? Ugye, Ferenc pápa az egyfajta elbizonytalanodást adott az egyik levelével, amikor azt mondta, hogy hát a homoszexuálisokat is meg lehet áldani. De utána aztán ő maga is helyesbített, mert azt mondta, hogy nem mint házasságot, hanem mint embert. Mert mindenkinek kijárhat a megáldás. 14. Leót megkérdezték, nem is olyan rég, mi a véleménye. És ő a katolikus tanítást hozta. Isten férfinek, nőnek teremtette az embert. Együtt adják ki Isten képét. A házasság egy férfinek, egy nőnek a szövetsége. Fölbonthatatlan szövetsége. Az ószövetség az engedményt tett a több nejűség irányába. És semmiért el lehetett zavarni az asszonyt. Voltak iskolák, hogy milyen címen lehet elbocsátani. Ezt keresték a fogódzó pontokat. Az asszony csúnya, rosszul főz, és így tovább. Akkor Jézushoz mennek, akkor azt mondja, hogy ti elbocsáthatjátok a feleségeteket, és valamiként van több nejűség nálatok, ez a gyarló emberi természetetek miatt van, mondja Jézus. Így fejezi ki, hogy kemény szívűségetek miatt. Mózes ezért engedte meg, de kezdetben nem így volt. Egy férfi volt, egy nő, aki a házasságot alkotta, méghozzá fölbonthatatlanul. És azt mondta, hogy amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Ez a katolikus tanítás mind a mai napig érvényes kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy egy egyházi bíróság megállapítja valakiről, hogy olyan kapcsolatban él, mert nem házasság szentségében, ami eleve érvénytelen volt. És akkor azt szétveszik. Van az Úr Jézusnál egy ilyen is, hogy kivéve akkor lett, ha pornéja van, de ott nem pusztán parázdaság esetéről van szó, hogy akkor bocsáthatja el, hanem érvénytelen házasságban vannak. Akkor szétválhatnak. Tehát az Anyaszentegyház ezt őrzi. Egyébként ráment egy ország annak idején, Anglia, 8. Henrik, ugye először nagy katolikus volt, Luther ellen fővette a harcot, megkapta a kitüntetést, az aranyrózsát a pápától. Csak hát szenvedélyes ember lévén beleszeretett Boleyn Annába, az egyik udvarhölgyébe, és miután rendes feleségétől, a navarai hercegnőtől nem született fiúgyereke, már pedig neki kellett trónörökös, el akart válni, de a pápa nem akarta szétválasztani. Mórusz Tamás inkább vértanú lett a püspökkel együtt. Nem fogadták el, hogy 8. Henrik az új házasságot kössön, és erre ő egy új egyházat alapított, aminek ő volt a főnök, vagy hogy mondjam, vezetője. Ez az anglikán vallás. Ezt kevesen tudják, hogy az anglikánok közül most már ők annyira elmentek, annyira liberalizálódtak, hogy sokan még anglikán papok is visszatértek a katolikus egyházba, éppen 16. Benedek pápa alatt. Na most ennek mintájára megkérdezték 14. Leó pápát, és azt mondta, az Anyaszentegyház továbbra sem fogadhatja el az egyneműek házasságát. Nem adhatja rájuk az áldását, úgy, mint házas párokra. És ugyanakkor is megkérdezték az LMBTQ közösségekről. Azt mondta, nyitott az Anyaszentegyházunk. Befogadjuk őket, akik születésüktől fogva homoszexuálisok. Nem ítéljük el. Próbáljuk őket megérteni, elfogadni. Mert azért mondom, hogy születésüktől fogva, mert vannak komoly orvosok, akik azt mondják, hogy nagyon sok embernél ez a környezet hatására alakult ki a homoszexuális életérzés. Úgy, mint annak idején Simone de Beauvoir mondta a Második Nem című könyvében, ez egy ilyen francia írónő volt, Jean-Paul Sartre-nak a felesége volt, azt mondta, hogy a társadalom kialakította a női és férfi viselkedési módokat, de ezt a társadalom hozta. Ezt le kell vetni, pedig nem így van, hiszen magában az emberi szervezetben is benne van a férfi lelkület és a női lelkület. Egészen más sok tekintetben. Azt mondja a Szent Atya, ezeket az embereket szeretettel látjuk. De kövessék Jézus tanítását, és a megtérés lehetősége előttük áll. Nehéz parancs, de erre is vonatkozik, hogy van széles út és keskeny út. Nem tehetünk mást. Mi toleránsak vagyunk, de nem így a muszlim világ. Az a nyugat, amelyik most kinyitja a muszlimok előtt az ajtót, nem gondol arra, hogy ha a fundamentalista iszlám teret nyer Európában, se a homoszexuális házasságoknak, se az LMBTQ közösségeknek nem lesz nyugalma. Egyszerűen üldözni fogják őket. Katolikus egyház megértő, de fölállítja a mércét. És ezért is, ugye a válást továbbra is tilalmazza, annak ellenére, hogy szinte az olyanná vált, mint, mit tudom én, valaki egy munkahelyet vált a mai időkbe. Most félreértés ne essék, ez nem egy ilyen hivalkodás akar lenni, csak visszatekintés a családom útjába, amelyre nem áll a mostani unokatestvéreim világára. Apámnak volt 9 bátyja, meg volt nővére is, anyai részről is volt egy nagybátyám, 3 nagynéném, egy se vált el. Egy se. Szüleim se természetesen. Nem így a gyerekek és az unokák. Tehát valamiképpen volt rá példa 100 évvel ezelőtt, pedig nem voltak napi áldozók a nagybátyáim. Egy-egy jobban vallásos volt. De valahogy a házassági hűség sokkal jobban kötötte az embereket. Mindkét oldalról. És hát ugye ezt ma is tartja egyházunk, mert a fölbomlott házasságoknak legnagyobb vesztesei maguk a gyermekek. Ezért is óvja ezzel a parancssal Anyaszentegyházunk a házasságot, és ajánlja a tisztaságot. Felsorolja itten a katekizmus a tisztaság a 6. parancs elleni vétkeket. Ja, házasság törése mindig azt értjük, hogyha érvényes házasságban lévők kapcsolatba lépnek idegen férfivel, nővel, ugye szexuális kapcsolatot létesítenek. Paráználkodás pedig az, amikor házasságon kívül élik meg. Ja, ide sorolják aztán a maszturbációt, az persze nem olyan súlyú, mint a házasságtörés. Ide tartozik súlyosan a vérfertőzés, a különböző visszaélés, a szexualitás aberrációi, ezek mind-mind, és a pedofília is, mind súlyos vétkek a 6. és 9. parancsolat ellen. Csak a gyermekvállalást is ide sorolja. Nem lehet anélkül erről szólni, hogy meg ne említsük, hogy 1968-ban 6. Pál pápa a természetes születés szabályozás mellett tört láncsát. Óriási fölzúdulás volt még a keresztény-katolikus világban is. És hát, ugye aztán különböző püspöki karok más-másként reagáltak rá, azt mondták, hogy miután a házasság elsőleges célja az életszövetség, a szeretetszövetség, és vele kapcsolatosan utána jön a gyermekáldás, korábban a gyermekáldást tették első helyre, ezért lelkiismeret függővé tették, hogy valaki, hát hogyan áll a mesterséges fogamzás, vagy a fogamzásgátláshoz. Viszont a 16. Benedek az mindig profétai volt e tekintetben is. Akkor még teológiai tanár volt. Azt mondta, Európa népei bevetették a mesterséges fogamzásgátlást pirulákkal, mindennel. Úgy érzik, főszabadultak. Három nemzedék

Franciaországba is meg. És hát mi is rátértünk a teljes fogyás útjára, ides tova már vagy 40 éve. Tehát ez is benne van ebben, és nem igaz az, hogy szociális kérdés a gyermekvállalás csupán. Az is. De éppen őseink mutatják, sokkal szegényebb világ volt, és születtek gyerekek. Most gazdag világ van, és nem születnek gyermekek. Ugye? És hát itt mindenről szól ez a 6. és 9. fejezet, mert egy összképet akar adni az embernek a nemiségéről és a tisztasághoz való hozzáállásáról. Azt lehet mondani, hogy itt vannak szilárd sarkpontok, de vannak olyanok, amelyek bizonyos szempontból módosulnak, árnyaltabbá válnak az egyház ilyen természetű etikájában. Pál apostolt mondják annak, hogy nagyon rigorista volt Pál apostol a házassági erkölcsel kapcsolatosan. De ne felejtsük el, hogy Pál apostol 6. Pál pápát akartam mondani, pontosan ugyanazzal a világgal találkozott a hanyatló római korban, mint amiben mi most vagyunk. Amikor Rómába megy, találkozik a rómaiak erkölcsével, akkor azt mondja, hogy ezeknek az a nagy bűnük, hogy fölismerték az Istent, de értelmükkel, de mégsem adták meg a köteles tiszteletet, hanem szenvedélyeknek hódolva kiszolgáltatták magukat ennek a erköstelen életformának. Azt látta, és ez is volt egyik végzete a római birodalomnak. Úgy gondolom, hogy a mostani Európának is azért nagyban ez is a erkölcsi erodálásához hozzátársul. Keresztény embereknek nagyon nagy fontossága, illetve lehetősége, hogy példát adjanak. Ha kevesen is vannak, hiszen Jézus azt mondja, hogy kisded nyáj, kovász vagytok a fiatalságnak, illetve a példamutató házasoknak arra, hogy a 6. és 9. parancsolatot igyekeznek megtartani, mert ez valójában a szeretetért a teljesebb emberség kibontakoztatásáért van. Belon Gerlét atyának az 5. parancsolatra zseniálisan foglalja össze a ne paráználkodjál szóló imáját. Az élet eredése fölé varázsoltad a nemiségnek ezt a színpompás világát, amit szerelemnek nevezünk, és amitől kigyullad a lélek ezer színű lámpája, amitől megrezdül a szívnek ezer húrú hárfája, megindul a vér, s megrezdül minden ideg. Az egész embert lefogó érzés, az egész embert követel magának örökre. Ezeket te oltottad az emberbe, mert így teljesül,

0: teremtői elgondolásod saját képmására alkotta, férfinek és nőnek teremtette, ezt csak azoknak adod, akik ezt személyi önátadást egyszer s mindenkorra felelős sors közösségben, a házasságban vállalták. Emeld fel, Uram, a szerelem szenvedélyei fölé a felelősség és hűség csillagát. Ébreszd föl a lélek és erő tudatát. Sugározd rá a tisztelet és csodálat aranyát, hogy amit legszebbnek és legszentebbnek alkottál, ne legyen a legmélyebb fertője a bűnnek, ne legyen oka a rombolásnak, ne legyen fészke a kiábrándultságnak, de legyen hordozója, legyen hasonmása, és legyen szentségi eszközlője a házasságban, isteni élet közösséged hullámzásának, irántunk kérzett szeretetet hevének és lendületének. Add vissza nemi tisztaság hitét a világnak, hiszen te magad mondtad, csak az fogja ezt föl, akinek megadatott. S ahogy győzelemre vezetted a 12 halászt, vezesd itt is győzelemre választottaidnak, s megtisztult híveidnek harcát, az egész világ romlottsága ellen, gondolatban, szóban és tedben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Ferenc pápa, Patris Corde kezdetű apostoli levele abból az alkalomból, hogy 150 éve nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes egyház védőszentjévé. Szeretett apa. Szent József nagysága abban áll, hogy Mária férje és Jézus apja volt. Mint ilyen, az egész üdvterv szolgálatára állt, amint azt aranyszájú Szent János mondja. Szent VI. Pál meglátása szerint József apasága konkrétan abban fejeződött ki, hogy életét áldozattá tette, a megtestesülés misztériumának és a hozzá kapcsolódó megváltó küldetésnek a szolgálatába állította, élt törvényes felhatalmazásával, mely a szent család felett megillette, hogy önmagát, életét, munkáját teljesen a szent családnak szentelje. Házastársi szeretetre szóló emberi elhövetődtságát önmaga ember feletti feláldozásává változtatta, szívével és minden képességével együtt és szeretetét a házában felcseperedő messiás szolgálatába állította. Az üdvtörténetben betöltött eme szerepe miatt Szent József olyan apa, akit a keresztény nép mindig szeretett. Ezt bizonyítja az a tény, hogy számos templomot szenteltek a tiszteletére az egész világon, hogy sok szerzetes intézményt, testvérületet és egyházi csoportot inspirált az ő lelkisége, és közülük sokan viselik az ő nevét, és hogy évszázadok óta meg annyi misztériumjátékot mutatnak be tiszteletére. Sok szent férfi és nő volt lelkes tisztelője, köztük Avilai Szent Teréz, aki védelmezőjévé és közbenjáróvá választotta, egészen rábízta magát, és meg is kapta tőle az összes kért kegyelmet. Saját tapasztalatai alapján ösztönözte, Szent Teréz másokat is rábeszélt, hogy legyenek József tisztelői. Minden imakönyvben találhatunk imákat Szent Józsefhez. Különleges fohászokat intéznek hozzá minden szerdán, és különösen egész március hónapban, melyet hagyományosan neki szentelnek. Az emberek Szent József iránti bizalmát az a kifejezés foglalja igazán össze, Ite ad József, amely az egyiptomi éhénység idejére utal, amikor az emberek kenyeret kértek a fáraótól, ő pedig így válaszolt, menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond. Itt Józsefről, Jákob fiáról van szó, akit testvérei irigységből eladtak, és aki, a Biblia jelbeszélés szerint, később Egyiptom alkirálya lett. Dávid leszármazottjaként, kinek gyökeréből kellett Jézusnak kihajtania, Nátán próféta Dávidnak tett ígérete szerint, és mint a názáreti Mária férje, Szent József a pánt, amely összekapcsolja az új és az ószövetséget.
1: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Utólag. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Post festa, azaz utólag. Ezt a címet adta a 65 év a közszolgálatában alcímet viselő kötetének Marinovics Endre. Marinovics Endre a rendszerváltoztatás időszakának azon koronatanúi közé tartozik, akik nem alakították az egykori történéseket, de mindent közelről láttak és éltek át. Ő 1991 és 1994 között néhai Antal József miniszterelnök, majd annak halálát követően Boros Péter miniszterelnök kabinetfőnöke volt. Sok mindent megélt, látott és megtapasztalt kormányzati tisztviselő, aki úgy vélte, hogy a közszolgálatának befejeztét követően el kell mondania mindent arról, amit megélt és aminek részese lehetett. Ezt könyvében hitelesen, nem egy esetben napra pontosan mondja el. Ezen munkája is kiválóra sikeredett, hasonlóan az Antal Józsefről, illetve Boros Péterről írott köteteihez. Mindezt nem azért állítom, mert Marinovics Endrével 10 esztendőn keresztül közösen vezethettük a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárat, hanem azért, mert az az állításom igaz, és ami igaz, arról pedig szólni kell. Ezért is született meg ez a kis jegyzet, hogy a múltról és jelenről műsorban megfogalmazandó gondolatok kapcsán mindenki felidézhesse a saját emlékeit a régmúlt időkről. Az emlékek közreadása, a megtörténtekről szóló őszinte beszámolók pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy nemzet hitelesen szólhasson a múltjáról, annak őszinte és a kritikát sem nélkülöző bemutatását mindenkor és mindenki előtt vállalhassa. Ez a vállalás is jó érzéketlen köszön vissza Marinovics Endre könyvének lapjairól. A gyermekkor, a családi háttér, az iskolák, a Rákosi és Kádár rendszerben való élet, majd a rendszerváltoztatás utáni életút, mint azt igazolja, hogy lehetett tisztességben is elvégezni a vállalt feladatokat, és meg lehetett őrizni az egyénnek a szuverenitását. Az egyén szuverenitása természetesen, ahogy az egész országá is, korlátokba ütközött, amelyeket nem lehetett, de nem is volt célszerű áttörni. Marinovics Endre nem kívánt faltörőkos lenni, de sikerült mégis megőrizni a szuverenitását. Életpályája jó példa arra, hogyha valaki szakmailag hiteles és tisztességes munkát végez, akkor a környezete számára az példaadó lehet. Napjainkban a példaadás több mint fontos lenne. Amikor a környezetünkben az értékvesztéssel találkozunk nap mint nap, amikor a könyvekben foglalt igazságokat néhány mondatos posztokkal váltanak fel, amikor a világirodalom remekeit átigazítják nehezen követhető színházi átdolgozások alapján kellene klasszikus darabokat nézni és értelmezni, akkor bizony fontos a hitelesség, az őszintesség és a példaadás. Egykori eleink, a nemzet kiválóságai, ha csak az 1849-ben meghatározó szerepet vállaló Deák Ferencet, Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, Batthyány Lajost és társaikat említjük, a sokak közül ők példát adtak nekünk. Olyan példát, amely ma is vállalható, mi több, követhető, követendő. Ha lehetséges, és ez jobbára csak rajtunk múlik, akkor az általuk kijelölt utat válasszuk. Múltunk, annak minden erényével és hibájával a miénk, azzal együtt kell élnünk, és annak következetes vállalásával lehetünk hitelesek, úgy a jelenben, mint a jövőben is. Tegyünk ezért közösen. Érdemes.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Veszprémi Padányi Katolikus Iskolában. A Mária Körök országos találkozóját tartották május 16-án Komáromban. Vágatlan május mozgalmat hirdetett Gajdos László, a környezetért felelős miniszter. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Szopko Anna. Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Padányi Katolikus Iskola dísztermében Erzsébet nővér alkotásaiból. Erzsébet nővér az Assisi Szent Ferenc segítő nővérei rendhez tartozik, tudósított a Veszprémi érsekség. A tárlat lehetőséget adott a diákoknak arra, hogy a művészet útján mélyebben elgondolkodjanak a húsvéti misztériumról, és közelebb kerüljenek a húsvét üzenetéhez. A megnyitón a főigazgató kiemelte, hogy a művészet képes olyan mélységeket is megszólítani az emberben, amelyeket szavakkal nehéz kifejezni. Az alkotások mellett elhelyezett kérdések és bibliai idézetek személyes elmélkedésre hívták a diákokat, így a kiállítás nem csak művészeti, hanem lelki élménnyé is vált számukra. Az alkalom emlékeztetett arra, hogy a művészet a hit útján is társunk lehet. Segít meglátni, átgondolni és szívünkben hordozni Isten üzenetét. A Mária Körök országos találkozója szentmisével kezdődött a komáromszőnyi Nagyboldogasszony plébánia templomban. A szentmisét követően Komárom város polgármestere köszöntötte a találkozó résztvevőit. A köszöntést követően orgona koncertre került sor Kardos Rihárd orgonaművész előadásában. Ezt követően az imakörök a Brigéció örökségi látogatóközpontba mentek, ahol idegenvezető mutatta be a régészeti látványraktárat. Majd a közösségi házban közös ebéd volt gulyás leves pogácsával és sok-sok finom házi sütemény, melyet a Szőnyi Mária kör tagjai készítettek, tudósított a szerkesztő. A délután folyamán biblikus figurákat elkészítésüknek módját mutatta meg a Mária kör vezetője. Később ezekkel a figurákkal jelenítették meg a vasárnapi evangélium történetét. A találkozót a Loreto-i Litánia közös elimádkozásával fejezték be, majd a csoportok hazaindultak. Gajdos László környezetért felelős miniszter meghirdette a Vágatlan Május mozgalmat. Áprilisban az átlagosnál jóval kevesebb csapadék esett hazánkban. Az aszály nem csak a termőföldeken okoz károkat, a kertek, parkok fáit, sőt még a gyepet is megviseli. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a rendhagyó fűnyírás előnyére hívta fel a figyelmet. Hallottuk a híradó időjárás jelentésében. Ennek lényege, hogy ahelyett, hogy az egész gyepet egyszerre levágnánk, kisebb-nagyobb füves foltokat meghagyunk a természetes állapotúban. A magasabb növényzet ugyanis csökkenti a talaj párolgását, kevesebbet kell locsolni. A gyökérzet is mélyebbre jut, ami ellenállóbbá teszi a gyepet a hőséggel szemben. A virágos gyep segíti a beporzókat is. Bár az elmúlt napokban érkezett csapadék, de előretekintve érdemes csatlakozni a mozgalomhoz. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Szopko Anna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Pünkösd lévén a mai hittanóránk témája is a pünkösd lesz, és rögtön elolvasom azt a részt az apostolok cselekedeteiből, amely erről szól, a második fejezetből az 1-től a 13. versig. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik, széttoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mind galileaiak, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatját őket mindegyikünk a saját nyelvén? Mi, pártusok, médek, elamiták és mezopotámiak, Júdeának, Kapadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirének körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók is prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak és ezt kérdezgették egymástól. Mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték, teleitták magukat édes borral. Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon. Az Ószövetségben a pünkösd az egyik zarándok ünnep, amelyen Izrael fiainak meg kellett jelenniük az Úr színe előtt. Második törvény 6.16.16. Minden férfi háromszor évente jelenjen meg az Úr a te Istened színe előtt azon a helyen, amelyet az Úr kiválaszt a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen, de senkinek sem szabad üres kézzel megjelennie az Úr színe előtt. Pünkösd neve a történelem folyamán változott. Kivonulás könyve szerint aratási ünnep, a 34. fejezetben pedig az első termés, vagyis a búza ünnepe. Második törvénykönyv és a számok könyve a hetek ünnepének nevezi, mert 7 héttel a kovásztalan kenyér ünnepe után ülték. Később az első kéve felajánlása után 50. nap ünnepe lett. A pünkösd öröm ünnep volt, melyen hálát adtak az Úrnak a búza termésért, az aratás Palesztinában körülbelül 7 hétig tartott. Pünköstkor az első termést, vagyis a zsenge áldozatot mutatták be. Kivonulás könyvében olvassuk, 23.16-ban, tarts továbbá ünnepet aratáskor annak a termésnek a zsengéjével, amelyet az általad bevetett szántóföld adott, és az év végén a szüret ünnepét, amikor a termést betakarítod a mezőről. A második törvénykönyv a 16. fejezetben önkéntes adományokat ír elő, melyeket a szentélyben kellett elfogyasztani, és meg kellett osztani a szegényekkel és a levitákkal. Jézus korában az ünnep történelmi jelleget öltött, a Sínai hegyen kapott törvény kihirdetésének az emléknapja lett, ami az Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon történt, és ilyenkor nagy sokasság zarándokolt mindenfelől Jeruzsálemben. Kumránban is a Sínai szövetségkötésre emlékeztek. Most hallgassunk pünkösdi tézi zenét.

Pünkösd az Új Szövetségben a Jézus föltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja. Az Úr Jézus mennybe menetele előtt, ami 40 nappal a föltámadás után történt, megismételte a Szentlélek eljövetelére vonatkozó ígéretét, megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, az egész Judeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig, olvasok az apostolok cselekedeteiben. A várakozás a készülődés napjaiban a 11 apostol és a tanítványok egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. És a közel 120 fős közösségben megválasztották Júdás utódját, Mátyást apostolnak. Amikor pedig elérkezett pünkösd napja, mind együtt voltak ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mint ha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik széttoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiunkat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Amikor az összesereglet mindenféle nyelvet beszélő zarándokok saját anyanyelvükön hallották szólni az apostolokat, és csodálkoztak, Péter beszélni kezdett és elmagyarázta, hogy amit látnak, az a proféciák beteljesedése, és erre a vét következtetése jutott. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette. E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket bár távol vannak, meghívott a mi Urunk Istenünk. Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket, meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből, akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek tért meg. A liturgiában a pünkösd a húsvét beteljesedésének ünnepe. A pünkösd mozgó ünnep, mivel a húsvét dátumától függ, és mindig húsvét vasárnap, május 10-e és június 13-a között van. Az ősegyházban a pünkösd az 50 napos időszakot jelentette, mely Szent Ambrus szerint olyan, mint egyetlen vasárnap, s úgy kell ünnepelni, mint a húsvétot. Általában azonban az 50. nap a Szentlélek eljövetele eseményének ünnepnapja, az apostolok cselekedetei második fejezetének elbeszélésének megfelelően. Az ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése, a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az egyház születésnapja. 1956-ig a pünkösdnek vigíliája volt, 1969-ig 8-ada is volt, tehát az ünnepet követő 8 napot tartották. A húsvéti idő a pünkösdöt követő szombattal ért 69-ig véget, és 1969-től pünkösd hétfője már az évközi időhöz tartozik. Pünkösd hétfő, pünkösd ünnepét követő hétfő. A liturgiában karácsony és húsvét másnapjának mintájára megült, nem parancsolt ünnep volt 1969-ig. Valójában pünkösd hétfő, a pünkösd 8-ada második napja volt. 1950 után munkanap volt, és 1997-ben és től Magyarországon a polgári életben is munkaszüneti nap. A második vatikáni zsinat utáni naptárban egyszerű hétköznap, már az
évközi időhöz tartozik, de a hagyomány alapján imádkozható pünkösdnapi mise szövege piros színben, pünkösdi prefációval énekeljük a dicsőséget, két olvasmány van, de hitvallás nélkül. Vagy ugye akkor vehető a Szentlélekről szóló votívmisék egyike. Azonban, ahogyan tudjuk, most közel múltban a Szent Atya elrendelte, hogy pünkösd utáni hétfőn, vagyis pünkösd hétfőn a Boldogságos Szűzanya egyház anyja emléknapjaként üljük meg. Most tartsunk szintén kis szünetet.

Kedves testvérek, amikor pünkösdről beszélünk, kihagyhatatlan, hogy ne tegyünk említést a csíksomlyói pünkösdi búcsúról, tehát most a tanóránk másik felében ezzel szeretnék foglalkozni. Valójában a csíksomlyói pünkösdi búcsú a pünkösd legnagyobb népi megünneplése. A pünkösd napján tartott búcsú a János Zsigmond erdélyi fejedelem fölött 1567-ben aratott győzelem emlékét őrzi. A fejedelem ugyanis 1566-ban Csíkot is unitáriussá akarta tenni. Ezt először a ferencesek kitiltásával szerette volna megvalósítani, ők azonban nem hagyták el Csíkot. Ezért udvari orvosa, Blandrata György tanácsára elhatározta, hogy erőszakot alkalmaz. Ezt megtudván a gyergyófalvi István pap a falvak népét arra buzdította, hogy menjenek Csíksomlyóra, s kérjék a Szent Lelket és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hogy megtarthassák ősi hitüket. Ez alatt a fejedelem szabad zsákmányolást ígérve bandériumának elrendelte, hogy Mikes grófot hozzák udvarhelyre, s végezzék ki, mert 7 csíki községben ő is kivégeztette a prédikátorokat. Erről egy udvarhelyi ferences, Páter Fabricius tudomást szerezve értesítette a csíkiakat, akik egy ferences szónok beszédének hatására hitük védelmére fegyvert ragadtak, s míg a nők Csíksomlyon imádkoztak, a férfiak kivonultak a tolvajos tetőre, ahol egy részük az útmenti fákat befűrészelte, úgyhogy a jobb oldalon álló fák balra, a baloldaliak jobbra dülhessenek, s többiek pedig egy szikla alatti itató vájúnál helyezkedtek el. A fejedelem bandériuma, mit sem sejtve, kaptatott fel tolvajos tetőre, hogy onnan Csíkra törjön. Ekkor a csíkiak néhány fejsze csapással rájuk döntötték a fákat, s az ágak közé szorultakat megölték, mire az életbe maradottak, megfudamodtak. A csíkiak a sikeres ellenállás után Csíksomlyón hagyott családjukhoz siettek, s a győzelem örömére a Kissomlyó hegyen körülhordozták a segítő Mária szobrát, neki tulajdonítva a győzelmet. Ezt az eseményt Páter Fabriciusnak az udvarhelyi levéltárban 1919-ben felfedezett kézirata alapján Boldizsár Dénes részletesen leírta. A búcsújárás szervezett és fegyelmezett formában történt. A rendet elősegítette a szabályzat, mely szerint a búcsún nem illik dohányozni, világi nótát dalolni, részegeskedni, a búcsún nem vehetett részt, aki adósságát nem akarta megfizetni, az idegen jószágot visszaadni, aki haragot tart, aki otthoni munkáját nem végezte el, aki egyházi hatóság jóváhagyása nélkül könyvet vásárol, mint amilyen a mennyei hétzár, a betániai aranlevél. E szabályok megtartására a búcsúvezetők bárkit felszólíthattak, akik nem csak a búcsú áhítatának, hanem általában a vallási életnek, az egyházi fejedelemnek is lelkes világi apostolai. Lukács Mansvét ferences szerint, aki a búcsú rendszeres hitszónoka volt, a csíksomlyói búcsún átlag 40 ezeren vettek részt. A részvétel általános jellege mellett minden keresztaljának megvolt a sajátossága. Például a gyergyó ditróiak csütörtökön reggel a korai szentmise után indultak. Az otthonvalók a közösség végéig kísérték, község végéig kísérték őket. A nehéz kereszteket a falvakon át a kezükben vitték, a mezőkön pedig a hátukra véve vitték. Utánuk 15-20 szekér haladt a búcsúsok holmiával. Az úton imádkoztak, s húsvéti antifonát énekelgették. Gyergyó Szent Miklóson a Békény partján megreggeliztek. Utána a mezőn át tekerőpatak s a vasút mellett Vasláb felé tartottak. A hevederi útleágozásnál megebédeltek, majd az országútról letérve
csík magasán át estére Dánfalvára érkeztek, ahol pünkösdi rózsával és borvízzel várták őket. Dánfalván a gazdáknál házakban, csűrökben aludtak. Kora reggel a külü, vagyis a búcsús csengettyű szóra tovább indultak Csicsóba. Itt szentmisét hallgattak, a templom kertjében megreggeliztek, s folytatva útjukat hamarosan Somlyóra érkeztek, ahol a templom előtti szószékről egy barát köszöntötte őket. Üdvözlő beszédében nagy csodálkozásukra a résztvevők pontos számát is megmondta. A barátok csűrében kaptak szállást. Egy kis pihenés után megkezdték áltatosságaikat. Végig térdelték a keresztutat Jézus hágóján, meglátogatták a Szalvator kápolnát, és készültek a délutáni nagy kikerülésre.

tényleg Szentlélek az, aki az apostolok életét egy pillanat alatt megváltoztatta, hogy a félénk apostolok, férfiak, akik zárt ajtók mögött találkoztak, amikor megkapták a Szent Lelket, olyan bátorságot és olyan erőt kaptak, hogy senki nem tudta őket megfélemlíteni, senki nem tudta őket megtörni, érezték, hogy ők nem hallgathatnak arról, amit láttak és hallottak, hogy ezt ugye Péter apostol mondja a főtanács előtt is. Ne feledkezzünk meg arról, hogy pontosan ugyanezt a Szentlelket kaptuk meg a kerességben, és különösképpen a Birmálás szentségében. Most érjünk vissza a csíksomlyói búcsúhoz. Például a gyergyó újfalviak több százan búcsús keresztel és több templomi lobogóval indultak. Vaslábnál letértek az országútról, Csíkmagasának régi hegyi útját követve Csíkdán falván újra rátértek az országútra. Hadsengettyűs taktusára meneteltek. A csengettyűk nem csak a lépések és az énekek ütemét szabták meg, hanem hívók, figyelmeztetők is voltak, melyre mindenki készségesen engedelmeskedett. Útközben az olvasót mondták, Mária énekeket és litániát énekeltek. Csíkszentdomonkos határában elénekelték Bátori András bíboros énekét, akit a szomszédos pásztorbükkben gyilkoltak meg. Csíkmadarason megkerülték a templomot, majd a templomban elénekelték a húsvéti Mária antifónát. Aztán folytatták az utat Mádé falváig, ahol a csengettyűnél lakó Szabó nemzetség csűrében megszálltak. Csíksomlyóra szombaton délre érkeztek, s a szokásos áltatoskodás után szállásukra vonultak. Tehát nagyon sok feljegyzés található arról, hogy Székelyföldön, illetve távolabbról érkezők hogyan ünnepelték meg a csíksomlyói búcsút. Talán még megemlíteném, ugye nagyon jól ismerik azok, akik voltak már Csíksomlyón, a kereszt alja kifejezést. Mit is jelent ez valójában? Valójában ez a kereszt, a szent helyekre igyekvő zarándok csoport búcsús közössége, a kereszt alja. Az egy plébániai közösséghez, településhez tartozó búcsúsok egy körmeneti kereszt alatt gyülekeznek, és a keresztet követve mennek a kegyheig. Nevük Szegeden Köröszt, Körösztalja, Szabolcsban, Unkban Kereszt, Székelyföldben, Gyimesben kizárólag a Keresztalja nevet használják. A Keresztalja felállása, bár a körmeneti felállás előírásaihoz igazodik, helyenként eltérő lehet. Elől viszik a körmeneti keresztet, mellette, mögötte a búcsú zászlókat. A zászlók után Gyimesben és a Székelyföldön a csengettyűsök mennek, majd a férfiak, őket követik az asszonyok és a gyerekek. Uriban, Pest megyében a zászlók után haladnak a gyerekek, utánuk a Mária lányok viszik a hordozható Mária szobrot, vagy szobrokat, őket követik a férfiak és az énekes ember búcsúvezető, majd végül az asszonyok, s a menetet a csomagokat vivő kocsi zárja. A Hont megyei Ipolynéken, felvidéki Vinica község, ez a hagyomány származik, a kereszt és a zászló után a férfiak haladnak, őket követik a fiúk és a lányok, s a menetet az asszonyok zárják. A kereszt aljának felel meg a latin processio, körmenet szóból, Baranyában a proscenzio, a Bakonyban a proscenzio, a Galgamentén proféció, az Alföldön pedig processzió. A Jásságban és az Ipoly mentén a búcsú kifejezést is használják. Amikor Csíksomlyón jártam, és bizonyára amikor a kedves testvérek is ott jártak, akkor mindig kiszokták hirdetni, hogy most ki fogja vinni a labarumot általában, kimagasló diákok, akik nagyon jó eredményt értek el. Szó szerint a labarum római hadi jelvény dárda nyelet keresztező rúdról függő négyzet alakú kis lobogó volt. De ugyanakkor a csíksomlyai pünkösdi búcsú egyik fő szimbóluma, a nép laboriumnak nevezi. Ma 20, régebben 50 kg súlyú, díszes kelmével bevont, méhkas alakú jelvény,
melyet a tanuló ifjúság képviseletében a legerősebb diák az úgynevezett labori fermint zászlót visz és hordoz végig a több óráig tartó kikerülés során. Eredete a 18. században nyúlik. Ekkor alakult meg a Mária Társulat a tanuló ifjúság körében. Hasonló zászlaja volt egykor a Győri Katolikus Főgimnázium kongregációjának. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Köszönöm a kedves figyelmüket. Lépes Lóránt atyát hallották. Áldott szép ünnepnapot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mécs László, a Szentlélek ekély, hogy angyal kézből bezárult az éden, átok marajlik, forr a föld szívében, s a kéreg tövist bojtorjánt terem. Az ember itt vergődött rögre esve, tövis szurkálta lábait sebesre, s kiszúrta lelke álmodó szemét. S míg könnye hull a föld ugar szívére, a Szentlélek már néhány ezer éve jár a Bojtor János föld felett. Szánt viharvemhes titkos paripákon, ölében magvan, édes álommákony, s amerre megy, a vakszem mennybe lát. Így jár a földön néhány ezer éve, megtüzesült ember szív az ekéje, s évszázados barázda jár nyomán. Akkor van igazi ünnep, piros pünkösd, mikor egy vaksi, rögre görnyed bűnöst, szántó, izzó ekéje megérint. Az volt a pünkösd, mikor az a hitvány, gyáván bújdosó 11 tanítvány a Szentlélek tüzes ekéje lett. Az volt a szántás, végtelenbe vágtak barázdát minden táján e világnak, és föld és ember újról álmodik.

0: Hírpercek.
1: Felvidéki származású szerzetes lett a Magyar Pálos Rend új tartományfőnöke. Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Elindult a boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes. 2026. június 1-i hatállyal Vizi Gábor András Mária Nosztrai házfőnök atyát nevezték ki a Pálos Rend új magyarországi tartományfőnökévé. Adja hírül a Magyar Pálos Rend. Vizi Gábor András atya a szlovákiai Nagykürtösön született 1971-ben. 2001-ben lépett be a Pálos Rendbe, ahol 2006-ban tett örökfogadalmat. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán végzett tanulmányait követően 2012-ben szentelték pappá a pálosok Petőfi Szállás Pálos Szent Kúti kegyhelyén. Ezt követően a Mária Nosztrai Pálos Kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált. Az új elöljáró köszöntőjében kiemelte, változó világunkban van egy biztos pont, Isten örök, és változhatatlan szeretete, valamint az ő gondviselő jelenléte, amely átöleli múltunkat, jelenünket és jövőnket. Hangsúlyozta, ő is erre alapozza majd tartományfőnöki szolgálatát. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Bangladesh, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, majd arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról. A Boldogasszony zarándokvonat több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI.

0: Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, Szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken Szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándok vonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyerekbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szertartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei apró faluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház. A részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Kedves Máre rádió hallgatók, a gyógyító jelenlét elmélkedéseiben egy különös küldetésünk van nekünk keresztényeknek is. Az ünnep evangéliuma hív bennünket, hogy fölismerjük a küldetésünket Szent Márk evangéliumából. Aztán így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ezeket a szavakat Jézus a tanítványoknak, az apostoloknak mennybe menete előtt mondja. Egy küldetés szól hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Hogyan lehetek jelen a világban? Hogyan lehet jelenlétem gyógyító, jótékony, jóvátevő, boldogító, életet hirdető jelenlét? Jézus föltámadása után és mennybe mentele előtt adja ezt a küldetést a tanítványoknak. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Az örömhírt, hogy Isten országa köztetek van, hogy Isten országa bennetek van, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. Életünk bármilyen helyzetében tudhatjuk, hogy Isten velünk van, és ezt hirdetnünk kell. Hirdetnünk kell nem is annyira szavakkal, hanem sokkal inkább létünkkel. A puszta létünk kell legyen egy evangélium, egy örömhír, egy hirdetés, és a hirdetés azt nem csendbe szokták elmondani, általában kihangosítják, vagy hangosan kiáltották előtte. Ugye régebb, amikor kis falusi közösségekben valami közérdekű hirdetés volt, és akkor ez még nem a rádió és a tévé időszaka, akkor előtte kidobolták a fontos tudnivalót egy faluba. Hogy dobszó, doppergés hívta fel a figyelmet, vagy ugye később különböző ilyen zenék, vagy ilyen megafonból valami zenék, doppergés hívta fel a figyelmet, hogy figyelem, figyelem, közhírré tétetik. És most ez lenne, hogy közhírré tétetik. Hogyan tudunk élni a mi hitünkkel, a mi Isten kapcsolatunkkal úgy a világban, függetlenül attól, hogy éppen most milyen státuszunk van, vagy milyen lelki állapotunk, vagy éppen betegek vagyunk, vagy egészségesek, vagy aktívak vagyunk a munkában, vagy éppen nyugdíjasak, vagy egy családi életben vagyunk, vagy özvegyek. Mindegy, hogy milyen életállapotban tudunk-e olyan tudatosan élni a világban, hogy képzeljük el, hogy mielőtt megjelennénk bárkinek az életében is, mint egy ilyen doppergéssel lehetne a hirdetni, hogy figyelem, most jön egy keresztény, jön egy Krisztus hívő, jön egy tanítvány, aki Jézus tanítványa, és az életével fogja hirdetni az evangéliumot. Kész vagyok-e arra, hogy amolyan doppergéssel bevezessenek a világba, mint egy fontos, a hétköznapi vagy az ünnepi életünkhöz elengedhetetlen információ, közlemény, hír, örömhír tud-e lenni az életem? Vagy lehet, hogy néha, ahogy megélem az Isten kapcsolatomat vagy a hitemet, azt nem kellene kidobolni, nem kellene kitenni az ablakba. Pedig azt mondja Jézus, hogy hirdessétek az egész világnak, minden teremtménynek. Ez is egy különös hivatása a keresztény embernek, a tanítványnak, hogy létével nem csak az embereknek hirdeti, hanem a teremtett világnak hirdeti az evangéliumot. Ami azt jelenteni, hogy ahol én az Istenbe vetett hitemmel megjelenek, jelen vagyok, elcsendesedem, ott vagyok, ott a virágok is jobban nyílnak, az illatuk is szebb a virágoknak, ott a szellőnek is más érintése van, a víznek is más íze van, környezetemben az állatvilág megnyugszik, mint ugye Szent Ferenc különös képessége volt, hogy megnyugszik, vagy érzékeli azt, hogy itt most egy Istenben hívő ember van a természet ölén. Ha Krisztus kapcsolatom az örömhír, akkor a nap is másképp kel föl, másképp nyugszik. Bár külső körülmény szerint, aki nem Isten hittel szemléli a világot, nem biztos, hogy észreveszi. De nekünk hívő, megkeresztelt keresztényeknek megvan az a képességünk, hogy a jelenlétünk által a világ másképp működik. Más az íze, más a színe, más a fénye az egész világnak, az egész teremtett világ, mely vajúdva várja Isten fiainak a megváltásának a beteljesedését. Hogy tudunk-e ilyen szemlélődő jelenléttel életünkben ott lenni, mások életében ott lenni, hogy az Isten hitünk az többet ad hozzá a teremtett világhoz. Azt is megtapasztaljuk, hogy az állatok is megnyugszanak, hogyha imádkozó ember közelébe kerülnek. Akkor, amikor Erdélyben gyerektábor tartottam, még a Covid idején, amolyan liturgikus eseményként megkaptuk az államtól akkor az engedélyt, és a hegyekben tartottunk gyerektábort, akkor a jelen volt a természet, vagy hát mi voltunk jelen a természetben, és ott volt egy olyan kis kutya ott az erdőben, és amikor a reggeli imára összegyűltünk, és elcsendesedtünk, Isten jelenlétébe helyeztük magunkat, akkor az addig nyugtalan kis kutya lefeküdt a földre, mint egy összetette a első lábait, és figyelte, hogy mi a gyerekekkel együtt mikor imádkozunk, és mindaddig, amíg tartott az imádság, addig a kutya nyugodtan feküdt. Lehet, hogy ez csak az én szemléletem, de a nyugodtságot azt a gyerekek is észrevették. Ugyanezt történt meg ugyanaz nap a Szent Misében. Fáradt és nyugtalan volt a ló, amely kikísért bennünket a hegyre, és amikor elcsendesedtek a gyerekek, és elkezdődött a Szent Mise, akkor a ló teljesen megnyugodott. Tehát, hogy a természet, az állatvilág, az Istenben hívő ember, az Istennel kapcsolatban lévő ember, imádkozó ember lelki rezgéseit átveszi. Még a hitetlen emberek is azt mondják, hogy ugye most már elég nagy divat, hogy figyelünk a természetre is, és azt mondják, hogyha beszélsz a virágokhoz, akkor azok szebben nőnek, jobban nőnek. Nem gondolom, hogy a beszéd az, ami megteszi a mágikus hatását. Ez nem egy mágikus hatás. A hívő ember imádkozó jelenléte nem egy mágikus hatás a természetre, hanem egyszerűen létünkkel hirdetjük az örömhírt, az evangéliumot. És ezt mondja Jézus, mielőtt mennybe menne, ezt a küldetést adja meg a tanítványoknak. És ez a küldetés a mi küldetésünk is, nem csak a tanítványok küldetése 2000 évvel ezelőtt. Ha pedig nem igazán tudunk így jelen lenni a természetben, ha nem hisszük el, hogy a hirdetnünk kell az evangéliumot minden teremtménynek, akkor vizsgáljuk meg a mi evangéliumunkat. Lehet, hogy az az evangélium, amit én hirdetek, amit te hirdetsz, amit mi hirdetünk, mint közösség, nem is annyira evangélium. Picit elfáradt, kicsit kifakult, fényét, ízét veszítette a jó hír. Az emberek annyira el vannak szokva a jó hírtől, hogy nem is kíváncsiak rá. A híradás akkor érvényes és konszumálható híradás, hogyha negatív hírek vannak benne. Kipróbálhatjuk, hogyha indítunk egy folyóiratot, amelyben csak jó hírek vannak, és azt mondjuk nem ingyen adjuk el, akkor nem éli túl az első kiadását a folyóirat. Elszoktunk a jó hírektől. Ezért fontos, hogy létünkkel hirdessük a természet ölén, a természetben, a kapcsolatainkban az örömhírt. És nézzük meg, hogyha nem érkezik meg, hogy mondanák a fiatalok, nem jön át az üzenet, akkor hol fakult el útközben az örömhír? Az, hogy Isten szeret téged, Isten a fiát adta, értünk. És hogy Márton Áron püspök mondotta egyik elmélkedésében az oltári szentségről, hogy Jézus az Isten ige, akkor is emberré lett volna, hogyha nem lett volna bűnbeesés, csupán azért, hogy az Isten önmagához szoktassa az embert. Hát ez az örömhír. Olyan Istenünk van, aki lassan-lassan, évezredeken keresztül önmagához szelídíti az embert egy örökké valóságra. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, annak üdvössége lesz. Üdvözli őt az Isten a mennyországban, üdvözli őt az Isten a mindennapjaiban. Milyen jó, hogy itt vagy. Tudatosan jelen tudok-e lenni a saját magam életében úgy, hogy észrevegyem, hogy Istennek jól esik, ha itt vagyok vele. Uram, jó nekünk itt lenni. Az az érzés, amit Péter apostol a színeváltozáskor megélt. Ez a fajta Isten által üdvözölve lenni, üdvözítve lenni, az, ami az örök boldogság. Aki nem hisz, az elkárhozik. Mai világban nem divat, sőt, politikailag nem helyes, vagy társadalmilag nem helyes, úgymond negatív híreket mondani. A kározatról nehezen beszélünk. Kár, ami összeomlik, ami elfogy, ami meghal bennünk, az mind kárhozat. Hogyha Isten nélkül éljük az életünket, akkor a kárhozat már itt elkezdődött. És erre gondol Jézus. Akik viszont hisznek, azokat jelek fogják kísérni, mondja az evangélista. Devenben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vednek kezükbe, valami mérget isznak, nem árt nekik. Vajon nekem milyen Istenem van? Milyen Isten él bennem? Az az Isten, aki ilyen valamit hordok magamnál, rózsafűzét vagy szentképet, bármit, és akkor ilyen talizmán módjára megvéd engem? Majd rendelésre, amikor bajba vagyok, akkor szólok hozzá, máskor pedig elfelejtem? Milyen Isten él bennem? A tanítványok mások szolgálatában kapják meg Istentől a különös képességeket, hogy ami rossz, azt elűzi az emberből. Az Isten ellenes dolgot elűzi a világból. Új nyelveken beszélnek. Ma már a mesterséges intelligencia korában elérkezünk arra a szintre, hogy nem is kell már nyelveken beszélni, idegen nyelveken. Megoldja az algoritmus. Nem lesz létszükséglet, hogy kommunikáljunk egy másik nemzet nyelvén. Megoldja az algoritmus. Vajon elég szavakat közölni? Vajon elég mechanikusan lefordítani a szót? Nem inkább a szív üzenetére lenne szükség? Sosem fogja pótolni a személyes találkozás varázsát, nehézségét. A műszó, a mesterséges szó. Azt ígéri Jézus, hogy új nyelveket beszélnek. Milyen új nyelvre van szükségünk? Esperanto, latin. Most például az osztrák oktatásban a tanügyminisztérium kivonta a latin nyelv oktatását, és helyette a mesterséges intelligencia oktatását vezette be. Kivonhatunk kultúrákat, de a szeretet kultúrájára mindig szükség lesz. És ez az az új nyelv, amit minden megkeresztelt embernek beszélni kell és lehet, mert küldetése van. Küldetés van arra, hogy nem érgezzük egymást, hogy nem érgezzen bennünket a világ, és hogy új nyelvet, az Isten szeretetének az új nyelvét beszélje a létünk. Akár verbálisan, akár nonverbálisan, szavakkal vagy szavak nélkül. A te beszéded, a te szavad milyen Istent közvetít? Milyen Istenről tanúskodik a szíved mélyén? Nem csak az a kérdés, hogy mit tanultál, vagy mire figyelsz, és az értelmed mit mond, mennyire lehet fölfogni egy Isten kapcsolatot csupán értelemmel, hanem az, hogy a zsigereid mélyén, amikor bajba vagy, amikor nehézségek vannak, amikor szenvedéssel találkozol, amikor egy beteg embert, egy sérült embert bíz rád a Jóisten, akkor mi az első kérdés a szíved mélyén? Miért pont én? Mit vétettem? Isten, amikor nehézséget bíz rád, akkor nem azért bízza rád, mert vétettél. A kiválasztás, a bizalom az nem a bűn mértékétől függ, hanem a bűn pontosan az, amikor eljátszom az Isten bizalmát, illetve eljátszanám, de azt nem lehet. Isten a bizalmát sosem vonja meg az embertől. Mi megvonjuk egymástól, sőt az Istentől is. Ez is a bennem élő Isten képnek az alapja. Mennyire bízom rá az életemet a Jóistenre, mennyire vonom meg tőle a bizalmamat, és adom másnak esetleg. Mennyire alapozom életemet anyagi biztonságra, vagy kapcsolati tőkére, hogy szépen mondani szokás. Az életem, a lelkem gazdagsága, bűsége, szeretete, az új nyelv, a szeretet nyelv, az nem attól függ, hogy hány követőm van, hányan lájkolják az életemet, azokat, amiket posztoltam, vagy hányszor tudok megnyilvánulni úgy, hogy jónak látszak. Sokkal inkább az evangélium arra hív bennünket, hogy Isten nyelvén beszéljünk a világban, legyünk jelen a világban, egy olyan Istent közvetítsünk, aki azért lett emberré, hogy magához szoktasson minket, hogy megtanuljuk elfogadni önmagunkat hibáinkkal, képességeinkkel, adottságainkkal együtt. Az is nagyon sokszor jellemző, hogy más hibáit is észrevesszük, illetve a magunk hibáját, korlátait is. Most már a modern tudományok fejlődése korszakában van egy picit ilyen kísértése az embernek, hogy rá lehet keresni mindenre, utána lehet nézni, és mindenki mindenhez ért. Az orvostudományhoz, a lélektanhoz, a pszichológiához, az építészethez, és egyszer csak azt látjuk, hogy mindenki észreveszi a saját hibáját is, és elemzi. De ami hiányzik, a következő lépés. Nem elég észrevenni saját korlátainkat, nem elég észrevenni saját képességeinket, nem elég profitálni belőle és megnézni, hogy mi az, ami hasznot hoz, hanem sokkal inkább az örömhírnek arra a részére kellene koncentrálni, hogy amikor észrevettem gyengeségemet, hibámat, korlátaimat, akkor azt odaadjam az Istennek. Isten az oda nem adott élettel nem tud mit kezdeni. Se az erényekkel, se a bűnökkel. Isten nem azt mondja, hogy add nekem az erényeidet, és akkor én büszke leszek rád, mert jó embert teremtettem, hanem bűnné vált értünk Krisztus, hogy közelebb kerüljön hozzánk, hogy magához szoktassa a szívünket. És nem árt neki a bennünk levő méreg, de ha nem adjuk oda az Istennek a sebeinket, ha nem adjuk oda az Istennek a bűneinket, akkor ez ártani fog. Milyen Isten, akit én közvetítek életemmel, szavaimmal, cselekedeteimmel? Egy jutalom alapú Isten, ha jó vagy, én is jó vagyok hozzád. Sőt, nem elég máshoz jónak lenni. Önmagunkhoz is jónak kell lenni, és ez az igazi evangélium, amikor megtanulom a hibáimmal, a gyengeségeimmel együtt, a képességeimmel együtt, Isten szemével szemlélni önmagam életét, kapcsolatait, kudarcait, sikereit. Milyen Istened van, aki a szíved mélyén él, aki megbízott téged az örömhír hirdetésére? Elhiszed az Istennek, hogy amit rád bízott, arra te képes leszel? És lehet, hogy nem neked kell ezt észrevenni, hanem aki körülötted van. A körülötted levő élet, a körülötted levő természet fogja észlelni a hívő ember gyógyító erejét a világban, a természetben. Csak idő kell hozzá, és türelem. Légy jó, és légy türelmes önmagadhoz, mert Isten türelmes hozzád. Isten jó hozzád. És megbízott. Nem azt mondja az apostoloknak, hogy ha majd jól viselkedtek, ha majd tökéletesek lesztek, hibátlanok lesztek, akkor vállalok rátok garanciát. Ugye a termékeknél vannak garanciák, és meg lehet vásárolni, meg lehet hosszabbítani a garanciát. A hívő ember garanciája Jézus Krisztus. Nem kell meghosszabbítani. Örök életet adott is, odáig tart. Nem mi magunk vagyunk az örömhír garanciái, hanem maga Jézus Krisztus az életünkben. Elhiszed-e ezt? Aztán a saját életem nehézségei hogyan mutatkoznak meg a szeretet kapcsolatomban, a betegekkel való kapcsolatban? Ugye, hogyha valakire rátesszük a kezünket, és mondjuk egy gyengébb emberre a kezünknek a teljes súlyát ráeresztjük, akkor az nem biztos, hogy jót tesz. Nagyon sokszor emberi kapcsolatainkban talán az is nehéz, hogy az életünk súlyát, engedjük rá a másik emberre kapcsolatainkban, az érintéseink, a kommunikációnk, a jelenlétünk által. Nem úgy segít, fölszabadít, hanem még inkább megterhel. Az evangélium azt ígéri a tanítványoknak, hogy ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Nagyon sok esetben azért sem tapasztaljuk meg a gyógyulást, és itt különösen a belső gyógyulásra gondolok, a lélek sebének a gyógyulására, hogyha mi úgy jelenünk meg egymás életében, hogy segítő emberként álcázva önmagunkat, magunk terhét rójuk a még gyengébbekre, akkor nem gyógyulás lesz belőle. Tudunk-e Isten gyöngéd érintései lenni? Nem erőszakos, nem tolakodó, csak jelenlevő kézrátétel lenni. A szentség ereje. A kimondott szónak az ereje, az érintésnek, a szent olajnak az ereje, mindaz, amit Isten azért talált ki nekünk, embereknek, hogy elvegye az érintés a találkozás súlyát akkor, amikor csak saját életünk terhét tudnánk átadni a másik embernek. Megtapasztaljuk azt is, hogy előfordul, hogy segítő emberek, akik jó szándékkal elmennek a beteg ágya mellett, vagy beteg ágyahoz, és egy idő után megfordulnak a szerepek. Már rég az ágyban fekvő beteg a segítő, és az önkéntes látogató, legyen az rokon, barát, szomszéd, már rég a terhét, a szomorúságát rója rá a beteg emberre, és az ágyban fekvő beteg még el sem tud menekülni ebből a helyzetből. Erre is figyelnünk kell, hogy ne forduljanak meg a szerepek. Nem azért megyek beteget látogatni, hogy végre kibeszélhessem magamat, és el tudjam panaszkodni, sőt, elmondjam a világ fájdalmát, a bizonytalanságokat, a félelmeimet, a háborútól való félelmemet, az esetleges politikai beállítottságomat. Jézus nem azt mondja, hogy értékeket közvetítsetek, legyetek korrektek, következetesek. Jézus azt mondja, ráteszik a kezüket a betegekre, azok meggyógyulnak. Ha az életed súlyával terheled meg, ha a világ súlyával terheled meg az embert, aki beteg, akkor ő nem tud meggyógyulni. Amikor Isten, mint tanítvány, mint hívő embert, mint megkereszelt embert küld a találkozásban, hogy jelen legyél, akkor azért küld, hogy előtte tedd le lelked, életed súlyát, tisztíts meg Isten képeidet, az Istenről alkotott képeket, a félelmeidet, és ne vidd el a beteghez. Ne vidd el a hozzátartozódhoz, akin segíteni szeretnél, hanem életed terhét, súlyát tedd le Isten irgalmas kezébe, utána pedig menj, és érintsd meg a beteget, ha arra ő felkészült, ha arra igénye van. Menj, és hagyj, hogy megérintsen téged a természet szépsége, tisztasága, élete. Tégy úgy, élj úgy, hogy körülötted a világ, körülötted a virág, a víz, a fák, az állatok, az emberek be tudják lélegezni a te életednek az örömhírét, jóságát. Azt az örömhírt, hogy Isten szeret téged, megváltott téged, megengedi, hogy gyenge légy, de örömmel köszönt téged életed minden napján és az örökké valóságban. Az örömhír Isten szívén születik, amikor kimondja rád, hogy olyan jó, hogy vagy, én álmodtalak meg téged. Hallgasd meg, ízlelgesd és add tovább. Te magad is eszközvetítsd mindenkinek, függetlenül életállapotod, egészségi állapotod, státuszaid túl. Jó, hogy vagy, és ez az Isten szava. És számomra is jó, hogy vagy. Általad vagyok gazdagabb, általad élek még inkább, általad vagyok emberibb, általad kerülök közelebb az Istenhez. Ez életünk evangéliuma, ez az igazi örömhír, mely nem megterhel, hanem fölszabadít. Fölszabadít az Isten fiainak szabadságára. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen.
2: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Tiszteletemet és hódolatomat, te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem anyai jóságoddal és megértéseddel. Bizalommal jöttem ide, mint édes jó anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezér csillagához. Védj anyai oltalmadba, és nyújts felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betegségemben ápolom és halálomkor vigasztalom. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet, és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve éljünk-e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendezünk az örök boldogságban, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk.

Rövid időn belül elkezdődik a legszentebb áldozat bemutatása, a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szent miséje, amelyet a Duna Televízió, a Mária Televízió, az EVTN Katolikus Televízió és az Erdélyi Mária Rádió, valamint a Kegyhely YouTube csatornája élőben közvetít. Kérjük a kedves híveket, fogalmazzák meg kéréseiket a szűzanyához, ajánlják fel örömüket, nehézségeiket, mert hiszünk abban, hogy kéréseink meghallgatásra találnak annál, akihez az út Márián átvezet. Megkérjük a ideje alatt segítsenek az áldoztatásban. Segítségüket előre is köszönjük.

Kedves zarándok testvérek, érsek és püspök atyák, paptestvérek, szerzetes testvérek és nővérek, népünk elöljárói és vezetői, és mindazok, akik a médián keresztül kapcsolódnak be a búcsú szentmisébe, Szeráfi atyánk köszöntésével köszöntelek benneteket, az Úr adjon nektek békességet. Búcsúra jöttünk, elzarándokoltunk-e szent helyre, amely nem emberi szervezés eredménye, hanem isteni hívás. A búcsú nyerés, a búcsú, a szentek közösségébe való belépés az üdvösség vágyával, amely vágy szükséges a búcsú elnyeréséhez. Nem csak a rossz munkál a világban, hanem a jó is. Az ima, az áldozat, a szeretet és az önfelajánlás ereje. Ezért vízhangzannak különös erővel Szent Pál apostol szavai, testemben kiegészítem, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből az egyház javára. A megfeszített helyet hagyott maga mellett. Nem lezárta a megváltás művét, hanem az egyházat és annak tagjait is részesévé tette annak. Amit hitből és szeretetből teszünk, imáinkat, áldozatainkat, önfelajánlásainkat, az nem vész el, gazdagítja az egyház lelki kincseit, amelyből mások is részesednek. Kedves zarándok testvérek, ezt a titkot szemléljük a 800 éve,

0: hogy mi, mint Isten népe, követhessük őt, és meghívott arra, hogy részt vegyünk az új emberiség patyolatfehér ruhájának szövésében, melynek szépsége éppen az egyszerűségben ragyog fel. Mi, a 21. század zarándokai, kezünkben okostelefonokkal, szívünkben sokszor kérdésekkel, de keressük az útat, hogy visszataláljunk belső forrásainkhoz. Ezekbe kapaszkodva élhetjük meg hivatásunkat és küldetésünket úgy, hogy élő tagjai legyünk egyházunknak és nemzetünknek. Hazajöttünk, megérkeztünk azért, hogy valóban mindannyian hazataláljunk.
1: Hazajöttünk, megérkeztünk, mert itthon vagyunk. 1949-ben tiszteletre méltó Márton Áron püspök így szólt itt a csíksomlyói búcsúba érkező hívekhez. Összegyűltetek, hogy tanújelét adjátok hiteteknek, és a boldogságos szűzanya által megerősödve továbbra is kitartsatok, minden megpróbáltatásotok ellenére a katolikus anyaszentegyházba vetett hitetekben. 7 évvel ezelőtt Ferenc pápa innen, ettől az oltárról így fogalmazott, ti minden évben pünkös szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek őseitek fogadalmának, megerősödjetek az Istenbe vetett hitben. Kedves testvéreim, ünnepeljünk töretlen hittel, bizalommal és a búcsúhoz illő méltósággal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntök minden zarándokot itt a csíksomlyói nyeregben, ahol az ég és a föld szinte összeér, ahol a nemzetünk szíve a legerősebben dobog. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm érsekatyát, püspökatyákat, tartományfőnökatyát. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiunk nevében köztársasági elnök urat. Nagy szeretettel köszöntöm paptestvéreket, ferences atyákat, kedves nővéreket, papnövendékeket, családokat, fiatalokat, időseket, gyermekeket. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik gyalogosan érkeztek Gyergyó alfaluból, Gyergyóból, Csíkból, a gyímesekből. Köszöntöm a Szent Márton zarándok csoportot, akik a budapesti Szent Anna rétről a Mária úton 40 napon át gyalogolva érkeztek meg ide Csíksomlyóra. Köszöntöm a Boldogasszony zarándok vonattal érkezett zarándokokat, azokat, akik a Mária Rádió és a televízió közvetítésén keresztül kapcsolódnak be az ünneplésünkbe. Hadd köszöntsem különleges szeretettel Csángó testvéreinket, Pusztínából, Külső Rekecsínből, Klézséről, Magyarfaluból, Bákóból és a többi moldvai településről. Köszöntöm a magyar

magyarországi zarándokokat, a református, evangélikus, unitárius és ortodox testvéreinket, és mindenkit, aki eljött a pünkösdi búcsúra, hogy újra átélhessük, hogy kinyílik a szívünkben az örömvirág. Vagy Márton Áram püspök szavaival, átélhessük újra a szeretet örömfakasztó erejét. Igen, nagy öröm végignézni ezen a nagy sokaságon. A pünkösdi búcsú arra hív mindannyiunkat, hogy nyissuk ki a szívünket az ég felé, hogy erőt merítsünk és reményt odafentről, hogy összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét. A történelem viharait csak akkor tudjuk kiállni, és az egyéni életünk kihívásainak is akkor tudunk megfelelni, ha vannak testvéri kezek, amelyekbe kapaszkodhatunk, és csak is akkor tudunk igazán összekapaszkodni, ha mindannyian kapaszkodunk annak a kezébe, aki ma is tenyerén tartja a világot, akinek a kezében az idő és az örökké valóság. Akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni, ha legalább lélekben évről évre eljövünk ide a csíksomjói nyerekbe, ahol az ég és a föld összeér. Hozzuk most mennyei atyánk elé fájdalmainkat, örömeinket, népünk gondját és reményét, családjainkat, egyházunkat, és kérjük a boldogságos szűz közbenjárását, kérjük a pünkösdi lelket. Most a szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, s valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk.

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél keresztény néped védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt élhessünk, és egyházat szüntelen békének örvendhessen. A mi Urunk Jézus Krisztus,

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, újjong Sion leánya, zengjéneket Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod,

Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat.

és az igazságot cselekszik.

attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget.

Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek

Kedves testvérek, kedves zarándokok! Milyen érzés van bennünk, amikor eljövünk ide Csíksomlyóra? Mi van a szívemben, amikor Erdélybe érkezem? Engedjétek meg, hogy fölidézzek két személyes emléket. Papnövendékként a 80-as években voltam először Erdélyben. Nagyváradon egy református család fogadott be minket. Az esti imánál elővettük a nagy, teljes magyar szentírásunkat, a Bibliát. Az édesapa szeme megcsillant. És reggel, ahogy búcsúzkodtunk, hirtelen elhatározással odaadtuk neki a Bibliánkat. Eleredtek a könnyei. Óriási kincs volt a számára. A Biblia, a magyar szó, ősei hite. Néhány nappal később Kolozsvárot voltunk, és a házsongárdi temetőben keresgéltük a híres magyarok sírjait. Egy ottani idős ember látta, hogy nehezen találjuk őket, és felajánlotta, hogy segít. Megmutatott sok-sok sírt. Mindegyiknél fölidézte a nagyjaink életét, a költőink verseit. A tenyerében, a szívében volt a magyar történelem. Ebbe kapaszkodott, ezekbe az életadó gyökerekbe erőt merített belőlük. Kedves erdélyi testvéreink, köszönöm, köszönjük nektek azt a hűséget, amellyel ragaszkodtok őseink hitéhez, az anyanyelvünkhöz, és amellyel kitartotok Krisztus mellett. Köszönjük, hogy néha tisztában látjátok, mi az igazi érték, mint mi anyaországiak. Köszönjük nektek a jéghátán is megélő talpra esettséget, a bajok között is megőrzött derűt, a bölcsességet és vendégszeretetet. Mindannyiunk számára nagy példa és erőforrás ez a hűség, egyenesség, derű, kitartás és hit. Egy régi híres fafaragó mester mondta egy alkalommal, hogyha egy szobor kifaragásához készülődik, általában elmegy az erdőbe, sétálgat a fák között, és néhány perc alatt megtalálja azt a fát, amelyből a szobrot ki tudja faragni. Ám ha egy különleges szobrot kell kifaragnia, amelynek nagyon finom, gyönyörű, nemes arcvonásai kell, hogy legyenek, akkor nem ilyen egyszerű kiválasztania a megfelelő fát. Ilyenkor fel kell másznia a hegyre, ahol egy szikla szélén álló, a viharnak állandóan kitett fát tud találni. Egy ilyen fa törzse tömör és erős, szinte olyan, mint a márvány. Abból a legfinomabb arcvonásokkal rendelkező szobrot is el tudja készíteni. Kedves erdélyi testvéreink, a mennyei atya nehéz helyre állított benneteket a világban. A történelem sok viharát ki kellett állnotok a múltban és ma is. Azért állított benneteket a szikla szélére, a sok viharnak és szélnek kitett helyre, mert remek művet akart belőletek faragni. Szép arcvonásokat. A mai napon ezért is, értetek is, hálát adunk. Kedves zarándokok, a pásztorbot, amit a csíksomlyói búcsúra magammal hoztam, egy gyergyószentmiklósi fafaragó mesternek, Kozma Áronnak az alkotása. A különlegessége az, hogy Márton Áronnak, Erdély püspökének pásztorbotja mintájára készült. A díszítése a csónakban, az egyház hajójában levő Krisztust ábrázolja,
aki lecsendesíti a vihart, aki átvezet minket a történelem s az egyéni élet viharain. Mennyi vihar nehezíti ma is az emberiség életét? Rettenetes háborúk, természetpusztítás, aggódásunk a nemzetünk megmaradásáért a szórványvidékeken, a család és az életszentségét támadó ideológiák, gazdasági nehézségek, társadalmi feszültségek, a hit meggyengülése sokakban, családok szétesése. Az életünk csónakjában, az egyház hajójában azonban ott van Krisztus, a történelem ura. Az evangéliumban az ő szavait hallottuk. Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Az Úr, aki elküldi egyházát, hogy hirdesse az evangéliumot és kereszteljen, az Úr velünk van. Nem hagy magunkra, az életünk s a történelem sokszor háborgó tengerén. Az olvasmányban pedig a próféta jövendőlését hallhattuk a messiás királyról, aki alázatosan Szamárháton érkezik, a szeretet királyaként jár előttünk. Az idei csíksomjói búcsú mottója ugyanerre figyelmeztet. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ez a mondat Szent Maximosztól való, aki arra tanít, hogy a Jordánban megkeresztelkedő Krisztus előttünk halad, mint valaha a választott nép előtt a tűzoszlop. Átvezet minket a vörös tengeren, ahogy valaha Mózes az Egyiptomból szabaduló népet. Kedves zarándok testvéreim, Krisztus ott van a viharos tengeren hánykolódó bárkában. Nem hagy el. Előttünk jár. Ő beléje kell kapaszkodnunk. Belőle kell erőt merítenünk. Őt kell követnünk. Ragaszkodjatok ma is a régi és örök értékekhez. Az evangéliumhoz, amely nem modern, de nem is elavult, hanem örök. Kedves zarándokok, Krisztus adott nekünk prófétákat, útjelzőket, szenteket, akik segítenek bennünket, hogy követhessük őt, hogy megmaradhassunk a helyes úton. A mai búcsón három ilyen nagy prófétát, útjelzőt szeretnék a szemetek elé állítani. Márton Áront, Erdély nagypüspökét, akinek a születése 130. évfordulóját ünnepeljük. Szent Ferencet, akinek a 800 évvel ezelőtt bekövetkezett áldott halálára, tranzitusára emlékezünk. És akit itt Csíksomjón különlegesen is tisztelünk. Hallgassuk el.

akkor többek között ez a liberalizmus szemében a legnagyobb érték a független emberi ész. Az igazságokat az állapítja meg, s nem a valóság. Az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza, s nem az isteni normák. Kedves zarándokok, mennyire fontos volna megértenünk, hogy az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. A zsidó rabbik fölfigyeltek arra, hogy a teremtés elbeszélésében 10-szer halljuk ezt a mondatot, és Isten szólt. És azt mondták, Isten 10 igével alkotta a világot. Ezzel utalni akartak a 10 parancsolatra, amelyet a zsidóság szintén így nevez 10 ige, 10 kijelentés. Azt akarták ezzel elmondani, hogy a teremtés igéje és az erkölcs, a 10 parancs igéje ugyanaz. Az erkölcs nem az ember találmánya, nem szubjektív vélemény, nem az emberi fejlődés esetleges történelmi és kulturális mellékterméke. Az erkölcs lényegét tekintve objektív. A világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend. Bele van teremtve az atomokba, a galaxisokba, a fákba, a madarakba, a felhőkbe, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Az ember nem tesz mást, mint a történelem folyamán a kinyilatkoztatás fényénél lassan fölismeri, kiolvassa a világból ezt a gyönyörű isteni harmóniát. Ahogy Vörös Marti írta, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. Áron püspök szavai szerint a földi élet acélbordázatát, földön túlról származó erkölcsi törvények alkotják. Szeressük a gyönyörű isteni rendet, az ökológia rendjét, a teremtett világ rendjét, és az erkölcsi rendet, az isteni szeretett törvényt, amely nem ellensége a szabadságunknak, hanem pontosan útmutatója, kiteljesítője. Tanítsuk erre a gyönyörű isteni rendre a következő nemzedékeket. Hányszor beszélt Márton Áron az iskola, a nevelés szent küldetéséről. Arra tanított, hogy az iskola az egész embert hivatott nevelni, nem csak az értelmét. Arra tanított, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha nincs meg benne az emberi szellem természet feletti távlata, akkor nem lesz képes lelkeket bontakoztatni. Vajon ilyenek-e az iskoláink, ahol nem csak a gyermekek értelmét töltögetjük a tananyaggal, hanem valóban embert nevelünk. Áron püspök buzdított arra is, hogy ne veszítsük el a reményünket a történelem viszontagságai, ránk mért csapásai alatt. Azt mondta nem sokkal az első világháború után, ahogy a történelem rohanó vasas szekere elütött, azon mód fekszünk az útszélen. Mutogatjuk sebeinket, panaszoljuk sérelmeinket, koldus módra nyújtogatjuk kezünket a járókelők felé, de még nem szedtünk össze annyi önérzetet és erőt, hogy fogunkat összeszorítva felálljunk, az útporát leverjük, és megmutassuk, hogy gyöngeségünk ellenére tudunk a saját lábunkon járni. Kedves zarándokok, ez a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, ahogyan szintén Áron püspök tanított búcsúzó körlevelében, tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek,
Igen, itt a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk. Ahogy Ady Endre írta, Dunának, Oltnak egy a hangja. Csak együtt boldogulhatunk. Kedves zarándokok, hallgassátok, és kövessétek ma is, amit Erdély nagy profétája, Áron püspök tanított. Azután nézzük és kövessük Szent Ferencet, akinek fiai itt a csíksomlyói kegyhelyen évszázadok óta szolgálják Erdély hívő népét. Szent Ferenc megtérésének a nagy fordulata akkor következett be, amikor egy szórakozással, de üresen eltöltött fiatalság után, betegségből lábadozva, szembe jött vele egy leprás kódus. Ferenc mindig iszonyodott a leprásoktól, rettegett attól, hogy ezt a szörnyű betegséget megkaphatja. De akkor egy titokzatos hangot hallott, amely így szólt hozzá: Ferenc, öleld meg ezt a beteg embert. Akkor azt érezte, hogy talán egy utolsó lehetőséget kapott arra, hogy az addig üres életét valami igazi tartalommal megtöltse. Átölelte, megcsókolta a sebekkel borított arcot, és akkor, ami addig keserűnek tűnt a számára, édessé vált. Ami nehéznek tűnt a számára, könnyűvé lett. Addig a szórakozás örömét ismerte, most megismerte a szeretet boldogságát. Kedves zarándokok, Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam. Tébláboltam a sekrestjében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok,
és a szívetek kapuja rátok bízottak előtt, legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tűzes lelkű apostolok. Szent Ferencről azt is olvassuk, hogy ha betért egy templomba, mindig térdre borult, imádta a jelenlévő Krisztust. Ha piszkot látott egy templomban, azonnal kitakarította, megszépítette. Kedves zarándokok, tanuljuk Szent Ferenctől az eukarisztia nagy-nagy szeretetét. Időzzünk gyakran az Úr előtt, enélkül nincs igazi megújulás, enélkül hiányzik a missziónk arany fedezete. Ahogyan Jézus mondta, nálam nélkül semmit sem tehettek. Legyenek a plébániáink újra az imádság helyei, az imádság iskolája. Legyen a szentségimádás mindennapi kenyerünk. És végül tekintsünk egy pillanatra a Szent Szűzre. Az ő igénye által léphetett be a világba az örök ige, az élő Isten fia. Amikor most a búcsú jelmondatának szellemében a keresztségünkre emlékezünk, és meg akarjuk újítani azt, akkor mondjuk ki újra a szűzanyával együtt, s az ő példája szerint a mi életünk nagy igényét Istenre, és az ő szeretett tervére. Újítsuk meg ma a lelkünk mélyén a keresztségi fogadalmunkat. Mondjuk ki újra, hogy hiszünk. Hiszük és tudjuk, hogy emögött a hatalmas, gyönyörű, csodaszép világ mögött az élet csodája, az emberi gondolat és szabadság mögött valami végtelen bölcsesség, szépség, erő, a Teremtő Isten rejtőzik. És mondjunk újra igent Isten törvényére, a szeretet útjára. Kedves házastársak, a mai napon itt a csíksomlyói nyerekben, ahol az ég és a föld szinte összeér, mondjátok ki újra a lelketek mélyén a házastársi igent. A házastársi szeretet lényege szerint ingyenes és feltételek nélküli. Ahhoz hasonló, ahogyan a szülő szereti a gyermekét. Újítsátok meg ma ezt a feltételek nélküli igent. Kedves férjek, édesapák, ne felejtsetek el egy életen át udvarolni, energiát és fényt vinni a házasságotokba, a feleségetek életébe. Kedves feleségek, édesanyák, legyetek a családotok szíve, a szeretett tűzhelye, amely mindig kedvességet, jóságot sugároz a férje felé, és amelyből táplálkozhatnak a gyermekeitek. Ne a megsértődés, a bezárulás útját válasszátok, hanem a probléma megoldásának útját, amit csak is szeretettel, hűséggel, őszinte szóval, irgalommal és megbocsátással lehet elérni. Édesanyám minden este akkor tájt, amikor édesapám haza szokott érkezni, izgatottan várta őt. És ahogyan megcsörrent a kulcs az árban, édesanyám gyorsan megtörölte a kezét, szaladt ki az ajtóhoz, és ott átölelték, megcsókolták egymást. Gyönyörű volt látni. Minden este így kezdődött. Édesanyám, ha csak tehette, minden nap szent misére ment. A mise második felét mindig végig térdelte. Én kisminisztránsként a szemem sarkából gyakran őt néztem, és lassanként megértettem, hogy a családunk békéje, boldogsága, szeretete elsősorban az édesanyám mély, nagy és erős hitén, szeretetén nyugszik. Kedves édesanyák, legyetek a családi tűzhely, és merítsetek nap mint nap az örök szeretet forrásából. Édesapám nagyon okos ember volt, sok nyelvet tudott, nagyon tetszett ez nekem.
Kisgyerekként elhatároztam, hogy ha megnövök és sikerül, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Később azonban édesapám egy másik, nagyon fontos dolgot is tett az életemben. Volt egy távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban szenvedett, csak a feje növekedett, a teste kicsi maradt, mint egy csecsemő teste. Kezét, lábát nem tudta megmozdítani. Sokáig a szüleim úgy gondolták, hogy nekünk gyerekként nem kell ezt látnunk. De talán 8 éves lehettem, édesapám egyszer odajött hozzám, azt mondta, menjünk el együtt meglátogatni ezt a rokonunkat. Elsőre, ahogy végigmentünk a kórházon, és láttam a sok sérült fiatalt, gégemetszéssel, vastüdőkben. Annyira szörnyű volt, hogy 1-2 napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve gyakran édesapámmal együtt mentünk ezt a rokont meglátogatni. Aztán annyira fölbátorodtam, hogy néha egyedül is elmentem, hogy őt és a többi ottani fiatalt meglátogassam. És amikor onnan a kórházból kijöttem, a lelkem mélyén olyan hatalmas békesség, öröm volt, hogy legalább valami kicsi jót tehettem. Lassanként rájöttem, hogy az életemben nem az a legfontosabb, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Végtelenül hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett. Kedves édesapák, legyetek a családotok papjai. Legyen időtök a feleségetekre, a gyermekeitekre. Kedves szülők, ne felejtsétek el a házasság és a család közös asztalát, szentélyét, a közös imát és az ünnepek meghitt pillanatait. Kedves gyermekek, fiatalok, tiszteljétek és szeressétek szüleiteket. Adjatok vissza valami keveset abból a sokból, amit tőlük kaptatok. Nem az a dolgotok, hogy kritizáljátok, vagy ítélkezzetek fölöttük, vagy a tanáraitok fölött, hanem, hogy kiválasszátok a gyermekkorotokból azt, ami szép és értékes, és arra építsetek, legyen nyitott a szívetek, fogadjatok be minden igazi értéket. Kedves fiatalok, házastársak, tiszteljétek az életet, adjátok tovább bőkezűen, minden ember élete végtelen kincs. Ti is ingyen kaptátok az élet kincsét. Adjátok hát tovább magától értetődő nagy lelkűséggel. Csak is általatok lehet ez a föld, szülőföld. Kedves zarándokok, újítsuk meg a lelkünk mélyén ma itt a csíkshomlyói búcsón a keresztségi ígéretünket. Mondjuk ki ezt az igent a szűzanyához hasonlóan egész lényünkkel. Igent Istenre, a családra, az élet ajándékára, a szeretet útjára. Legyünk ízig vérig keresztények, ahogy a Náron püspök ezt gyakran a lelkünkre kötötte. Kövessük Szent Ferencet a felebaráti szeretet útján, s tanuljuk tőle az eukarisztia iránti nagy-nagy szeretetét is. A történelem háborgó tengerén kapaszkodjunk Krisztusba, és kövessük azokat a prófétákat és szenteket, akik igazi útmutatóink, a hit és a szeretet nagy tanúi. Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztaljuk a szeretet örömfakasztó erejét. Úgy legyen, amen.

Testvéreim, örömmel jöttünk ide össze, hogy kifejezzük tiszteletünket a mi égi pátrónánk a szűzanya előtt. Imádkozzunk most közösen Istenhez, aki nekünk Máriát anyánkul, s a keresztény élet példaképéül adta. Terjesszük eléje kéréseinket.

Urunk és Istenünk, tekints jóságosan népedre, amely örvendezik, hogy anyja és pártfogója a boldogságos Szent Szűz. Hálát adunk szereteted minden megnyilvánulásáért, amelyet irántunk kimutattál. Neked legyen dicsőség és magasztalás mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk és Istenünk, fölajánljuk neked a dicséret áldozatát, egyszülött fiad édesanyja emlékezetének örvendezve. Engedd éreznünk, hogy az ő hathatós segítségével minden viszont

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen,

hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Jézus Krisztus elküldte a szentelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az szívem. Most teste és vére őrizzen minket az örök életre.
1: Megkérjük a paptestvéreket, a diakónusokat és a kispapokat, hogy segítsenek az áldoztatásban, segítségüket előre is köszönjük.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, részesedtünk mennyei lakomádban, a boldogságos Szűz Mária segítségében bízva, alázatos szívvel kérünk, hogy levetve a régi ember tökéletlenségét, magunkra öltessük a megújult emberi nem szerzőjét, Jézus Krisztust, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy aki nem tudott szent áldozáshoz járulni, a szektorokban található 4, illetve itt az oltár mellett az 5. áldoztató sátor, a szentmise után ott is lehet szent áldozáshoz járulni, vagy pedig lent a kegytemplom előtt a Szent János kápolnánál. Délután 5 órakor csángó mise lesz a Szent Péter és Szent Pál plébánia templomban, utána ugyanitt reggelig tartó virasztás lesz az Élet a lélekben ima közösség szervezésében. Este 6 órakor pünkösdi vigília Szent Mise lesz a kegytemplomban, ugyanitt virasztás lesz reggelig. Pünkösd vasárnapján a Szentlélek eljövetelének ünnepén a kegytemplomban a szentmiség sorrendje a következő: reggel 7-8, délelőtt 10:30 és este 6 óra. Pünkösd másodnapján a szentmiség sorrendje a következő: reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 óra. Pünkösd vasárnapi ünnepi szabadtéri szentmise lesz holnap reggel 9 órakor Gyergyószent Miklóson. A Gyergyószent Miklósi főesperesség és a Boldogasszony zarándokvonat szervezői, valamint Gyergyószent Miklós városa szeretettel vár mindenkit holnap reggel 9 órára Gyergyószent Miklós főterére.

Jézus Krisztus, aki a szűzanya méhéből sértetlenül született erre a világra, és a sírból is teljes sértetlenségben jött elő,

Szent Előlélek, akinek érkezését a Szent Szűz az apostolokkal együtt hívő lélekkel várta, tisztítsa meg szíveteket.

Kedves Mária Rádió hallgatók, pünkösdi ünnepi szentmisét közvetítettünk a csíksomjói nyerekből, a hármas halomoltától. E szent helyről a hit, az összetartozás és a megmaradás helyszínéről. A szentmise főcelebránsa dr. Székely János püspök és a magyar püspök. László Gyulafehérvári segédpüspök, Gyulafehérvári nyugdíjas segédpüspök, Marton Zsolt, a Váci egy.

Mécs László, a Szentlélek ekély, hogy angyal kézből bezárult az éden, átok marajlik, forr a föld szívében, s a kéreg tövist bojtorjánt terem. Az ember itt vergődött rögre esve, tövis szurkálta lábait sebesre, s kiszúrta lelke álmodó szemét. S míg könnye hull a föld ugar szívére, a Szentlélek már néhány ezer éve jár a bojtorjános föld felett. Szánt vihar vemhes titkos paripákon, ölében magvan, édes álommákony, s amerre megy, a vakszem mennybe lát. Így jár a földön néhány ezer éve, megtüzesült ember szív az ekéje, s évszázados barázda jár nyomán. Akkor van igazi ünnep, piros pünkösd, mikor egy vaksi, rögre görnyed bűnöst, szántó, izzó ekéje megérint. Az volt a pünkösd, mikor az a hitvány, gyáván bújdosó 11 tanítvány a Szentlélek tüzes ekéje lett. Az volt a szántás, végtelenbe vágtak barázdát minden táján e világnak, és föld és ember újról álmodik.

Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján, elvenni nem hagyom.

Mikor elérkezett pünkös napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Ekkortájt az ég alatt található mindenféle nemzetből való istenfélő zsidók tartózkodtak Jeruzsálemben. A zaj hallatára tömeg verődött össze, és teljesen elképedtek, mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. Mindnyájan álmélkodtak és csodálkoztak. Íme, ezek, akik beszélnek, ugye mindnyájan galileaiak? Hogyan halljuk hát mégis mindannyian a saját nyelvünket, amelyben születtünk? Mi, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadókiának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia részeinek lakói. A Rómából való jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Mindnyájan álmélkodtak és csodálkozva mondták egymásnak. Vajon mi ez? Mások azonban gúnyolódva azt mondták. Tele vannak édes borral. Akkor Péter, aki a 11-el ott állt, felemelte szavát és beszédet intézett hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem összes lakói, tudjátok meg ezt, s halljátok szavamat. Nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nappalnak még csak a harmadik órája van, hanem csak az történt, amit Joel próféta megmondott. És ez lesz az utolsó napokban, mondja az Úr. Kiárasztom lelkemet minden emberre. Akkor fiaitok és leányaitok profétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak, öregjeiteknek pedig álomlátásaik lesznek. Szolgáimra és szolgálóimra kiárasztom lelkemet azokban a napokban, és profétálni fognak. Csodákat fogok tenni odafönn az égen, és jeleket lenn a földön, vért, tüzet és füstpárát. A nap sötétségé fog változni, a hold pedig vérré, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. És ez fog történni. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok ezeket a szavakat? Ti a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket, mint ti is tudjátok, Isten általa művelt közöttetek, ezt az embert istentelenek keze által felszegezve megöltétek, miután Isten elhatározott terve és előre tudása szerint átadatott. Isten azonban feloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta őt, amint lehetetlen is volt, hogy azok fogva tartsák. Mert Dávid róla mondja, magam előtt látom az Urat mindenkor, mert jobbomon áll ő, hogy meg ne inogjak. Ezért örvend a szívem és újjong a nyelvem, sőt, testem is békében nyugszik el, mert nem hagyod lelkemet az alvilágban, s nem engeded, hogy szented rothadást lássam. Megmutatod nekem az élet útját, és színed előtt örömmel tölteszel engem. Férfiak, testvérek, hadd szóljak hozzátok bátran Dávid ősatyáról. Ő meghalt, eltemették, és sírja a mai napig itt van nálunk. Mivel azonban ő próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta meg neki, hogy az ő utódaiból ül majd valaki a trónjára, a jövőbe látva Krisztus feltámadásáról beszélt, hogy sem az alvilágban nem marad, sem a teste nem lát rothadást. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, s ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Miután tehát Isten jobbja felmagasztalta őt, és akit az Atya neki megígért, a Szent Lelket, kiárasztotta, akit ti láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel az égbe, hiszen ő azt mondja, szólt az Úr az én Uramnak, jobbon felől foglalj helyet, amíg én ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal,
hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezeket hallották, szívükben megrendültek. Így szóltak Péterhez és a többi apostolhoz. Mit tegyünk, férfiak, testvérek? Péter azt felelte nekik. Tartsatok bűnbánatot, és mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bűneinek bocsánatára. Akkor megkapjátok ajándékul a Szent Lelket. Mert az ígéret nektek szól, valamint a ti fiaitoknak, és mindazoknak, akik távol vannak, de akik közül mindenkit meghív magához a mi Istenünk. Számos egyéb szóval is bátorította és buzdította őket. Mentsétek meg magatokat ettől a gonosz nemzedéktől. Azok tehát megfogadták szavát és megkeresztelkedtek. Körülbelül 3000 lélek csatlakozott aznap hozzájuk. Ők pedig álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imádságokban. Részlet az apostolok cselekedeteiből.

0: Hírek.
1: Felvidéki származású szerzetes lett a Magyar Pálos Rend új tartományfőnöke. Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Elindult a boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes. 2026. június 1-i hatállyal Vizi Gábor András Mária Nosztrai házfőnök atyát nevezték ki, a Pálos Rend új magyarországi tartományfőnökévé, adja hírül a Magyar Pálos Rend. Vizi Gábor András atya a szlovákiai Nagykürtösön született 1971-ben. 2001-ben lépett be a Pálos Rendbe, ahol 2006-ban tett örökfogadalmat. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán végzett tanulmányait követően 2012-ben szentelték pappá a pálosok Petőfi Szállás Pálos Szent Kúti kegyhelyén. Ezt követően a Mária Nosztrai Pálos Kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált. Az új elöljáró köszöntőjében kiemelte, változó világunkban van egy biztos pont, Isten örök, és változhatatlan szeretete, valamint az ő gondviselő jelenléte, amely átöleli múltunkat, jelenünket és jövőnket. Hangsúlyozta, ő is erre alapozza majd tartományfőnöki szolgálatát. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, majd arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról. A Boldogasszony zarándokvonat több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándokvonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyerekbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szertartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.

0: A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit Pünkösd ünnepén. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindannyian, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiaiak, Júdeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának és Pamfíliának lakói. Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje. Ha ezt a szakaszt az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből, az 1-től 11-ig versig elolvassuk, akkor egy nagyon érdekes jelenség jut eszünkbe, nevezetesen a bábeli nyelvzavar, ahol az embereknek a nyelve éppen nem egyetértővé, hanem egyet nem értővé vált, hogy az emberek nem értették meg egymást. Itt pontosan a fordítottja történik ennek, mint a bábeli nyelvzavar. Mégpedig megjegyzi, hogy először is, hogy együtt voltak. Tehát már ez valamiképpen az egységet akarja kifejezni. Ugyanakkor ez a jelenség nem emberi, hanem az égből történik. És pedig lenne a szél, vihar, szél, ami a léleknek a ruach, az is szelet jelent, annak a jelentése, és jelenti az erőt, ugyanakkor jelenti azt is, hogy ez az erő, ez olyan hatalmas, hogy erre oda is figyelnek. Tehát mint amikor a tornádóra lesznek figyelmesek az emberek. És ugyanakkor mellett egy másik ősi elem, a szél mellett a láng, a tűz, hogy lángnyelvek tűntek föl. Aztán azok szétoszlottak, leereszkedtek, mégpedig azokra, akik ott voltak a házban. Mindannyiukat betölti a Szentlélek, és nyelveken kezdtek el beszélni, és utána erre a nyelveken való beszélésre jön ugye a válasz, hogy úgy beszélnek, ahogyan a lélek indítja őket, és ez az első része a mai szövegnek. A második része ugye megjegyzi, hogy mindenütt az ég alól vannak ott emberek, és azok pedig csodálkoztak, meg vannak döbbenve, és ezt a beszédet, amire a lélek indítja az apostolokat, ez érdekes módon mindenki, bár különböző helyről, vidékről vannak ott, hallják, mégpedig a saját nyelvükön. Lehetne erre azt mondani, tehát igen, ezek valószínűleg zsidó zarándokok a Mediterráneum és máshonnét, például hát ugye ha nézzük Mezopotámia vidékéről, tehát mintha a diaszpórából mentek volna haza a zsidók, és ők hallják, hogy ezek Galileából valók, és mégis mi, bár különböző helyen élünk, a saját nyelvükön halljuk ezeket. Nyilván nem csak erről van szó, hogy hát ők most hallanak valamit a zsidó nyelvükön mondjuk, hanem pontosan arról van szó, hogy a saját nyelvükön, ami számukra tulajdonképpen érthetetlen, hogy ezek galileaiak, ők a saját nyelvükön beszélnek, hirdetik Isten csodás tetteit, mi pedig más nyelven beszélünk, és mégis egyetértünk, meghalljuk az ő tanításukat, és értjük, amit mondanak. Na ez a pünkösdi nyelvcsoda, ellentét a babiloni nyelvzavarnak, ahol nem értik egymást az emberek. Itt pedig értik egymást, és ez mutatja, hogy ez az egyetértés, bár ők is az apostolok együtt vannak, de ez az egyetértés, ez máshonnét származik, nevezetesen Istentől, a mennyből. Jelezni akar ez a szakasz, hogy az egyetértésünk az a különbözőségünk ellenére lehetséges, hogyha ráhagyatkozunk a Szentlélekre, az Istennek a motivációjára, indítására, és akkor ez csodálatos, ha emberek egyet tudnak érteni, mert egyet nem érteni, az sokkal könnyebb. Ez az apostolok cselekedeteinek a üzenete egyúttal, ugyanakkor a pünkösd elbeszélése is Szent Lukácsnak a apostolok cselekedeteiből. Most rátérek a mai evangéliumra, amelyik egy másik aspektusát emeli ki a pünkösdnek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Szent János evangéliuma a léleknek az átadását rögtön húsvét vasárnapra teszi, tehát Krisztus föltámadásának napjára. Míg ugye az apostolok cselekedeteiből a pünkösd, ami egyúttal zsidó ünnep is, mégpedig a Mátán Tóra ünnepe, vagy aratás, Mátán Tóra ugye azt jelenti, hogy a Tóraadás ünnepe, az aratás ünnep, és ez egy olyan szép ünnep, amely a kacír, így is hívják, aratni, azt jelenti a kacír szó. Ez számukra egy valóban egy örömünnep, hálaadás az első termésért, mert ugye kétszer is aratnak a Szentföldön. Itt ebben a János evangéliumi szakaszban szintén a hét első napja, ugye az a vasárnap, itt pedig lenn már azonnal, mint egy a húsvétnak, a föltámadt Krisztusnak az első ajándéka, a léleknek az odaadása a tanítványok számára. Ahogyan említettem már, Szent Lukács egy kicsit másképpen rendezi el a dolgokat, ott egyrészt, hogy Jeruzsálem, ez a fontos, és onnét indul ki igazából a kereszténység, tehát Jeruzsálemből, Szamáriából, aztán az egész Mediterráneumra. Itt ami pontosan érdekes, hogy a pünkösd ünnepe, ott nincs, csak a külső jelenségek vannak leírva, itt pedig megjegyző, hogy beesteledett, tehát este van. Ez többet jelent mindig János evangéliumában. És Jézus most megjelenik a tanítványoknak, ők egyrészt, hogy együtt vannak ezek a tanítványok, ugyanakkor megjegyzik a tanítványok, félnek, bezárkóznak. Ellenben az üdvözítő ezt a zárat, ezt föltöri. Egyrészt úgy, hogy az ajtón keresztül megjelenik, belép hozzájuk. Úgy tűnik, hogy sötétség van az életükben, de most Krisztus belép hozzájuk, és köszönti őket a föltámadt Krisztus megszokott köszöntésével. Békesség nektek! És utána, mint egy, majdnem egy igazoltatás, pozitív értelemben, vagy negatív értelemben, vagy passzív értelemben, hogy megmutatja, hogy én most ki vagyok. Ebben a sötétségben nyilván Jézus alakja egy részt világít, vagy sugárzik a fénytől, és ugyanakkor az ő azonossága a kezének és a lábának és az oldalának a sebei. Ezeket megmutatja neki a kezét és az oldalát. Tanítványok ennek megörülnek. És ugyanakkor nem egy idilli együttlét formálódik az egész, ami részben azért mégis az, hanem küldetést ad Jézus ezeknek a tanítványoknak. Pünkösdnél is, hogy most ugye mennybe menetelnél, és ezt hallottuk. Galileai férfiak, mit álltok itt, és néztek föl az égre. Egyrészt szép a vallási élmény, de ezt meg kell osztani másokkal. Jézus ismét csak azt mondja nekik, másodszor is békesség nektek. Majd utána folytatja, hogy mitől lesz érdekes ez a békesség, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. A küldetése Jézusnak az Atyától indul ki, és ugyanakkor ez a küldetés tovább megy, itt nyilvánvalóan a tanítványokra. Érdekes itt ugye, hogy a tanítványokat említi. A olvasmány az pedig az apostolokat említi, együtt voltak ugye mindnyájan az apostolok. Itt pedig a tanítványoknak mondja ezt, hogy vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és ennek megvan a negatív megfogalmazása is, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A tanítványokat öröm tölti el, ennek az örömnek a feladata, hogy ez az öröm maradandó legyen, hogy meg tudjanak egymásnak bocsátani. Mert a keserűség, ami szívünkbe nagyon gyakran éppen abból van, vagy abból adódik, hogy nem tudunk megbocsátani. Gyakran nem tudunk megbocsátani magunknak sem, hordozzuk a bűneinket. Jézus itt sok mindent tehetett volna, amikor azt mondja, hogy vegyétek a Szent Lelket, helyette például mondhatta volna, hogy na, akkor nézzük, hogy hogyan is viselkedtetek, amikor hát én keresztre lettem feszítve, ti pedig elfutottatok, cserbe hagytatok, megtagadtatok. Sok mindent a szemükre vethetett volna, de nem ezt teszi az üdvözítő, hanem előre tekint, és tudja, hogy erre a békességre, amit ő át akar adni, amire a Szentlélek tesz bennünket képessé. Ha eltölt bennünket, akkor más, nem ideges, nyugtalan, izgága emberek leszünk, hanem tudjuk magunkból sugározni ezt a békét, ha mi is megkapjuk a Szent Lelket. És ez a Szentlélek képessé tesz bennünket arra, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, amelyet mondunk ugye a mi atyánkban is, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De sokszor hozzátesszük, hogy azért nem felejtünk. Bocsátunk, megbocsátunk, de nem felejtünk. És itt Jézus azt mondja, hogy a lélek, amit veszünk, amit kapunk ajándékba, az megteszi azt, képessé tesz bennünket. A léleknek, a Szentlélek evangélium egyébként, ugye az apostolok cselekedetei, István diákonus is a lélek erejében meg tud bocsátani az őt kövező embereknek. és ugyanakkor ez magának a gyónás szentségének, a bűn megbocsátásának, a föloldozásnak is a hatalmát átadja az üdvözítő, hogy föl tudjuk oldozni az embereket a bűneiktől. Ugyanakkor ez a feloldozás, ez olyan, mint ugye, mint amikor valakit megkötnek, és nem tud mozdulni. A bűn ugyanúgy megköti az embert, Sátánnak a kelepcéjébe kerül, de ez alól a lélek, akit Jézustól kapunk, képessé tesz bennünket arra, hogy fel tudjuk oldani magunkban, másokban azt a görcsöt, amit a bűn okoz, és ezáltal szabad utunk legyen az Atyához, aki küldi magát Jézust, amint ugye az Atya őt küldte, úgy küld bennünket is, és mi is ebből a leheletből, ami a lelket is jelenti, ebből élünk. Isten kiárasztja az ő lelkét, leheletét, megújul minden, ha ezt megvonja, akkor az élő lények visszatérnek a porba. Adja jó Isten, a Szentlélek Úristen nekünk, hogy el tudjuk fogadni őt, be tudjuk fogadni, aki egyúttal ügyvédünk is, paraklétosz, vigasztalunk is, és meg tudja nekünk adni azt, hogy tudjunk a lelki dolgokkal törődni, és ezek a lelki dolgok, maga a lélek tegyen bennünket képessé arra, hogy békében, szeretetben, a megbocsátás légkörében tudjunk élni. Amen.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói Litániát imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmazz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmazz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmazz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevéségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Utólag. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Post festa, azaz utólag. Ezt a címet adta a 65 év a közszolgálatában alcímet viselő kötetének Marinovics Endre. Marinovics Endre a rendszerváltoztatás időszakának azon koronatanúi közé tartozik, akik nem alakították az egykori történéseket, de mindent közelről láttak és éltek át. Ő 1991 és 1994 között néhai Antal József miniszterelnök, majd annak halálát követően Boros Péter miniszterelnök kabinetfőnöke volt. Sok mindent megélt, látott és megtapasztalt kormányzati tisztviselő, aki úgy vélte, hogy a közszolgálatának befejeztét követően el kell mondania mindent arról, amit megélt és aminek részese lehetett. Ezt könyvében hitelesen, nem egy esetben napra pontosan mondja el. Ezen munkája is kiválóra sikeredett, hasonlóan az Antal Józsefről, illetve Boros Péterről írott köteteihez. Mindezt nem azért állítom, mert Marinovics Endrével 10 esztendőn keresztül közösen vezethettük a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárat, hanem azért, mert az az állításom igaz, és ami igaz, arról pedig szólni kell. Ezért is született meg ez a kis jegyzet, hogy a múltról és jelenről műsorban megfogalmazandó gondolatok kapcsán mindenki felidézhesse a saját emlékeit a régmúlt időkről. Az emlékek közreadása, a megtörténtekről szóló őszinte beszámolók pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy nemzet hitelesen szólhasson a múltjáról, annak őszinte és a kritikát sem nélkülöző bemutatását mindenkor és mindenki előtt vállalhassa. Ez a vállalás is jó érzéketlen köszön vissza Marinovics Endre könyvének lapjairól. A gyermekkor, a családi háttér, az iskolák, a Rákosi és Kádár rendszerben való élet, majd a rendszerváltoztatás utáni életút, mint azt igazolja, hogy lehetett tisztességben is elvégezni a vállalt feladatokat, és meg lehetett őrizni az egyénnek a szuverenitását. Az egyén szuverenitása természetesen, ahogy az egész országá is, korlátokba ütközött, amelyeket nem lehetett, de nem is volt célszerű áttörni. Marinovics Endre nem kívánt faltörőkos lenni, de sikerült mégis megőrizni a szuverenitását. Életpályája jó példa arra, hogyha valaki szakmailag hiteles és tisztességes munkát végez, akkor a környezete számára az példaadó lehet. Napjainkban a példaadás több mint fontos lenne. Amikor a környezetünkben az értékvesztéssel találkozunk nap mint nap, amikor a könyvekben foglalt igazságokat néhány mondatos posztokkal váltanak fel, amikor a világirodalom remekeit átigazítják nehezen követhető színházi átdolgozások alapján kellene klasszikus darabokat nézni és értelmezni, akkor bizony fontos a hitelesség, az őszintesség és a példaadás. Egykori eleink, a nemzet kiválóságai, ha csak az 1849-ben meghatározó szerepet vállaló Deák Ferencet, Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, Batthyány Lajost és társikét említjük, a sokak közül ők példát adtak nekünk. Olyan példát, amely ma is vállalható, mi több, követhető, követendő. Ha lehetséges, és ez jobbára csak rajtunk múlik, akkor az általuk kijelölt utat válasszuk. Múltunk, annak minden erényével és hibájával a miénk, azzal együtt kell élnünk, és annak következetes vállalásával lehetünk hitelesek, úgy a jelenben, mint a jövőben is. Tegyünk ezért közösen. Érdemes.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: József Tischner, hogyan éljünk? Az ellenség szeretete. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti a napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is, írja Máté. Az ellenség szeretetének problémája a keresztény etika központi kérdése. De a szeretet központi kérdése is az ellenség szeretete. A szeretet olyasmi, amit nem lehet megokolni a szeretet tárgyának tulajdonságaival. Végső soron mindig valami több, mint annak az embernek az értéke, akire irányul. Különösen világosan látszik ez az ellenség szeretetében. A szeretet itt arra az emberre irányul, aki rosszat akar számunkra. Azt a helyet foglalja el, amelyet normális esetben a gyűlöletnek kellene elfoglalnia. Miért van ez így? Az ilyen szeretet parancsa Isten követésében rellik, amelynek eredményeként az ő napja egyaránt fölkel a jókra és a gonoszokra, a szentekre és a bűnösökre, a koncentrációs táborok áldozataira, és ugyanezeknek a táboroknak a létrehozóira és működtetőire. Ha úgy akarsz élni, mint Isten, ha úgy akarsz szeretni, mint Isten, szeresd az ellenségedet. Valójában azonban ez nem megokolás. Ez csupán felhívás a követésre. Próbáljunk most behatolni az ellenség szeretetének lényegébe. Csak így érthetjük meg, hogy az ellenség szeretése miért foglal el olyan különös helyet a keresztény etikában. Mindenekelőtt a szeretet teszi lehetővé az emberről való teljes igazság felismerését. Mert a szeretet, még ha ingyen adatott is, igazolást keres magának a másik ember értékében. A feleség, aki annak ellenére szereti a férjét, hogy az alkoholista, fel akar fedezni benne legalább egy szikrány jót, hogy kapcsolódási pontot találjon a szeretete számára. A szeretetem keresztül jutunk el az ember mélyebb megértéséhez. A szeretet mindent ért. Krisztus így szólt Júdáshoz. Barátom, miért jöttél? Krisztus olyan mélyen érti Júdást, hogy lehetővé akarja tenni számára önmaga megértését. Csak a szeretet teszi lehetővé, hogy az embert az igazság perspektívájában lássuk. Azon kívül a szeretet azt is jelenti, hogy a másik ember javát akarjuk. Ha az igazság perspektívájában látjuk az embert, az felnyitja a szemünket az emberi lélek mélyére és valódi metafizikai szükségleteire. Emberi kategóriákban látja az ellenséget is. Látja, milyen nyomorult és egyúttal milyen hatalmas, mennyire

szüksége van a gyógyulásra. A szeretet ezt a jót kívánja neki. Végül a harmadik mozzanat. Az ellenség szeretete mindig hősies. Ez pedig önmaga fölé emeli az embert. Lelki erőt ad. Kivezet a saját ügyeink és problémáink szűk teréből. Az ellenség szeretete úrrá lesz a természetes bosszúvágyon. Az ellenség szeretete kiírtja az egoizmust. Gyökerestül írtja ki. Ezért a keresztény élet végső kibontakozása. Ez a három elem. Az embernek az igazság perspektívájában való látása, a másik javának akarása, a hősies önuralom azt eredményezi, hogy az ellenség szeretete központi helyet foglal el a keresztény etikában. Olykor azt hozzák fel ellene, hogy tehetetlen a világban burjánzó rosszal szemben. Szembe helyezik vele a dinamikusabb magatartást, ütésért ütést, pofonért pofont. A dolgok ilyen felfogása tökéletes félreértés. Ha a rosszat rosszal fizetjük meg, mikor szűnik meg a rossz a világon? Ha a sértésre sértéssel felelünk, mikor lesz vége a veszekedésnek? Ha a sérelemért sérelemmel fizetünk, mikor szűnik meg a sérelem? Ha a szomszéd zajára felerősítjük a mi általunk keltett zajokat, és erről még jobban felerősíti a zajt, te pedig szintén mikor lesz vége a zajkeltésnek és a vitának? Valakinek egyszer ki kell mondania, elég. Valakinek egyszer meg kell szakítani a magában a rossz ördög körét. Valakinek egyszer szeretettel kell válaszolni a gyűlöletre. Krisztus azt akarja, hogy a keresztények tegyék ezt meg. Tegyék meg, hogy szeretettel válaszolnak a gyűlöletre a keresztények, hogy erről ismerjék fel őket.

0: Hírek.
1: Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Május 28-án kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kovácsné pap Ágnes. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, majd arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és a konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Magyar Képzőművészeti Egyetem műtermei minigalériákká alakulnak a hallgatók tanévvégi kiállításain, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. A kiállítások május 28-a és június 5-e között tekinthetők meg. A tanévvégi kiállításokon az egyetem valamennyi tanszéke és osztálya bemutatkozik. A közönség megismerheti többek között a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező művész hallgatók legfrissebb munkáit. Az érdeklődők az Andrássy úti főépület történelmi termeitől az Epreskertig bejárhatják az egyetem máskor zárt műtermeit és tereit. Az évvégi kiállításokhoz kapcsolódva idén is átadják az Amadeus művészeti díjat, amellyel két kiemelkedő fiatal alkotót jutalmaznak. A két díjazott egyenként 1 millió forintos támogatásban részesül. Az egyetem évvégi kiállításai ingyenesen látogathatók, olvasható a közleményben. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról a Boldogasszony zarándokvonat, több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt Váci megyés püspök a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándok vonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szert. Tartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közben járását, családom megtérését. A Szent Lélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért és minden hozzám tartozó szeretteim lelki küldösségükért. A tisztító tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék közös imát kérni az én drága édesapámnak a lelki üdvösségéért, akinek ma van a születésnapja. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Ambrusné Kismária gyógyulásáért szeretnék imát kérni, segítsetek, fiatal nő agyvérzést kapott és levénult, kórházban van. Isten fizesse meg nektek a segítséget.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalmas szeretetért, imát kérek Júcsi nevű kislányért és a szüleiért, hogy békében, Názeti Szent Család békéje legyen a otthonukban, és ennek a kicsi lánynak vigaszt, és az édesanyjának is erőt, és kérek minden pici gyermekért, minden családért, imád kérem Isten irgalmas szeretetét, hogy szeretetben, békében növekedhessenek a kicsi gyermekek, és a fiatalokért is kérek, kérem Isten irgalmát, köszönöm.
7: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió fennmaradásáért. Kérném az ima szándékot még azon kívül Kovács Ruzsináért, Horváth Nelléért, és azokért a Keszthelyi Ranoldásról és diáklányokért, akik szombatonként imádkozzák a Rózsafüzért délben és délután. Rájuk is kérjék az urálását, kérjék az ima szándékot még azon kívül háború megszüléseért, világbékéért, és az egyetértésért köszönöm, hogy meghallgattak.
8: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Imád kérek családom testi-lelki gyógyulásáért, családom és az országunk megtéréséért, fiam munkahelyének megtalálásáért, éhezőkért, háborúk megszűnéséért, szenvedőkért, üldözöttekért, papi hivatásokért, és kérek imád Orbán Viktorért és családjáért, az új kormányért, hogy a Jóisten vezesse őket, és a Szentlélek világosítsa meg őket a jóra. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én a szándékot szeretnék kérni magam és a családtagjaim, családom, testi-lelki egészségé, szentatyáink, szentegyánké, papjaink és szentatyánk, elhúnyt szentatyánknak lelki üdvéért, a tisztító tűzbe szenvedő lélekért, kibéküléséért. Két baráti családom van, akik haragban vannak és nehezen tudnak összebékülni, unokaöcsémnek munkalehetőségét. Köszönöm szépen, és még önök is, a Mária Rádió minden dolgozójáé és családtagjaié. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Imád szeretnék kérni a pápáért, püspökökért, papokért, az összes rádió dolgozójáért, egészségükért, és minden szervezőért, lányom gyógyulásáért, mi hamarabb találják meg balesetből kifolyólag a betegségét, unokám, hogy sikeresen tudjon vizsgázni az összes unokámért, akik betegek, hogy gyógyuljanak meg, mivel sok unokám van, kadakozó legyen, jó magam is, 20 évén
11: több, ahogy ő elmúlt. Adakozó vagyok, havi. Jó magam. Jobbulásáért borzasztó rossz 9. hónapja az eredménye. Férjem gyógyulásáért, hogy tudjon a templomba elvinni segítőimért. A család békéért, imád szeretnék egy ellenségeink megtéréséért, minden élő családtagjaimért.
12: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szülanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelkiüdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségért. Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Az igazság lelkét küldöm nektek. Ő minden igazságra megtanít titeket, mondja Jézus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Jobb nektek, ha én elmegyek, mondja Jézus, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

Szent Lélek, akit elküld az Atya az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit tanítottam nektek, mondja az Úr.

Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Mária, Istennek szent anyja és a béke királynője, taníts meg minket arra, hogyha a békét akarjuk, akkor Jézusnak, a te fiadnak lépteit kell követnünk, s Jézusnak, az Isten fiának útját kell járnunk. Segíts minket abban, hogy legyőzzük szívünkben a rosszat, legyőzzük szívünkben a nyugtalanságot és a békétlenséget. Mária, fiad születésének éjjelén neked mondták el elsőként a betlehemi pásztorok, hogy az angyalok Istentől származó békét hirdettek a jó akaratú embereknek a földön. Segíts minket, hogy mi is közreműködjünk abban, hogy a béke megszülessen a világon.
0: Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket!
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
5: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
4: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
5: A betegekért,
4: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
5: Hálát adunk a jó Istennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindégben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. A nász meg megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség
6: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A világosság rúzsafüzérének negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldottat a méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: A mai nap költője Vihar Béla.
1: Vihar Béla, egy eretnek esti éneke. Jézus király, ki megvádoltatál, és osztályrészedül kereszthalál kínja jutott, ó, adsz-e majd erőt, ha ott állok vádlóim előtt? Segíts! Segíts önmagam ellen is! Te incs nemet, ha már-már elhiszem, mert együgyű, mert balga a szívem, a kígyóvérbe mártott szavaik elveszejtő zordon rágalmait. Szólj rá vasra, ne fájjon sebemnek! S fogd meg a karom, ha a szürke szemeknek iszonyata körülvesz, és a hazugság gyertyalángja pörköli agyam. Parancsolja húsnak, hogy ne fájjon. S te világolj csillagként a sötétben, ha fulladozva ellankad szavam. Atyám, atyám, ki vagy a mennyekben, ó, könyörülj, ne próbálj meg engem. Nem ért meg az erőm, igazam. S ha mégis a mélységbe kell mennem, óvd meg éretted való szerelmem. Ismételvén kínod. Ámen. Ámen. Vihar Béla.

0: Hírpercek.
1: Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Veszprémi Padányi Katolikus Iskolában. A Mária Körök országos találkozóját tartották május 16-án Komáromban. Vágatlan május mozgalmat hirdetett Gajdos László, a környezetért felelős miniszter. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Szopko Anna. Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Padányi Katolikus Iskola dísztermében Erzsébet nővér alkotásaiból. Erzsébet nővér az Assisi Szent Ferenc segítő nővérei rendhez tartozik, tudósított a Veszprémi érsekség. A tárlat lehetőséget adott a diákoknak arra, hogy a művészet útján mélyebben elgondolkodjanak a húsvéti misztériumról, és közelebb kerüljenek a húsvét üzenetéhez. A megnyitón a főigazgató kiemelte, hogy a művészet képes olyan mélységeket is megszólítani az emberben, amelyeket szavakkal nehéz kifejezni. Az alkotások mellett elhelyezett kérdések és bibliai idézetek személyes elmélkedésre hívták a diákokat, így a kiállítás nem csak művészeti, hanem lelki élménnyé is vált számukra. Az alkalom emlékeztetett arra, hogy a művészet a hit útján is társunk lehet, segít meglátni, átgondolni és szívünkben hordozni Isten üzenetét. A Mária Körök országos találkozója szentmisével kezdődött a komáromszőnyi Nagyboldogasszony plébánia templomban. A szentmisét követően Komárom város polgármestere köszöntötte a találkozó résztvevőit. A köszöntést követően orgona koncertre került sor Kardos Rihárd orgonaművész előadásában. Ezt követően az imakörök a Brigéció örökségi látogatóközpontba mentek, ahol idegenvezető mutatta be a régészeti látványraktárat. Majd a közösségi házban közös ebéd volt gulyás leves pogácsával és sok-sok finom házi sütemény, melyet a Szőnyi Mária kör tagjai készítettek, tudósított a szerkesztő. A délután folyamán biblikus figurákat elkészítésüknek módját mutatta meg a Mária kör vezetője. Később ezekkel a figurákkal jelenítették meg a vasárnapi evangélium történetét. A találkozót a Loreto-i Litánia közös elimádkozásával fejezték be, majd a csoportok hazaindultak. Gajdos László környezetért felelős miniszter meghirdette a Vágatlan Május mozgalmat. Áprilisban az átlagosnál jóval kevesebb csapadék esett hazánkban. Az aszály nem csak a termőföldeken okoz károkat, a kertek, parkok fáit, sőt még a gyepet is megviseli. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a rendhagyó fűnyírás előnyére hívta fel a figyelmet. Hallottuk a híradó időjárás jelentésében. Ennek lényege, hogy ahelyett, hogy az egész gyepet egyszerre levágnánk, kisebb-nagyobb füves foltokat meghagyunk a természetes állapotúban. A magasabb növényzet ugyanis csökkenti a talaj párolgását, kevesebbet kell locsolni. A gyökérzet is mélyebbre jut, ami ellenállóbbá teszi a gyepet a hőséggel szemben. A virágos gyep segíti a beporzókat is. Bár az elmúlt napokban érkezett csapadék, de előretekintve érdemes csatlakozni a mozgalomhoz. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Szopko Anna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Naményi Ildikó vagyok, szociális testvér. Felnőtt megtérő vagyok, tehát a családom nem hívő, de a nagyszüleim vallásosak voltak, reformátusok, de hát ugye ez az előző rendszerben volt, a 80-as években voltam én gyerek, tehát nem gyakorolták a vallásukat. De azért az az erkölcsi tanítás vagy rend, amit én kaptam, azért ez nagyon közel állt a katolikus tanításhoz, egy a katolikus keresztény életvitelhez. Azt szoktam mondani, hogy valami nagyon hasonlót kaptam, csak nálunk nem tízparancsolatnak nevezték, hanem emberi tisztességnek. Tehát ebből a szempontból nem volt nehéz az egyházhoz csatlakozni. Nem voltam megkeresztelve gyerekként, egyetemista koromban, 20 éveim elején kereszteltek meg. Karácsonykor azért nálunk is így szóba került, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, meg valamennyit azért így a betlehemi történetről hallottam, de különösebben nem. Aztán, amikor általános iskolába kerültem, az a rendszerváltás környékén volt, amikor bejött az, hogy esetleg lehetne hittan tanulni az iskolában, akkor így volt is olyan, hogy hát esetleg be kéne iratni a gyerekeket. Ott valószínűleg csak jót tanulnak, de aztán nem irattak be végül. És aztán, amikor gimnazista lettem, Káposztásmegyerre jártam iskolába, és ott a Tomka Feri atya plébániájáról nagyon sokan voltak iskolatársaim, és valahogy ott megéreztem, hogy ezek a gyerekek, fiatalok valahogy úgy jól érzik magukat a bőrükben, meg jól érzik magukat az életükben, és ez elkezdett vonzani engem, de kamasz voltam, és azt gondoltam, hogy ez nagyon sok kötelezettséggel jár, úgyhogy ezt így inkább nem kezdek el ezzel ismerkedni. Illetve benne voltam a gimnázium vegyes karában, és minden karácsonykor templomban volt hangversenyünk. Hát ott meg azt hiszem talán így a térnek a szépsége, meg valami szentséget azért megéreztem én abban. És aztán, amikor egyetemista lettem, ott kialakult egy ilyen 8-10 fős baráti társaság, és egy idő után kiderült, hogy ott mindenki keresztény, és azért valahol ez is egy jel volt, hogy akikkel én jobban vagyok, meg így jól megértjük egymást, azok hívők. Illetve volt egy barátnőm ebből a társaságból, aki nagyon nyitott volt arra, hogy kérdezhettem tőle bármit, így utólag visszagondolva, valószínűleg elég buta kérdéseim is voltak, de mindenre nagyon kedvesen megnyitottan válaszolt. Volt, hogy elhívott ilyen-olyan templomi eseményekre. Tehát itt tőle hallottam nagyon sokat. És aztán valamikor az egyetem közepén másodéves voltam, amikor volt egy nagyon nehéz időszak ott az életemben, nagyon túlvállaltam magam abban a fél évben, tehát úgy félő volt, hogy nem fogom tudni végigcsinálni a vizsgai időszakot. A családban is voltak gondok, magánéletemben is. És akkor valahogy volt egy olyan pont, egy olyan pillanat, amikor megéreztem azt, hogy ha a lábam alól kihúzzák a talajt, akkor van egy szál, ami még megmarad és megtart. Úgyhogy ezt az időszakot tudom így megtérésnek nevezni. Amikor a Jóisten úgy belépett, és megmutatta magát, hogy tényleg ott van, és vigyáz rám. És akkor elkezdtem például nagyon lelkesen járni ezekkel a barátnőimmel diákmisékre, de még nem is gondoltam arra, hogy megkeresztelkedhetnék, és ez a bizonyos barátnőm volt, aki egyszer megkérdezte, hogy esetleg katekumen csoport keresztség, és emlékszem arra a nagy boldogságra, hogy mert hogy lehetne. És akkor mondta, hogy persze, és ajánlott is csoportot. Bennem ott akkor az a félelem volt, hogy leéltem 20-néhány évet úgy, hogy nem voltam keresztény, és ez biztos, hogy nem pótolható már be. És utána nagyon jó volt így már a keresztény életem során rácsodálkozni, hogy ha nem is bepótolható, de azért ugyanúgy az egyházhoz szorosan lehet tartozni így is. És az akkori csücsobba kezdtem el járni, ez a Bíró László püspök atyának az ifjúsági csoportja. Ott az egyetemi templom mellett a központi szemináriumban voltak az alkalmaink, és végzős kis papok tartották a katekumen hittant, és akkor így kereszteltek meg 2005 nagy szombat éjszakáján. Így felnőttként akkor egyszerre volt a keresztelés, a bérmálás, és lettem első áldozó.
4: A szentségek felvétele mit változtatott az életedben?
3: Valami megérkezettséget vagy befogadottságot jelentett leginkább, meg azt, hogy amire készültem, meg amire vágytam, hogy akkor keresztény legyek, és így hivatalosan is a Jóistenhez, meg az egyházhoz tartozzak, végül is az valósult meg ebben. Én 2 tanévet jártam katekumenátusra, és akkor még otthon laktam, tehát ezt tudták. A családomra még annyit elmondanék, hogy a szüleim elváltak kiskoromban, és az apám meghalt, amikor még kiskamasz voltam, tehát így anyukám meg a nálam 2 évvel idősebb nővérem jelentette a szűk családot, és furcsa módon a nővérem is egymásról egy teljesen függetlenül egyszerre kezdtünk katekumenátusra járni, csak ő egy 1 éves csoportba, én meg egy 2 éves csoportba, úgyhogy ő így lett nálam 1 évvel idősebb keresztény. Úgyhogy ezt így tudták. Anyukámnak azért persze ez így idegen volt, de én azt hiszem, hogy akkor nyugodott meg, amikor látta, hogy nem vagyunk rossz helyen, és hogy megtalálunk valamit, ami fontos nekünk, és ott is volt a keresztelőmön. Az elején azért engem is eléggé jellemzett ez a frissen kereszteltek nagy lelkesedése, aki nem nagyon tudja megérteni, hogy mások meg hogy nem, meg hogy másoknak ez hogy nem annyira fontos. Egyébként történelem szakra jártam az egyetemen, és középkort tanultam, és ott is nagyon, nagyon lelkes voltam. Ez egyháztörténelem, meg egyházi vonatkozások iránt. És szépen lassan elkezdtek a kapcsolataim is átalakulni, meg azért az elején annyi volt, hogy akkor a vasárnapi szentmisa, amire ugye mindig elmentem. Aztán egy következő fordulópont az szűk 2 évvel a keresztelőm után volt, amikor véget ért egy párkapcsolatom, és akkor így kezdtem keresni ezt az egyedülálló fiatal keresztény Budapesten állapotot, és hát azt mondanám, hogy véletlenül az Örök Imádás templomba mentem el egy misére húsvétkor, és valahogy az ott megfogott, és akkor ott maradtam, elkezdtem oda járni, és akkor szépen lassan elkezdtek bevonni szolgálatokba, illetve én igazából ott tanultam imádkozni, ott tanultam szentségimádni, ott tanultam zsolozsmázni a 8 boldogság közösségtől, vagy hát az ő liturgiáikon. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy én valahogy ott lettem úgy igazán felnőtt keresztény, és így a közösségnek a tagja.
4: Mikor és hogyan ötlött fel benned a szerzetesség útja?
3: Ennek egyrészt volt egy ilyen első pillanata vagy szakasza, ez nem sokkal ezután volt, hogy ott az Örök Imádás templomban kezdtem járni, meg ott többet imádkozni. És emlékszem egy olyanra, amikor így át kellett utaznom a városon, de viszonylag rugalmas volt az időbeosztásom, nem kellett nagyon szaladnom, és valahogy úgy nagyon éreztem, hogy nekem most be kéne mennem a templomba szentségimádásra, csak egy 1/4 órára, akkor annyira. És még az is megfordult a fejemben, hogy milyen szép romantikus történet lenne itt kapni egy meghívást, de ott aztán abban maradtunk a jó Istennel, hogy én nagyon szeretek imádkozni, meg szeretek az egyházban szolgálni, de ezt így civilként, és ez nekem így nem menne hivatásszerűen. Így ezt a szót használtam, hogy hivatásszerűen. És akkor ez így el is ült ez a dolog. És aztán, amikor 30 éves lettem, akkor először csak azt kezdtem érezni, hogy nem vagyok a helyemen valahogy. Én akkor még inkább azt kerestem, valamiféle szolgálati területet, hogy mondjuk gyerekekkel foglalkozni, aztán, hogy ez most nagycsaládos anyukaként vagy tanítórendben, az majd egy következő kérdés lesz, gondoltam én. Illetve nagyon emlékszem az első olyan esküvőre, ahol már nem azt néztem, hogy na majd, amikor én leszek a mennyasszony, hanem valahogy úgy olyan idegennek éreztem magamat ott azon az esküvön, és akkor tanácsolta valaki, hogy menjek el az iránytű kurzusra. Én igazából oda azért mentem, hogy akkor erősítsék meg bennem, hogy nekem természetesen családos hivatásom van, és nem tudom, hogy honnan jönnek ezek a szerzetesi gondolatok, de hogy biztosan nem. Aztán természetesen ez nem így történt. Például emlékszem arra, hogy ott van egy olyan alkalom, amikor családosok jönnek tanúságot tenni, meg van, amikor szerzetesek, és akkor a szerzetesi alkalmon én így gyönyörködtem a hallott tanúságtételeken. Amikor a családosok beszéltek magukról, akkor meg nagyon frusztrált az, hogy nekik kevesebb idejük jut az Isten kapcsolatukra, az imádságra, szolgálatra, de még nem esett le a tantusz, akkor sem. És aztán az iránytű kurzus végén volt egy 8 napos lelki gyakorlat, annak nagyjából a közepén volt egy olyan imaidőm, amiben elért valamilyen nagyon nagy szeretett élmény, és egy teljesen átlagos mondat volt, ami ott elhangzott, de az valahogy ott nagyon a szívem legmélyét érte el, és én ott azt éreztem, hogy engem mégis soha senki nem szeretett. Aztán pár nap múlva megszületett az is, hogy ez egy olyan szeretet, amire csak egy egész élettel lehet válaszolni, és csak egy egész élettel lehet elmondani ezt a szeretetet. Úgyhogy nekem az az a pont, amikor azt tudom mondani, hogy nekem az életem az ez előtti és az ez utáni szakaszra tagolódik, az egy nagyon nagy fordulópont volt.
4: Vissza tudod idézni azt a szentírási részt, ami ezt az élményt adta?
3: Nem szentírási rész volt, hanem valamilyen reflexiós feladat kapcsán tértünk át az ima beszélgetés részre.
4: Tehát itt született meg benned az Istennek szenteltség melletti döntés. Hogyan jutottál el a Szociális Testvérek Társaságához?
3: Igen, ez is egy elég kanyargós út volt. Én úgy jöttem el erről a lelki gyakorlatról, hogy szívemben ez a vágy ott volt, ez megszületett, hogy nekem ennél kevesebb már nem lenne elég. Meg is voltam ijedve tőle, természetesen. Meg akkor jött az, hogy jó, de akkor hol? Igazából csak a 8 boldogság közösséget ismertem, azt úgy sejtettem, hogy nem ott. És akkor ott a következő évben elkezdtem elég intenzíven keresgélni különböző ilyen nyílt napok, nyílt alkalmak, különböző szerzetes rendeknek a programjait, illetve akkor iratkoztam be a Szapienciára. Az is ott a lelki gyakorlat legvégén született meg bennem, hogy akkor én szeretném sokkal jobban megismerni ezt a Jézust, akitől ezt a nagyon nagy szeretetet kaptam, megkapom. Tehát, hogy így nézegettem is szerzetes rendeket, meg el is mentem hozzájuk, illetve én azért egy elég racionális típus vagyok, tehát ez így racionálisan is egy idő után megszületett, hogy én olyan közösségben tudom magamat elképzelni, akik világban élő apostoli közösség, mert fontos nekem a külső szolgálat munka. Mindenképpen kis közösségben, egy alapvetően introvertált ember vagyok, és viszonylag kis közösségekben éltem egész életemben. Illetve nekem fontos volt az, hogy magyar alapítású és vagy magyar központú, magyar hangsúlyú közösség legyen, és hát irracionálisan akkor ez ugye leszűkült két közösségre, a szociális testvérekre, illetve a Jézus Szíve Társaságára. A testvéreknek volt egy olyan programjuk, ahol az ismerkedés előtti szakasz, hogy rendszeresen találkoztunk, voltak tanítások a karizmáról, arra 2 évig jártam, aztán mert én is éreztem, hogy el kéne dönteni, hogy hogyan legyen, és az akkori lelki vezetőm javasolta, hogy legalább ilyen szinten akkor a Jézus Szíve Társaságával is ismerkedjek, hogy akkor eldőljön, hogy tényleg melyik közösség, és akkor ez így is történt. 1 évet ott is eltöltöttem, egy ilyen ismerkedő programban. És nagyon érdekes volt, mert ebben az évben egyetlen programra mentem el a testvérekhez, ez az ifjúsági szilveszter volt, és ott, amikor gondolom már éjfél után, vagy valamikor pakoltunk be a konyhába, valaki megkérdezte tőlem, hogy én ki vagyok itt a társaságnál, mert hogy annyira otthonosan mozgok. Már nem emlékszem, hogy ki volt, lehet, hogy nem is ismertük, igazából egymást csak ott találkoztunk, de én nagyon hálás vagyok neki ezért a kérdésért, mert ott esett le nekem is, hogy ahogy én ott a házban közlekedem, úgy az ember csak otthon szokott közlekedni. És ezzel az élménnyel, meg úgy nagyjából ennek az évnek a végére letisztázódott, hogy akkor a testvérekkel szeretnék mélyebben is ismerkedni, és akkor így jelentkeztem az előjáróknál, hogy szeretném az ismerkedést elkezdeni. A környezetemben a legtöbben olyan nagyon nem lepődtek meg rajta. Hát anyukám volt, akit nagyon meglepett és nagyon hirtelen ért. Ehhez az is hozzátartozik, hogy nem nagyon beszéltem róla egészen a jelentkezés, amíg a belépés, amíg. És azért volt nehéz beszélni róla, mert ilyen annyira fontos és nagy és szent dolog, meg én nagyon féltem, hogy bárhol valami akadály lesz az úton, és nem sikerül, és azt éreztem, hogy ezt a kudarcot nagyon nehezen tudnám felvállalni, tehát csak azok tudtak a terveimről, akik előtt úgy gondoltam, hogy majd azt is meg tudom élni, hogyha mégsem úgy alakul az élet, és mégsem tudok erre az útra rálépni. Tehát anyukám is akkor tudta meg, amikor így mondtam neki, hogy 2 hét múlva beadom a jelentkezésemet egy szerzetes rendbe. Ez így nem volt szép megoldás, de így tudtam ezt én akkor megélni és meglépni. Ő nagyon meglepődött, nagyon hirtelen érte, és nem is nagyon értette, hogy miért is. És ő rajta azt látom, hogy ahogy azt látja rajtam, hogy a helyemre kerültem, hogy jól vagyok, és hogy nem veszített el, így megbékélt vele, illetve nálunk egy fontos érték a családiasság. Egyrészt abból a szempontból, hogy Margit testvér, az alapítónk mondta, hogy a testvéreket annyi nehézség éri kint a világban, hogy akkor az otthon az valóban legyen egy családias otthon. Ebből a szempontból is, meg abból is, hogy valamilyen értelemben a családtagokat is kicsit úgy bevonjuk, akár meglátogathatnak, vagy amikor mondjuk a fogadalomtételen anyukám is otthon, akkor beszélget a testvérekkel. Tehát, hogy ilyen kapcsolatokat is kapott ezzel, hogy én beléptem, meg ott vagyok a társaságban. Úgyhogy most már ő is úgy gondolja, hogy jó helyen vagyok.
4: A tanulmányi idő hogyan érintette az Istennel való kapcsolatodat?
3: Nagyon sokat jelentett a rendszeresség, akár abban, hogy találkoztunk, akár abban, hogy rendszeresebbé vált az imai életem is. Meg azért ez egy kicsit olyan értelemben megkülönböztetési idő is volt, hogy tudtam, hogy ha én belépek valahova, akkor nekem a legnehezebb a templomi szolgálatomat elhagyni lesz. Tehát egy kicsit talán ennek a letisztázódását is hozta, hogy valóban mi a fontos, és melyik vonzódás hol is van az életemben. És aztán, amikor ténylegesen beléptem, és be is költöztem a közösségbe, Akkor ez ugye helyére került, hogy abból a szolgálatból, abból a közösségből pont az elköteleződés, az elkötelezettség hiányzott, tehát ez a típusú elkötelezettség, amit egy szerzetesi fogadalom jelent.
4: Mit jelentett a fogadalomban átadni magad Istennek?
3: Amikor maga a fogadalomtétel zajlott, akkor valami hasonló volt, mint a keresztségkor is, hogy valami, amire készültem és amire vágytam már nagyon régen, az most megvalósul, és hogy akkor ez most már hivatalos és ki van mondva. És már nem úgy mutatkozom be valahol, hogy novícia vagyok a szociális testvéreknél, hanem hogy szociális testvér vagyok. Valahogy ez a kimondottság, a hivatalos elkötelezettsége volt ott akkor nagyon fontos. És nekem nagyon fontos az, ami talán pont az apostoli rendeknél nehéz is tud lenni, vagy veszélyes is tud lenni, hogy nagyon előtérbe kerülnek a feladatok meg a szolgálatok, miközben az alap az az Istennek elkötelezettségünk és a megszenteltségünk. És nekem nagyon sokat jelent, amikor ez úgy mélyen vissza tudok térni, hogy a szolgálataim meg minden szavam tettem előtt vagy mögött ez van, hogy én kimondtam a fogadalmaimat, én elköteleződtem, és innentől kezdve mindent valahogy más minőségben teszek, mint előtte. Még hogy mit is jelent fogadalmasként élni. Volt egyszer így, hárman találkoztunk két olyan emberrel, akivel elég szoros a kapcsolatom, az egyikük késett, és akkor a másik mondta nekem, hogy ő szeretne valamit elmesélni, még mielőtt ez a harmadik valaki megérkezik, mert neki nem akarja elmondani, és ott megosztott egy nehézséget, egy olyan dolgot, ami utána megoldódott, de őt az akkor nagyon mélyen érintette, és elég kilátástalannak tűnt ez a helyzet. És emlékszem arra a pillanatra, amikor megéreztem azt, hogy ő most már nem én hozzám beszél, hanem a szerzeteshez és az Isten emberéhez, és hogy ő most már nem az én véleményemre vagy jó tanácsomra kíváncsi, hanem ő az Istentől kér segítséget. Azt is pontosan tudtam, hogy ő ezt nem érzi, ezt a váltást, és hát ezóta azért, mert többször előfordult ilyen, és ez egyrészt egy nagy öröm, ez, hogy azzal, ami vagyok, hogy ebben a formában így is tudok adni. Az ima életemnek a fix pontjai az a napi szentmise, illetve a zsolozsma, a reggeli és az esti dicséretet, mondjuk van egy saját déli imánk, ilyen közben járó fohászokkal, illetve a kompletóriumot, személyes ima időnk van minden nap. Ezekben nekem mindegyik fontos. A szentmisében az is, hogy mikor valamilyen szempontból nehéz időszak van, például nagyon túlterhelt, rohanós az életem, és nehezen tudok megnyugodni, lecsendesedni a személyes imához, vagy akár a zsolozsmához is, akkor nagyon meg tud szólalni a liturgia, akár a szimbólumaival, meg a gesztusaival, akár a szentírási résszel, vagy a miseszövegnek valamelyik mondatával, akkor valahogy sokkal jobban kihegyezett erre a figyelmem, amikor másra nehéz figyelni. A zsolozsmában az fontos, hogy egy megtartó keret, hogy ez fix pontja a napnak az adott időszakokban, hogy akkor imádkozom és zsolozsmázom. És nekem a szentségimádás a kedves imaformám, ami néha abból áll, hogy ott ülök, térdelek, és akkor együtt vagyunk valamennyi időt, és lehet, hogy nem történik semmi, vagy nincsenek szavak sem, de az együttlét mindenképpen megvalósul. És máskor meg ez annak az ideje, hogy ami a napban megérintett, akkor arról lehet beszélni, átimádkozni, kicsit mélyebbre menni, és akkor van, hogy inkább csak magammal beszélek, ilyenkor van, hogy tudok Jézussal is beszélni, meg meghallom, hogy ő mit mond, meg ő mit kérdez, de mindenképpen így helyre tudnak kerülni napeseményei, vagy olyan dolgok, amik foglalkoztatnak döntések, szolgálatokról, vagy bármi más.
4: A Szentlélek mit jelent az életedben? Az ő jelével van ellátva a medál, amit a közösségetek minden tagja visel a nyakában.
3: Igen, és akkor néha így jó megfogni a jelvényt, és kicsit belekapaszkodni, amikor valami nehéz történik, vagy valami fontos feladatba kezdek bele. Az egy fontos pillanat volt, amikor a teológián túl megérkezett, ahogy a Szentlélek teszi lehetővé, hogy Istennel, Jézussal, az Atyával kapcsolatban tudjak lenni, és szólni hozzá, meg őt meghallani. Meg azok a csendes indítások, amit egy csendes, de valahol nagyon határozott, akár egy gát, akár egy iránymutatás, akár egy indítás. Meg eszembe jutott az a történet, ez még régen volt belépésem előtt, egy szentségimádó csoportot vezettem, és egyszer az egyik barátnőmet is elhívtam, akinek akkor éppen nagyon sok gondja volt, mert nehéz időszakon ment keresztül. És hát én úgy gondoltam, hogy én persze nagyon tudom, hogy a jó Isten mit szeretne neki elmondani, és ugye a bevezető imába így ezt beletettem, ezt az üzenetet, de hát azért egy-két mondatot még úgy mondtam elé, hogy mégse ezzel kezdjek, és akkor a végén odajött hozzám ez a barátnőm, hogy hát te az az első mondat, amivel kezdtél, az nekem olyan sokat jelentett. Nem mondtam meg neki, hogy én már nem emlékszem az első mondatra, de örülök, hogy a Szentlélek súgta azt az első mondatot. valahogy ez, ami biztos, hogy nem én vagyok, csak úgy átfolyik rajtam valami.
4: A te elköteleződésed, életed hatott-e úgy valakire a környezetedben, hogy elindult Isten felé?
3: Konkrétan ilyen nagy döntésről nem tudok, viszont olyanokról, hogy barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel, templomi közösségből ismerősökkel beszélgettünk, és tudtam valami olyat mondani, ami előrébb vitte őket, vagy segített nekik. Volt ilyen templomi közösségből, volt valaki, aki egyszer mondta, hogy hát amikor ilyen 3 évvel ezelőtte azt mondtad, hogy, és ez nekem annyiszor eszembe jut, én így konkrétan erre a mondatra nem emlékszem, de vállalom, hogy mondtam, mert egyetértek vele. Tehát inkább olyan volt, hogy úgy tudtam segíteni, vagy megnyugtatni valamiben, akár egy saját példával, tanúságtétellel, vagy akár csak a meghallgatással is.
4: Olyan emléket fel tudsz idézni, amikor a hitet segített egy nehézségen túljutni, vagy megtartott téged?
3: Igen, többet is. Az egyik, amire talán az első ilyen komolyabb nehézség volt, az olyan, talán ilyen 3-4 évvel volt a keresztelőm után, amikor ezt is nehéz így szavakkal megfogalmazni, egy ilyen, ez a szárazság, sötétség időszaka köszöntött rám, és én akkor úgy fogalmaztam meg, hogy valahogy úgy hirtelen amögül, amit élek, tehát a szolgálatom, a liturgia, az ima és hasonlók mögül valahogy úgy eltűnt az Isten, és olyan üres volt minden. És én nagyon hálás vagyok annak a két atyának, akikhez akkor jártam, a lelki vezetőmnek, meg akihez gyónni jártam, hogy mind a ketten azt mondták, hogy ilyen van, és hogy tartsak ki, és hogy éljek a szentségekkel akkor is, hogyha ezen is elgondolkodtam, hogy mennyire jó és korrekt ez, hogy én szentségekhez járulok úgy, hogy valahogy úgy nem találom mögötte az Istent, és akik megnyugtattak, hogy tartsak ki, és éljek a szentségekkel így is, ebben az időszakban is. Közel 2 évig tartott ez az időszak, és valahogy úgy lett vége, és én teljesen váratlan és spontán módon, hogy otthon voltam, éppen főztem a levest a vasárnapi ebédhez, és így még így visszhangzott még bennem az aznap délelőtti prédikáció, és akkor egyszer csak ideébredtem, hogy de hát nekem van hitem, én hiszek. Akkor mi a probléma? Ott talán ez a kitartás és a hűség volt. És egy másik nagyon emlékezetes történet, amikor valaki nagyon mélyen megbántott, tudom, hogy nem akarta, nem is tudta, hogy az a néhány mondat bennem mit fog okozni, amit ő kimondott. Én nagyon felszínesen ismertük egymást, tehát egyetemen nem is nekem célzott mondat volt, és már ahhoz is hónapok kellettek, hogy én erre így ráismerjek, hogy mekkora fájdalom van bennem az illető felé, illetve mennyi harag van bennem. És először azért kezdtem imádkozni, hogy tudjak érte imádkozni, akkor egyre őszintébben tudtam imádkozni érte, és aztán eljutottam odáig is, hogy eljutottunk, hogy megkértem, hogy jöjjünk le beszélgetni, és hogy menjünk oda vissza, ahol utoljára rendben volt ez a helyzet. És akkor én is el tudtam mondani, hogy mi bántott, ő is el tudtam mondani, hogy ő azt hogy gondolta, és akkor végül békében váltunk el. Ott meg az imának az erejét tapasztaltam meg valahol ott is, ezt a hűséget, hogy nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam szeretni, vagy szeretettel lenni felé.
4: Hogyan tudnád összefoglalni az Istennek szenteltség, vagy egyáltalán csak a hitben járás örömét?
3: Pontos tapasztalatom, amikor valami nehéz vagy küzdelmes, akkor szoktam megérezni azt, hogy ahogy a minden kapcsolatban, így az Isten kapcsolatban is nagyon fontosak. A szép, a boldog, a felszabadult, együtt megélt örömök, de úgy igazán mélyen összekapcsolni két szemét, két felet, én azt hiszem, hogy az együtt megélt nehézség tud, meg az az élmény, hogy a másik ott volt velem abban, ami nehéz volt, illetve, hogy én is ott lehetek vele nagypénteken a kereszt mellett és alatt, illetve az a történet is eszembe jutott, amikor valaki megosztotta, hogy egyébként gyakorló vallásos volt, és aztán az édesapját a Covid alatt veszítette el, úgyhogy nem tudott tőle a kórházban elbúcsúzni, és ő azóta a Jóistennel nem áll szóba, és ő azóta haragszik rá. És akkor én annyit kérdeztem tőle, hogy ezt, hogy haragszol rá, elmondta, de már neki. És egy kicsit megütközött, és fogalmam sincs, hogy azóta sikerült-e az imához visszatérnie, de nekem ez nagyon fontos része az Isten kapcsolatomnak, hogy neki tényleg mindent el lehet mondani, azt is, ami szép, azt is, ami öröm, azt is, amit másnak nem szívesen mondok el, mert nem szép, vagy szégyellem, és hogy azt is el lehet mondani, amikor akár haragszom, vagy meg vagyok sértődve, tényleg mindent.
4: Kedves hallgatók, Naményi Ildikó, szociális testvér tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
1: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak, család és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szent Atya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is, a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szent Atya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket, és mellettük áll, mondta a Szent Atya, majd Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
0: Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni Zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szent Atya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívás, tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus, a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
2: A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a Tüzek Földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a Nápoly és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a Nápoly környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a Tüzek Földjének drámai jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki.

0: kívánjaink mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülnie abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, a Cerra főpásztora Antonio Di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el, nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédő orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetné az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, 9:30-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd 10:30-kor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szent Atya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
1: Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Felvidéki származású szerzetes lett a Magyar Pálos Rend új tartományfőnöke. Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Elindult a boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedír Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes. 2026. június 1-i hatállyal Vizi Gábor András Mária Nosztrai házfőnök atyát nevezték ki a Pálos Rend új magyarországi tartományfőnökévé, adja hírül a Magyar Pálos Rend. Vizi Gábor András atya a szlovákiai Nagykürtösön született 1971-ben. 2001-ben lépett be a Pálos Rendbe, ahol 2006-ban tett örökfogadalmat. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán végzett tanulmányait követően 2012-ben szentelték pappá a pálosok Petőfi Szállás Pálos Szent Kúti kegyhelyén. Ezt követően a Mária Nosztrai Pálos Kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált. Az új elöljáró köszöntőjében kiemelte, változó világunkban van egy biztos pont, Isten örök, és változhatatlan szeretete, valamint az ő gondviselő jelenléte, amely átöleli múltunkat, jelenünket és jövőnket. Hangsúlyozta, ő is erre alapozza majd tartományfőnöki szolgálatát. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó

0: Leveleik átadása alkalmából május 21-én közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, majd arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leo pápa. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról. A Boldogasszony zarándok vonat több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, Szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándok vonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyerekbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szertartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Körkép című műsorát hallják Nyugat-Szlovákiából. A heti felvidéki híreink a következőek. Csalőközi hívek zarándoklata Ausztriába. Kaptár keleti hétvége Szepsiben. Zoboralja nagybojdi zarándoklata Zircen és Győrben. A 350 éve született II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Borsiban. Görgei Öröksége konferencia Rozsnyón. Kittenberger Kálmára emlékeztek szülővárosában. Kiállítás megnyitó Kassán. Két autóbusszal indultak el a zarándokok a Csallóközből, a Via Marie polgári társulás szervezésében, Gál Péter nagymegyeri plébános lelkivezetésével az ausztriai Burgenland tartományba. A zarándoklat szervezője és vezetője Katona Júlia és Méhes Richárd volt. A zarándoklat első állomása az ausztriai Léka volt, amely Kőszegtől 13 kilométerre a Kőszegi-hegység lábainál fekszik. A történelmileg jelentős kisváros templomában, a Mirai Szent Miklós és a Tolentinói Szent Miklós tiszteletére felszentelt templomban szentmisén vettek részt, és megtekintették a templom kriptáját, ahol a Nádasdi családtagjai, Eszterházi Julianna, a Draskovics családtagjai és Ágoston rendi szerzetesek nyugszanak. Innen indultak a 12 kilométeres gyalogos nagybőrti zarándoklatra Kőszegre, a lilajelzésű Mária úton, mely Mária Celt és Csíksomlyót köti össze. A zarándoklatot a békért, élő és megholt családtagokért ajánlották fel, többek között elimádkozták Assisi Szent Ferenc és Kalkuttai Teréz anya imáját a békért. Harmadik alkalommal rendezték meg, március 20-a és 22-e között a kaptár keleti hétvégét, mely a fiataloknak szóló nagybőti lelki gyakorlat. A helyszínt ismét a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ szolgáltatta. Pénteken este a fiatalok keresztúti áhítatosságot végeztek, a szombati nap főelőadója Kondrás András görögkatolikus atya volt, a szombati szentmisét pedig Juhász Attila atya mutatta be. A délután folyamán fakultációs előadások mellett sor került sport és közösségi játékokra is. Vasárnap a hétvége részvevői csatlakoztak a Szepsi hívek szentmiséjéhez, melyet Gábor Beltan atya mutatott be. A hétvége zenei szolgálatát a kaptár Ben Junior végezte. A hagyományos nagybőti zarándoklatra 500-an indultak Nyitra vidékéről. Lelki vezetőjük Gyurcsó Zoltán atya püspöki helynök volt, és a csapattal tartott a nyitragesztei Szálvedió ének együttes. Most nagybőd negyedik hetének szombatján, Zircen, az apátságban volt az első állomás, majd Győrben, a Nagyboldogasszony székesegyházban szentmisén vettünk részt. Zarándokutunkat felajánlottuk Isten szolgája Eszterházi János boldoggáavatásáért, a világ békéért, a zarándokokért és családtagjaikért, valamint elhunyt hozzátartozóinkért, mondta el Patai Péter, a zarándoklat szervezője. A zarándokok megtekintették az Zirci apátság részeit, valamint az zirci szerzetesek termékeny évszázadait bemutató kiállítást is. A bazilikában Szent József litániáját imádkozták, majd Zoltán atyával az zirci kálvárián keresztúti áhítatosságot végeztek. Zirc után Boldog Apor Vilmos vértanúpüspök városába igyekeztek, ahol a győri székesegyház kegyképén látható szűzanya 1697. március 17-én reggel véres könnyeket hullatott. Az évfordulóhoz kapcsolódva minden évben sokan elzarándokolnak felvidékről, így Nyitra vidékéről is, a könnyező szűzanyához. Az esti órákban ünnepi szentmisére került sor, melynek főcelebránsa Pápai Lajos emeritus püspök volt. A főpásztori szentmisét követően a hívek kifejezhették tiszteletüket a szűzanya véres könnyeit őrző ereje tartó előtt. Március 22-én szombaton Borsiban a Borsi Rákóczi Kastélyközpont szervezésében emlékeztek meg II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójáról. A megemlékezésre a Kárpát-medence számos régiójából érkeztek zarándokok. A kastély udvarán megtartott ünnepi műsor során több rangos közéleti szereplő szólt az egybegyűltekhez. Az ünnepi gondolatokat gazdag kulturális műsor egészítette ki. Fellépett a Szent Efrén férfi kórus, a Gyimesföldi férfikar, a Bürkös zenekar, valamint a Magyar Honvédség debreceni helyőrségi zenekara. A közönség hallhatta Nagy Csaba tárogató művész játékát, továbbá Antal Tibor, Antal Viola és Antal Zalán énekesek előadását, valamint Illés Oszkár színművész, aki az ünnepi műsor konferenciája is volt egyben, közreműködését. Az ünnepség egyik kiemelkedő mozzanata a Rákóczi szobor megkoszorúzása volt, ahol a jelenlévők közösen hajtottak fejet a fejedelem emléke előtt. A program a kastélyudvarban folytatódott, ahol koncertek várták az érdeklődőket. A görgei kör szervezésében sorsok honvédek csatahelyek, Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete címmel március 20-án Rozsnyón átfogó történelmi rendezvényre került sor, amely a 48-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, résztvevőit és utóéletét vizsgálta több szempontból. A konferencia, valamint a hozzá kapcsolódó vándor kiállítás célja az volt, hogy árnyaltabb képet adjon a korszakról, különös hangsúlyt fektetve a honvédek későbbi sorsára, a társadalmi megítélésére és az események emlékezetére. A rendezvényen közreműködött és díszörséget állt a budai második honvéd zászlóai. Idén emlékezünk meg Kittenberger Kálmán, a nagy Afrika kutató születésének 145. évfordulójáról. Részben ennek az apropóján is szervezték meg a városnevező sétát szülővárosában, Léván. A március 7-i Kittenberger Kálmán nyomában című tematikus sétán a jeles vadász és preparátor lévai kötődését járták be az érdeklődők. A séta a Szent Mihály Arkangyal plébánia templomnál kezdődött. E templomban keresztelték meg a kis Kálmánt. Nem messze az említett templomtól, az egykori Zöldkert utcában állt a szülőháza. A séta tovább folytatódott Kittenberger tanulmányi helyszínére. Az alapfokú iskola után a középiskolai tanulmányait is Léván végezte. Először a piarista gimnázium diákja volt. A középiskolai tanulmányait akkor még a piarista gimnázium szomszédságában lévő tanítóképzőben folytatta. A séta 5. állomása a Kittenberger Kálmán utcában lévő Kittenberger Kálmán mellszobornál volt. Túri Török Tibor alkotását 5 évvel ezelőtt avatták fel a zsinagógával szemközti kis parkban. Kittenberger Kálmán 1958. január 4-én hunyt el, nyughelye a budapesti Farkasréti temetőben van. Családja javarésze szintén Budapesten nyugszik. Ugyanakkor a lévai köztemetőben található édesanyja sírja, a tematikus séta Kittenberger Imrénés sírjánál zárult. Nagyböjti, egyházzenei áhítatra került sor, Nagyböjt második vasárnapján, az ipolysági Nagyboldogasszony plébánia templomban. A délutáni alkalmon Pálmai Árpád egyházzenész karnagy és a fiatal ipolysági tehetség Volent Anna énekes dicsőítette az urat. A zenei áhítaton nagyböjti, valamint húsvéti énekek csendültek fel. Elhangzott a latin nyelvű oltári szentség, valamint Volent Anna tolmácsolásában mások mellett Caccini Ave Mariája is. Egyes zenedarabokat közösen adtak elő, de szólóban is dicsőítették az urat, s néha a közösség is bekapcsolódott. Kedves hallgatóink, ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzok Önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója Berta Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban a 21. századi férfiak helyzetéről és kiteljesedésük lehetőségeiről Csehi István vallásbölcsésszel Tóth Enikő beszélget.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem, Csehi István vallásbölcsész. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
4: Üdvözlöm a hallgatók.
3: Istvánnal a férfiakról fogunk beszélgetni, hogy milyen is az ő helyzetük most a 21. században, hogyan élik meg a férfiasságukat, illetve hogyan próbálnak egyre inkább közelebb jutni önmagukhoz. Kicsit ilyen in medias res kezdenék, hogy... Szerinted hogy vannak a férfiak, milyenek a férfiak a 21. században?
4: Eszembe jutott az a vicc, hogy úgy fogod feltenni a kérdés, hogy és neked, mint kívülálló, kedves István, mi a véleményed a férfiakról? Nyilatkozom a nevükben most. Picit azt látom, hogy összekeveredtek a szerepek, tehát ez egy ilyen érdekes hatás így az elmúlt pár évtizedben, hogy elmosódtak a határok, és amennyire tiszta volt régen egy férfi-női különbség, mondjuk a középkorban, hogy a lovag az lovag, és a úrhölgy az meg úrhölgy, és az úrhölgy az nem fog páncélba járni, a lovag az meg megy a csatába. Tehát, hogy vannak ilyen archetípusok, vagy ősképek, és... Ezek bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy örök minőségeket ragadnak meg, tehát az, hogy most 20 éve mi nem így gondoljuk, vagy a társadalom elmegy jobbra-balra, tök mindegy, az még nem ok arra, hogy ezek a fajta nagyon erős nemi minőségek megkérdőjeleződjenek. És ugye én annyiban mondjuk cizellálnám ezt a dolgot, mert ez sem kizárólagos, mondjuk Jeanne d'Arc-ra gondolva, tehát lehetnek páncélos szüzek és kemény apácák, vagy ellentétben puhább férfiak. Ugye a pszichológia is azt mondja, hogy bizonyos szempontból egyszerre vagyunk nők és férfiak, tehát minden, mondjuk egy férfi az 70%-ban férfi, de ugyanúgy hordoz magában nőies jellegzetességeket, egy hölgynél meg ugyanígy, illetve bizonyos erények is, tehát egy férfi is lehet gondoskodó például, vagy egy nő is lehet akaratos, de nem úgy, ahogy egy férfi, nem, a férfi sem lehet úgy gondoskodó, mint egy nő. Tehát lehet, hogy az erények is megegyeznek, de nem mindegy, hogy férfi módra közelítjük meg, vagy női módra. És azt gondolom, hogy ennek most ez a fajta tisztasága már egy jó pár évtized óta eltűnt. És ez, szerintem ez vissza kéne térni.
3: Van ötleted, hogy miből fakad az, hogy ez eltűnt?
4: Nem tudom, ez egy kultúrhatás. Nem akarnék ebbe belemenni, hogy milyen összeesküvés elméletek vannak e mögött, inkább csak magát a tényt megállapítani, hogy van egy hatás, ami összemos, vagy egységesítés. Ebben az esetben nem jó az egységesítés, tehát a férfinő az egy duális párt képvisel két végletét valaminek, és ugye pont az lenne a cél, hogy ők egységbe kerüljenek, de nem azáltal, hogy önmagában ezt ő megvalósítja, és akkor egyszerre himnős, hanem a másik által teljesedek ki, és ahhoz nekem nagyon definiálni kell magam, és szerintem ezért veszélyes ez a dolog, mert hogyha nekem nincs meg a definícióm, az öndefinícióm, akkor a másik sem tudja, hogy álljon hozzám. Mondjuk, ha nem a nemi részét nézed, akkor ha nem tudja a másik, hogy én ki vagyok, mi a nevem, hány centi magas vagyok, tehát minden, ami az önismeretemhez tartozik, akkor nagyon nehéz hozzám kapcsolódni. És magamat is elveszítem, mert ha megkérdezi valaki, hogy hát mondj magadról valamit, hát nem tudok mit mondani. Csak annyi a különbség, hogy a centi az fix, tehát azt mondom, 181 centi vagyok, azt mindenki tudja, hogy az mennyi, az nem változik, azt nem lehet jobbról vagy balról nézni, de valamire nemiséget azt így elkezdték kifordítani.
3: Ugye segítő beszélgetéseket is vezet, találkozol a hozzád fordulók életét érintő nehézségekkel. Mi a leggyakrabban felmerülő elakadás, dilemma a férfiak esetében, ami esetleg ezekhez a felcserélődött, vagy ilyen zavaros nemi szerepekhez köthető?
4: Hát én azt látom, hogy először a gyerekkorba sérülnek ezek, hogyha nem a megfelelő mintát láttuk otthon, tehát már ott sérül. És ez úgy persze sorseseményekből is fakadhat, hogy mondjuk apu volt otthon a gyermekkel, anyu megdolgozott, akkor az már egy furcsa képet fog hozni, vagy akár egy hiányos képet, hogy nem látta a szüleit, vagy nem látta őket férfinő módra, intimitásban, hogy megölelik egymást, vagy az, hogy a férfi fogja a nő kezét, és együtt mennek az utcán. Tehát, hogyha nincs erről képe, akkor nem tud mihez kötődni. És Azt is vizsgálták pszichológiában, hogy nagyon érdekes, hogy gyerekek amúgy maguktól is tudják, hogy mihez vonzódjanak. Tehát ha az óvodába odaadják az adott gyermeknek az adott játékot, mondjuk a kardot vagy a babát, akkor a kisfiúk dominánsan a kardot választják, és elkezdenek kardosat játszani, meg vitézeset, a lányok meg elkezdenek babázni. Tehát, hogy valahol azért ez nagyon mélyen belénk van kódolva, és hát lehet, hogy ez egy tudományos megközelítés, de genetikailag is belénk van kódolva, tehát a hölgyeknek is megvan a maga kromoszóma rendszere, meg a férfiaknak is. Ezen nem tud az változtatni, hogy a nemi tudatról kialakítom egy másik képet.
3: Tehát akkor a gyerekkori képet rendbe tenni, ez egy feladat, és hogyan jön ki ez az ő felnőtt életükbe, amivel mondjuk odaérkeznek hozzád, hogy figyelj István, segítsél, mert akár nincs párom, vagy a munkahelyemen nem úgy kezelnek, hogy kell ezt elképzelni.
4: Hát ugye ez nagyon fontos tudni, hogy mik a férfias erények, a yangos erények, és mi a yines nőies erények, és ugye általában ezt szoktuk mondani, hogy a fényes, az aktív, a kiáradó, az akaratos, a teremtő, az a férfi. Tehát ugye ez a vallásokban is gyönyörűen meglátszik, mondjuk az isteneknek a tulajdonságaiban, a görög mitológiában, és akkor mondjuk a női minőségek, meg aki a passzív, a befogadó, úgymond aki a teremtés után kihordja a magzatot, vagy a teremtési folyamatban így vesz részt, és hogyha ezek tiszták, akkor ezekhez kell visszatérni, akkor ezeket gyakoroljuk. És ezek nagyon nehéz dolgok, mert egyfajta önmérségletre hív mondjuk egy férfinál is, hogy ha mondjuk azt mondom, hogy állj ki magadért jobban a munkahelyeden, és akkor neki azt kell gyakorolni, hogy kimondja a hangját, vállalja a véleményét, de lehet, hogy egy hölgynél például arra jutunk, hogy picit inkább hallgass, vagy tanulj meg inkább csendbe lenni. És akkor itt jönnek azok a véleményeket, de hát miért nem mondhatnám el a véleményemet? Hát elmondhatod amúgy, miért nem mondhatnád el, de nagyon fontos tudni, hogy a te saját fejlődési utadban melyik ösvényen kell haladnod. Hogy neked most nőiesedni kell, vagy férfiassábbá kell válni. És arra megvannak a nagyon határozott erények, amit ha gyakorlok, akkor férfiasabb leszek, ha a másikat gyakorlom, akkor nőiesebb leszek.
3: Volt már olyan, hogy valaki megsértődött egy ilyen beszélgetés során, amikor kijött az, hogy nem elég férfias vagy, vagy éppen rávilágítottál arra, hogy na, egy kicsit oda kellene tenned magad, mint férfi?
4: Hát igen, mert ugye az én képek ilyenkor nagyon, nagyon zavarosak tudnak lenni, és általában magára vak az ember, és nagyon sokszor úgy jön valaki, hogy ő azt képzeli magáról, hogy, és akkor hát ugye az eseményekből kiderül, hogy nem, és ez sokszor egy ilyen keserű pirula, hogy akkor lehet, hogy mégse vagyok olyan férfi, és én szeretném azt hinni magamról, de hát a tények azt mutatják, hogy nem. De hát ebből az elfogadási alfa pontból tudunk úgy indulni, hogy ha ezt ki tudjuk mondani, akkor látjuk, hogy merre kell haladni. De van a másik oldal is, tehát van olyan, amikor valaki túl macsó, és túl erőszakos, és túlságosan érvényesíti a hatalmát, meg az akaratát, meg a véleményét, és akkor neki például azt mondjuk, hogy te egy picit nőiesedjél, kicsit tanulj meg hallgatni, kicsit legyél figyelőbb, legyél lágyabb, hallgass meg először a másikat, csak utána reagáljál, nem kell rögtön leütni. És akkor ő neki meg a puhulás az útja, tehát itt a személyiség egyfajta integrációt szeretne, hogy minden oldal valahogy integrálva legyen, de a férfiaknál a férfi legyen a domináns, a nőknél meg a nő. De a másik oldalt is ilyenkor megpróbáljuk behozni.
3: Ez mit jelent?
4: Hogyha van mondjuk egy olyan férfi, akire azt mondaná kívülről valaki, hogy nagyon macsó, túl férfias, tesztoszteronbomba, neki azt mondjuk, hogy te egy picit puhuljál. Fessél, művészkedjél, túlzóan úgy lányos dolgokkal foglalkozz egy picit, és akkor a lelkednek te azt a részét formád, mert a másik készen van, de egy túlzásban van. És akkor majd ki fog ez így egyenlítődni. De a hölgyeknél is ugyanez, például amikor olyan problémákkal jönnek, hogy mondjuk nem tud megfogadni, vagy az anyasággal problémái vannak. Hát ott is nagyon jól tudjuk, hogy az anyaságnak mik az attribútumai, vagy az erényei, és akkor azt mondjuk, hogy arra például jobban figyeljen, és nagyon szépen lehet alakítani magunkat, tehát lehet ezekben fejlődni, csak ott van az a belátási pont, amit az előbb kérdeztél, hogy ahhoz le kell nyerni ezt a keserű pillanat, hogy lehet, hogy mégse vagyok olyan jó anya, lehet, hogy mégse vagyok olyan jó apa, vagy olyan jó főnök, vagy tanár, és onnan jöhet a változás.
3: Ha ránézünk csak egy kicsit távolabbról a férfiaknak a helyzetére most, nagyon vegyes az az elvárás, amit megfogalmaznak a nők. Tehát, mintha kicsit ellentétes is lenne. Tehát legyen macsó, férfias, egzisztenciális biztonságot nyújtson, de ugyanakkor legyen nagyon érzékeny, gondoskodó, szeresse a gyerekeket, nem tudom, legyen kiskutyája. Szóval, hogy ebben hogy tud egy férfi kiigazodni, vagy hogy tudja megfogalmazni magának, hogy akkor tulajdonképpen ő merre szeretne menni?
4: Hát nagyon nehezen, pont azért, mert ez egy összezavaró kép. Tehát, hogyha fölülünk a világ elvárásainak, ezt úgy szoktuk, van erre egy elnevezésünk, hogy gyógyközpontban a könnyező Rambó. Tehát, hogy olyan nincs. Tehát a Rambó az vagy Rambó, és akkor ismeri mindenki a filmeket, vagy könnyező, és akkor ez egy másik film. De hogy ez azért ez nagyon nehezen hihető, mert ez annyira két távol leső valami. És sokszor tényleg így az elvárások szintjén van egy ilyen zavar, hogy egyszerre legyek minden, de én nem tudok egyszerre minden lenni, én valamilyen tudok lenni. És az önismeretben is ugye ezért vannak tipológiák, hogy én nem mondjuk gondolati típus vagyok, vagy érzelmi típus, és akkor majd az önfejlődésemben lehet az, hogy mindegyik leszek, ha én azt ki akarom fejleszteni, de általában az első lépés az, hogy eljussak oda, hogy én mi vagyok. És azt próbálom felvállalni, és akkor ugye azt mondjuk, hogy akinek tetszik, az kapcsolódik hozzá, akinek nem, az törjön a lekvárosból, ahogy édesapám mondaná. Nagyon nem jó ez a fajta megfelelési kényszer, mert mondom még egyszer, ez egy olyan teher, de ez a nőkre is igaz, hogy a nők is legyenek egyszerre csúcsanyukák, meg csúcsmenedzserek, meg pénzt is keressenek, meg mosogassanak, és legyen minden tip-top otthon. Lehetetlen. Előbb-utóbb ebbe felőrlődik a férfi is, meg a nő is. Sokkal egyszerűbb lenne elfogadni azt, hogy egyszerűen vannak női minőségek és munkák, és vannak férfias minőségek és munkák, és ezt felosztjuk egymás között. Például most jutott eszembe egy példa, hogy amikor mi építkeztünk, akkor a feleségem előre mondta, hogy ő a műszaki dolgokhoz nem ért, tehát a centikhez, meg a derékszögekhez, meg nem is akar érteni, és akkor ott azt mondtuk, hogy ott dominánsan én döntök helyzetekben. Én meg utána azt mondtam, hogy na nekem a belső építészet az hagyjuk, minden úgy lesz, ahogy te mondod, amilyen bútort akarsz, meg amilyen színeket, egyszerűen nem értek hozzá, nem is értek el, de ha én ezt a döntést meghozom, akkor utána nem kérhetem őt számon, hogy miért ez a pamlag van ott, vagy miért kell néznem a falnak a színét, mert akkor lemondtam róla, és akkor ott elfogadom az ő vezetését. És akkor ilyen módon, mondjuk egy ilyen építkezési folyamatban tudtunk úgy működni, hogy úgymond rotációs vezetés van. Egyszer ő vezet, egyszer meg én vezetek, de ezt mi tisztán meg tudtunk ebbe egyezni, hogy melyik terület melyikünkhöz tartozik. És ilyen szempontból jól döntöttünk, mert általában az építkezés a férfi munka, a belső építészet az meg a női munka, de el kell fogadni a másiknak a vezetését.
3: Honnan jön ez a sok irreális elvárás, ez a mindenki legyen minden? Mikor kezdődött el ez, hogy ilyen szupermeneket és szupervumeneket akarunk a világban látni?
4: Szerintem ez egy illúzió, vagy egy hazugság, tehát magunknál is pontosan tudjuk, hogy nem tudok minden lenni, mert mondom, valamilyen vagyok. Vagy magas vagyok, vagy alacsony, vagy erős, vagy gyenge. Bizonyos dolgokon nem tudunk változtatni. Szerintem ez egy ilyen rejtett, ilyen isteni vágyakozás, hogy ugye az Isten minden, tehát az égi lények, azok mindenfélek tudnak lenni. De ez sem igaz, mert ha mondjuk megnézed az angyali hierarchiáknál, ott is 9 angyali hierarchia van a kereszténységben, az azt jelenti, hogy minimum 9 féle angyal van az ember fölött, de mondjuk az Istent vegyük úgy, hogy ő a minden, és az ember valahogy ezt egy ilyen torz formába így követeli a világtól, és az a szörnyű, hogy nem magát kényszeríti rá, hogy akkor én legyek minél többféle, hanem a másiktól követeli. De hát az azt jelenti, hogy akkor nekem nem kell dolgozni. Tehát van ebben egy ilyen öntudatlan felelősséghárítás, hogy én lehessek semmi, te meg legyél a minden. De az nem működik, tehát mindenkinek valamilyennek lenni kell.
3: Szerinted milyen valójában a férfi? Ugye itt is beszéltük, hogy ugye a lovag, archetípusa, stb., de hogy felvetem azt, hogy például nem lehet valakit csak a neme alapján elmondani, hogy ő ilyen. Tehát ugyanúgy, ahogy származás alapján is tudjuk azt mondani, hogy a magyarok ilyenek, a horvátok olyanok. Vannak tipológiák, de hogy azon belül, hogy milyen ember, vagy mivel foglalkozik, az teljesen specifikus. Szóval szerinted, ha lehet általánosságokat megfogalmaz, mi az, ami egy férfiban mindenképpen jó, ha jelen van, és mi az, ami teljesen specifikus, az ő egyeniségére szabott?
4: Még az elejére annyit reagálnék, hogy nagyon nagy hiba, amikor ezt a fajta összetett képet bármire is leszűkítjük. Tehát amit te is felsoroltál, hogy egy ember az jóval több, mint a neme, jóval több, mint a népi jellege, vagy a testalkata, hanem ezeknek az összessége. És ebből kiragadni egy valamit, szerintem az nagyon nagy hiba, és ugye pont ez a baj, hogy a nemiségnek ma van egy túlsúlya, ugye a testiséget a médiában is, vagy bárhol nagyon hangsúlyosan képviselik, és ezért hajlamos azt hinni az ember, hogy én a neme nem vagyok, hogy férfi vagy nő, de ez nem igaz, ennél én jóval több vagyok. Ugye ennek a gyerekkorban se nagyon van jelentőség, meg öregkorban se, ott már kicsit androgűnné válik az ember. Viszont ami mindenképpen elsődlegesen férfi minőségként szerintem meg kéne, hogy jelenjen, az egyik az az aktivitás. Tehát általában az ősi tanításokban úgy szokott lenni, hogy a nő a befogadó és a passzív, a férfi pedig az aktív és a kijáradó. És mindig a férfinak kéne lenni a kezdeményezőnek. A görög mitológiát kell példának hozni, hogy ott is, ahogy az istenségek le vannak írva, mondjuk egy Zeus az a Zeus, vagy a Hephaistos, a kovács az a kovács, tehát ez egy férfias jelleg, abban nagyon könnyen le lehet venni, hogy melyik a férfi, melyik a nő, csak ezt kicsit így applikálni kell a mai korunkra. Van egy érdekes sztorim. Az izraeli hadseregben ott nagyon az egyenrangúsága volt az, hogy akkor nők is szolgálhatnak, meg férfiak is, de harctéren is, tehát mentek vegyesen. És megfigyelték azt, hogy amikor egy nő megsebesül az osztagba, férfiak szétesnek, lefagynak, mindenki menti a nőt. Bekapcsol valami nagyon ősi dolog, amit nem bírnak kinevelni a férfiakból, és egy idő után rájöttek, hogy az ilyen harctéri egységekben nem engednek nőket, nem azért, mert nem bírnák teljesíteni az adott elvárást harcértékben, hanem azt tapasztalták, hogy egyszerűen a férfiak ösztönösen mentik a nőt. A másik férfi az lehet, hogy ott elvérzik meg minden semmi, teszi tovább a dolgát, de ha egy nőnek baja van, a férfiak ugranak. És ez nem kulturális dolog. Csak ezt ott mondjuk meg tudták figyelni abban a hadseregben, és ezért mondom azt, hogy vannak nagyon belénk írt és meghatározott minőségek, és ezt most, hogy ez genetika, vagy az embernek a kollektív tudattalannyából jön, ez mindegy, ezen lehet vitázni, de nagyon jól elkülönít. A nőknél nem. Tehát amikor a férfi sebesül meg, akkor a nő toppon van, ellátja a sebét, és megy vissza a harcon, nem esik szét. A férfi az megkergül.
3: Tehát van valami ősi védelmező ösztön.
4: Van, és ezt mondjuk, hogy például a védelmező minőség az férfi minősége, nem a nő védelmezi a házat, hanem a férfi. A férfi megy vadászni, a nő megfőzi otthon. Tehát ez nagyon-nagyon erősen belénk van kódolva. Ezt a média, vagy az éppen aktuális kultúrhatások nem tudják kiölni. Mert honnan látjuk, egy veszélyhelyzetben mi fog előjönni? Ez. Tehát amikor pánik helyzet van, akkor mindenki szépen a saját neme szerint működik.
3: Ez nagyon érdekes. Mondtad ezt az aktivitást, hogy az férfi minőség, de most egy kicsit kötekednék, mint nő, hogy oké, hogy férfi minőség, és értem is azt a tetrekészséget, azt, hogy a fizikális erő is adottság szinten nekik sokkal inkább megvan, de hogy mi van, hogyha valaki mondjuk egy lusta ember, vagy egy teljesen passzív ember, ugye ilyet is látunk bőven, hogy valaki személyiségileg teljesen más, mint a férfi attribútum.
4: Persze, de ez nem a férfi attribútumnak a törlését jelenti, egyszerűen csak lusta, és akkor legyen aktív önmaga miatt. De ha a nemek szintjén, tehát ha a nemeket hasonlítod össze, akkor ott ki kell mondanunk, hogy az egyik inkább ez, a másik inkább az. Tehát ezért mondtam azt, hogy lehetnek személyes különbségek, mint hogy vannak tényleg nőiesebb férfiak, vagy puhább lelkű férfiak, érzékenyebb lelkű férfiak, például a művészek. Tehát a művészek közül, vagy a zenészek közül, hát nem mindegyik a macsó, rambó típus, barbár, hanem az egy nőiesebb típus. A hölgyek között is van, tanárok között van, amik egy kicsit keményebb, és ez egy tök oké, mert van egy életegyensúly. És ez egy nagyon-nagyon érzékeny dinamika, egy személyiségen belül, és ezért nem szereti a világ kimondani valamiről, na ez férfias, ez nőies, de mégis azt mondjuk, hogy ha nagyon dönteni kell, akkor egyikre vagy másikra be tudjuk sorolni őket.
3: Most eszembe jutott egy ilyen nagyon durva dolog, hogy hallottam már bizonyos helyzetekben azt, hogy valaki nem férfi, vagy ez nem nő. Hogy ilyenkor mi történik, amikor egy ilyen ítélet elhangzik? Tehát akár abban is, aki kimondja, vagy akár abban, aki ezt fogadja, akire mondják.
4: Hát ez egy durva ítélkezés, meg egy leegyszerűsítés, tehát ilyet azért úgy nagyon kell ismerni a másikat, hogy ilyet kimondjuk, de ilyen nincs, mert nyilván adott nemiség szerint én tudok működni, aminek születtem, de lehetséges olyan, hogy a viselkedésében hordoz valaki olyan energiákat, vagy megnyilvánulásokat, amire ezt rámondják, hogy hát ez nem egy nőies viselkedés. Most én csúnyát fogok mondani, hogyha valaki verekszik a diszkó előtt, meg köpköd, meg ordibál, az inkább férfias. Ha egy nőnél látjuk ugyanezt, ott azt fogjuk mondani, hogy hát ez nem túl nőies, nem azt fogjuk mondani, hogy hajrá, és teljesítse ki önmagát. Tehát ezt azért érzi az ember, hogy mi fér bele az egyik nemnek, meg mi fér bele a másiknak, de nem lehet így leegyszerűsíteni, hogy most akkor te nem vagy nő, te meg nem vagy férfi. Ennél jóval összetettebbek vagyunk. Ehhez helyzetben mondjuk lehet mondani, hogy ez nem volt egy férfias viselkedés, vagy egy nőies viselkedés.
3: Hogyan lehet növekedni, kiteljesedni a férfi szerepben? Ugye mondtad ezeket az aktivitásokat, hogy aki egy kicsit elveszett ebben, mi lehet a viszonyítási pontja? Mibe kapaszkodjon? Mi egy ilyen eszményi kép?
4: Valahogy visszanyúlni az ősképekhez. Hogy akár lovagregényekbe megnézni, hogy mi egy tiszta férfias minőség, és mi egy tiszta nőies minőség, vagy akár a mitológiában megnézni, görög mitológia, ott azért nagyon tisztán kijönnek a különböző isteni lényeknél ezek a minőségek, és akkor ezeket meg kell nevezni. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy akkor most a következő hónapban az aktivitás erényét gyakorlom. És akkor minden helyzetben akkor azt fogom csinálni, hogy nekem kell először, nekem kell kezdeményezni, hogy aktív legyek. De ha valakinek meg a passzivitás, akkor meg azt. Tehát nem is biztos, hogy ezt ugye nevén kell nevezni, ez most férfi vagy női dolog, de magát az erényt viszont mindenképpen meg kell nevezni. És aztán ott jön a csavar, amikor mondjuk egy férfinak kell női erényt gyakorolni, hogy mondjuk megszületik a gyermekem, és akkor nekem a gondoskodást kell tanulni. És akkor nagyon érdekessé válik, hogy látom, hogy a feleségem gondoskodás minőség az teljesen más, mint az enyém. Én is próbálok férfiként gondoskodni, meg nőként, és akkor a kettő összeadódva hat az én gyermekemre, ez fog majd egy helyes képet benne kialakítani.
3: Tehát akkor jól értem, hogy érdemes kinézni egy-egy modellt, vagy akit
4: Abszolút.
3: Tudok követni.
4: De gyerekként is ezt csináljuk. Hát kinézed a tanárodat, az edződet, a rockstar a falon, a plakátokon. Tehát mindig van egy követendő minta, mert a gyermek, a felnőtt is amúgy, de a gyermeknél mondjuk, hogy utánozva tanul. Tehát lelesi a környezetében lévő viselkedés mintákat, és elkezdi próbálgatni. Zsebre teszi ezt is, azt is. És ugyanezt csináljuk felnőtt korba is. Ezért például terápián szoktunk olyat javasolni, hogy filmekből hozzon valaki tiszta típusokat. Tehát nézze meg, és akkor egy adott filmben nevezze meg az adott szereplőt, és azt mondja, hogy na neki ez egy igazi férfi. És akkor ezt például érdemes átbeszélni, hogy ez tényleg igazi férfi, vagy csak neki tűnik úgy, vagy miért pont őt választotta, melyik a kedvenc szereplője. Mert ugye a filmekben próbálnak azért tiszta típusokkal, arhetípusokkal dolgozni, és akkor így van meg a feszültség egy filmben, ott nem keverik. Tehát nem keverik a jót a rosszal, meg ilyesmi, tehát általában tiszta típusok vannak, és akkor ez is például egy segítség lehet, hogy tudjam az én iránytűmet, hogy akkor most Rambó vagy könnyező Rambó, akkor az egy nagyon-nagyon tiszta út.
3: Hogy lesz ez hiteles, hogy nem csak eljátsza mondjuk egy férfi ezt a szerepet, aki az ő példaképe, hanem hogy válik ez belsővé?
4: Úgy, ahogy egy gyereknél. Tehát, hogy láttad te is a gyerekednél, amikor próbálkozik ilyen hangszíneket és mondatokat, és hallott valamit a suliból, és te kihallott, hogy ezt még csak úgy magára szedte, de aztán valahogy belegyökeresedik a személyiségébe, és onnantól már hiteles lesz. Mindent először tettetünk, mert mindent próbálunk először utánozni. Ez nem rossz amúgy, hanem ezt csak tudni kell magamról, hogy én ezt még csak gyakorlom. Próbálok mondjuk főnökké válni, vagy tanárrá válni, és akkor a többiek szólnak, hogy jó, hát ez még kicsit gagyi, de aztán adok magamnak időt, itt kell egyfajta ön együttérzés, hogy ebben a tanulási folyamatban majd ez őszintévé válik. Mint mondjuk tanulsz táncolni, és akkor lehet, hogy az első évben úgy érzed, hogy úristen, ilyen falábakon tipegek, és ez hogy néz ki kívülről, de 5 év múlva már azt mondod, hogy nem érdekel ki mit mond, mert te élvezed. Tehát már sajátoddá válik. És végül is inkább ez egy fontosabb pont, amikor te már magadénak érzed, mint azt, hogy mit szól a külvilág.
3: Hogy van ebben az egész folyamatban a párkeresés, illetve akár a meglévő párnak a jelenléte?
4: Hát ebből az építkezős példából, amit mondtam, szóval nagyon-nagyon fontos ezt is tudatosan leosztani. Hogy vannak dominanciák. Tehát van, amikor azt mondja az ember, hogy hát ez is vagyok, meg az is, meg 51-49%, de van egy dominancia, tehát végső soron valami fog érvényesülni. És akkor azt mondjuk, hogy végső soron azért a férfi a kenyérkereső, ha úgy vesszük. Persze a nő is beleteszi azt, amit tud, de mondjuk nem lehet elvárás a nővel szemben ez a dolog. És ha ebben megegyezik egy pár, akkor harmónia lesz közöttük. hogyha keverednek a dolgok, akkor mindenki a másiktól várja, hogy az a dolog az megtörténjen, és ezért nagyon fontos a KH-hoz mindig visszamenni, akkor azt mondjuk, hogy figyelj, te vagy a férfi, ez a terület hozzátartozik, a grillt azt neked kell elsikálni, mert te vagy a férfi, a másik részt meg megcsinálja a hölgy. És akkor van egy béke, de azt is mondhatjuk, hogy van párokra jellemző egyensúly is. Tehát ha a férfi szeret főzni, akkor főzzön ő, vagy ha a férfi szeret porszívózni, porszívózzon ő. Ettől nem válik nővé, vagy nem gyengül a férfiassága, de az a lényeg, hogy ez a két fél között tiszta legyen.
3: Ha valaki mondjuk párkeresésben van, és dolgozik ezen a férfiasságon, érdemes mondjuk elköteleződni egy párkapcsolatban, vagy jobb, ha egy kicsit kivár, ameddig ugye saját maga begyakorolta ezt
4: nagyon
3: a dolgot.
4: Nagyon nehéz kérdés, mert ugye folyamatosan alakulunk, és akkor ilyenkor szokott mindig kérdés lenni, hogy most várjam, míg még alakulok, vagy már készen állok egy párkapcsolatra? Én azt mondom, hogy ez egy kicsit azért sorsszerűbb ennél, tehát ez nem mindig tudatosan alakítja az ember, hogy ha a sors elém hoz egy párt, akkor én azt gondolom, hogy arra mindig igent kell mondani, mert azt jó Isten küldte, ebbe biztosak lehetünk, és ugye az alaptézisünk, hogy minden párkapcsolat egy felkészülés az igazi kapcsolatra. Ha mondjuk elfogjuk, hogy van az igazi, akkor nem az a lényeg, hogy várom az igazit, és nem lépek párkapcsolatba senkivel, mert akkor nem gyakorlok, hanem azt mondjuk, hogy minden egyes párkapcsolat az egy gyakorlóterep, és nem csak párkapcsolat, hanem minden emberi kapcsolat. Ez a szüleimmel, a munkatársaim, barátaim, gyerekeim, az mind úgymond a társas erényeknek a gyakorlóterepe, és akkor ennek csak egy kis szegmense a párkapcsolat, és rengeteget lehet ezáltal fejlődni. Tényleg nagyon sokan, akik ezzel tudatosan foglalkoztak, ők azt mondják, hogy el lehet jutni egy olyan szintre, ahol kvázi bárkivel lehetnék párkapcsolatba. Mert bármerre tudok fejlődni, bármilyen erényt meg tudok valósítani egy kapcsolaton belül, ott tényleg igaz az, hogy már olyan minden tud lenni az ember, de mégis egy valakit fog választani, ez nagyon-nagyon fontos, de ez egy szociális gyakorló tér, tehát ezt mindenképpen ki kell használni az embernek. Ha nem párkapcsolatban, akkor mondom, az összes többi kapcsolat szépen ott vár, és akkor lehet csinálni.
3: Egy kicsit ilyen provokatív dolgokkal megsoroználak, sírhat-e egy férfi?
4: Persze, hogyne, sőt, kötelező. Igen. Tehát nem abban az értelemben nincs könnyező ramba, hogy nem sírhat, hanem ezt mondom neked, hogy ugye a férfiaknál, ez például egy rossz beidegződés, vagy egy rossz nevelési minta, hogy a férfi az mindig kemény, és sosem sírhat. Hát dehogy nem sírhat, hát ugyanúgy vannak érzése, és ugyanúgy ki kell őket fejeznie, mert különben szétrobban a szíve. Megvan ennek a maga módja, de megint azt mondjuk, hogy a hisztis és a picsogós, meg az, hogy valaki kisírja a bánatát, a között hatalmas különbség van, és azt gondolom, hogy azért mindenképpen ez egy furcsa, groteszk módon pont a férfiasságát fogja erősíteni. Tehát amikor azt gondolna a férfi, hogy na majd ki fogják nevetni, mert ő éppen sírt, pont az ellenkezője igaz. Tehát ezért mondom, hogy a férfi-női minőségeknek egy dinamikus egyensúlya adja ki azt, hogy valaki férfias vagy nőies.
3: Akkor miért mondták régen, hogy katona dolog? Miért volt fontos, hogy ne sírjon?
4: Azért, mert a tűrőképességet azt alapvetően a férfiakhoz társítják, amit rögtön meg is cáfolnék, hiszen a szülésnél ez nem így van, a hölgyeknél. Vannak egyszerűen téves ilyen népszokások vagy beidegződések, de modern kutatások azt bizonyítják, amit az előbb mondtam, hogy egyfajta komplexitásban jelentkezik a nemiség. Tehát egyszerre vagyok nőies és férfias, a helyzetben. De ugyanilyet tudnék mondani, amikor azt mondja valamelyik mondjuk vezető, hogy nem ismerhetem el, hogy valamit nem tudok, mert akkor nem fognak vezetőnek tekinteni. De pont azt mutatják az emberi vélemények, hogy attól hiteles egy vezető, ha néha azt mondja, hogy nem tudom. De ha állandóan azt mondja, hogy nem tudom, az nem jó vezető. Itt egy nagyon érzékeny egyensúlyi pontot kell megtalálnunk.
3: Ilyen sztereotípia kettő, hogy egy férfitől elvárható-e, hogy az érzelmeiről értelmesen, koherensen legyen képes beszélni, vagy itt is ugye van az, hogy hát az nem a férfi dolga.
4: Hát a férfiak is vannak érzelmei, nem szeretnék senkit meglepni ezzel. Ez az érzelmi intelligenciának a léte. Tehát, hogy ha elfogadjuk azt, hogy van IQ, intelligencia hányad, és azt mondjuk, hogy fejleszteni kell az észbeli képességeinket, a gondolkodási képességeinket, akkor legalább annyira fontos az, hogy az érzelmi képességeinket is fejlesszük, meg az akaraterőnket is. Ez mindenkire egyformán igaz, de mégis azt mondhatjuk, hogy a nők dominánsabban érzelmibbek, a férfiak pedig inkább gondolati vagy akaratibbak, ugye a nagy számok szerint nézve, de mindenkinek képesnek kell lenni mindegyikre. Tehát adott helyzetben igenis a férfi is képes legyen megfogalmazni az érzéseit, szavakba önteni, kifejezni, megküzdeni vele, tehát ne csak az, hogy mindig ordít egy férfi, mert csak úgy tudja kifejezni. Ez a léleknek a cizellálása ilyen szempontból. És ezért mondjuk azt, hogy a nők sokkal finomabbak, tehát a nők sokkal több finomságot meg tudnak ragadni az érzelmeikből, na ezt például a férfiaknak meg el kell tanulni. Ettől nem nőies lesz egy férfi, hanem kiteljesedik.
3: Hogyha most szólhatnál, tegyük fel az összes férfihoz, aki itt vagy ott áll ezen a skálán, vagy a küzdelmeiben, akkor mi az az üzenet, amit megfogalmaznál nekik, mire bátorítanád őket, vagy mire figyelmeztetnéd őket?
4: Hogy formálják magukat, tehát keressék önmagukat, keressék meg, hogy ők akkor milyen férfiak, mert férfiakból is nagyon sokféle van, tehát ha megnézed, akkor egy harcosból is lehet ilyen is, meg olyan is, rengetegféle van. Keressék meg a saját ízüket, a saját hangulatukat, és azt teljesítsék ki. És nem az a jó, hogyha valaki full macsó, hanem hogyha teljes, és olyan értelemben teljes, hogy hordoz magából valamit a nőiességből is, és akár az is, hogy hagyja magát vezetni egy nő által. Tehát az is például egy nagyon érdekes férfi minőség, hogy amikor egy nő vezeti a férfit. Ugyan ez is érdekes, hogy a matriarchális társadalmakban sokkal kevesebb volt például a háború. Vannak nagyon komoly hozadékai annak, hogyha egy nő vezet, hogy erre legyenek bátrak a férfiak. Ne a macsóságot keressék, hanem hogy definiálják magukba ténylegesen, hogy mit jelent férfinak lenni.
3: Ajánlanál-e olvasmányt, ugye a mitológiát beszéltük, vagy a lovagregényeket? Van-e valami olyan, ami neked esetleg segített, vagy a környezetedben valakinek egy jó tapasztalás volt, egy olvasmány, vagy egy film?
4: Amit én nagyon-nagyon szerettem, az a Békés harcos útja. Ott nagyon szépen előjön egy férfi önfejlesztő útja egy mester vezetésével, tanító vezetésével, tehát ott például a férfiasság nagyon szépen jelentkezik, ott nagyon szépen le van írva, hogy kéne bánni a nőkkel, mi az, ami belefér, mi az, ami már immorális, tehát én ezt egy nagyon jó könyvnek tartom, Dan Millman az írója, Békés harcos útja, illetve az, hogy nézzünk minél többfélét, tehát a pszichológia is, rengeteg könyvet írtak már erről, mert hiszen feltérképezték az összes tulajdonságot, és hogy miért ilyen a férfi, miért ilyen nő, pontosan tudja a pszichológia, hogy mibe más a férfi kommunikáció, a női kommunikációtól, tehát vannak ténylegesen meghatározott nemi jellegzetességek a lélekben, van, ami meg nem olyan, egyszerűen kutatni. Mert ennek tényleg van szakirodalma, tehát nem magunktól kell ezt kitalálni, meg nem is kell ráhagyatkozni a környezetünkre. Ez már ki lett kutatva, ez a téma.
3: Tehát akkor megismerni, aztán gyakorolni.
4: Megvalósítani. Tehát ugyan, amiről az előbb beszéltünk, hogy a cselekvést. A férfinál nagyon fontos, hogy a cselekedeteiben látszódjon ez a fajta férfiasság. A nőnek nem biztos, hogy a cselekvés ilyen szempontból az útja, lehet, hogy neki az érzelmek, vagy a burkolás, és a kettő az nagyon szépen kiegészíti egymást.
3: István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk
4: nagyon szépen köszönöm.
3: A férfias dolgokról.
2: Kedves hallgatóink! Az elhangzott műsorunkban a 21. századi férfiak helyzetéről és kiteljesedésük lehetőségeiről Csehi István vallásbölcsésszel Tóth Enikő beszélgetett.

0: Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Igét olvasok, testvérek, a Zsoltárok könyvéből a 40. Zsoltár 12. és 13. verseit olvasom. Te, Uram, ne tarts vissza tőlem irgalmadat, kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem, mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszánainál, és a szívem is elhagyott engem. Azt én már elmondtam ennek a kedves gyülekezetnek sokszor, hogy számomra ez az én imakönyvem, a Zsoltárok könyve. A legkedvesebb zsoltáraimból, már nem is tudom, pénteken vagy egy vasárnapi sorrendben egy sorozatot is tartottam valamikor régen. Ott van a fejem fölött ez a kis könyv, és hogyha valami nagyon rám zuhan, mert rám is zuhannak dolgok, valami nagyon keserves, fájdalmas, földolgozhatatlan, és nem jön a szememre álom, akkor gyakran fölnyúlok a fejem fölé és leveszem, amikor már nem telik tőlem imádság, akkor előveszem ezt az imakönyvet, és addig olvasom, még meg nem szólal. Valahol kinyitom és olvasom, és ahol egyszer a betűből ige, az igéből pedig üzenet lesz, ott megállok, azt úgy veszem, mint egy választ vagy üzenetet, biztatást vagy feddést. No, így jutottam valamelyik nap, két-három nappal ezelőtt, egész másra készültem ma, így a fejem fölül levéve ezt a kis imakönyvemet, a 40. Zsoltár 12. és 13. verseihez. Nagyon megrendítő sorok ezek. Talán jobban megértik a testvérek, ha elmondom, hogy előző nap kaptam egy fiatal lelkész barátomtól egy levelet, aki tényleg testvérem az Úrban, szolgatársam, kicsit tanítványom is. Nagyon régen szeretjük kölcsönösen egymást. Született egy kisfiúk, ugyanúgy nyitott szívkamrával, mint a mi harmadik kislányunk, a kis Imola, és kivette a felesége egy svájci hívő ember anyagi segítségével Svájcba, és ez a svájci hívő ember vállalta az összes költségeket, hogy megműtsék ezt a szívhibát. Nos, megjött a levél vidékről, hogy már megérkeztek, de a gyermek nélkül, a műtét sikerült, de egy nap múlva, vagy nem sokára a műtét után ez a kisgyermek meghalt, és most jajongva sír a feleségem, mert altatás előtt a kislány épp úgy 5 éves volt, mint a mi lányom. Azt kérdezte, hogy ugye anyuka, nem halok meg, és ő azt mondta, hogy nem kislányom. És az anya otthon jajong, hogy hazudott az utolsó percbe a gyerekének. Talán megtetszene kérteni, hogy hát ez a levél nem a legjobb.

folytogatnak, szorongatnak, ránk zuhannak, és de jó akkor fölnyúlni és levenni ezt a kis könyvet. Ez az egyetlen mozdulat, ami ilyenkor tőlem telik, aki többet tud, azt tanítson meg rá. De azért azt is elmondom, hogy azon az éjszakán, miket mondott nekem ez a Zsoltár. Bajok vettek engem körül, amelyeknek számok sincsen. Ez az első sora. Hát melyikünk az itt, akik el nem mondhatná magáról, nem csak én, bárki. Akinek nem kellett két gyermeket temetni, az is. Hogy bajok vettek és vesznek bennünket körül, és számuk sincsen, ilyen nagy koncentrikus körökben, háború, nem is olyan messze, ma minden olyan közel van, és azt hittük már, hogy 2-7-8 éve egymást gyilkoló nép végre megbékül, és kiderül, mintha mégsem. És nem tudjuk, hogy hol gyulladt ki a világ, és újra eszembe jut ilyenkor Bai professzornak egy mondata, már vagy 20 éve mondta, hogy egy űrhajóba hajózunk most már, és ezen az űrhajón nem lehet bombával játszani. És látjuk, hogy egy icipici kétszemélyes űrhajón is csak egy nap elem romoljék meg, és micsoda feszült baj, izgalom, riadság támad, és csak az utolsó percben már 24 órai éhezés, és még egy órai levegő tartalékkal sikerült megmenteni őket, és ez egy szimbólum is nekem az volt, hogy vajon ez a nagy űrhajónak lesz-e levegője, mennyi lesz a tartalékunk, és hogyan tovább. Azután mehetünk bejebb a családunkba, aki családterápiával és lelkigondozással foglalkozik. Hát nyilván, hogy hozzám nem a lelkendezők és a boldogok kopognak be, de az ember riadtan látja, hogy tulajdonképpen ma már minden második házasság fölbomlik. De jure minden harmadik, jogszerint valójában minden második. Csak legfeljebb a lakás miatt nem költöznek szét. Egyre kevesebb gyerek születik, és hát nem sorjázom. Nincs olyan mínusz és olyan rossz, ahol mi már olimpiai dobogón nem állnánk. Szerencsétlen kis nép, nem is beszélve egy másik levélről, ami tegnap jött, mert jönnek a levelek Debrecenből, egy levelező teológától, egy távoli rokonomtól, aki azt írja, hogy most aznap, amikor a levelet írta, 90-en érkeztek meg Erdélyből Debrecenbe, és ő egy 6 gyermekes anyát fogadott be, és most azért nem tud vizsgázni, és a papa az nem tudott, az apa nem tudott átjönni, és ott van egy anya 6 gyermekkel, és azt írja, hogy nem tudja leírni, nem meri levélbe leírni mindazt, amit egy nap ezektől hallott. Hát nem is kell leírni. Körülbelül el tudjuk mi azt gondolni, vagy képzelni. Csak az ember gyötrődik, akárhogy is fölnyúl a sima könyve után, hogy nem ismétlődik-e meg, ami egyszer velem megtörtént, hogy egy olyan zsidó atyánk fia, aki megtért és itt a közösségbe sokáig járt, de amikor itt a újpesti gettót föloszlatták, őt is a családjával együtt elvitték, adtunk mi itt többen mindenféle antedatált, előre hamisított keresztlevelet, kinek használt, kinek nem. Ő egyedül maradt meg a családjából, és mikor visszajött, azt kérdezte, hogy ugyan mit tettek magukértünk? És ez most ugye eszembe jutott. Vajon nem fogja egyszer valaki tőlem, vagy a fiamtól, vagy a lányomtól, amikor már én nem érek, megkérdezni, hogy kérem, mit méltóztat?

0: 2 millió magyar érteni. Önök mit tettek? Bajok vesznek körül, akárhova nézünk. És mindez egy rendkívül rossz közérzetet, sőt, már-már egy letargiát, levertséget okoz egy egész országba. Hát a gazdasági kérdésekről nem is beszélve, a szűkülő és zsugorodó pénztárcánkról. Hogy engedheti ezt az Isten, mondják sokan, miért? A jó Isten azt mondta, hogy ehetsz a fáról, vagy nem egyél a fáról. Mondhatsz igent, vagy nemet. Nem automatának, szabad embernek döntésre és választásra alkalmas embernek teremtett bennünket. Ez különböztet meg minden állat. Hiába beszélnek itt majomról, az be van programozva, mint egy villanyzongora, nekünk szabad akaratunk van. Nekünk szabad egy gombot megnyomni, és elindul egy rakéta. És szabad egy gombot meg nem nyomni, és abból esetleg villanyáramot lehet abból az energiából csinálni. Lehet választani. Lehet egy nagy vízi erőművet megcsinálni, és lehet meg nem csinálni. Jól vagy rosszul, én nem értek hozzá. Szabad akaratunk van. Csak emberileg tudok szólni, attól tartok, hogy sír az Isten, és még a könnyét se tudjuk letörölni. Mert mi mindig rosszul választunk. Ezért érdemes a második verset is komolyan venni. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál. Furcsa dolog ez a kifejezés, hogy utolérnek. Akárhogy is, de utolérnek. Futhatok, de utolérnek, mint Jónást, akinek az Isten azt a parancsot adja, hogy menjen Ninivébe hirdetni az igét, ő szökik Tarziszba, utoléri a vihar, a hajósok rájönnek, ismerik Jónás történetét, a nagyíróink is megverselték, és akkor rádöbbennek, hogy ez az ember az, aki miatt van a nagy vihar, bedobják a tengerbe, ismerik a Cetha történetét, egy nagy szimbólum, nem térek ki rá, hetekig beszéltem egyszer róla. A lényeg az, hogy mielőtt vízbe dobják, azt mondja Jónás, hogy miattam van ez a nagy vihar. Vajon ki tudjuk egyszer-egyszer mondani egy-egy keserves éjszakákon, vagy egy nép, vagy a nép vezetői, vagy egy gyülekezet, vagy az egyház maga. Miattunk van ez a nagy viha. Mert utolérnek.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. és ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak: Uram, Te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
4: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
5: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
4: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagyközönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
6: Hírpercek.
7: Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Május 28-án kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kovácsné Pap Ágnes. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, vagy arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és a konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Magyar Képzőművészeti Egyetem műtermei minigalériákká alakulnak a hallgatók tanévvégi kiállításain, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. A kiállítások május 28-a és június 5-e között tekinthetők meg. A tanévvégi kiállításokon az egyetem valamennyi tanszéke és osztálya bemutatkozik. A közönség megismerheti többek között a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező művész hallgatók legfrissebb munkáit. Az érdeklődők az Andrássy úti főépület történelmi termeitől az Epreskertig bejárhatják az egyetem máskor zárt műtermeit és tereit. Az évvégi kiállításokhoz kapcsolódva idén is átadják az Amadeus művészeti díjat, amellyel két kiemelkedő fiatal alkotót jutalmaznak. A két díjazott egyenként 1 millió forintos támogatásban részesül. Az egyetem évvégi kiállításai ingyenesen látogathatók, olvasható a közleményben. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról a Boldogasszony zarándokvonat, több mint 800 utassal Csíksomlyóra, május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt Váci megyés püspök a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándok vonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szert. Tartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.
6: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Simon Dávid atya nagymarosi fakultációját hallják.
3: Hát testvéreim, a témát azt nem én választottam, hanem úgy választották nekem, mert történt, hogy körülbelül egy 5 hete én itt jártam Nagymaroson, hogy így a fiatalokkal, a szervező fiatalokkal így egy kicsit beszélgessek az evangelizációról, és azt mondta a Hadi Rita nekem, hogy ez annyira jó, hogy ezt el kell mondani mindenkinek. Tehát, hogyha mégse annyira jó, akkor a Hadi Ritánál lehet reklamálni. Jó testvéreim az Úrban, hát Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy menni kell, és mindenkit az Úr tanítványán kell tenni. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hát testvéreim, ez egy egyértelmű utasítás neked, meg nekem, meg mindenkinek, tehát nem csak a papoknak, meg a szerzeteseknek, hogy menni kell, és dolgozni kell azon, hogy az emberek Istennek a munkatársaivá váljanak, meg az ő tanítványai legyenek, meg hogy befogadják őket az életükbe, és hogy vele éljenek. És annyira szép testvéreim, hogy amikor oda teszi az Úr, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, mintha ebbe benne lenne az, hogy menjél, de nem egyedül kell ezt csinálnod, hanem velem. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert Jézus valójában nélkülünk is meg tudná oldani az evangelizációt, szépen megjelenne az embereknek, az kész. De mégse ezt választotta, hanem azt, hogy mi legyünk az ő munkatársa, hogy rajtunk keresztül akar dolgozni. Ugye nagyon érdekes, hogy az embernek miért van őrangyala, nem? Amit az őrangyal csinál, az Isten nem tudná megcsinálni. Hát ugyanez, hogy mint egy jó főnök az Isten megtanult delegálni a melót, ugye? És hát ez a mi végzetünk az, hogy ő delegálni akarja az evangelizációt is rád. Igen, testvéreim, minden egyes embernek apostollá kell válnia, és Henri Lacordaire, a nagy 19. századi francia dominikánus hitszónok elég erőteljesen fogalmaz, mert azt mondta, hogy amint nincs keresztény, ember szeretet nélkül, úgy apostoli szellem nélkül sincs. Durva, nem? Tehát azt mondja, hogy akiben nincsen apostoli szellem, az nem keresztény. Erős, nem? De mi van, ha igaz? Igen, testvéreim, ugye, de miért akarja az Isten minden embernek a megtérését? Azért, testvéreim, mert az Isten az halálosan szeret mindenkit, egyesek odáig mentek, hogy azt mondták, hogy ő szerelmes minden egyes emberbe, és hát ugye a szerelmes az epekedik ugye a szerelme után, és vele akar lenni, és meg akarja az életét osztani vele. Az Isten az vágyakozik minden egyes ember után. Az a legnagyobb vágya, hogy vele legyen. Annyira szép Márk evangéliumában, ugye az apostolok kiválasztásán, hogy kiválasztotta őket, hogy vele legyenek, és hirdessék az evangéliumot. Az apostolokat is arra választotta ki elsősorban, hogy vele legyenek. És nem csak az Isten a papokkal, meg akkoriban az apostolokkal akar lenni, hanem veled is veled akar lenni. Ez a legfőbb vágya. Vagyis az inkább, hogy te vele legyél, mert ő veled van. Csak az a kérdés, hogy te vele vagy-e? Annyira szépen ír Kalkuttai Teréz erről, hogy mennyire vágyakozik utánunk az Isten, és ő velünk akar lenni itt is, meg oda át is. És neki nagyon fáj, ha itt nem vagyunk vele, de még jobban fáj, hogyha az örökké valóságban nem vagyunk vele. Jézus azt szeretné, hogy még egyszer mondjam el nektek, milyen nagy szeretettel van mindegyiktek iránt, sokkal nagyobbal, mint el tudjátok képzelni. Aggódom, hogy némelyek közületek még nem találkozott valójában Jézussal négy szem közt. Persze elidőzhetünk a kápolnában, de tényleg felfogtátok a lélek szemével, hogy micsoda szeretettel néző rátok? Megismerkedtetek igazán az élő Jézussal, nem könyvekből, hanem azáltal, hogy befogadtátok őt a szívetekbe. Hallottátok szeretetének szavait? Kérjétek ezt a kegyelmet, ő lángoló vágyakozással várja, hogy megadhassa. Nem csak szeret benneteket, hanem ennél többről van szó, emészti a vágyakozás utánatok. Hiányoztok neki, ha nem közeledtek hozzá, szomjazik rátok. Hát ezért szeretné, hogyha mi apostolkodnánk, hogy mindent megtennénk, hogy az emberek fölismerjék, hogy valójában a lelkük arra a Jézusra szomjaz, aki szomjazik rájuk. Aki annyira szomjazik rájuk, hogy mindent megtett azért, hogy hozzá kapcsolódhassunk. Fölment a keresztre, hogy megmutassa az ő szerelmetes szeretetét irántunk. Annyira szeret minket, hogy meghalt értünk a kereszten, annyira szeret minket, hogy a te lelkedbe akar lakni, pirospólós emberek. Láttatok már ilyet? Nem semmi, mi? És annyira szeret tégedet, hogy veled akarja tölteni az örökkévalóságot. És hát ebben lehetünk az ő munkatársai. Ez óriási felelősség, azt kell, hogy mondjam, de mekkora dolog, hogy ha üdvözülünk, valószínűleg meg fogjuk tudni, hogy kiknek az üdvössége múlott rajtunk. És mekkora dolog lehet, hogy oda seregelhet hozzád 1000 ember, oda gyűlhet a mennybe, köréd, és azt mondhatja, hogy mi nem lennénk itt, ha te nem imádkoztál volna értem. Én nem lennék itt, ha te nem bőtöltél volna értem. Én nem lennék itt, hogyha te ott nem nyitottad volna ki a szádat, a menzán. Én nem lennék itt. Ez micsoda dolog lesz, amikor megtudod, hogy hány száz ember neked köszönheti az üdvösségét. Hogy nélküled elveszett volna. Ez mekkora dolog lesz. Annyira szépen mondja keresztes Szent Terézia Benedikta, az ember felelős az összes többi ember üdvösségért, és az összes többi ember az övéért. Hogy te felelős vagy, érted? Nem csak az apád, meg az anyád üdvösségért, meg a testvéred üdvösségért, meg az osztálytársaid, meg a barátaid üdvösségért, hanem mindenkinek az üdvösségért. De aki ugye még azt a felelősséget se érzi át, hogy ő felelős az édesapja, édesanyja üdvösségéért, az hogy érezné magát felelősnek, vadidegenek, meg az ellensége üdvösségéért? Matteo Meskin így ír, aki megismerte Istent, aki szereti őt, annak felelőssége van azokért a testvéreiért, akiknek még nem nyitott a szíve Isten felé. Vagy Szent II. János Pál pápa, azok, akik igazán kapcsolatba kerültek Krisztussal, nem tarthatják meg őt maguknak, hirdetniük kell őt. Mert azt gondolom, testvéreim, hogy két dolog ösztönözhet valakit arra, hogy nagy erőfeszítéseket tegyen azért, hogy mások megtérjenek. Az egyik az, hogy megtapasztalta, hogy milyen jó Istennel élni. És ő ugyanezt a jót kívánja mindenkinek. Mert megtapasztalta azt, hogy milyen Krisztus békében élni. Hogy milyen úgy élni az életet, amikor egy Istenből fakadó derű van benne az emberben. Hogy milyen jó fürdeni nap-nap után az Isten szeretetében. És ő azt akarja, hogy ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia, mert ezt mindenki megtapasztalhatja, ez mindenki számára elérhető. És ő ezt a nagy jót kívánja mindenkinek, hogy az Isten uralkodjon a szívében. Hogy az ő szeretete boldogítsa az összes lelket, ő ezt akarja. És nyilvánvaló, hogy talán azok a legerőteljesebbek ebben, akik megtapasztalták azt is, hogy milyen Isten nélkül élni. De nyilvánvaló, mert ugye lehet, hogy aki egész életében azért az Isten közelébe élt, az nem tudja elképzelni, hogy milyen tragikus Isten nélkül élni. Nem tudja elképzelni, hogy valójában Isten nélkül a lélek szenved. Hogy a lélek egészsége Isten, és Isten nélkül megbetegszik a lélek. És lehet, hogy azt képzeli, hogy más úton is lehet az ember boldog. Ő érzi, hogy az Isten boldogítja, de azt gondolja, hogy más úton is. De az, aki már élt Isten nélkül, az tudja, hogy csak az Isten az, aki a lelket boldogíthatja. Hogy ahogy Sziennai Szent Katalinnak mondja az Isten, én tudom egyedül betölteni a lelket, és nincs lábjegyzet. De lehet egy másik nagy motiváció is. És én azt gondolom, hogy azt járt, ha mind a kettő dolog motivál minket. Mi ez a másik motiváció? A kárhozat realitása, testvéreim. Ugye? Hogy állítólag 22-szer vagy 23-szor beszél Jézus a kárhozatról, a pokolról. Érted? Tehát most én nem az egyház riogat a pokollal most, meg Simon Dávid riogat, hanem Jézus riogat. Elég sokat a pokollal, ugye? Nagyon csúnya dolog tőle, hogy minket ilyen nem komfortos dolgokkal zaklat, hogy örök kárhozat. Pedig a helyzet az az, hogy nagyon sokat beszél róla, és én nem azért hiszek a pokol realitásában, mert szeretném, hogy létezzen, érted? Hanem azért, mert Jézus azt mondta, hogy van. És ez nem annak a kérdése, hogy mi szeretnénk, hogy legyen, vagy nem szeretnénk, hogy legyen. Hogy mi el tudjuk-e képzelni azt, hogy valaki örökkön örökké a pokolba kerül, vagy nem tudjuk elképzelni. Hogy mi el tudunk képzelni egy olyan Istent, aki egy ilyen kimenetelt is enged, vagy nem tudunk elképzelni. Ez nem attól függ, ez attól függ, hogy Jézus azt mondta, és ezt elhisszük-e. És testvéreim, most múltkor láttam így Európáról, ott voltak minden országban, hogy hányan hisznek a pokolba. Hát, hogy most nem tudom, csak azt vettem észre, hogy nagyjából minden 20% alatt. De nem elég hinni a pokolba, mert ugye nagyon gyakran vannak, akik azt mondják, hogy van pokol, de üres, ami egy eretnekség, csak úgy mondom. Vagy van pokol, de ott van 5 diktátor, meg 3 sorozatgyékos. Tehát ott van a Hitler, a Stalin, meg Charlie Manson, ott lézengenek a büdös nagy pokolba, érted? Mert testvér, hogyha te azt gondolod, hogy amúgy mindenki üdvözül, csak azért, mert nem volt nagyon-nagyon rossz ember, akkor te miért tennél erőfeszítéseket? Miért? Ha nem azért, jó, azért még tehetsz, hogy nagy jó legyen, nagy jóban részesüljön, hogy boldogabb legyen az élete Istennel, de hogyha ez nem visz, akkor mi vinne? Semmi. Pedig testvéreim, nem úgy beszél Jézus, mint ahogyan könnyű lenne üdvözülni. Ugye valami ilyesmit mondta, hogy szűk az ösvény, ami az üdvösségre visz, széles, ami a kározatra, nem mindenki, aki azt mondja, igen, igen, megyen be a mennyek országába. Nem? Nehezebben jut be a gazdag ember a mennybe, mint a teve a tűfokán. És testvéreim, arra szeretnélek figyelmeztetni benneteket, hogy az egyház sehol nem tanítja, hogy az elég az üdvösséghez, hogy te nem voltál olyan nagyon-nagyon rossz ember. Ugye? Mert az üdvösség az ajándék, még a legnagyobb szentnek is. És hogy alapvetően azok üdvözülnek, akik hisznek Jézusba, szeretik Jézust, és tudnak bocsánatot kérni tőle. És akkor elgondolkozhatunk azon, hogy a populáció hány százaléka szereti Jézust, hisz benne, meg tud bocsánatot kérni tőle. Legalább a halálos ágyán. Szent Veronika Giulianinak ugye több száz oldal misztikus beszélgetése volt Jézussal. És tudjátok, mit mondott neki ez az ijeszgető Jézus? Azt mondta neki, úgy hullanak a lelkek a pokorra, mint záporeső csöpjei a földre. Ez a csúnya ijeszgető Jézus. És azt mondta, hogy aki egy pillanatra látná a poklot, az üvegszilánkokon kúszna gyónni. Ezt mondta, mert ő látta a poklot. Ugyanúgy, mint Szent Faustina is. Olvassátok el, ugye, itt van Szent Faustina naplójába, amikor levitte az őrangyal a pokolba. Ami nincs meg üres, egyesek szerint. Vagy alig lézengenek benne. Vagy ugye most volt a fatimai jelenés kezdetének ugye az évfordulója, más 13. Ez a csúnya szűzanya, ez az ijeszgetős, hát gyermekvédelemnél föl kéne jelenteni, 10-9 meg 7 éves gyereknek mutogatja a poklot. Hát! Én nem is tudom, hogy merte a Atyaisten rábízni Jézust egy ilyen édesanyára, érte? 10 éves gyerekeknek mutogatja a poklot. A nem létezőt, meg az üreset. Igen, testvéreim, mert hogyha már nem gondolunk a pokolra, az eléggé visszafogja nekünk az apostoli buzgolkodásunkat. Mert maradjunk annyiba, hogy az embert úgy tudja lelkesíteni az, hogy azt szeretné, hogy a családja oda át is együtt legyen, ne csak idelen. Mert végső soron csak ez számít, hogy odafönt együtt legyünk. Hogy odaföntről senki se hiányozzon, aki most itt van a templomba, meg amúgy senki. Mert végül is csak ez számít. Mert ez az élet, ez egy zarándoklat. 90 év is. Ennyi. És hogy igazából nem ezért kéne dolgozni a lehető legtöbbet? Hogy minél többen ott legyenek? Testvéreim, ugye addig volt különben egy ilyen hihetetlen nagy apostoli lendület az egyházban is, ugye, amíg minden, a papok nem gondolták azt, hogy bárki üdvözülhet. Ez vittek Xavieri Szent Ferencet el Goára, meg Japánba. De ugye, hogyha már azt hiszük, hogy át valamilyen úton, módon szinte mindenki üdvözül, akkor meg minek strapáljuk magunkat itt pompei rózsafüzérekkel, érted, meg kenyéren vizen való böjtöléssel? Hát minek? Minek tegyünk mi erőfeszítéseket? Na, én azt gondolom, hogy ez a kettő tud minket ösztönözni arra, hogyha megtapasztaljuk, hogy milyen jó Istennel élni, meg az, hogyha gondolunk erre a nagy veszélyre, önmagunkkal kapcsolatban is, ugye? Azt hiszem az egyik szent mondja azt, hogy azt mondja, hogyha aki gondol gyakran érted a pokorra, az elég kevés bűnt fog elkövetni. Jó testvéreim, de hogyan evangelizáljuk? Adja magát a kérdés. Mit tegyünk? Hát például a okáért, amit mindenki meg tud csinálni, az az, hogy imádkozik mások megtéréséért. Ugye ezt mindenki meg tudja tenni, az is, aki zárkózott, introvertált, aki nehezen mer megszólalni mások előtt, az is tud rengeteget imádkozni, meg böjtölni mások megtéréséért. Annyira megdöbbentő, képzeljétek azt, 12. Pius ezt írja, minden kereszténynek apostolnak kell lennie. Az apostolkodás legfontosabb módja az imádkozás. Durva, nem? Tehát azt mondja a pápa, hogy az apostolkodásnak az elsődleges formája, hogy leűsz, azt imádkozol, hogy megtérjen. Apád, anyád, gyereked, unokád, munkatársad, főnököd, az a politikus, meg az ellenséged, meg a szomszédod, meg mindenki. Mert imádkozni mindenki tud. Annyira szépen írja Matte Meskin. Nagyon sok esetben képtelenek vagyunk kapcsolatba lépni a bűnösökkel, a tévelygőkkel, vagy az ellenséges bezárkozásuk miatt, vagy azért, mert a szégyen meggátolja őket abban, hogy szóba álljanak velünk. Az imádság segítségével azonban át tudjuk hágni ezt az akadályt, melyet elválaszt minket tőlük. Felülemelkedünk ellenséges érzületükön, feloldjuk szégyenüket. Az imádság által ugyanis titokban a szívükhöz tudunk férkőzni. Beosonunk oda, és azonosulva velük, mintha mi magunk lennénk a tévelygő, a bűnös, onnan küldhetjük fohászkodásunkat. Mindezt még mielőtt beszéltünk volna velük, mielőtt egyáltalán megismertek volna minket. Ha tehát magunkra véve vétkeik, tévelygéseik terhét mi könyörgünk, mi kiáltunk a szívükből az Istenhez, Isten rajtunk keresztül meghallgatja őket, s noha maguktól képtelenek a bűnbánatra, mégis belép a lelkiismeretükbe, és ott olyan erős hívás kelt a megtérésre, hogy hamarosan Istenhez fordulnak, illetve mi hozzánk, hogy segítsünk rajtuk. Olyan szép ez a kép, hogy beosonhatunk a közben járó imával annak a testvérnek a szívébe, aki elzárkózik Krisztustól, és mi belülről az imánkkal megnyithatjuk a szívét az Istenre. Szép kép. Szép kép. Még az is lehet, hogy így van. De valószínűleg ez egy erős túlzás. De egy valami biztos, testvéreim, ez bárki meg tudja tenni. És mennyire szép, amikor ugyancsak Mattel Meskin írja, egyetlen ember, aki titokban buzgón imádkozik a szobájában, Krisztussal való egyesülés által ezrek üdvösségét tudja elérni. Ugye erről szól a monasztikus hivatás. Például okáért Erdőkürtön vannak a pálos nővérek, engesztelés a karizmájuk, nagyjából napi 6,5 óra, a kötelező imájuk, értünk, Magyarországért, a magyarokért. Ott imádkozik, 10 pár nővér. Érted, megértem. És nehogy azt hitt, hogy napi 6 órát imádkozni minden nap az olyan egyszerű. Ugye ezért mondja egyik keleti, hogy kényszerítsd magadat arra, hogy sokat imádkozz. Napi 1/2 órát imádkozni milyen nehéz minden nap. Nem, hogy 6 órát, érted, akit nem is ismersz, érted, ott imádkoznak a pálos nővérek. Megértem. És testvéreim, ez bárki meg tudja tenni. Azt írja a Szent José Maria Escriva, a háborúban vajmi keveset érne az ellenséggel szemben álló katonák bátorsága, ha nem lennének mások, akik bár látszólag nem vesznek részt a harcban, utánpótlást, élelmet és orvosságot szállítanak a küzdőknek. Oly sok lélek imája és áldozata nélkül nem lesz valódi cselekvő apostolkodás. Hogy minden apostolkodás valahol, testvéreim, az imádságból fakad. Mert az imádságban, ahogy egyesülünk az Istennel, ő egyre inkább minket arra fele visz, arra buzdít, hogy apostolkodjunk. Meg a mások megtérésért imádkozunk, akkor meg mások számára esdjük ki a szükséges kegyelmet a megtérésükhöz. És testvéreim, mi a legfontosabb, hogy miért imádkozzunk? Megtérésekért kell imádkozni, mert az életben a megtérés a jackpot. Hiába gyógyul meg az a rokonod, ha nem engedi meg, hogy Jézus rátaláljon és elkározik. Sokra megy a fizikai gyógyulással. És lehet, hogy az a fizikai nyomorúság nyitja meg az Istenre. Megtérésekért kell, testvéreim, elsősorban imádkozni. Ha mind a kettő megtér a házasságba, akkor nagy valószínűséggel rendeződik a házasságuk is. Nem csak azért kell imádkozni, hogy a házasságok rendbe jöjjön. Mondjuk amúgy, hogyha nem térnek meg, nem valószínű, hogy rendbe fog jönni. Megtérésekért kell imádkozni, és ezért nagy áldozatokat hozni. Én azt találtam ki, hogy az összes közeli hozzátartozomért elimádkozom a pompei rózsafüzért. Ha most ennyi áldozatot ne tudjak hozni értük, hogy te tényleg szeretem őket? Hogy 54 napig 1,5 órát imádkozzak? De ismerek olyat is, testvéreim, aki egy olyanért imádkozt el a pompei rózsafűzért, akinek nagyon nem bírja a búráját. De tudjátok, az a vicces, hogy mi még a rokonainkért se imádkozzuk el. És nem azt mondom, hogy csak ezt lehet imádkozni, csak ez egy szeretetnek egy jó nagy bizonyossága, hogy az ember tényleg még este 9-kor még van 2 rózsafüzére, aztán föl alá járkál a szobába, mert tudja, hogyha leülne, akkor elaludna. Ez jó nagy áldozat, de ugye a szeretet lényege az áldozat. Ugye erről szól a pompei rózsafüzér is. amikor küzdesz önmagaddal, nap-nap után, hogy belepasszírozd a napodba ezt a rengeteg imádságot. Ja, tehát azt mondja 12. Pius, hogy az apostolkodás legfontosabb módja az imádság. Aztán a második fontos dolog, testvéreim, az életünk. Ugye, amit látnak rajtunk. Aztán Kentenich József atya mondja, hogy manapság az egyetlen evangélium, amit a hitetlenek olvasnak, a hívők élete. És ugye, hogyha megtudják rólad, hogy te keresztény vagy, mert nem vagy nyúl érted a kantinba keresztet vetni kajálás előtt, ugye, akkor elkezdenek lesni, hogy mibe tudnak belekötni ebbe a kis áltatoskodó, jámborkodó, kirakat keresztényben, mondják magukba, és akkor elkezdenek nézni. És ugye valójában ez a legerőteljesebb evangelizáció, hogyha látják rajtad, hogy milyenné teszi Krisztus az embert. Hogy milyen az az ember, aki apránként egy másik Krisztussá válik. Milyen az az ember, akibe Krisztus uralkodik. Ugye a szenteken Krisztus ragyogott át. Azért volt ilyen hatásuk. Mert Krisztus csillogtatta a szemüket, ami ablak volt a lelkükre. Mert Krisztus mosolya volt rajtuk. Mert olyan krisztusiak voltak az arcvonásaik. Krisztusi volt a beszédstílusuk. Mert megengedték, hogy Krisztus az imába önmagához hasonlóvá formálja őket. És egy kicsit Krisztussal találkoztak. Igen, testvéreim, milyen szép, amikor azt mondja, azt hiszi Szent Ferenc, hogy hirdessétek az evangéliumot, ha kell szavakkal is. Azt mondja, érted? Ha kell szavakkal is, vagy Szent Sárben, ne feledd, nem a szavai győzik meg az embereket arról, hogy beszálljanak az Úr hajójába, hanem az Istenbe vetett hited, a bizalmad és az arcodon tükröződő öröm. Mondta ugye Fábri Korné püspök atya, hogy szentek azok nem voltak ilyen életuntak, érted? Akik, érted, otthon ide pengéve vagdossák magukat, várják, érted, hogy mikor kapják meg a behívót. A szentek azok rendben voltak. Mert Krisztus volt a békéjük, mert a béke fejedelme uralkodott bennük. Ezért rendben voltak. És ezért voltak az emberek kíváncsiak rájuk. Mert ordított róluk, érted, hogy ezek tudják, hogy hogy érdemes élni. Vagyis, hogy kivel? Jézus Krisztussal. Igen, testvéreim, ugye, hogy milyen példát mutatunk. Nagyon érdekes, ugye, hogy hány embernek jut eszébe mondjuk Szent Jónásnál meggyónni, hogy én rossz példát mutattam. Én papként ebben és ebben, sajnos vannak dolgok, te apaként, anyaként, hogy rossz példát mutattál. Azzal, hogy beszéltél, meg azzal, amit tettél, meg ahogy éled az életedet. Ugye? Ez egy jónási matéria. Rossz példát mutattam másokat, ebbe, ebbe, meg ebbe. Azt mondja Atoszi Porfíriosz atya, a legjobb misszió a jó példa, szeretetünk és szerítségünk. Vagy Atoszi Szent Pájsziosz, a cél az, hogy lelki ember legyél, Krisztus közelében éljél, akkor segítesz másokon is. Ha az embernek helyes az élete, tettei nevelő hatással bírnak. És a kisugárzás, ugye, de ez abból fakad, érted, hogy átragyog rajtad az Isten, az igazi kisugárzás, érted? Nem az, hogy ki vagy kerázva, hanem az, hogy, érted, Krisztus átragyog rajtad. Azt mondja Szent II. János Pál pápa, a missziós tevékenység elsősorban tanúságtétel és kisugárzás. Hát de gondoljatok Szent II. János Pál pápára. Hát testvéreim, ennek milyen kisugárzása volt annak, a pápának? Hihetetlen. Még a fényképen is átjön, olyan kisugárzása volt, amikor találkozott kalkuttai Szent Terézzel, ennek milyen kisugárzásuk volt ezeknek. Igen, testvéreim, mert az Istennek a jó illatát árasztották, mert tele voltak az Istennel azért, mert mind az imádság emberei voltak, mind a kettő. Az imádsággal belegyökerezett a szívébe lévő Krisztusba, és ez látszott rajtuk is, meg az összes szenten. És ezt észreveszik az emberek. Cselekedeteinket, mondja Clairvaux Szent Bernát, nem képes Isten gyümölcsözően hirdetni, aki a beszéd elé nem helyezi a cselekedeteknek a tanúbizonyságát. Vagy a beszédünk, ugye a szív bőségéből szól a száj. Tehát ki kíváncsi egy olyan emberre, érted, akiből a moslék ömlik, a másoknak a fikázása, érted? A másoknak a megszólása. Hogy mindenki beészreveszi a hibát, csak saját magában nem. Azt mondja Loyola Szent Ignác, minél élesebb szemű valaki mások hibáinak a fölismerésében, annál lanyhább az önmagának a hibáinak a felismerésében. Ez így szokott mindig lenni. És testvéreim, mennyire elárulja az embert a beszédje, mert ezt a testrészt a legnehezebb megzabolázni, még Krisztussal is. Ugye a legtöbb bűnt a szánkkal követjük el, a nyelvünkkel. A hazugság, az ígéretszegés, a pletykálkodás, a kibeszélés, a megszólás, a titok kifecsegése, a rágalmazás, a hazudozás. És testvéreim, az emberek észreveszik ám a beszédet. A beszéd az olyan nehéz, mert azt látod, azt nehéz azt erőből fegyelmezni. Ha az a Krisztus nem uralkodik benned, érted, akkor esélyed nincs megfegyelmezni a nyelvedet. Az nehéz erővel csinálni, hogy figyelek a szavaimra. És az emberek észreveszik. Észrevesznek tényleg egy olyan embert, akiről soha nem hallottak rosszat másra. Hidd el nekem, az rohadt feltűnő, mert olyan ritka. Az nagyon feltűnő az az ember, aki soha nem mond semmi rosszat. Érted? Képzelj el egy embert, aki nem mond rosszat a főnökére. Hát találkoztál már ilyennel? Jó ritka. Jó testvéreim, tehát a beszéd. És ugye beszéd, de hány embert térítettek már meg? Ezerből egy tér meg beszéd, de hogy fogod, én emlékszem rá, amikor elmentem a szeminárium, én azt gondoltam, most jó kiképzem magam, és mindenkit jó meg fogok győzni. Leülök, szépen agyonütöm az érvekkel, amiket ő mond, szépen elmondom neki az igazságot, érthetően, kristálytisztán, és mindenki megtér. Ha-ha-ha, mese abban, testvér, így nagyon kevés ember térítettek meg. Az élettel. Az életeddel, a példamutatással, az hat. Aztán ugye a tanúságtétel, hogy neked nem kell érted az összes teológiai kérdésben tudnod a választ. Meg nem kell megvédened, érted, meg mindenre jól megfelelni. Neked egy dolgod van. Arról beszélni, hogy mit tett benned Krisztus, meg mit tett általad Krisztus, meg hogy hogyan találkoztál az élő Istennel. Erről kell beszélni, ennek van húzása, ennek van ereje. És az a helyzet, hogy vannak keresztény családok, ahol nem beszélnek arról, hogy ők, mondjuk a szülők, hogyan tapasztalták meg az életükbe az Istent? Vagy milyen változás hozott a szívükbe? Hogy a nagyszülők nem beszélnek az unokáknak arról, hogy milyen volt ez a 60 év nekik Jézussal. Csak annyit tudnak mondani, hogy kislányom, kisfiam, nem szép dolog, hogy nem mész vasárnap misére. Nem merünk beszélni, a rokonainknak nem tudunk beszélni, tanúságot tenni az Istenről. akkor hogy fogunk idegeneknek? Én ezt nem is értem, hogy imádkozó emberek nem beszélnek a gyerekeiknek, rokonaiknak, unokáiknak, barátaiknak Jézusról. Hogy mit tett a lelkükben? Mitől szabadította meg őket? Milyen belső változás hozott a lelküknek a klímájában? Hogy milyen Isten élményeik voltak? Pedig ennek van ereje. Mert ebben nem lehet belekötni. Maximum azt mondja a hátad mögött, hogy csoportdinamika, meg psziché, tömegpszichózis, meg izé, meg egy kicsit izé, bekettyóztál, de kit érdekel? Erről kell beszélni, ennek van ereje, tanúságot kell tenni. És testvéreim, akik keresik az Istent, ugye Jakab apostol levelében ott vagy, közeledjetek az Istenhez, aki ő is közeledni fog hozzátok, akik keresik az Istent, eljárnak lelki gyakorlatokra, zarándoklatokra, dicsőítésekre, szomjasokra, azoknak előbb-utóbb lesz Isten élményük is. Nem erről szól az egész, hogy hajkurászni kell az Isten élményeket, de meg fogja őket ajándékozni az Isten, Isten élményekkel. Például most mondta az egyik tizedikes srác, itt van, ha itt van, legalábbis Nagymaroson itt van, reméljük nem a kocsmába, azt mondta, képzeljétek el, dicsőítésen, közben járó ima után, odament a szentélybe a szűzanya szoborhoz, és tömény rózsaillatot érzett. Azt mondja, egész úton hazafelé tömény rózsaillatot érzett, és lefekvésnél is tömény rózsaillatot érzett. És tudjátok, hogy mi az erős? Nem is beszéltem vele hittanóra előtt, csak mondom neki, te figyelj ide, Bálint, te nem mondanád el az osztálytársaidnak, amit megtapasztaltál. Fölállt, az kijött. Az tanúságot tett az osztálytársai előtt. És nem érdekelt, hogy hülyének nézik-e, hogy rózsaillatot érzett. Ami nyilván a szűzanya parfümje, aki Medjugorjéban nem egy ember ezt már megtapasztalta. Nem egy zarándokot ismerek, aki tömény rózsaillatot érzett, úgyhogy semmi nem volt, még ember nem volt körülötte, nemhogy virág. És igen, ezekről beszélni kell, ezekről az érintésekről. És a másik fontos dolog, testvéreim, az elhívás. Képzeljétek el, egyszer voltam egy lelki gyakorlaton, 10 ember lehetett, valahogy 100-110 között, megkérdeztem ezeket a jó embereket, figyeljetek már ide, tegye már föl a kezét az, aki hozott magával valaki olyat, aki még ilyenen nem volt, egy keresőt. Tudjátok, hányan tették föl a kezüket? 10 páran. És nem voltam Szegeden, regionális karizmatikus találkozó, megkérdeztem ezeket a jó karizmatikusokat, ki az, aki hozott magával valakit? Mármint olyat, aki nem szokott ilyenre járni. 5 tették föl a kezüket. De testvérek, én nem tudom miért van, de ugye az a tapasztalat, hogy általában a megérintődöttségek, azok ilyen alkalmakon szoktak lenni. Hogy valaki annyi erőfeszítést tesz, hogy eljön ide. És az Isten, mivel hogy annyira várja ezt, így magához öleli, megölelgeti a szívét. De ha nem jött volna ide, érted? Fogmosás közben még elég kevés Isten élmény történt. Nagymaroson több. Meg Medjugorjéban, meg Szentlélek szemináriumon, meg Kurzion, meg Margarita nővér lelki gyakorlatán. Csak el kell hívni, értitek, az embereket. Általában azokat a legkönnyebbek, akik krízisben vannak. Mert ugye, hát igen, legtöbb ember akkor tér meg, amikor kicsúszik a lába alól a talaj. Azokat a legkönnyebb megszólítani. De nehogy azt higgyétek, hogy ilyetől nehéz találni. Ha Isten nélkül az élet, az nyomorúság, az földi pokol. És jönni fog előbb-utóbb a krízis. A betegség, a válás, a gyász, jönni fog. Egzisztenciális krízis. És azt kell mondani, hogy gyere, én ismerem az, aki tud rajtad segíteni. Gyere, ott sokat fogsz gyógyulni. Gyere le Medjugorjéba, az egy kórház, ott sokat fogsz gyógyulni. Gyere el Margarita nővér lelki gyakorlatára. Ott majd az Isten az helyre fogja állítani a lelkedet. Ezt kell csinálni, elhívni másokat. Igen, testvéreim, azt mondja Szent Ágoston, benned égnie kell annak, amit másokban lángra akarsz lobbantani. Érted? Ki az, aki ezt a égést tudja az emberbe generálni? Ez a Szentlélek. Ez a Szentlélek tüze. Érted? Hogyan juthatsz te birtokába a Szentlélek tüzének? Azt mondja Barsi Balázs atya, az imádkozás levegővétel a Szentlélekből. Mert amikor arról beszélünk, hogy miért nincsen apostoli lelkület, miért nincsen apostoli tűz, miért nincsenek tanúságtevő keresztények, tudjátok miért? Mert hiányzik az imádság. Mert nincsenek imádkozó keresztények. Szenteket mi hajtotta? Az Isten hajtotta. És mi hajtotta annyira őket az Isten? Azért, mert átengedték az imába apránként a lelküket az Istennek. Amíg nem lesz imádkozás, testvéreim, mert az imában mi történik? Az imában az történik, hogy egyesülsz az Istennel. Hogy az Isten egyre erőteljesebben az Isten vágyai, gondolatai és érzései fognak benned uralkodni. Ez történik apránként az Istennel való kapcsolattartás következményeképpen. Magyarán minél többet imádkozol, annál inkább fölfakad benned Jézus vágya a lelkek után. Ugye milyen megdöbbentő, amikor mondja az Alakok Szent Margitnak Jézus, hogy nem tudod, hogy nem szó szerint mondom, hogy mennyire fáj a szívem a sok hálátlanság és az embereknek a szeretetlensége miatt. Nekem ez fáj. És azt mondják, hogy az engesztelő lelkület egyesek, azt tudjátok mi? Az, hogy Jézusom, én szeretni akarlak téged azok helyett, akik téged nem szeretnek. Egyesek azt mondják, ez az igazi engesztelő lelkület. És egyre jobban elkezd fájni az embernek az, hogy Jézust hogy utasítja el, és mennyi ember elutasítja, amikor Jézus halálosan szereti őket. Mindenét nekik akarja adni, és azt mondja a legtöbb ember, hogy Jézus nekem nem kell. És ugye Jézus epekedik a lelkek után, ha az imába egy

annál erősebb, minél jobban kapcsolódik össze a szeretetben a lélek az Istennel, minél nagyobb ugyanis benne a szeretet, annál inkább kívánja, hogy ugyanazt az Isten mindenki más is szeresse és tisztelje. Ugye a szeretet forrása Isten. Hogyha birtokba veszi az Isten, aki maga a szereteden a lelkedet, akkor azt fogod akarni te is, hogy ugyanezt az Isten mindenki szeresse és tisztelje. Ugyanis benne, minél nagyobb ugyanis benne a szeretet, annál inkább kívánja, hogy ugyanaz az Isten mindenki más szeresse és tisztelje. És minél jobban vágyodik erre, annál inkább dolgozik rajta imával, de minden más számára lehetséges eszközzel is. És akik ennyire Istenben lakoznak, azoknak a felebaráti szeretete olyan nagy hévvel és erővel nyilvánul meg, hogy nem képesek visszafogni magukat, hiszen nem elégszenek meg azzal, hogy csupán saját maguknak jusson nyereség, és hogy csak egyedül jussanak az égbe, ezért inkább nagy gonddal és csodálatos buzgalommal szívünkben égő szeretettől fűtve azon munkálkodnak, hogy minél nagyobb számú lelket vigyenek magukkal a mennyekbe. És mindaz az Isten iránti nagy szeretetből fakad, tökéletes imádságuk és szemlélődésük tiszta gyümölcse és egyenes következménye. A Guzmán Szent Domonkosnak, ugye a Domonkos rend alapítójának nem volt ágya, mert az éjszakákat a templomba töltötte, és folyamatosan azért rimánkodott, hogy de Uram, mi lesz a bűnösökkel? Mert annyira szerette még azokat az embereket is, akiket nem is ismert, hogy az üdvösségüket kívánta, és fájt nekik az a gondolat is, hogy bárki elkárhozhat a földön. És ezért folyamatosan az Isten elé vitte ezeket az embereket. Alig aludt egy-két órát, úgy élte az életét. Mert egyszerűen lobogott benne a vágy, hogy az emberek üdvözüljenek, hogy mindenki Istennel éljen. Azt mondja, a Szent Háromságról nevezett Szent Erzsébet, apostolként akarok veletek lenni, Isten dicsőségére akarok dolgozni, és ehhez szükséges, hogy teljesen telve legyek ő vele, az Istennel. Tehát, ha te apostol akarsz lenni, az a feladat, hogy teljesen tele legyél az Istennel. Ehhez viszont imádkozni kell. Sokat kell imádkozni. Szüntelenül kell imádkozni. Mi a szüntelen imádság? Minél gyakrabban gondolni az Istenre. Ez a szüntelen imádság. Élet az Isten jelenlétében. Az apostolnak nincs más célja, mint hogy hagyja, hogy az Úr cselekedjék, vagyis hogy rendelkezésére álljon. Ugye, az Isten téged le akar foglalni, és használni akar. Ezért olyan szép ugye az egység imája, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön. Hogy téged használni akar, arra, hogy mások megtérjenek. Csak az a kérdés, ugye én meg te, meg mindenki, mennyire engeded át magadat Krisztusnak. És 8 percen van, ez pont jó. És testvéreim, minden az imádságon múlik. Ha van imádság, akkor van gyümölcs. Mit mondott Jézus? János 15:5. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Ebben mindenben van, tesó. És ez a két mondat, ez mindenkit leleplez, mindenkit. Mert ha nincs lelki gyümölcs az életedbe, benned meg általad, akkor nem vagy eléggé benne, ha ez igaz. És azt is elmondja, hogy Jézus által történik minden, ezért mindig övé mindenbe a dicsőség. Mi csak munkatársai lehetünk. Ő teszi meg általad és benned, ha megengeded neki, ha teret engedsz neki magadban, ő csinálja, ő hozza a gyümölcsöt. Kereszténység nem arról szól, hogy sok jót teszünk, bebizonyítva ezzel az Istennek, hogy milyen jó emberek vagyunk. Nem, a kereszténység arról szól, hogy neked kisebbednek kell, hogy ő tudjon benned növekedni, neked alázatosnak kell lenni, neked végtelen bizalommal kell feléje lenni, és folyamatosan az ő tekintetét keresni.

0: az imába, és akkor elkezd általad nagy dolgokat művelni. Erről szól a szentek élete. Erről szól a szűzanya élete. Az ő akaratát keresni, alárendelődni neki, ugye? Jézus is ezt mondta. Az én kenyerem a mennyei atya akaratának a teljesítése. Valami, ha jól emlékszem. Ugye, ő is az ő akarat, az atya akaratával akart egyé válni. Ez a feladat, testvéreim. Azt mondja Szent José María Escrivá, apostoli munkád annyit ér, amennyit az imádságot. Ez az igazság. És azt mondja Robert Sarah bíboros, hogy valaki mennyire él apostoli életet, az egyedül abban mérhető, hogy mennyire törekszik az életszentségre, és milyen intenzív az ima élete. 16. Benedek pápa, figyeljetek, addig nem fogjuk tudni elvinni a világnak az örömhírt, vagyis magát Krisztust, amíg mi magunk nem válunk teljesen egyé Krisztussal, amíg nem ismerjük meg alaposan személyesen, és amíg nem tesszük magunkévá a szavait. Azt mondja, addig nem fogunk tudni evangelizálni, amíg nem válunk egyé Krisztussal, te se meg én se. És a szentek ezért tudtak evangelizálni, mert egyek voltak Krisztussal. Mert megszentelődtek az Isten keze által. Szent José María Escrivá írja, az apostol rendszeres és állandó imádság nélkül szükségképpen lanyhaságba esik, és megszűnik apostolnak lenni. Akkor tudsz apostol lenni, hogyha nem sajnálod az időt Istenre, ha nem vagy fukar vele, ha végre elkezded imádkozni a napi rózsafűzért. Hát ez elképesztő, hogy hány magán kínálkoztatásba kérte szűzanya, hogy imádkozzuk minden nap a rózsafűzért. Ez nagyjából mindenki el tudja mondani, iskolába menet, jövet. Munkahelyre menet, jövet. Belemenni a csendes imába, a napunk első fél óráját legalább az Istennek adni, a napunk zsengéjét odaadni az Istennek, minőségi időt adni az Istennek. Hány ember csinálja? Hány ember az, aki mondjuk hetente két szent misére megy, tehát a vasárnapi mise mellett még elmegy még egyre? Hány ember? És tudjátok, az a kérdés, hogy ezen gondolkodtam, hogy vajon, aki elhiszi, hogy Jézus Krisztus jelen van az oltári szentségben, hogy lényegében Jézus Krisztusnak a megváltó keresztáldozata és föltámadása jelenvalóvá lesz a szentmisében. Ha valaki ezt elhiszi, az lehetséges-e, hogy csak vasárnap jár szentmisére? Hogyha te tényleg elhiszed, nem csak a száddal mondod, hogy Jézus Krisztus testestül, lelkestül, valóságosan jelen van az eukarisztiában, akkor hogy lehet az, hogy te csak vasárnap mész misére? Mondd már el nekem, magyarázd már el nekem, hadd fogjam föl, hogyha van rá módod. És mondjuk az állapotbeli kötelessége egy lehetővé teszik. Hogy lehet? Hát testvéreim, Jézus szomjózik a lelkek után, és mindazok, akik egyesülnek Jézussal, ők is szomjózni fognak. És akik egyesülnek Jézussal, azoknak az apostoli küldetését Jézus gyümölcsözévé teszik, mert azt mondta, hogy ő gyümölcsöket akar, és azt mondta, hogy aki bennem marad, az bő termést hoz. Aki bennem marad. Aki egyesül velem. Azt mondja Liziói Kisszent Teréz, mindössze egy dolgot tehetünk idelent, szeressük Jézust, és nyerjünk meg lelkeket számára, hogy minél többen szeressék őt. Hát játok. Egy igazi keresztény így gondolkodik, hogy azt mondja, hogy Egyetlen dolgot tehetünk lenne, szeressük Jézust, és próbáljunk megnyerni minél több lelket számára, hogy ők is szeressék Jézust, mert Jézus erre vágyakozik, és Jézusnak fáj, hogy ennyien visszautasítják az ő szeretetét. Szent II. János Pál pápa írja, az élet evangéliumának felszabadító üzenete a kezetekbe került. Ezt nektek mondja, meg nekem. Mint a nagy Pál apostolnak, nektek is meg kell éreznetek a feladat sürgősségét. Ez nem az az idő, hogy szégyeljük az evangéliumot. Itt az ideje, hogy a háztetőkről is ezt hirdessük. Testvéreim, merjetek beszélni Jézusról, tegyetek tanúságot róla, és hívjátok el az embereket olyan helyekre, ahol nagy valószínűséggel az Isten megmutatkozik nekik, vagy megmutatkozhat nekik. Hívjátok el embereket Medjugorjéba, Margarita nővér lelki gyakorlatára, meg ti is menjetek el. Kurzió, Szentlélek szeminárium, dicsőítések, de mindenféle zarándoklat jó. Hívjátok el az embereket közösségekbe, hogy megtapasztalják, hogy milyen jó egy olyan közösség, ahol a Szentlélek a habarcs. Engedjétek át magatokat Krisztusnak, és engedjétek, hogy ő apostolkodjon rajtatok keresztül. Amen.
1: Simon Dávid atya nagymarosi fakultációját hallották.

0: Hírpercek.
1: Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Veszprémi Padányi Katolikus Iskolában. A Mária Körök országos találkozóját tartották május 16-án Komáromban. Vágatlan május mozgalmat hirdetett Gajdos László, a környezetért felelős miniszter. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Szopko Anna. Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Padányi Katolikus Iskola dísztermében Erzsébet nővér alkotásaiból. Erzsébet nővér az Assisi Szent Ferenc segítő nővérei rendhez tartozik, tudósított a Veszprémi érsekség. A tárlat lehetőséget adott a diákoknak arra, hogy a művészet útján mélyebben elgondolkodjanak a húsvéti misztériumról, és közelebb kerüljenek a húsvét üzenetéhez. A megnyitón a főigazgató kiemelte, hogy a művészet képes olyan mélységeket is megszólítani az emberben, amelyeket szavakkal nehéz kifejezni. Az alkotások mellett elhelyezett kérdések és bibliai idézetek személyes elmélkedésre hívták a diákokat, így a kiállítás nem csak művészeti, hanem lelki élménnyé is vált számukra. Az alkalom emlékeztetett arra, hogy a művészet a hit útján is társunk lehet. Segít meglátni, átgondolni és szívünkben hordozni Isten üzenetét. A Mária Körök országos találkozója szentmisével kezdődött a komáromszőnyi Nagyboldogasszony plébánia templomban. A szentmisét követően Komárom város polgármestere köszöntötte a találkozó résztvevőit. A köszöntést követően orgona koncertre került sor Kardos Richárd orgonaművész előadásában. Ezt követően az imakörök a Brigéció örökségi látogatóközpontba mentek, ahol idegenvezető mutatta be a régészeti látványraktárat. Majd a közösségi házban közös ebéd volt gulyás leves pogácsával és sok-sok finom házi sütemény, melyet a Szőnyi Mária kör tagjai készítettek, tudósított a szerkesztő. A délután folyamán biblikus figurákat elkészítésüknek módját mutatta meg a Mária kör vezetője. Később ezekkel a figurákkal jelenítették meg a vasárnapi evangélium történetét. A találkozót a Loreto-i Litánia közös elimádkozásával fejezték be, majd a csoportok hazaindultak. Gajdos László környezetért felelős miniszter meghirdette a Vágatlan Május mozgalmat. Áprilisban az átlagosnál jóval kevesebb csapadék esett hazánkban. Az aszály nem csak a termőföldeken okoz károkat, a kertek, parkok fáit, sőt még a gyepet is megviseli. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a rendhagyó fűnyírás előnyére hívta fel a figyelmet, hallottuk a híradó időjárás jelentésében. Ennek lényege, hogy ahelyett, hogy az egész gyepet egyszerre levágnánk, kisebb-nagyobb füves foltokat meghagyunk a természetes állapotukban. A magasabb növényzet ugyanis csökkenti a talaj párolgását, kevesebbet kell locsolni. A gyökérzet is mélyebbre jut, ami ellenállóbbá teszi a gyepet a hőséggel szemben. A virágos gyep segíti a beporzókat is. Bár az elmúlt napokban érkezett csapadék, de előretekintve érdemes csatlakozni a mozgalomhoz. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Szopko Anna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet pünkösd vasárnap előestéjéről imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Ha bennetek lakik Isten lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által.

Hangos dicsérettel ünnepeljük Istent, aki a szent 50 nap elteltével elküldte az apostolokra a szent lelket a mennyből. Örömteli és áhítatos lélekkel zengjük.

0: Könyörögjünk, mindenható örökisten, rendelésed szerint 50 napon át ünnepeltük húsvét szent titkát. Add, hogy a világon szétszóródott sokféle nemzet mennyei segítségeddel közös nyelvre találjon, és neved megvallásában egyesüljön. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves kicsi és nagyobb hallgatóim! Ma egy igaz történetet mesélek el az életemből. Ez akkor történt velem, amikor olyan kicsi voltam, hogy még iskolába sem jártam. Fogadjátok szeretettel! Csillagot szagolni. Az én boldog, drága kövelhímzett gyerekkoromra gondolva, különös, huncut fénnyel integett felém egy emlék. Öten voltunk testvérek, fészek meleg családban. A legkisebb nemrég bújt ki apójából, a legnagyobb meg épp hogy kisiskolás. Dúlt a nyár, tele örömmel minden napunk. Hol friss záporba futottunk ki mezítlábasan, tocsogtunk gőzölgő, sokszemű tavakban. Hol görög dinnye várt ránk széles mosollyal. Máskor lombsátrat építettünk, s naphosszat hasaltunk benne az illatos félhomályban. Este felé lángos illat szállt a konyhából, s fonódott össze szelíd harangszóval. Jó volt az esti mese után fáradtan álomba zuhanni. Az egyik este azonban másképp alakult, mint a többi. A vacsoránál édesanyám csillogó szemmel bejelentette, hogy ma éjjel, aki akar, jöhet csillagot szagolni. Hát, hogy ne akartunk volna, ilyenről ugyan még sohasem hallottunk, de amit édesanyánk javasol, az csak jó lehet. Csillagot szagolni? Azt hogy kell? Mikor megyünk? Hova? Ugráltunk örömünkben. Majd meglátjátok, felelte titokzatosan. Most minnyájan lefekszünk, s ha majd feljön a hold, fölkeltelek benneteket, és indulunk. Akarjátok? Akarjuk, zúgtuk kórusban, s valóban úgy éreztük, hogy életünkben még soha semmit nem akartunk annyira, mint ma éjjel csillagot szagolni. Fölkelni sötétben, amikor ágyban a helyünk, még ilyet? Le is feküdtünk nagy nehezen, aludt, aki bírt. Aztán eljött a pillanat, amikor villany kattant, s ugrottunk ki az ágyból. Soha olyan gyorsan még nem került zokni a lábunkra, már is álltunk sorban az ajtóban, s kint, az ajtó előtt, tárt karokkal várt bennünket az éjszaka. Elindultunk a temető felé. Az nekünk kedves kirándulóhelyünk volt, ismerős még nem nyugodott benne. Az erős holdfényben árnyékunk lábunk elé borult. Fejünk felett sziporkáztak a csillagok. Néha kutya vonyított, egészen másképp, mint nappal. A háztetőn macska sétált, élte éjszakai életét. De nevén repkedett a fejünk felett. Titokzatos árnyak bókoltak a bokrok között, és csend volt, nagy csend. Mi szorosan fogtuk egymás kezét, különösen édesanyámét, hiszen azért mégiscsak éjszaka volt. Különös éjszaka. Suttogva beszéltünk, nehogy felébredjenek az emberek a házukban, akik most mit sem sejtve alszanak. Áthaladtunk a temetőn, azon túl szőke búzatábla állt. Pipacsai aludtak, csak álmukban rezzentek meg néha-néha. A búzatábla kis öblében tanyát vertünk, biztonságba helyeztük az otthoni finom falatokat. Puha plédre kuporodtunk anyuci köré, s ő nagy szívvel mesélni kezdett a csillagokról. Mik azok, hogyan keletkeztek, mi a nevük, hány fény évre vannak tőlünk. Mi felrepültünk, s megérintettük őket a kezünkkel, tejúton porzottak lépteink. Hallottuk meteorok zúgását, látni véltük üstökösök fénycsóváit, megtelt velük az ég.
S mindezt Isten teremtette az idők kezdetén. Tudatlan kis fejünkben sehogy sem fért el a végtelen, de szívünkbe beköltözött azon az éjjelen. Beleborzongtunk Isten végtelen nagyságába, hatalmába és szeretetébe. Fogtuk egymás kezét és anyuciét, s rajta keresztül Istenét. Ő áldom mosolygott ránk, beburkolt hatalmas és gyöngét szeretetével, a búzatábla szélén, azon a különös éjszakán.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Örülnék, hogyha ezentúl, amikor éjszaka a csillagos égre néztek, néha-néha eszetekbe jutnék én is. Búcsúzóul, hallgassunk meg együtt egy dalt. Nekem nagyon tetszik.

0: Felébredek, nem az vagyok, ki voltam. Elalszom, holnap megint más leszek.
1: Kedves kicsi és nagy hallgatóim! Következő mesémmel jövő szombaton találkozhattok, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Felvidéki származású szerzetes lett a Magyar Pálos Rend új tartományfőnöke. Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Elindult a boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes. 2026. június 1-i hatállyal Vizi Gábor András Mária Nosztrai házfőnök atyát nevezték ki, a Pálos Rend új magyarországi tartományfőnökévé, adja hírül a Magyar Pálos Rend. Vizi Gábor András atya a szlovákiai Nagykürtösön született 1971-ben. 2001-ben lépett be a Pálos Rendbe, ahol 2006-ban tett örökfogadalmat. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán végzett tanulmányait követően 2012-ben szentelték pappá a pálosok Petőfi Szállás Pálos-Szentkúti kegyhelyén. Ezt követően a Mária Nosztrai Pálos kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált. Az új elöljáró köszöntőjében kiemelte, változó világunkban van egy biztos pont, Isten örök, és változhatatlan szeretete, valamint az ő gondviselő jelenléte, amely átöleli múltunkat, jelenünket és jövőnket. Hangsúlyozta, ő is erre alapozza majd tartományfőnöki szolgálatát. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, majd arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról. A Boldogasszony zarándokvonat több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, Szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus

0: püspöki konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken Szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándok vonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyerekbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szertartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Kovácsné Pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Mikor nemzetünk, kért Istenünkhöz kiáltunk, gondoljunk arra a különleges paradoxonra, hogy akkor értékelünk igazán valamit, amikor az nem adatik meg nekünk, amikor valami már eltűnt. Gyermekkorunk egészen más, amikor éljük, és egészen más az az álomvilág, amit vissza nézve látunk. Szülőfalunk mitosszá válik, hogyha elhagyjuk. És a szülőhazánkat is akkor óhajtjuk igazán, remegve és fájdalmasan, sírva és álmodozva, ha elszakítottak onnan. De a szeretet a lehetetlenséggel és a távolsággal fordítottan nő. Megrázóan ír erről Radnóti Miklós a Nem tudhatom című versében. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ágas, remélem testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll föléb, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat s vadlaktanyát, de nekem szöcskét, ökröt, tornyot, szelit tanyát, az gyárat lát a lácsőn és szántóföldeket. Míg én a dolgozót is ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló a kezében, körötte sok gyerek. S a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. S íme itt a kő, de föntről ekő se látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem. Világ itt bennük őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke újja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat, borizsráng, virrasztó, éjj felleg.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: A mai napon a Mátraverebi Szent Kuti nemzeti szentében fohászkodunk, nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk fel mindannyian a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra. Ő mondotta, én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az őt jelző gyertyát, Krisztus világossága, töltse be szívünket.

Kedves testvérek, holnap pünkösd ünnepe lesz, és ez a húsvéti ünnepkör lezárása. Húsvéttal kezdődött a húsvéti ünnepkör, és 50 napra rá Krisztus, ahogy megígérte, elküldte az ő szent lelkét. Az ünnepi szentmisén az olvasmány az apostolok cselekedeteiből lesz az első fejezetből egy részlet, amely elmeséli, elmondja a történetét a Szentlélek első nagy ünnepi kiáradásának. És az azzal kezdődik, hogy amikor elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. És ez a mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, ez azt jelenti, hogy nem csak a 12, hanem ott volt Mária, Jézus Krisztus édesanyja, ahogy mi hívjuk boldogságos Szűz Mária. És ez azért fontos, mert a pünkösd az a Szűz anyának hihetetlen nagy örömteli ünnepnapja volt. Mert ahogy a nagy örömmel töltött el annak idején az angyali üdvözletkor, az, hogy a Szentlélek mátkája lett, ettől lehet, hogy félt először, de amikor megtörtént az, hogy leszállt rá a lélek, és a magasságbeli megárnyékozva foganta a fiút, vagyis emberré lett az ő méhében a fiú Isten, ez hihetetlen nagy öröm és boldogság volt, mert az Isten a szeretet. A keresztövében egy hasonló dolog történt, mint ami az angyali látogatáskor. Az angyali látogatáskor Mária hite kellett hozzá, hogy beleegyezzen abba, hogy ő a Szentlélek mátkája lesz, és Isten anya, így módon, ahogy ezt az előbb elmondtam. A keresztövében a hit által ott van a fia mellett. A hit által nem futamodik meg, és a hitében, a hit által kapja a fiától, Jézus Krisztustól, hogy ő a te fiad, és Jánosnak mondja, Szent Jánosnak, Jézus, ő a te anyád. Vagyis anyául rendeli az emberiségnek tulajdonképpen, de úgy is mondhatnám, hogy a születendő egyháznak mindenképpen, de az egész emberiségnek is anyául rendeli Jézus Isten ember Máriát. A hit által. A pünkösdkor pedig megszületik a misztikus Krisztus. Tehát ahogy anyja lett Krisztusnak a hit által, a Szentlélek ereje által, úgy pünkösd napján a Szentlélek kiáradása és ereje által megszületik a 300 megkeresztelt ember lévén az egyház. Krisztus misztikus teste. És így Mária a hite által és a Szentlélek teremtő ereje által anyja lesz a misztikus Krisztusnak, az egyháznak. Nemzeti kegyhelyünk titulusa a boldog, a mennybe fölvett, megkoronázott Szűz Mária, és illő, hogy pünkösdkor a Szentlélek eljövetelének ünnepén és az egyház születésének napján emlékezzünk arra, hogy Mária a pünkösd asszonya, a Szentlélek mátkája, és nem csak a valóságosan Jézus Krisztus édesanyja, hanem a misztikus Jézusnak, az egyháznak, Krisztus misztikus testőznek is édesanyja. Így bátran kérhetjük gyermekeiként az ő közbenjárását. Amen.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást, bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk, engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örökkönyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a föláldozott bárányt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk, a Te oltalmadba ajánlott a nemzetünket, jár közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessünk azt, amit a Te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a Te lelkeddel.
0: Nyugodalmas jó éjszakát és egykor boldog végórát engedjen nektek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Ámen.
0: Hirdetjük a testvéreknek, hogy jövő vasárnap itt Mátraverebé Szentkúton, Szent Háromság vasárnapján a Jászok zarándoklata lesz. Bosák Nándor nyugalmazott Debrecen nyíregyházi megyés püspök atya mutatja be a 11 órai szentmisét, mely után körmenetet tartunk. Imádságunkat a Mátraverebé Szentkúti Nemzeti Egyhelyről közvetített.

0: Mária Rádió.
1: Az aranymetszésről, az isteni arányról beszélget Murányi Nikolett dr. Muzsai Istvánnal, festőművész építészmérnökkel. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból. Murányi Nikolett vagyok. Az aranymetszésről, az isteni arányról fogunk beszélgetni dr. Muzsai Istvánnal, festőművész építészmérnökkel.
2: Én is üdvözlöm a rádió hallgatóit, és nagyon köszönöm a meghívást, ez egy érdekes tematika.
1: Legyen kedves, mondja el a hallgatóknak, hogyan jutott eszébe kutatni az aranymetszést, és hogy mi is ez pontosan?
2: Festőművészként és építészmérnökként az arányok nagyon fontosak. Ugye egy festménynek is a felosztása, hogy mi hova kerül, a tematika, hol vannak a lényeges pontok a vászlon, és építészként pedig három dimenzióban nyilván a ház aránya, a tereinek, a belső tereinek az élhető aránya, hogy hol kellemes lenni, hol kellemetlenebb egy kicsit, hol harmonikus, hogyan néz ki szépen, mind nagyon fontos dolgok. És így kerültem egyetemistaként kapcsolatba az aranymetszés arányjal. Na most ez egy arányszám, úgy lehet elképzelni laikusként, hogy van egy ceruzánk, vagy egy egyenesünk, vagy a papíron lehet húzni egy vonalat, azt fel kell osztani egy nagyobb és egy kisebb arányra, egy kisebb szakaszra. És a nagyobbiknak a mérete úgy aránylik az egészhez, az eredeti szakasz méretéhez, mint a kisebbik a nagyobbikhoz. Számszerűsítve ez 0,618, tehát nem a felénél osztottuk fel, hanem egy kicsit odább, azért van egy nagyobb és egy kisebb szakaszunk. Matematikailag pedig képletként úgy lehet felírni 1 plusz gyököt per 2. Ez egy végtelen szám, egyébként 0,618034 és így tovább. Ugyanolyan végtelen irracionális szám, mint a pi, ami benne van a körnek a képleteiben. Egyébként hasonlóképpen is hívják a görög ABC másik betűjével, a fi-vel. A fi-vel szokták jelölni az aranymetszés arányt.
1: És miért olyan érdekes ez számunkra, és miért mondják rá, hogy isteni arány?
2: Az isteni arány kifejezést 1509-ben ragasztotta rá egy Luca Pacioli nevű ferences rendi szerzetes, akinek a matematika tanára nem más volt, mint a híres Leonardo da Vinci. Kiadtak együtt egy isteni arány című könyvet, De Divina Proporzione volt a címe, amit Leonardo da Vinci illusztrált, és Luca Pacioli írt. Matematika, geometria, művészet és építészet kapcsolatát vizsgálja. Úgyhogy azóta nevezzük ezt az aranymetszés arányt isteni aránynak is. Angolul úgy nevezik, hogy golden mean.
1: A teremtett világban, a természetben felfedezhető ez az isteni arány?
2: Én úgy gondoltam, amikor a doktori értekezésem tematikájául választottam az isteni arány, az aranymetszés kutatását a MoMA Egyetemen, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, úgy gondoltam, hogy hamar a végére fogok jutni. Egy kis piramisok, egy kis görög templom, egy kis növényzet, és akkor már be is fejeztem. Hát a 3 évből lett 6-7 év, a kutatásom nagyon elnyúlt. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy matematikusoknak tartok én építész előadást angol nyelven az aranymetszés arányról, mivel hogy 4 és 5 dimenziós ilyen mintázatokban, hiperkocka mintázatokban is felfedeztem, és erről tartottam előadást. Hát ezen a ponton le is álltam, mert ez már így nagyon-nagyon elkalandozott, és nagyon elvezetett messzire. De visszatérve a kérdésre, mindenütt ott van. Ez a furcsa benne. Kicsiben, nagyban, mindenütt ott van, rejtetten a természetben, olyan, mintha egy ilyen titkos, mindent átható, irányító elv lenne a természeten belül.
1: Tehát a Jóisten használja ezt az arányt.
2: Nagyon-nagyon meglepő, hogy a DNS-ben is, tehát a genetikai örökítőanyagunk fehérjeláncában is ott van, és ott van például a naprendszerünk bolygóinak a nap körüli keringés idejében is, ezek arányaiban, de például, ha valaki fölemel nekem egy napraforgó virágot, akkor én pontosan meg tudom mondani, hogy hány szirma van, hány mag van benne, és azok a magok hány spirálon helyezkednek el a napraforgó virágban.
1: Mert ott is érvényesül ez az arány?
2: Mindenben benne van. A napraforgóban, meg a tobozban például, ugye, ha valaki tartott már kezében tobozt és megfigyelte, azon is spirálisan helyezkednek el a pikkelyek. Ezeknek a száma egy úgynevezett Fibonacci számsor szerinti értékek alapján jelenik meg. A Fibonacci számsor az úgy néz ki, hogy minden szám az előző kettőnek az összege. Tehát ha nullával indítunk, akkor a következő szám az egyes, nulla meg egy az egy, az első három szám az nulla, egy, egy, most a következő szám egy meg egy az kettő, kettő meg egy az három, kettő meg három az öt, 5 meg 3, 8, 8 meg 5, az 13, és így tovább. Most a napraforgó szirmai, a spirálok a magházban, ez szerint a számsor szerinti értékek. Mondjuk 21 szirma van, vagy 34 szirma van, vagy 55 szirma van, és így tovább.
1: És ez is kapcsolatban van az aranymetszés arányával?
2: A Fibonacci számsornak a számjegyeit, ha az egymás melletti számokat elosztjuk egymással, akkor aranymetszés arány jön létre. Tehát ha 21-et elosztjuk 34-jel, akkor az aranymetszés számhoz közeledik. Ha 34-et elosztjuk 55-tel, a következő számsorral aranymetszés arány jön létre, és így tovább, végtelenségig.
1: Ez köztudott a matematikusok körében?
2: Nem mondanám, hogy annyira sokan foglalkoznak ezzel. Ez egy kicsit a matematikának a határterülete, mert ez már egy kicsit ilyen transzcendens dolgok felé vezet. Tehát az, amikor Isten jelenléte megjelenik valahol a tudományban.
1: És ez köztudott a matematikusok körében?
2: A Fibonacci sort sokan ismerik. És regényekben is szerepel, különösen olyan regényekben, amelyek egy kicsit ilyen misztikusak, például Dan Brownnak a Da Vinci kódban. Matematikában egy kicsit ilyen határterületen van az aranymetszés arány, mivel hogy amint megjelenik a transzcendentalizmus, megjelenik egy kicsit a mindenhatónak a jelenléte valamilyen tudományákban, ott a tudomány megtorpan, mert nem nagyon tudják bizonyítani azt, amire nincs magyarázat hirtelen. Ilyenkor vagy megtér a tudós, vagy dobja a témát.
1: Értem. A zeneművészetben is tetten érhető az aranymetszés szabálya?
2: Nagyon érdekes dolog ennek a jelenléte a zenében, ugyanis nekem a doktorimnak a tematikája eredetileg aranymetszés arány és pitagoraszi zenei hangközök volt. Megpróbáltam kapcsolatot találni az eredeti természetes skála arányai és az aranymetszés között, mert azt gyanítottam, hogy a harmonikus hangok, harmonikus hangközök, amelyek kedvesek az emberi fülnek, azok ugyanúgy aranymetszéshez kötődők. Például Bartók Béla, amikor komponálta a zene húrosokra, ütősökre és Celestára című művét, meg a Csodálatos Mandarin nevű opuszát is, akkor nagyon sokáig egy tobozzal a kezében sétálgatott, egyfolytában volt egy toboz a kezében, többen úgy is gondolták, hogy valami mentális gondja lett a mesternek, holott csak inspirálta a tobozban annak a magvai, a pikkelyeiben a jelenlévő aranymetszés arány, és az egész nagy művét, például a Csodálatos Mandarint, az egésznek a partitúráját az első hangtól az utolsóig, az ütemeket, a különféle változásokat a zenében aranymetszés arányban osztotta föl. Például amikor bejön a piramisfuga, a nagy töréspont a darabban, az egész darabnak az aranymetszés pontjában található.
1: Hát ez érdekes.
2: Nagyon-nagyon furcsa az aranymetszés. Minden, ami az emberi szemnek kellemes, ami szépnek tűnik, abban felfedezhető az aranymetszés arány. Ugye mi emberek is sokfélék vagyunk. Vannak alacsony emberek, vannak magasabbak, és vannak olyanok, akiket általában mindenki szépnek titulál, vagy annak talál. Ez is arányok kérdése. De az biztos, hogy például a kezünkben az ujjainknak a csontjai, az a három kicsi csontocska, amiből egy ujj összejön, az is aranymetszés arányban vannak egymással. Az első a legrövidebb az ujjbegyünkön, és akkor egyre nagyobbak, és aranymetszés arányban vannak egymáshoz képest. De ez így mindenben ott van. Tehát, hogyha megnézzük egy fát, a fáknak nem az egyik oldalán nőnek az ágak, hanem szépen körben helyezkednek el, és úgy helyezkednek el az ágak, úgy nőnek ki a fából, hogy ne takarják egymást, hanem szép arányosan nőnek ki a növényből. Ezeknek a szöge, hogy a növényből hogyan nőnek ki ezek az ágak, szintén aranymetszéses kapcsolatban van. Úgyhogy ami a természetben szép és arányos, az mind-mind aranymetszés arányban fejlődik.
1: Lehet talán akkor mondani, hogy ez a harmónia kulcsa?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Igen, hogy lennie kell valami, és nem csak egy valaminek a természetben, ami alapján, ami olyan, mint egy karmester, ami alapján fejlődik, és ami alapján létrejönnek ezek a csodák. És ennek biztos, nekem számomra biztos, bár ezzel sokan vitatkozhatnának, nekem számomra biztos, hogy a Jóisten az aranymetszés arányt azt valahogy úgy varázsolta bele, úgy teremtette bele körülöttünk a mindenségbe, hogy ami ezáltal létrejön, az szép legyen az emberi szemnek, és harmonikusnak érezzük magunkat általa.
1: Maradjunk a teremtett világnál. Igen. Tehát, hogyha nézzünk egy fát, és annak az ágait, meg a faleveleket, akkor mindegyikben fel tudjuk fedezni ezt a harmonikus arányt?
2: Igen.
1: Valamilyen konkrét példát, hogyha van olyan konkrétan olyan fa, amit esetleg tanulmányozott?
2: Hát nem tudom konkrétan megmondani lebontva a növényekre, hogy ott az aranymetszés arány hogyan jelentkezik, mert nem csak egy az egyben jelenik meg, tehát ennek vannak tört részei is, de az biztos, hogy az aranymetszés arány, ha most visszagondolunk arra, amit korábban mondtam, hogy hogyan hozható létre, kimondható az aranymetszés arányról, hogy rekurzív. Ez egy furcsa matematikai kifejezés, azt jelenti, hogy a kicsiben benne van a nagy, és végtelenségig így van. Ha például valaki fel tud rajzolni egy ötágú csillagot úgy, hogy a ceruzát nem veszi fel a papírról, tehát ez az a úgynevezett varázscsillag, amit egy mozdulattal felrajzolunk, beleírható egy ötszögbe, akkor ennek a szárainak az aránya aranymetszésben vannak egymással. Tehát a kiálló, öt kiálló csúcsnak a mérete aranymetszés arányban van azzal a kicsi ötszöggel, ami ott középen keletkezik. És ez a végtelenség így megy, mert abban a kicsi ötszögben, ami középen létrejött, szintén bele lehet írni egy ugyanilyen csillagot.
1: Értem.
2: És ez a végtelenség így meg, és ezek a arányok egymással rekurzívak, úgy is lehet mondani, hogy fraktális maga az aranymetszés arány, mert egyre kisebb és kisebb és kisebb, akár mikroszkopikus léptékig le lehet vele menni. De az arány az mindig ugyanannyi marad.
1: Uh-huh.
2: És ezért például benne van a DNS-ben a genetikai örökítő anyagunknak, a fehérje láncának a spiráljaiban, természetesen angström méretben, ami annak a mértékegysége, ott is 2, 3, 5, 8, és ezek arányai jelennek meg, és így szépen végigmérhető az egész. Nagyon komplikált dolog a DNS, nagyon sok fehérje van benne, nagyon különlegesen van elhelyezkedve a spirálok mentén, nyilván nem lehet benne káosz.
1: Igen. Igen, de hogy ez az arány ugyanaz az arány, ami szép harmóniát mutat nekünk, ha kimegyünk a természetbe.
2: Így van.
1: Ez döbbenetes.
2: Így van. És ezt fel is használták a nagy tudású építészek annak idején, amikor a görög templomokat, az egyiptomi templomokat, a piramisokat építették. A piramisok arányaiban is ugyanott van az aranymetszés, illetve a pi szám az akkori mértékegységeken belül, amit nem könyöknek hívnak, kubitnak hívnak.
1: Tehát akkor ez már egy közel 5000 éves felfedezés?
2: Hát ez akár még régebbi is lehet, mert azért a piramisok létrejöttének ténye, az még mindig egy tudományos talány, hogy hogyan tudták megcsinálni. Mindenki azon gondolkodik, hogy azokat hatalmas köveket hogyan vitték oda. Vannak, akik azt mondják, hogy földön kívüliek voltak, és lebegtették őket hanghullámokkal, vannak, akik úgy gondolják, hogy odahajózták őket, bár ez sokkal nehezebben megoldható. Minden esetre tény, hogy az aranymetszés arány ott van.
1: És a piramisokban hogy érhető tetten az aranymetszés arány?
2: maga a gúla, a négyszög alakú gúlának az arányaiban van jelen. Most nem tudom pontosan így elmondani, mert ugye nem televízióban vagyunk, hanem rádióban.
1: Igen.
2: Mert egyszerű volna ábráról mutogatni, de ha valakit ezt érdekel, rá tud keresni, úgyhogy a piramis és aranymetszés arány, golden mean arányai, és nagyon jó ábrákat lehet az interneten találni. Sokkal érdekesebb egyébként a templomoknak, az egyiptomi templomoknak az arányrendszere. Hatalmas nagy oszlopaik voltak, ilyen papírus fejezetes oszlopok, és maga a templomoknak a belső tere is aranymetszés, illetve ennek a tört részeinek képletei szerint jön létre. Tehát az utolsó kicsi oszlopnak is a szélessége, a magassága, a fejezetének a mérete mind-mind aranymetszés arányú. Ezeknek a száma az oszlopcsarnokokon belül, a hatalmas oszlopcsarnokok magassága, szélessége mind aranymetszéses.
1: A keresztény építészet a templomoknál szintén használja ezt az arányt?
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy hogyan jelent meg például a gótikus építészet. Tudjuk, hogy a gótikus építészet az az elképesztő csipkés, könnyed, hatalmas, nagy támpilléres építészet, az a rendkívül tömör, nagyon-nagyon kicsi ablakokkal ellátott úgynevezett román építészet után jön. A román építészet nem a szomszédországból ered, hanem a római eredetére utal a román kifejezés, de az egy nagyon tömör épület volt. Tehát el lehet képzelni itt a leheltéri templomot, az román építészeti stílusban van, nagyon tömör, nagyon nehézkes, és ott van a Mátyás templom, amelyik nagy ablakokkal, hatalmas nagy ólomüvegablakokkal, támpillérekkel, egy ilyen rendkívül könnyed szerkezet. Ez egy tudományos rejtély, hogy a kettő az hogyan következett egymásban, mert az építészet általában fejlődik, és akkor ugye alakul a stílus, de az egyik után hogyan ugrott ekkorát az akkori korabeli építőmesterek tudománya, hogy 1200-as, 1300-as években tudtak ekkora és ilyen csodálatos erőátviteli rendszerrel rendelkező templomokat csinálni, hiszen itt óriási súlyokról beszélünk, az egész mennyezet hatalmas, nagy, kőből készült, és ezeknek a tömegét, a súlyát, az oldalnyomását, oldalpillérek vezetik le a földre. De visszatérve ehhez, ezeknek a templomoknak nem is igazán a kinézete az érdekes, hanem a belső terének az aránya. Mert a belső terének az aránya az úgy volt behangolva, és itt nem tévedés, be volt hangolva maga az a tér, ugyanúgy, mint egy hegedűnek a teste, vagy egy csellónak a teste, az egy rezgőtér volt. Az arányai arra voltak bemérve, hogy abban, amikor megszólal egy gregorián ének, vagy megszólal valamilyen valláshoz zene, esetleg egy orgona, annak az utózengési ideje, ami 7-8-10-10 másodperc, 12 másodperc is lehet, az olyan frekvenciát hozzon létre, ami az ott lévő híveknek egy felemelkedett állapotot hoz létre a lelkében, mikor hallgatják a zenét. Tehát elragadtatás állapotába kerülnek, azáltal a frekvencia által, amit az a templom a saját rezgőterén belül létre tud hozni.
1: A gótikus építészet.
2: Igen, igen. És van még egy nagyon érdekes folyamánya ennek. Én 7-8 éve észrevettem a magas szintű geometriát tanulmányozva, hogy mi a helyzet a rózsaablakokkal. Ugye tudjuk, hogy a gótikus templomokban van egy hatalmas nagy ablak a főhajó elején vagy a végén, amilyen különleges kőcsipkével, mintával lett megtervezve, és abban színes üveg van, és végigvilágítja az egész főhajót, az egész templomnak a terét. Ezek mindegyik templomnál más mintázatúak, nagyon komplikált geometriai minta alapján létrejött hatalmas nagy ablakokról beszélünk, tehát nem egy pár méter átmérőjű kerek ablakról van szó, hanem 10-20-30 méteres, 30 azért nem, de hatalmas nagy ablakokról van szó. Most ezeknek a geometriája számomra megmutatkozott, amikor kutattam a aranymetszés arányt, hogy egy úgynevezett Petri poligon mintázatú, egy 4 vagy 5 dimenziós térbeli testnek a 3 dimenziós árnyékának a 2 dimenziós vetülete. Na most ez kicsit elkomplikáltam, de nem tudom másképpen mondani. Szóval az a lényeg, hogy annak a sík ablaknak a mintázata egy olyan testnek az árnyéka, egy olyan testet kell elképzelni, ami rudakból áll, egy térbeli testet, mint mondjuk egy kockát. Egy kockának is van árnyéka, és egy kockát is nézhetünk úgy, hogy hatszögnek tűnik. Hogyha az egyik hegye felől nézzük, és akkor a három oldala három egyforma rombusznak tűnik. Annak látszik, abban a vetületben. Tehát a kockának az árnyéka lehet hatszög is, ami három darab rombuszból áll össze. Most kockánál azért vannak sokkal komplikáltabb poliéderek, térbeli testek, és ezeknek az árnyéka, ha rudakból szerkesztjük meg ezeket a testeket, és megfelelő irányból világítjuk meg, mind-mind egy-egy rózsaablaknak a geometriája.
1: Fantasztikus. A doktori disszertációjában foglalkozott-e épületekkel?
2: Nem tudtam ilyen mértékben lemenni, mert ehhez nekem fel kéne mérnem egyes egyedül egy-egy ilyen gotikus templomot ilyen szempontból, hát nyilván azt egyedül nem tudom megcsinálni. Nem.
1: Milyen témák szerepelnek a doktori disszertációjában? Csak főbb vonalakban.
2: Főleg ez az aranymetszés arány és a pitagoraszi zenei hangközök, mert a zenével kapcsolatosan is érdekes, hogy Pitagorasz egy nagy ókori tudós volt, görög tudós volt. Ő felmért és mondjuk feltalált egy olyan természetes skálát, amelyben az oktávnak a hangjai, ugye a do, re, mi, fa, szol, la, ti, do, hangoknak a távolsága egymástól egész törtekként írhatóak föl. Tehát a do és a re közötti hangköz, az felírható egész számok törtjeként. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a pitagoraszi természetes skála, ez konkrétan egy matematikai találmány, és matematikával definiálható a hangoknak a harmóniája. Ez változott utána, sokat változott, mert ugye fejlődött a zene, és egyre több hangszer került be a zenekarokba, utána a vokál, az énekesek megpróbáltak együtt zenélni. Itt nem szeretnék nagyon belemenni a részletekbe, de utána a 20. század környékén jött egy ilyen elképzelés, hogy a egyes hangok egymástól ne eltérő távolságra legyenek az adott skálában, hanem unifikálják, temperálják a skálát, úgynevezett temperál skála jött létre, és így minden egyes félhangnak ugyanaz lett az értéke. Így aztán az egyes hangok egymástól egyforma távolságra lettek elhelyezve. Ezzel elég sok gondja volt mindenkinek, főleg azoknak a zenészeknek, akiknek ez bántotta a fülét, mert ettől kezdve elcsúsztak a harmonikus hangok, meg lett egy kicsit olyan szempontból módosítva a skála, hogy rá lett erőszakolva ez az egységesítés, és nagyon sokan profi zenésznek másképpen falcsúszolt egy kicsit a zene, már nem volt annyira harmonikus. Például híres matematikusunk, Bolyai János, aki felfedezte a parabolikus, hiperbolikus geometriát, azt a fajta geometriát, ahol semmi sem egyenes és derékszögű, hanem minden íves, úgy, ahogy a természetben is. Róla kevesen tudják, hogy ő, Bolyai János, elképesztően profi zenész volt. Csodálatosan hegedült, neki köszönhetjük azt, hogy nem merültek feledésbe Niccolò Paganininek a kapricsója, a 36 kaprisza. Mert abban az időben, amikor Bolyai katonatiszti iskolába járt, másod vagy harmadéves volt, már nem játszották ezeket a rendkívül komplikált, nagyon-nagyon magas technikai tudást igénylő hegedű darabokat, amiket Paganini írt. De Bolyai képes volt ezeket lejátszani, és ő bemutatta, koncertezett a Paganini kapricsókkal katonatiszt növendék korában. Úgyhogy többek között neki köszönhető, hogy ezek nem merültek feledésbe. Na most ő kínlódott a temperálással, megpróbált egy új skálát létrehozni, ami a temperál skála és a régi pitagoraszi zenei skála között helyezkedett el, de utána, amikor megjelent a Voltemper írt ezt klavír című darab, és egyes zenészek, nagy zenészek párcát törtek amellett, hogy igen, lehet temperácskálával is zenét csinálni, akkor ez az egész probléma feledésbe merült, és a temperácskála átvette a hatalmat, és a zene egy kicsit leegyszerűsödött.
1: Értem. Ön amellett, hogy építészmérnök, festőművész is. Mit jelent önnek ez az arány a festészetben?
2: Ha elképzelünk egy festményt, akkor ez az egy sík felület. Vagy télalapformájú, vagy négyzetformájú adott esetben, de általában télalapformájú maga a festmény. Ha meghúzzuk ennek a télalapnak így fejben, vagy akár papíron a nagy átlóit, akkor ezek középen metszik egymást, ám mégsem oda szokták a festők a főbb témát helyezni. Ha elképzeljük, hogy ez a festmény olyan arányban télalap, mint ahogy a telefonunkat szoktuk tartani a kezünkben, szóval egy álló télalap, akkor alulról balról a jobb felső sarkába húzunk egy átlót, és ennek az átlónak nem a felénél szokott lenni a fő téma, hanem a 0,618 részénél, tehát egy kicsit feljebb jobbra, a jobb sarkához közel, a középpontjától egy kicsit följebb. Most, hogyha valaki utána néz ennek, és megnézi a korai reneszánsz, illetve barokkos Mária képeket, Máriát a kisdeddel, észre fogja venni, hogy vagy a kisdednek a feje, vagy a kisdednek a két túlját mutató kis kezecskéje pont ezen a ponton van. Tehát nem véletlen ez az a része a képnek, ahol a fő mondani valóra először rábukkan a szemünk. Amikor ránézünk egy képre, általában ezt a pontot veszük észre először.
1: És akkor ön is használja ezt a saját festményeiben?
2: Szoktam, igen, amikor olyan geometrikus kompozíciókat csinálok, amelyeknek mondjuk a kereszt a lényege, akkor nem teljesen középre teszem a keresztnek a közepét, hanem általában erre a pontra komponálom be.
1: A saját festészetében sokszor geometrikus képek, vagy hogy lehet megfogalmazni, geometrikus képeket
2: igen.
1: Látunk, hogyha megnézzük az ön festményeit. Vajon ott is jelen van ez az arány, vagy ott más arányok működnek?
2: Hamar elkalandoztam ám az aranymetszés kutatás

0: alkázásra kell gondolni. Ez a vonal sorozat ezután megfordul, és újra rászerkeztem 72 fokban elfordítva, majd újra rászerkeztem ugyanazt a vonalhálót, és így létrejön egy ilyen úgynevezett pentarács, mert ha 72 fokban elforgatjuk ezt a megvonalkázott mintázatot, akkor ezt ötször lehet megforgatni a síkban, 360 fokban, és létrejön egy pentarács, és ezt a pentarácsot ki szoktam színezni, és így fedezem fel ezeket a különleges mintázatokat, amiket a geometrikus mintázati festményeimben létrehoztam. Attól függ maga a mintázat létrejötte, hogy milyen arányban és milyen ritmikában osztom fel a síkot. Tehát lehet úgy is felosztani, hogy aranymetszés 1, aranymetszés 1, aranymetszés, aranymetszés 1. Tehát ez a fi 1, fi 1, fi, fi 1, fi. Ez egy Fibonacci szekvencia, és utána ezt a végtelenség lehet folytatni, ezt ha megforgatva az ember újra rajzolja, létrejön egy mintázat.
1: A hallgatók számára mondom, hogy kicsit úgy kell elképzelni ezeket a festményeket, mint a Vasarely képeit, arra emlékeztetnek így nagy vonalakban. Igen. Lehet mondani, ugye?
0: Igen, igen, igen. Ezek geometrikus sík mintázatok, amelyeket ha nézzük, akkor a térbeli érzetek támadnak a lelkünkben, illetve az agyunkban. Bár nyilván hangsúlyozom, a Vasarely képek is két dimenzióban készülnek, de mégis amikor az ember nézi őket, becsapja az agyat optikailag, ezért is hívják optikai művészetnek, opártnak, hogy háromdimenziós érzetet generál a szemlélőben.
1: Igen, és ez szándékos, hogy úgy hozzák létre a kétdimenziós képet, hogy háromdimenziós látványt nyújt?
0: Az opártnak ez volt a lényege, és Viktor Vasarely ezt fedezte fel, tehát ő ennek a nagy művésze. Az én művészetem az igen, kötődik az optikai művészethez, az opárthoz, ellenben nagyon komoly tudományos háttérrel rendelkezik, mert a pentarácsok, illetve ezek a síkvetületek, amelyeket a képeimben ábrázolok, ezek valójában térkitöltéseknek a kétdimenziós metszetei. Tehát úgy kell elképzeljük, hogy biztos mindenkinek van otthon kockacukor, a kockacukrot dobozban lehet megvenni, és ugye a dobozban pont egész számú kockacukor fér el. Ezek kockák. Hogyha ezt elvágjuk, akkor egy négyzetes mintázatot kapunk. De itt nem olyan testekről van szó, hanem olyan testekről van szó, amelyek rendkívül komplikáltak, és mégis maradéktalanul ki tudják tölteni a testet. Most ez a térkitöltés, amilyen aranyrombikus testekből áll, ennek a metszeteit festem meg. Tehát konkrétan egy olyan mintázatról van szó, ami három dimenzióban létezik, teljesen kitölti azt a teret, és hogyha elvágjuk, akkor egy kétdimenziós képet kapunk.
1: Nagyon érdekes. Szürkutatásban is szerepe van a térkitöltő formáknak. Ezt Kapu Tibortól tudtuk meg, valamelyik űrbéli kísérlete során említette, hogy döbbenetes, hogy nem csak a kocka meg a téglates tudja kitölteni a teret, hanem íves formák is, amik sokkal jobban hasonlítanak a természetben előforduló formákra.
0: Halad e felé egyébként a tudomány. Most olvastam, hogy a Műszaki Egyetemen is felfedeztek és szabadalmaztattak egy olyan térkitöltőt, amit puha celláknak, soft cellnek hívnak, és ezek sem teljesen derékszögűek. De hát amúgy is a derékszögű matematika az már egy divatja múlt történet. Hát annak idején nagyon ősi matematikáról beszélünk, több ezer éves, Euklidesz idejében fedezték fel, és azóta tanítják is ezt nekünk az iskolában. Gondoljunk abba bele, hogy az iskolában most is a gyerekek derékszögű vonalzóval, körzővel, papíron tanulják meg a geometriát. Ami azt jelenti, hogy síkban, kettő dimenzióban tanulnak meg gondolkodni. Nekem egyébként ez egy veszőparipám, hogy sürgősen meg kellene módosítani a geometria oktatást, akár Magyarországon is bevezetve egy teljesen új geometria oktatást, mert most már lehetőségünk van a különféle elektronikai kütyüknek, virtuális térnek, virtuális szemüvegnek,

0: Egeknek köszönhetően három dimenzióban tanítani a gyermekeknek a geometriát. Hozzáteszem, sokkal jobban élveznék a nebulók, mindenki feltenne egy virtuális szemüveget, és mondjuk bele tudna menni egy kockába, bele tudna menni egy dodekaéderbe, egy ikozaéderbe, megtanulnák, hogy hogy néz ki ez a tér belülről. De így, hogy két dimenzióban tanítják még mindig nekik a geometriát, konkrétan az agyunk generációkon keresztül nem tanul meg három dimenzióban gondolkodni. Mindenki síkban gondolkodik, és mindenki síkban marad benne térérzékelésben, és emiatt az agyunk egy teljes dimenzióval kevesebb bel működik.
1: Pedig ez fejleszthető. Az IQ-tesztekben gyakran szerepelnek háromdimenziós tárgyak, amivel kapcsolatosan feladatok vannak.
0: Abszolút így van, de az a gond ezzel, hogy minél kevesebb dimenziószámban gondolkodik az agyunk, annál kevésbé kreatív.
1: Mert úgy értem, hogy pontosan, hogy fejleszteni lehet.
0: Fejleszteni lehet, de hogyha eleve nem két dimenzióban tanulnánk meg gondolkodni, hanem háromban, akkor az agy eleve sokkal többre lenne képes. Nagy hiányossága a geometriai oktatásnak, hogy csak két dimenzióban tanítja meg gondolkodni a gyermekeket, holott lehetne három dimenzióban is, és akkor az agyunk sokkal könnyebben át tudna váltani egy négy dimenziós működésre, mivel véleményem szerint az agy egy ilyen dimenzión túli, egy ilyen transzcendens működésű szervünk, nem hiába tudunk elképzelni olyan dolgokat is, amiket nem látunk, csak amiket érzünk. Tehát a lélek, a spiritualitás, a különféle energiák, akár ad abszurdum az angyalok, ezek mind láthatatlan dolgok, és nem csak az létezik, amit látunk. És emiatt nem csak a három dimenzióban élünk, hanem annál magasabb dimenziófokokban is. Ám így, hogy csak két dimenzióban ragad a gondolkodásunk a geometria oktatás által, így nagyon-nagyon kevesen tudnak elszakadni ettől a síktól.
1: Tud-e olyat mondani a hallgatóknak, tehát keresztény embereknek, hogy hol tetten érhető konkrétan festményekben, épületekben, hol lehet ez érdekes nekünk?
0: Keresztények számára nagyon egyszerű. Hát a keresztben. A keresztnek a hosszabbik szára a másik háromhoz képest aranymetszés arányú szokott lenni. Mindig velünk van.
1: De jó. Befejezésül mit üzen a hallgatóknak?
0: Azt szeretném, hogyha meg tudnánk tartani a helyes arányokat mindig. Ezt kívánom mindenkinek, mert ez a legfontosabb.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: És köszönöm.
1: Az elhangzott beszélgetést Murányi Nikolett készítette dr. Muzsai István festőművész építészmérnökkel, az aranymetszésről, az isteni arányról.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Május 28-án kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kovácsné pap Ágnes. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, vagy arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és a konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Magyar Képzőművészeti Egyetem műtermei minigalériákká alakulnak a hallgatók tanévvégi kiállításain, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. A kiállítások május 28-a és június 5-e között tekinthetők meg. A tanévvégi kiállításokon az egyetem valamennyi tanszéke és osztálya bemutatkozik. A közönség megismerheti többek között a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező művész hallgatók legfrissebb munkáit. Az érdeklődők az Andrássy úti főépület történelmi termeitől az Epreskertig bejárhatják az egyetem máskor zárt műtermeit és tereit. Az évvégi kiállításokhoz kapcsolódva idén is átadják az Amadeus művészeti díjat, amellyel két kiemelkedő fiatal alkotót jutalmaznak. A két díjazott egyenként 1 millió forintos támogatásban részesül. Az egyetem évvégi kiállításai ingyenesen látogathatók, olvasható a közleményben. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról a Boldogasszony zarándokvonat, több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt Váci megyés püspök a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándok vonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szert. Tartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
0: Mária Rádió.
7: Örökség és női lét. Horváth Hanna beszélgetését hallják Csaba Veronika nővérrel.
8: Először is nagyon szépen meg szeretném köszönni, hogy elfogadta a felkérést.
9: Nagyon szívesen.
8: Kedves hallgatóink, Csaba Veronika nővérrel fogunk beszélgetni, főként az örökség témáról. Sokszor halljuk, hogy a nők a család tartó oszlopai, de mit jelent vajon ugye ez a teológián túl a hétköznapi valóságban, és itt a kérdésem az az lenne, hogy ön szerint mi az a sajátos női géniusz, amit csak a nők tudnak hozzátenni a teremtett világhoz, illetve mi a nő küldetése Isten terve szerint?
9: Hiszen nagyon fontos, hogy ezt így személyesen is szemléljük, befogadjuk, kutassuk, hogy mi a nő feladata, de nyilván nem lehet ilyen általánosságban csak a nőről beszélni, és akkor ez mindenkire érvényes lesz, egy bizonyos recept, amit élnünk kell, és akkor megfelelünk Isten tervének. Úgyhogy egyrészt van a Bibliában egy kifejtett isteni szó, valóság, és van a mi személyes életünk, ahogy a társadalmunkban, a korunkban, a családi felállásban, vagy a szerzetességben ez meg tud nyilvánulni, és nagyon személyesen mindenki számára, ami életkortól is függ, életkörülményektől is függ, életállapottól is függ. Semmiképp nem szeretnék ilyen receptet adni, vagy olyan általános igazságokat megfogalmaz, ami fundamentalista lenne, ami csak úgy lehet, hanem én sokkal inkább arra hívom magamat, és arra hívom a nőtársaimat, hogy így Isten fényében szemléljük a női valóságunkat, és ebben a kérdésedben több kérdés is elhangzott. Mi az, amit úgy először kérdeznél, hogy akkor azon a szálon induljunk el?
8: Hogyha mondjuk így a hétköznapokat nézzük, tehát egy nő Isten terve szerint hogyan tud jelen lenni például egy nehéz munkahelyi vitában, konfliktusokban esetleg, így ami a hétköznapokat illeti.
9: Igen, igen. Na, induljunk ki a hétköznapokból, a mi saját valóságunkból. Én azt hiszem, hogy nyilván egy nőnek, vagy a nőknek vannak sajátosságai, ami inkább jellemző a nőre, de ez nem azt jelenti, hogy a férfiban az nincs meg, hogy a férfi olyat nem tehet, hogy a férfi olyan nem lehet. De mégis a nőnek vannak olyan sajátosságai, ami a férfit segítheti abban, hogy ő is tudjon olyan lenni. A női géniusz, amit ugye II. János Pál pápa szeretett használni, vagy akár Chiara Lubik is szeretett, mint terminológiát használni, olyasmit jelent, hogy a nő az, aki az élet befogadója, az élet adója, az élet továbbadója, az élet szépségének a megtartója, a családban annak a kifejezője, hogy hogyan lehet a másikért élni. De nyilván értette is, hogy ez nem azt jelenti, hogy a férfi nem él a másikért. Hát az embernek az a hivatása, hogy ne csak önmagáért, hanem a másikért éljen. De valahogy a nőnek ez jobban a testébe is van írva. Tehát a nő az, aki amennyiben gyermeke van, akkor 9 hónapig a testében hordozza, aki szoptatja, tehát sokkal inkább a testébe is van írva. De nyilván az élet befogadás és az élet adás nem korlátozódik a szülésre, gyereknevelésre. Én is szerzetes nővér vagyok, tehát nincsen saját gyerekem. De mégis hivatásunk, hogy egyszerre legyünk lányok és anyák. Tehát az élet befogadója, mint Isten gyermeke, mint Isten leánya, és az élet adója, továbbadója, az élet jeleinek az észrevétele, ahol hiány van ott észrevenni, hogy én hogyan tudok azért valamit tenni, vagy benne lenni abban a hiányban. Azt mondtad, hogy a hétköznapokból induljunk ki. Hát a hétköznapokból mondjuk eszembe jut az, hogy a nő az előbb tesz egy kis virágot az asztalra, az asztal közepére, vagy szed egy virágcsokrot, és úgy érzi, hogy ezt oda kell tenni, mert attól szebb lesz az élet, jobbkedvűek lesznek az emberek. De nyilván nem azt jelenti, hogy a férfi nem fog virágot tenni az asztalra. Csak valahogy a nő jobban fel tudja hívni a figyelmet, jobban észreveszi, hogy hogyan legyen szebb az élet, jobb az élet. Mondtad azt is, hogy egy munkahelyi vitában, hogy van jelen a nő. Hát nője válogatja, ugye, hogy van jelen. De valahogy a nőnek inkább van beállítottsága arra, hogy észrevegyem, hogy a másiknak mire van szüksége. Hogyan tudok én válaszolni erre a szükségre? Hogyan tudom én a békét keresni? Hogyan tudok békességszerző lenni ebben a helyzetben? Észrevenni. Azt hiszem, hogy a nőnek az egy nagy kegyelme, hogy észrevenni. Jézus anyja Mária is, amikor János evangéliumában először jelenik meg, a kánai mennyegzőn ő az, aki észreveszi, hogy nincs boruk, és szól Jézusnak. Mert hogyha egy mennyegzőn nincs bor, akkor nincs áldás se, mert az áldást mindig a borra mondják. Ugye ezt a Szent Misében is látjuk. És Mária az, aki észreveszi és jelzi. És aztán Jézus teszi a csodát, ugye ad egy nagy jelet azzal, hogy nagy mennyiségben és nagyon finom bort teremt ott arra mennyegzői lakomára. A nő az, aki sokszor úgy tud hinni abban, hogy itt még van élet, itt még lesz élet, itt még lesz valami olyan változás, ami az élet felé vezet. Talán nagyobb hite van erre, nem tudom. Most gondolok egy olyan hétköznapi helyzetre, hogy már évek óta jártam pszichodrámára, pszichodráma képzésbe is, mindig bevittem egy bizonyos helyzetet, egy nehéz helyzetet az életemből, egy nehéz kapcsolatot, és akkor azt mondta a pszichodráma vezetőm így több év után, hogy te reménykedsz abban, hogy ez még megváltozik? És erre vágtam, hogy igen. Engem is meglepett ez az erős igen. Hiszek abban, igen, hogy Istennel van új kezdet, hogy Isten itt még tud kegyelmet adni. Tehát valahogy ez a kitartás is abban, hogy itt még van élet, itt még van valami szép, amit várhatunk. Most sokat beszéltem, lehet, hogy kérdeznél is közben.
8: Jaj, semmi gond. Nagyon szívesen hallgatom, meg nagyon, nagyon szép gondolatokat hallgathattunk igazából.
9: És tegeződjünk, jó?
8: Ja, jó.
9: Te sokkal fiatalabb vagy nálam, de én úgy szoktam tegeződni a nőtársaimmal.
8: Én most 20 éves vagyok.
9: Na, az már egy felnőtt.
8: Igen. Szűz Máriaval kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye Mária alakja sokszor mégis azért egy elérhetetlen ideálnak tűnik, és szerinted hogyan válhat az ő húsvér alakja mintává egy mai nő számára, aki nem kolostorban vagy csendes elvonultságban él, mondjuk?
9: Nagyon jól mondtad, hogy Mária, hát nem annyira minta, meg tudunk olyanok lenni, mint ő. Nyilván egy kis hasonlatosság azért lehet vele, de én magamról nem gondolom azt, hogy én egészen olyan tudok lenni, mint a Szűz anya, aki a szeplőtelen fogantatás, meg aki bűn nélkül való, meg aki Jézus anyja. Nagyon fontos nekem, hogy minden reggel Máriának szentelem az életemet, ezt a közösségemben így is szoktuk, és hogy Máriával együtt élek, Máriában újjá tudok születni. Tehát nekem Mária az anyukám, édesanya, ugyanakkor egy barátnő is. Anya úgy, ahogy Jézus azt nekünk adta, nekem is adta a kereszt alatt, amikor azt mondja, hogy íme a te anyád. Tehát Mária egy Jézus által ajándékba adott anya. Ugyanakkor látjuk azt, hogy végtelenül alázatos. Kis Szent Tereznek erről van egy fantasztikus verse, az a cím, hogy miért szeretlek téged, ó Mária, amiben leírja, hogy Máriát nem egy mennyországban távol élő királynőnek látom, akihez nem sok közöm lehet, hanem úgy látom, hogy egy édesanya, aki velem együtt sír, velem együtt örül, ha szenvedek, velem együtt szenved. Nyilván a legönzetlenebb anyuka. Hát látjuk, hogy a földi anyukák is általában milyen jó fejek, és mennyire önzetlenül tudják szeretni a gyereküket. Nem fogja a gyerekéről elenni se a csokit, se a narancsot, meg a jobb húsi falatokat sem, hanem a gyerekének adja. Úgyhogy Mária azokat a kegyelmeket, amiket ő kapott, biztos, hogy nekem akarja adni, nekünk akarja adni. És most itt hozom azt a képet, amit egy híres Máriás szent apostol, Grignon Szent Lajos Mária, kicsit bonyolult a neve, egy francia szent élt és tanított a 17. században, ki azt mondja, hogy azért szenteljük magunkat Máriának, azért fontos ez, hogy rajta keresztül vele együtt Isten ki tudja bennünk munkálni az élet szentséget. Mert hogy az életszentségnek lehet egy olyan fájdalmas és nehéz útja, mint amikor egy szobrász egy vésővel a követ üti, veri, és végül is egy szobrot kiformál, de ha Máriával együtt éljük az Istennel való életünket, akkor az olyan, mintha egy puha agyagot, egy puha anyagot egy tökéletes öntőformába öntenek. Nem is fáj, és elég hamar fel tudja venni az öntőformának az alakját, és sokkal tökéletesebb is lesz az a szobor, az a termék, ami így születik, mint amit a szobrász egy vésővel kalapál. És ha mellé üt, akkor aztán az egész elromlik. Tehát azt mondja Grignon Szent Lajos, hogy ha tökéletes az öntőforma, aki Mária, akkor mi is öntsük bele magunkat, öntsük bele az életünket Máriába, és akkor Mária ki tudja bennünk formálni azt az Isten gyermeket, aki nagyon hasonlítani tud rá. És hogy mi Máriának a legfőbb kegyelme? De először is ez a befogadás. Befogadja Isten igéjét, befogadja Jézust, befogadja a Szent Lelket, és hordozza magában. És a Biblia mondja is nekünk, ugye több helyen, a Jézus gyermekség történetében, Lukács evangéliumában, hogy Mária mindezt megőrizte a szívében. Szívében gyakran erről gondolkodott. Mária egész élete folyamán gondolkodik azon, amit ő Isten igéjeként befogadott, amit az angyal mondott neki Jézussal kapcsolatban, amit a pásztorok mondanak neki Jézussal kapcsolatban, amikor a gyermek Jézust eljönnek megnézni. Vagy amit Simeon mond neki Jézussal kapcsolatban, amikor bemutatja Jézust a templomban. És hát ott nagyon sok ígéret van, profécia van, de az is ott van, hogy majd törje át a szívedet. Ő váltja meg a népét. Tehát amikor Mária ott áll a kereszt alatt, akkor már egy egész élet elmélkedése is ott van, és látjuk, hogy Mária áll a kereszt alatt. Nem roskad össze, nem omlik össze, amikor a fiát meghalni látja a kereszten, ő ott áll. Tehát ez az állandó befogadás, az Istennel való élet erősítette őt arra, hogy ott tudjon állni, ott tudjon maradni. Egyfajta stabilitásban, és ez csak a hitnek a stabilitása lehet akkor ott, a kereszt alatt. Hát ezek azok a kegyelmek, amiket Mária meg tud nekünk adni, de nyilván a hétköznapi életünkben, a legapróbb kis részletekben is, ha Máriához imádkozunk a nap kezdetén, vagy a napunkban megállunk, elmondunk egy üdvözlégyet, vagy elmondunk egy úrangyalát, és kérdezzük, hogy Mária, akkor gyere velem, hogy csináljuk ezt, hogyan tekintsek az emberre, hogyan szóljak hozzá, hogyan hallgassam meg, add nekem a te türelmedet, kérlek, legyél velem ebben, add nekem a te anyai áldásodat, hogy szívemben megállhassam azt a másik embert. Tehát a leghétköznapi valóságunkban is ott tud velünk lenni, mint egy nagyon jó barátnő. Anyuka is, barátnő is, lány is, ugye Istennek az alázatos szolgáló lánya, lánya is. Látjuk azt, hogy ahogy befogadja Jézus, tehát ahogy ő terhes lesz, mit csinál? Azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Mária sietve elindult Júdea hegyeibe, és elmegy meglátogatni Erzsébetet, aki már 6 hónapja terhes, aki öregségében fogant, és 3 hónapig vele marad. Tehát a kis keresztelő János születéseig ott marad. Tehát ez is érdekes, hogy Mária kezdeményező. Mária sietve elindul Júdea hegyeibe, ami messze van. Tehát neki ott 120 kilométert kell utazni Szamárháton, vagy gyalog, nem olyan egyértelmű, és ez nem is az angyal mondja neki, hanem ott van benne ez a kezdeményezés, ez a szeretet kezdeményezés. Azt hiszem, hogy ez is Máriás kegyelem, meg a nőnek a kegyelme, hogy tud kezdeményezni, és szeretettel tud kezdeményezni.
8: Említetted a bizonytalanságot, illetve Jézus keresztre feszítését is, és ugye Mária ezeket átélt, ugye bizonytalanságot, menekülést, gyászt. Szerinted melyik az az életszakasz a Máriának, ami talán a legeslegközelebb állhat a mai küzdőnőkhöz?
9: Máriának azt hiszem az egész élete nagyon-nagyon közel állhat hozzánk, mert hogy mi is különböző életszakaszokat élünk, meg nyilván más egy 20 éves lány élete, aki egészséges, egyetemre jár, vagy dolgozik, vagy családot alapít, vagy gyereket szül, más egy nő helyzete, aki egyedül van, nincs gyereke, nincs családja, más egy főnöki, más egy beosztotté, más egy éppen 40 éves krízist élő nőé, vagy más egy idősödő nőé, aki a menopauzát éli, vagy egy 70 évesé, egy 80 évesé, és Mária mindegyikben nagyon-nagyon jól ott van, ott tud velünk lenni. Más, amikor örülünk, más, amikor sírunk, amikor gyászolunk, és Mária mindezt átélte. Egyébként Jézus is mindezt átélte, tehát Jézus is az egész emberi valóságunk minden percében ott tud velünk lenni, és érti, és tudja, és megváltotta, és velünk van. Mária nagyon ott tud velünk lenni, az előbb mondtam a kezdeményezést. Mondjuk, hogy kreativitás, tehát a szeretetnek a kezdeményezése, kreativitása, a szabadságában is, hogy amikor befogadja Jézust, hát azért eléggé megijed az angyal köszöntésétől, és azt mondja, hogy hogyan lehetséges ez, mikor férfit nem ismerek, de utána fogadja az angyal köszöntését, válaszát, Isten hívását, és azt mondja, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Tehát ez a nagy bátorság is. A nőnek sokszor van szüksége nagy bátorságra. Aztán, hogy sietve elindult, tehát az a tevékenység is. És akkor mondtad, hogy ahogy ott áll a kereszt alatt, amikor én összeroskadok és nem tudok hinni, akkor ő hisz. A tanítványok is elfutottak, nem tudtak hinni, összeomlott a reményük, és akkor ki van velük? Mária. Ugye azt látjuk, hogy egészen pünkösdig ő Mária ott imádkozik az apostolokkal. Tehát ő az, aki velük együtt várja, most már nem a feltámadást, hanem a Szentlélek kiáradását. Tehát Mária az, aki mindig velünk van, aki mindig tart, aki mindig tud engem hordozni, aki tud engem vigasztalni. Tehát bármilyen élethelyzetben vagyok, ő ott van, és nagyon jól tudott lenni.
8: Ezek olyan gyönyörű gondolatok. Sokszor nem tiszta lappal indulunk, hanem hozott batyúkkal. Szerinted hogyan tudják a nők a hiányos vagy torz mintákat, például ilyen mártír szerep vagy ridegség felülírni a saját életükben?
9: Mindig hozott batyúkkal indulunk az életünknek, meg aztán adódnak hozzá batyúk. Tegnap a vasárnapi misén ugye az volt az evangélium, hogy Jézus, mint jó pásztor, azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen életük. És Máriának is az egyik fontos neve az, hogy Mária az élet anyja. Az élet anyja, amikor szomorúság van, amikor hiányaink vannak, nem tudunk hinni az életben, az élet értelmében. A nő hogyan tud ezzel együtt élni, ebből gyógyulni. Nagyon fontos, hogy az életünket Isten fényében újra tudjuk olvasni. És lehet, hogy ez a születésünk, lehet, hogy minket éppen nem kívántak a szüleink, lehet, hogy fiút akartak, és lánynak születünk, lehet, hogy nehéz szüléssel mentünk át, tehát már az élet elején vannak olyan sebzettségek, amik nehéz batyuként ott lehetnek aztán az életünk folyamán. Jézus az, aki minket szabadítani akar, aki gyógyítani akar. Hát ezt látjuk Jézus életében, hogy ő mindig szabadulást visz a foglyoknak, és gyógyulást hoz a betegeknek. Úgyhogy igenis keresnünk lehet és kell is a gyógyulást. Nagyon fontos, hogy Isten teremtő erejében tudjuk átolvasni az életünket, és ebben legyen segítőnk is, egy lelki, gondozó lelki vezető, vagy akár terapeuta, de hogy Isten fénye kerüljön oda, ahol sötétség van, ahol halál van, ahol gyász van, ahol veszteség van. Én lelki gondozóként is dolgozom, úgyhogy ez abszolút tud működni, ez egy nagyon komoly belső gyógyulási út lehet, és igen, a mai nők nagyon sok mindennel küzdhetnek, olyan szempontból is, hogy túl sok szeret, túl sok stressz van rajtunk, túl sok elvárás van, amit magunktól várunk el, vagy a környezetünk vár el, és ezeket nagyon-nagyon szépen lehet gyógyítani, igazítani, és lehet, hogy nem is kell mindennek meggyógyulni, mert minden nem tud meggyógyulni az életünkben, de nagyon kicsi pontokon, kicsi lépésekben is lehet gyógyulni, és lehet, hogy egy egész kicsi változás már egy nagyon nagy változást tud hozni az életünk egészére nézve. Úgyhogy nekem ez is fontos, hogy a nők gyógyításában egy közvetítő, egy résztvevő lehessek lelki gondozóként, de nőtársként is, barátnőként is. Úgyhogy hát nekem is van egy műsorom a Mária Rádióban, egy női műsor, aminek ezt a címet adtam, hogy barátnővér, mert hogy én nővérként vagyok ott a nők mellett, barátnőként, barátként, nőként, aki szintén egy női életet él. Már maga az, hogy egy másik nő elmondhatja nekem az életét, amit egy nyitott szívvel, nyitott tekintettel és hittel fogadok, szeretettel fogadok, már ez is nagyon sokat tud jelenteni. Ez nem azt jelenti, hogy én tanácsot adok, vagy megoldást adok, nem. De az, hogy együtt vagyunk benne, együtt nézünk rá az ő életére. És attól, hogy együtt vagyunk, ettől ő is valami szebbet tud meglátni, valami világosságot tud meglátni, amit egyedül a sötétségében és magányában és szomorúságában nem tudott látni. Hogy együtt rá tudunk találni az ő erőforrásaira. És elindulni egy gyógyulás útján, ez egy Istennel való út, egy Máriával való út, egy önmagunkkal való nagyon szép belső út, és hiszek abban, hogy Isten az ő gyógyító erejét igenis adni akarja az életünkben. A múltunkkal kapcsolatban, a jelenünkkel is, és azzal kapcsolatban is, hogy van értelme, és megtalálni azt az értelmet. Miért élek? Nem tudom, most válaszoltam-e a kérdéseidre?
8: Igen, én úgy érzem, hogy igen. Ha mi már gyógyulunk, akkor ugye felelősségünk van azok felé, akik utánunk jönnek. Szerinted hogyan tudják a nők a küldetésüket és az ők saját értékeiket hitelesen átadni a következő generációnak?
9: Azt hiszem, hogy a női lét akkor vonzó a többi nő számára, férfiak számára, a gyerekek számára, hogyha a nő jól érzi magát a bőrében. Ez nem azt jelenti, hogy minden tökéletes az életében, nem azt jelenti, hogy mindig minden csak öröm, meg boldogság, meg nem, de jól érzi magát a bőrében, a helyén van. A nő örülni tud annak, hogy él. Tehát ez egy nagy felelősség egy olyan életet kialakítani, hogy igen, ez egy jó élet, egy szép élet, egy értelmes élet, a hiányaimat elfogadó élet, tehát egy integrált élet, amiben abszolút el tudom fogadni a hiányaimat, azt, ami nem sikerült, ami nem jól történt az életemben, ami veszteség, és mégis ezzel együtt az életem egy értelmes, egy szép, egy boldog élet tud lenni. Hogyha a nő jól érzi magát a bőrében, nyilván ez a felelősségünk, és felelősséggel tudok élni, tehát nem mártírként, ezt is említetted. A mártírság az nem egy vonzó élet, azt hiszem, amikor kényszerből egy boldogtalan életet valahogy próbálunk túlélni, az nyilván nem vonzó, de itt is fel akarom menteni az ilyen életbe, helyzetbe került nőket, hogy jaj, nehogy bűntudatot érezze miatt, nyilván olyanok voltak az élet körülményeid, ebből is van kiút, És azt hiszem, hogy az is vonzó, hogy a másik ember azt látja, hogyan vagyok a kapcsolataimban, tehát nyilván nem önmagamban, mint egy szobor élek a világban, hanem hogy hogyan vagyok a kapcsolataimban, hogyan tekintek a másikra, hogyan beszélek vele, hogyan látom a másik embert, nyilván ez nagyon vonzó tud lenni. Hogyan élem az Isten kapcsolatomat, ez is vonzó tud lenni. És vannak nagyon idős nővértársaim is, és azt látom, hogy sokkal vonzóbb most, mint amikor fiatalabb volt, vagy amikor fiatal volt. Van benne valami derű, valami öröm, valami olyan báj, ami korábban nem is volt ott. Vagy egy nagyon talán meghökkentő példát mondok, hogy anyukám másfél éve halt meg, és előtte 4,5 évig volt Alzheimer kóros, és hát megadatott, hogy ebben az utolsó életszakaszában sokat tudtam vele lenni. Tehát heti 2-3 napot ott voltam vele. A apukámmal együtt gondoztuk, ápoltuk, bár nem volt fekvőbeteg, de hát nyilván az Alzheimer az nagyon lecsökkenti az embernek az életterét, a lehetőségeit, és azt láttam az anyukámon, hogy egy ilyen nagyon, nagyon bájossá vált, nagyon kedvessé, aranyossá, gyermekivé, és széppé. És hát nem győztem őt puszilgatni, simogatni, tehát annyira bájosnak találtam, sokkal inkább, mint fiatal korában, vagy középkoruként, nagyon-nagyon bájossá vált. Tehát láttam azt a munkát is, amit Isten elvégez benne, vagy az élet. De nyilván ez az is kellett, hogy nagyon sok szeretettel mellette lenni, támogatni őt. És én olyan büszke voltam az Alzheimer kóros anyukámra, hogy milyen szép és bájos, és még okos is. Tehát, hogy amikor éppen az agya nem került stresszbe, és amiatt ugye elfelejtett, mert nem tudott dolgokat, olyan kis szép volt, és na. Tehát, hogy ez is a nő kegyelme, azt hiszem, hogy minden élethelyzetben megtalálni, meglátni a szépséget, és hozzásegíteni a másikat is, hogy az az élet szakasz, élethelyzet szépé váljon.
8: Önnek az édesanyja ön szerint milyen értékeket adott tovább?
9: Hát most az életem utolsó 4,5 évéről beszéltem, amikor szegény drágámnak hát már teher volt az élet nyilván, az Alzheimerrel, egyéb betegségekkel is.
8: Részvétem.
9: De köszönöm. De például nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy a gyógytorna nem maradhat el, és akkor hetente jött a gyógytornáz, és akkor, ahogy szépen felöltöztettük, akkor, és ott láttam, hogy tornázik, és tehát beleáll ebbe, hogy akkor neki most gyógytornázni kell, és akkor láttam rajta, hogy van hozzá ereje, milyen jól tudja most csinálni, hogy máskor nem tud. Tehát ezt ő átadta nekem, hogy igen, van bennünk erő akkor is, amikor azt hiszük, hogy nincs. Kell hozzá egy másik ember segítsége, de van. És amiket átadott, hát az, hogy hűségesnek lenni a szeretethez, igen, ezt mindenképpen kitartani egy házasságban, kitartani a gyereknevelésben, kitartani abban, hogy gondoskodom a másikról, mert különbözőek vagyunk, nagyon különbözök anyukámtól, és én másfajta életet választott, más a személyiségem is, de hát nyilván az erő is bennem van.
8: Ezt át tudom érezni.
9: Igen, igen, igen.
8: Igen. Sokan vannak úgy egyébként, akik úgy érzik, hogy elkéstek, mert már átadtak rossz mintákat a gyerekeiknek, és mit gondolsz arra, hogy van-e visszaút, vagy Isten a mi rontásainkból is tud valami teljesen újat teremteni?
9: Hát van visszaút is, meg előreút is. A visszaút az, hogy fölismerni és elismerni azt, amit esetleg rosszul csináltunk. A legjobb anya is csinál rosszul, és ez normális, ez sajnos így van. Vagy nem is sajnos, hát így van, kész, az élet ilyen. Lehet bocsánatot kérni utólag, lehet elismerni és bocsánatot kérni. Hű, de nagy dolog, hogyha egy anya bocsánatot tud kérni őszintén. Az egy életadó dolog. És ez előre is visz, mert akkor, hát akkor ott új élet fakad. Akkor az én anyukám bocsánatot kért, vagy én bocsánatot kérek attól, akivel valamit elrontottam, és nagyon sajnálom. És ebből valami új mintázat is kialakulhat. Meg egy új életkedv, hogy hát akkor itt nyílik egy út, akkor lehet arra menni. És ha valami elromlott, vagy úgy érezzük, hogy már nem is lehet helyrehozni, akkor megkeresni azt, hogy de mi az, amire van lehetőség. Hol az, ahol én be tudom fogadni az életet, és életet tudok adni. És hogy idézzek itt most egy verset, én ezt most ki is írtam, mert valahogy ahogy így gondolkoztam arról, hogy mit mondjak a nőről, amikor majd veled beszélgetek, így kiírtam magamnak egy verset, mert nem tudom sajnos kívülről, csak úgy körülbelül, és ez Mécs Lászlónak egy verse, aminek az a címje, hogy a gyermek játszani akart. Nem tudom, ismered-e? Vagy ha idézem, akkor lehet, hogy eszedbe jut. Úgyhogy, ha megengedett, hogy ebből idézzek.
8: Nyugodtan,
9: nem az egészet fogom felolvasni, mert elég hosszú, csak inkább a végét. A 30-as években írta Mécs László, tehát egy férfinek a versét fogom most idézni. Az a cím, hogy a gyermek játszani akart, és hát az első verszakokban arról van szó, hogy egy gyerek a vonat kupéban ül, az anyukájával, aki szomorú, és hiába mosolyog az anyukájára, az anya nem mosolyog rá vissza. Hát ott van egy szerelmes pár, de azok egymással vannak elfoglalva, azok sem mosolyognak rá vissza. És akkor ott van egy bankár, aki nézi az újságot, a tőzsdei híreket, hát az sem mosolyog rá vissza, és a gyerek egyre csalódottabb, mert senki nem néz rá, és nem mosolyog rá vissza. A kalauz se. A költő viszont szemléli ezt a helyzetet, és hát ezt fogja mondani. A gyermek szeme tükröt keresett. A kalauz orcái veresek, a gyermek rámosolygott, szürke szolga volt, nem tükrözte vissza, dolga volt. A gyermek szeme tükröt keresett. A gyermek rám mosolygott, és arcát, a kedveset tükröztem, mint kék tó a teli holdat, s ringattam. Valahol angyalok daloltak. Ó, én ráérek, nincs semmi dolgom itt a pénzzel, nincs semmi dolgom a szerelmi mézzel, sem a kenyérrel. Ha megharcoltam a bűnnel a harcom, a tükör tiszta, tiszta gyermek arcom. Én tükre vagyok minden mosolynak. Én azért élek, hogy visszamosolyogjak. Virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre, fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra, rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre, visszamosolyogjak az Istenre. Na, szóval nekem ez egy ilyen életprogram, és azt hiszem, hogy akármilyen élethelyzetben, életkorban vagyok, vagy már a halálos ágyamon, akkor is megvalósítható ez az életprogram.
8: Számodra mit jelent ma lelki anyának lenni? Hogyan tud egy nő akkor is értéket és mintát átadni a következő nemzedéknek, ha biológiailag nem vált anyává?
9: Ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, erre most már így az eddigi válaszaimban elég sok ponton válaszoltam. Tükrözni a másik arcát. Ugye ebben a versben erről volt szó. Ugye a kisbaba arra vágyik, hogy az édesanyja tükrözze vissza azt a gyermekarcot, meg azt a érzést, ami a kisbabában van, és az anyának ez egy feladata, tükrözni. Azt hiszem, hogy minden életkorban és élethelyzetben így tudunk anyák lenni, hogy befogadjuk a másik valóságát, visszatükrözzük, hogy igen, ezt értjük, érezzük, együtt érzünk vele. Ez egy anyaság, ez életadó, hogy vele vagyok, hogy az a valóság, amiben van, igen, ezt értem, ez nehéz. Lehet, hogy van megoldás, lehet, hogy nincs, de együtt tudunk benne lenni. Tehát minden, ami a másik befogadás és a másiknak egy életadás, aminek rengeteg formája lehet, az mind anyaság. És ez nincs korhoz kötve. Viszont mihez van kötve? Azt hiszem, hogy szeretethez van kötve, Isten kapcsolathoz van kötve, ahhoz, hogy én magam folyamatosan rá legyek csatlakozva az életforrás, az életem forrására, ami az Isten kapcsolat, az emberekkel való szeretett kapcsolat, ami a természethez való kapcsolat, ahol minden telve van élettel. Igen, az élethez való kapcsolat, ami bennem is. Akár a pihenés is. Ugye úgy is anya tudok lenni, hogy igen, fontos vagyok magamnak, megadom magamnak a pihenés, a feltöltődés lehetőségét, aztán ebből adok tovább. És ez is egy minta, hogy anya meg tud állni, anya tud pihenni, a nő tud pihenni, a nő tud feltöltödni, és ebből tud aztán adni. És a realitással való kapcsolat. Hogy igenis vannak határaim, korlátaim. Ez is felszabadító tud lenni egy másik ember számára, hogy hát ennyit tudok csak tenni. Ennyire vagyok most csak képes, vannak határaim. Hú, ez is tök jó tud tenni a másiknak. Tudok hinni, remélni az életben, a szeretetben, az meg pláne sokat tud adni.
8: Utolsó kérdésemként, szerinted, hogyha Mária ma itt állna egy mikrofon előtt, mi lenne az az egyetlen üzenet, amit a 2026-os év magyar nőinek leginkább a szívére akarna helyezni?
9: Azt mondaná, megölelhetlek, és akkor megölelnénk egymást. És nagyon nagy öröm áradna a szívünkben, meg szeretet.
8: Ez egy nagyon szép gondolat volt. Nagyon szépen köszönöm az interjút.
9: Nagyon szívesen, Hanna.
8: Nagyon szépen köszönöm az interjút Veronika nővérnek, aki a 8 Boldogság közösségnek a tagja, akivel most az örökségről és a női létről beszélgettünk, illetve a kedves hallgatóinknak is további szép napot szeretnék kívánni.
7: Örökség és női lét. Horváth Hanna beszélgetését hallották Csaba Veronika nővérrel.
0: Mária Rádió.
10: katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 1931-ben a világgazdasági válság tetőpontján érkezett el a Rerum Novarum kiadásának 40. évfordulója. 11. Pius pápa ezt az időpontot ítélte alkalmasnak, hogy felevenítve a 13. Leó által egykor mondottakat, újra fogalmazza az egyház tanítását a gazdaság, a társadalom, a szociális igazságosság néhány kérdéséről. Hagyományt is teremtett ezzel. Az utóbbi évtizedekben Péter utódai, ha új gondolatokkal gazdagítják a katolikus társadalom teológia szellemi építményét, azt mindig egy korábbi körlevél megjelenésének jeles évfordulójára emlékezve teszik. Sok éves mérlegelés, alapos előkészületek után 1931. május 15-én jelent tehát meg a Quadragesimo Anno 40 év kezdetű körlevél, a katolikus társadalmi tanítás egyik legjelentősebb, alapvető fogalmak sorát tisztázó dokumentuma. Az időpont megválasztása értelemszerűen hagyományt teremtett. Ugyanakkor a pápa, mint egykor elődje Leó, nem egyedül dolgozott a körlevél gondolatmenetének kimunkálásán, az előkészítésben egész szakértői csoport vett részt, a szöveg végső, a Szent Atya által átnézett, javított és helyenként alaposan átírt fogalmazmánya pedig egy ekkor még fiatal német teológus és társadalomtudós, a későbbi katolikus társadalom tudományoknak szinte szimbolikus alakjává lett német jezsuita, Oswald von Nellbreuning talentumát dicséri. Róla a körlevél megalkotásában és a katolikus társadalmi tanítás sok évtizedes történetében betöltött páratlanul fontos szerepéről, életéről és életművéről, a tanítóhivatal dokumentumainak sorát is megszakítva, később még külön is fogunk beszélni. A Quadragesimo Anno szellemi kiindulópontja 11. Pius pápának az a tézise volt, hogy csak úgy, mint 1891-ben a társadalmi és gazdasági bajokból kivezető út a nyugati társadalmak átfogó erkölcsi megújulása, a keresztény értékeknek eredeti méltóságukba való visszahelyezése révén érhető el, amihez képest a szükséges gazdasági és politikai, szociálpolitikai teendők jelentősége csak másodlagos és elenyésző. Ennek megfelelően a körlevél három fő gondolatkör tárgyalását tekintette feladatának. Ezek sorában az első tekintettel az évfordulóra, de a világ állapotára is a Rerum Novarum eredményeinek méltatása, állításainak értelmezése volt, úgy, hogy nagy tanítómesterünk, azaz Leó pápa társadalmi és gazdasági tanítását bizonyos ellenvetésekkel és kételyekkel szemben megvédjük, és néhány témakör erejéig részletesebben is kifejtsük. Ugyanakkor messze többről is volt szó a Quadragesimo Anno esetében, mint puszta tisztelgésről 13. Leó szellemi teljesítménye előtt. 11. Pius egyrészt úgy ítélte meg, hogy elérkezett az idő a gazdaság és a társadalom világának olyan fogalmi elemzésére, amely szakszerűségében a keresztény hagyomány és a modern politikai és gazdasági elmélet fogalmi összhangjának kimunkálásában messze túlmutat a Rerum Novarum gyakran még esendő és bizonytalan, a középkort idéző veretű természetjogi szemlélet keretei között maradó megfogalmazásain, és közvetlen feleleteket kínál azokra a kérdésekre, amelyeket a válsággal küzdő és háborgó valóság vet fel. Ebben a tekintetben a körlevél diagnózisa egyértelmű és világos. Bár a Rerum Novarum nem csupán a katolikus társadalom elméletben hozott megújulást, hanem pozitív eredményei a munkásság helyzetének alakulásában, a tőke és a munka világának kapcsolatában is tetten érhetők. Ám időközben az is bebizonyosodott, hogy maga a tőkés gazdasági rendszer működésének gyors átalakulása új, korábban a nem látott konfliktusok sokaságát veti fel, középpontjában az állam, az államhatalom és a magántőke a magánmunka viszonyának kérdéseivel, amelyekre a keresztény gondolkodásnak is megoldási javaslatokat kell megfogalmaznia. 11. Pius tömör és lakónikus megfogalmazása szerint 13. Leó kora óta mind a gazdaság rendszere, mind a szocializmus nagyon sokat változott. Ebből pedig világosan következett, hogy a quadragesimo anno részben a modern gazdaság jelenségeinek elemzésére, részben pedig ez a körlevél harmadik nagy témája, azoknak az ideológiai gyógymódoknak az értékelésére vállalkozott, amelyek 1930 körül a nyugati világot, az ipari társadalmakat szellemi izgalomban tartották. Quadragesimo anno kezdetű körlevele a 29-33-as gazdasági világválság mélypontján látott napvilágot, egy olyan drámai pillanatban, amelyről már korábban idéztük a Szent Atya megállapítását, 13. Leó kora óta mind a gazdasági rendszere, mind a szocializmus nagyon sokat változott. E változásokat figyelve 11. Pius elérkezettnek látta az időt arra, hogy értékelje a Rerum Novarum szellemi hatásának a katolikus közéletiség jelentésének köszönhetően a világban végbe ment változásokat, de világosan látta azt is, hogy a 19. század vége óta eltelt évtizedekben olyan új jelenségek bukkantak fel a tőke és a munka viszonyában, a gazdasági rendszer szerkezetében, működésében, vagy az állami irányítás, ellenőrzés, szerepvállalás vonatkozásában, amelyek értelmezése és értékelése révén sürgetően szükségessé vált Leó pápa szellemi hagyatékának tovább gondolása. A jeles évforduló tehát alkalmat kínált arra, hogy a Quadragesimo anno bevezetőjében a pápa értékelje és méltassa előre Leó vállalkozásának újszerűségét, és felmérje azokat a hatásokat, amelyek a Rerum Novarum megjelenésével összefüggésben születtek. A tőke és a munka világa között feszülő ellentét, a munkásság nyomora láttán a világban és az egyházban feltámadó tanácstalanság idején az egyház és annak feje nem hallgathatott tovább, és erre sarkalta őt az igazságosságról, kiengesztelődésről és szeretetről szóló keresztény üzenet továbbadásának kötelme is. Már akkor is világos volt, az időközben beállott változások pedig fényesen igazolták, hogy a társadalom bajaira, a gazdaság világának be

nagyobb veszélybe sorolja. 11. Piusznak ezt a megállapítását támasztotta alá az is, hogy az időközben szabályozott mederbe terelt és az államhatalom eszközeivel némileg kordában tartott liberális gazdaságpolitika nem volt képes megfelelően kezelni tőke és munka ellentétét, a növekedésre és a piacok, a haszon megszerzésére irányuló korlátlan ambíciói pedig világháborúba és legújabban gazdasági világválságba torkoltak. Míg a szocialistáknak a társadalmi hatalom megszerzésére tett kísérletei csak rombolásra voltak képesek, és a legtöbbet a felszabadítani igyekezett munkásoknak ártottak. Ilyen tapasztalatok birtokában a Quadragesimo anno célként és feladatként azt fogalmazta meg, hogy 13. Leó gazdasági és társadalmi tanítását bizonyos ellenvetésekkel, kételyekkel szemben megvédjük, néhány témakör erejéig részletesebben is kifejtsük. Végül pedig, hogy a gazdaság mai állapotával perbeszállva, s e perben a szocializmus dolgát is megvizsgálva, feltárjuk a jelenlegi társadalmi zavarok gyökereit, megmutassuk együtt az üdvözítő megoldás egyedüli útját, ami nem más, mint az erkölcsi értékrend keresztény megújítása. Ez a gondolat világos megfogalmazása annak a társadalmi tanítás későbbi történetét is meghatározó véleménynek, hogy az egyháznak nem politikai receptekkel, gazdasági megoldásokkal, hanem olyan a társadalmi emberi kapcsolatokat átalakítani képes morális üzenettel kell a világ elé állnia, amelyek megszívlelése magukat, az embereket, a gazdaság, a társadalmi élet, a kormányzás szereplőit alakítva át békés megoldást és kiengesztelődést hozhatnak az emberi közösséget sújtó konfliktusokból. A Rerum Novarum szellemi és gyakorlati hozadékát elemezve, amelyet a társadalomról szóló katolikus tanítás Magna Chartájának nevez, 11. Pius megállapítja, hogy az eltelt időszakban valóságos új katolikus társadalomtudomány született. A Rerum Novarum tanítása lassan és észrevétlenül belopózott azok elméjébe is, akik kívül állnak a katolikus közösségen, és nem ismerik el az egyházat. És megfogyatkozott azoknak a száma, akik vitatják, hogy az egyháznak van és lehet mondandója az igazságtalansággal és feszültségekkel küzdő világ számára. A Rerum Novarum volt az az okmány, mondja tovább a körlevél, amely megkérdőjelezte a liberalizmusnak az államvezetés hatékony beavatkozását, már régóta akadályozó nézeteit, és ezzel magukat a tömegeket is ösztönözte a reálisabb és elkötelezettebb társadalompolitika sürgetésére. Ez új korszak kezdetét jelentette az iparilag fejlett országok szociális törvényhozásában, ami oda vezetett, hogy a 19. század végéhez képest némileg, bár nem elégséges módon mérséklődött a munkásságot sújtó nyomor és igazságtalanság. 11. Pius Leó pápa körlevelének értékeként számolhatott be arról is, hogy 1891 után megsokasodott azoknak a keresztény pártoknak, munkás érdekvédelmi szervezeteknek a száma, amelyek hatékonyan emelhettek szót a dolgozó ember érdekében, és a munkások között megerősödött az önsegélyezésre és öngondoskodásra való hajlandóság. A Quadragesimo anno következő részében 11. Pius pápa azokra a Rerum Novarumban már kifejezett

0: Rejtett témákra tért vissza, amelyek körül félreértések merültek fel a 20. század első évtizedeiben. Így a szocialista eszmékkel szembeszállva megismételte azt a katolikus hagyomány által megerősített véleményt, amely az ember természetes jogának tekinti, hogy javait magántulajdonként birtokolja. A magántulajdon önmagában nem oka a társadalmi igazságtalanságoknak, ha egyéni jellege és közösségi rendeltetése harmóniában marad egymással, azaz egyszerre szolgálja a tulajdonos javát és gyarapodását, és a közjót, a tulajdon eredendő közösségi rendeltetését. A pápa érvelése szerint ennek a tulajdon kettős rendeltetésének megőrzése alapvető jelentőségű, hiszen a magántulajdon jog társadalmi közösségű jellegének tagadása, illetve gyengítése az individualizmus szakadékába, vagy annak szélére sodor, míg az egyénre vonatkozó individuális oldalnak visszautasítása, illetve kiüresítése szükségszerűen meddő kollektivizmusba visz, azaz a tulajdonviszonyok kívánatos harmóniáját a liberalizmus és a szocializmus oldaláról egyaránt veszedelem fenyegeti. A pápa gondolatmenete szerint ebből adódik, hogy különbséget kell tenni a magántulajdonhoz való jog, mint alapvető emberi jog, és a magántulajdon helyes használatára vonatkozó jogok és kötelezettségek között. Kedves hallgatóim, szakítsuk itt félbe áttekintésünket, de azt a következő alkalommal folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Pünkösdre készül, különleges kiállítás nyílt a Veszprémi Padányi Katolikus Iskolában. A Mária Körök országos találkozóját tartották május 16-án Komáromban. Vágatlan május mozgalmat hirdetett Gajdos László, a környezetért felelős miniszter. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Szopko Anna. Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Padányi Katolikus Iskola dísztermében Erzsébet nővér alkotásaiból. Erzsébet nővér az Assisi Szent Ferenc segítő nővérei rendhez tartozik, tudósított a Veszprémi érsekség. A tárlat lehetőséget adott a diákoknak arra, hogy a művészet útján mélyebben elgondolkodjanak a húsvéti misztériumról, és közelebb kerüljenek a húsvét üzenetéhez. A megnyitón a főigazgató kiemelte, hogy a művészet képes olyan mélységeket is megszólítani az emberben, amelyeket szavakkal nehéz kifejezni. Az alkotások mellett elhelyezett kérdések és bibliai idézetek személyes elmélkedésre hívták a diákokat, így a kiállítás nem csak művészeti, hanem lelki élménnyé is vált számukra. Az alkalom emlékeztetett arra, hogy a művészet a hit útján is társunk lehet, segít meglátni, átgondolni és szívünkben hordozni Isten üzenetét. A Mária Körök országos találkozója szentmisével kezdődött a komáromszőnyi Nagyboldogasszony plébánia templomban. A szentmisét követően Komárom város polgármestere köszöntötte a találkozó résztvevőit. A köszöntést követően orgonakoncertre került sor Kardos Richárd orgonaművész előadásában. Ezt követően az imakörök a Brigéció örökségi látogatóközpontba mentek, ahol idegenvezető mutatta be a régészeti látványraktárat. Majd a közösségi házban közös ebéd volt gulyás leves pogácsával és sok-sok finom házi sütemény, melyet a Szőnyi Mária kör tagjai készítettek, tudósított a szerkesztő. A délután folyamán biblikus figurákat elkészítésüknek módját mutatta meg a Mária kör vezetője. Később ezekkel a figurákkal jelenítették meg a vasárnapi evangélium történetét. A találkozót a Loreto-i Litánia közös elimádkozásával fejezték be, majd a csoportok hazaindultak. Gajdos László környezetért felelős miniszter meghirdette a Vágatlan Május mozgalmat. Áprilisban az átlagosnál jóval kevesebb csapadék esett hazánkban. Az aszály nem csak a termőföldeken okoz károkat, a kertek, parkok fáit, sőt még a gyepet is megviseli. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a rendhagyó fűnyírás előnyére hívta fel a figyelmet. Hallottuk a híradó időjárás jelentésében. Ennek lényege, hogy ahelyett, hogy az egész gyepet egyszerre levágnánk, kisebb-nagyobb füves foltokat meghagyunk a természetes állapotúban. A magasabb növényzet ugyanis csökkenti a talaj párolgását, kevesebbet kell locsolni. A gyökérzet is mélyebbre jut, ami ellenállóbbá teszi a gyepet a hőséggel szemben. A virágos gyep segíti a beporzókat is. Bár az elmúlt napokban érkezett csapadék, de előretekintve érdemes csatlakozni a mozgalomhoz. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Szopko Anna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Csepregi Éva énekesnővel Borsovszky Tibor beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Csepregi Éva Emerton Díjas énekesnőt, színésznőt, a Neoton Família tagját. Szervusz, kedves Éva, köszöntelek hallgatóink nevében is itt a Mária Rádióban.
5: Köszönöm szépen, Tibor, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Szokásunkhoz híven minden kedves vendégünktől szoktam kérni egy szentírási idézetet, amely közel áll a szívedhez. Parancsolj!
5: Egy nagyon szépet találtam. Téged illet, Uram, minden ének. Zengjetek öröméneket, és szóljon a lant.
4: Köszönöm szépen, ez nagyon hozzád illik ez az idézet. Úgy tudom, ez a Zsoltárok könyvéből volt.
5: Igen, így van.
4: De menjünk tovább a riporttal. Kérlek, mesélj magadról, hogy honnan indultál el ifjúságodról, életedről. Tied a szó.
5: Hosszú történet, mert hogy nagyon-nagyon régen indult az életem, ugye most már a 70-et is betöltöttem, és hát bizony, ha visszagondolok, akkor nem is tudom, honnan kezdjem, hiszen annak idején a 18. kerületben nevelkedtem. Anyukámék azok, hogy úgy mondjam, a háború miatt elég nehéz sorsban éltek, és én is azért így nevelkedtem. Nagyon szerény körülmények között éltünk. Ott a 18. kerületben, Pest-Szentlőrincen, a Derkovics utcában, és hát olyan 26-27 éves koromig laktam ott, aztán meg mindenfelé. És hát anyukám, aki, és édesapám is, akik imádták a zenét, nagyon szerették volna, hogyha én is zenélek, és mindenben gyakorlatilag támogattak. Tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy az anyukám volt az, aki kézen fogott és vitt ide, oda, amoda. Például az első lépés volt a rádiógyerekkórus, akkoriban nagyon-nagyon népszerű volt a gyerekkórus, és fel is vettek oda. Egy évig jártam egy ilyen előkészítőszerű dologba. Igazából én a kórusnak nem lettem úgy a tagja, de ez egy nagyon élvezetes és nagyon jó pofa dolog volt. Rengeteget játszottunk, rengeteget énekeltünk így harmóniába, meg minden. Sokszor, amikor találkozom így azokkal a színészekkel, énekesekkel, akik ugye a kórus tagjai voltak, azok mind úgy összevonják a szemöldöküket, és kérdezik, hogy te hol is álltál, vagy hol voltál te? De mondtam, hogy én csak ilyen előkészítőben jártam, most éppen a költözködésem során megtaláltam azt a papírt, amin igazolni tudom, hogy felvettek engem ebbe a gyerekkórusba, úgy megörültem neki. Ugye akkor mindenféle családi problémáink lettek, és hát rettentően nehéz volt onnan a Derkovics utcából egy héten egyszer vagy kétszer bejárni oda a gyerekkórusba. Úgyhogy aztán úgy alakult, hogy egy másik iskolába kellett mennem, és onnan már nem tudtuk ezt bonyolítani, úgyhogy ott én először hegedülni tanultam, aztán zongorázni, és ez egy zeneiskola volt, akkor úgy hívták, hogy Engels iskola, és nagyon-nagyon szerettem oda járni. Hegedülni nem annyira szerettem, mert valahogy nem voltam jóban a hegedű tanárral. De zongorázni azt nagyon szerettem, mostanság is próbálom azért feleleveníteni a zongoratudásomat, meg a gitártudásomat időnként, ha van időm. És hát így elkezdődött a kis zenei pályafutásom, hogy így fejezem ki magam, de anyukám az rendkívül muzikális volt, egyébként apám is, mert magától tanult meg hegedülni például, és amikor már olyan nagyobb acska lettem, akkor vitt hangképzőhöz, vitt korepetítorhoz, egy csomó dalt megtanultam Hoffmann Dönci bácsitól, aztán amikor még nagyon fiatal voltam, akkor jött velem az anyu fellépésekre például, sokszor megfordultam a Budai Táncklubban, mint énekes, és akkor így szépen a végén próbálta elengedni a kezemet, és akkor így jöttem, mentem ezekkel a hakni brigátokkal, ugye úgy hívták annak idején ezeket a csoportokat, ahol volt ugye a konferencié, táncdalos, zongorista, humorista, operettes, körülbelül így öten fértünk be egy kocsiba, és akkor így jártuk az országot. És hát hál' Istennek anyám még mindig egy kicsit jobban éltek valahogy, én úgy vettem észre. Régen az nagyon nehéz időszak volt, aztán valahogy apámnak lett más munkaköre is, és egy kicsit úgy jobban éltek akkor az egyszobakonyhából. Próbáltunk egy kényelmesebb lakást teremteni.
4: Éva, szabadjon megkérdezni, olvastam az életrajzodat, de úgy tudom, hogy van neked egy testvéred,
5: igen,
4: Judit.
5: Igen.
4: Ő mivel foglalkozott? Ő is énekes pályára ment?
5: Nem, szerintem még egy dalt se énekelt el soha az életében. Hát az az igazság, hogy nálunk a háború az nagyon beleszólt a család életébe, mert anyukámnak volt egy előző házassága, és a nővérem 41-ben született. Hát el lehet képzelni, hogy milyen nehéz időszak lehetett az anyu életében ez, amikor még a szülei is éltek, és a háború jött, és a kisgyerekkel menekülni ugye a repülőtér környékéről. Úgyhogy az egy borzasztó dolog lehetett, minden esetre megúszták, közben ő elvált. És akkor a háború után találkoztak a munkahelyükön az apuval, és apám örökbe fogadta a Jutkát. Tehát teljesen úgy nevelkedtünk, mint a testvérek. Nem is nagyon szoktam erről másképp beszélni, csak úgy, hogy van egy testvérem. Éppen most voltunk lent Balatonon, mert levittem magammal egy pár napra Zamárdiba. Úgyhogy neki is van nagyon szép családja. A lányát meg a fiát, azt gyakorlatilag az én saját gyerekemnek tekintem.
4: Szabadja megkérdezni, olvastam az életrajzodban, hogy a 70-es években te titkárnőként is dolgoztál,
5: igen.
4: Igaz?
5: Ez igaz. Az iskola után, amikor leérettségiztem, akkor volt egy barátnőm, akivel együtt jártam általános iskolába, és az ő apukája a kinoimban dolgozott. És amikor végeztem a gimnáziummal, akkor ő mondta, hogy nagyon szívesen oda venne engem a kinoimba az osztályára, mint titkárnőt. És valahogy ez egy olyan jó megoldásnak tűnt, amíg ugye kialakul, hogy mi lesz az életemmel, de ez végül is nem a kinoim profiljában dolgozó osztály volt, hanem egy gépkonstrukciós osztály, ahol nagyon helyes, fiatal mérnökök, műszaki rajzolók mindenféle gépeket szerkesztettek, és én voltam ott a titkárnő. Hát olyan nagyon-nagyon sok hasznomat nem vették, mert hát akkor is már ugye jöttem-mentem így az éneklés miatt, és sokszor, és hát nagyon hálás vagyok nekik. Maga ez az épület, ez szinte egy fala volt a kinoinnak egy részről, és ott voltunk mi, úgyhogy az ablakból ki tudtak dobni ilyen belépő cédulákat, úgyhogy végül is ezzel segítették a zenei pályafutásomat, hogy be tudjak jönni büntetés nélkül a gyár területére. Hát ott 7 hónapig dolgoztam, mert közben lett egy lehetőség, mégpedig úgy, hogy ugye akkor már túl voltunk a Ki mit tudon, és a lányokkal, a kózbabákkal mi kaptunk egy lehetőséget, hogy kijussunk, Svédországba mentünk, Magyarország bemutatkozik című produkcióval, az egész szakma kint volt akkor, és egy tévés produkcióban mi énekeltük a vokált szinte minden együttesnek és énekesnek.
4: Csak meg kell kérdezem, hogy ez a név, hogy kózbabák, ez honnan jött végül is? Mit takar ez, hogy kózbabák?
5: Mind a hárman. Akkor az eredeti kózbabák az úgy alakult, hogy Babics Marcella, Fábián Éva és én. És mind a hárman a Hoffmann Dönci bácsihoz jártunk korepetálásra, és volt egy dal, amit a Ki mit tudra megtanultunk, sőt, ő át is dolgozott. A Dönci bácsi több szólamúvá tette, kialakította, hogy mikor kiénekelje meg, hogyan, tehát ő nagyon értett ehhez, és az egy olasz dal volt, a La Bambola, az volt a címe, és hát azt hiszem, hogy a Bradány Iván írta a szövegét, és kózbaba lett a szövegben a La Bambola. Így aztán elneveztük magunkat kózbabáknak. Volt is olyan ruhánk egyébként, amin volt egy baba. Abba voltunk a Ki mit tudon.
4: De Éva, te játszottál egy jó mondom, Sztereó együttesbe?
5: Igen, igen, a Sztereó együttes.
4: Kik voltak azok?
5: A Sztereó együttesbe én úgy kerültem, hogy a gimnáziumból átjártunk táncolni a Rózsa Ferenc kultúrházban. Az pont szembe volt így ezzel a térrel, ahol ez a Steinmetz Miklós gimnázium volt, és hát a barátnőim ugye szerettek volna engem hallani így, hogy énekelek a színpadon, meg minden, és beprotezsáltak. Ők játszottak, a Sztereó együttes játszott ott, így táncra, és mondták, hogy hát hadd énekeljen már az Éva, mert annyi dal tud, meg minden, és akkor mondták, hogy na jó van, gyere, és a tudod a csörpi-csörpi csipcsöp, persze, hogy tudom, és akkor így elkezdődött egy ilyen együtt éneklés, annyira, hogy nem csak a kózbabákkal, hanem velük is indultunk, aki mit tudon.
4: Értem. Egyébként tisztelt hallgatóink, abban az időben nagyon sok ilyen tánciskola volt, én magam is jártam, ugye volt a Tóth Tánciskola, akkor volt a Király utcában, az akkori Majakovszki utcában, akkor Budán is volt, a Kapás utcában.
5: Erre
4: három helyre jártam. Ez sokkal jobban összehozta a fiatalságot, mint máma, teljesen el vannak idegenedve ezzel a telefon dologgal. De menjünk tovább a riportba. A művésznő két művészeti ágban dolgozik, az egyik ugye az éneklés, a másik a színészet. De maradjunk az éneklésnél. Mikor kerültél, és hogy kerültél kapcsolatban a Neoton együttessel, akik akkor már egy elég menő együttes voltak.
5: Igen, ez így van. Tulajdonképpen, amikor már ugye vége volt ennek a Magyarország bemutatkozik című svédországi néhány napnak, mert ott voltunk, vagy 4 napig azt hiszem, amíg ez a tévéműsor elkészült, aztán hazajöttünk, akkor még a Fábián Éva az azt hiszem, hogy éppen akkor érettségizett, vagy valahogy így, tehát megvártuk őt. Közben elment ugye a Babics Marcella, jött a Pál Éva.
4: Akkor volt 3 év.
5: Akkor voltunk 3 évek, igen. És akkor emlékszem rá, hogy talán 73 nyarán volt az, hogy nagyon sok előadásunk volt. Jöttünk, mentünk az országban, nagyon szerettek minket, mert tudtunk szólóban is énekelni, tudtunk 3-an is énekelni, a Pál Éva az egész jól kísért bennünket zongorán.
4: Engedd meg, hogy hozzátegyem, hogy téged ma is nagyon szeretnek, mindig mosolyog, és a rádióban nagyon-nagyon várták, hogy jöjjön.
5: Ó, köszönöm. Szóval nagyon jól indult ez a nyár, és volt egy olyan pillanat, amikor a Pásztor Laci, akik szintén ugye a Balatonon voltak, egyébként mindenki akkor a Balatonról indult, és ugye járta az országot, akár együttes volt, akár Haloid Balaton, Ori műsor, vagy szólisták. Mindenki lent volt a Balatonon, és a Pásztor Laci, aki ugye az alapító tagja a Neotonnak, egyébként 65-ben alapította, ami ugye most 60 éve.
4: Mert Pásztor László művész, úgy tudom, 80 éves,
5: igen,
4: és
5: most
4: tegnap föl fog veletek lépni, úgy tudom,
5: igen,
4: a jövő évi MVM Dómi koncertbe.
5: Így van, tegnap ünnepeltük a születésnapját, hát nagyon szép kor, és nagyon nagy hála az, hogy ilyen sok szép dalt írt nekünk, az együttesünknek. Szóval ő hívott bennünket, hogy találkozzunk, és az volt az ötlet, hogy volt akkor egy ilyen rádiós fesztivál, azt hiszem az volt a címe, hogy Tessék választani. És szerette volna, hogyha mi énekeljük a vokált abban a dalban, amit ők beadtak erre a fesztiválra, hogy legyen egy kicsit modernebb a hangzás. És akkor mi mondtuk, hogy jó. Úgyhogy el is készült egy-két felvétel a rádióban, és valahogy jött az ötlet, hogy dolgozzunk együtt, hogy bővítsük ki a zenekart.
4: Tulajdonképpen a Laci volt az, aki invitálta arra, hogy
5: igen. Igen, a Laci hívott bennünket, és gyakorlatilag nagy volt a dilemma, mert, mint mondtam, tele voltunk ugye fellépésekkel, nagyon jól éreztük úgy magunkat, de hát azért tudtuk, hogy ez egy fontos pillanat, és dönteni kell, és aztán persze igent mondtunk, és 74-ben már együtt voltunk Olaszországban. Akkor kimentünk egy hölgyet, egy olasz etióp keverék hölgyet kísértünk, egy olasz turné. 2,5 hónapig voltunk akkor kint így a zenekarral. Volt még rajtunk kívül a Katonaklár is velünk, meg a Várikrek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kaland volt, ez a 74-beli olasz út, mert egyrészt ugye az országos rendező, illetve hát az Interkoncert nagyon kevés pénzért adott el bennünket, úgyhogy nem volt könnyű beosztani a pénzt, sokszor nem is tudtuk, mert abból kellett fizetni a lakásunkat is, a szállodánkat is, úgyhogy ez borzasztó dolgok történtek, volt, amikor nem is tudtunk aludni, tehát annyira kevés volt ez a pénz, de hát nagyon fiatalok voltunk, fantasztikus helyeken jártunk, és hát nagyon hálásak voltunk, hogy mi mégiscsak ott lehetünk Olaszországban, amikor még olyan kevés ember jutott el ilyen helyekre.
4: Beszéljünk arról, Éva, hogy hogy alakult tovább időrendi sorrendbe a Neotonnak a sorsa. Én úgy tudom, hogy aztán valami átalakulás volt a Neotonban, tehát mert ugye volt Pásztor Galác, volt a basszusgitáros, aztán volt váltás, hogyha néhány mondatot mondaná a hallgatóink számára.
5: Igen, nagyon sok váltás és nagyon sok változás volt a Neotonban. Először is a basszusgitárosunk, a Tiboldi János behívták katonának. Persze mindenki esküdözött, hogy majd megvárunk, és így, meg úgy, akkor azt hiszem már talán 1,5 év volt, de lehet, hogy még 2 a katonai szolgálat. És hát nem tudtunk más kitalálni, illetve a Galász Lajos azt mondta, hogy ő megtanul basszusgitározni, és így is lett, tehát ő lett a basszusgitárosunk. Aztán jött egy olyan, hogy ő is elment, mert ő közgazdász volt, ugye a Pásztor Lacival együtt végeztek ők a közgazdasági egyetemen, és hát ilyen családi okok miatt ő úgy döntött, hogy inkább felhagy az énekléssel, meg a basszusgitárral, és akkor elment tőlünk. Úgyhogy rengeteg változás volt így a Neotonban. 77-ben elkezdtünk komolyan gondolkodni azon, hogy hogy is legyen, milyen dalokat játszunk, milyen zenét játszunk. Tehát akkor valahogy úgy éreztük, hogy populáris zenét kéne játszani. Próbálgattuk ugye ezt a diszkós vonalat, ami egyébként akkor egy nagyon progresszív dolognak számított. Tehát ez nem csak egyszerűen a sötét diszkó szórakozásról szólt, hanem egészen megváltoztak a hangszerek például. Tényleg rengeteg új hangszer jött, lehetett midizni a hangszereket. A gitár úgy szólt, mint egy zongora, a zongora úgy szólt, mint egy gitár. A szórakozási forma megváltozott, a fények, a mindenféle ilyen igény, ami a színpaddal kapcsolatos, a csillogó-villogó ruhák. Ugye kicsit a revűhöz hasonlítható volt ez az irányzat.
4: Hogy szabadjon megkérdezni tőled, hogy Végvári Ádám, ő mikor csatlakozott az együttesed?
5: Végvári Ádám az úgy csatlakozott az együtteshez, hogy ugye amiről az erőbb beszéltem, az 77 volt. 77-ben volt egy-két olyan lemezünk, például volt a Csak a zene, ahol már Neoton familiák voltunk, akkor volt egy ilyen Neoton diszkó, ahol külföldi dalokat énekeltünk angolul, megjegyzem elég rossz kiejtéssel, és 80-ban együtt játszottunk a Kati és a Kerekperec.
4: És ott játszott az Ádám, pontosan.
5: Ott játszott az Ádám, és a Gyula is, a Bardóczi Gyula. És láttuk, hogy milyen klasszak, meg minden. Hát megmondom őszintén, hogy mi lányok ebbe a dologba nem nagyon szóltunk bele soha, de minden esetre láttuk ott a készülődést, meg az izgalmakat, meg minden, és akkor volt egy dobosunk, aki akkor, amikor hát ezek a döntések megszülettek, hogy váltás legyen, akkor elment az Ambrózi Zoli és a Fábián Éva. Tehát ők ketten elmentek, és jött helyettük a Kati és a Kerekperecbe játszó Végvári Ádám és a Bardóczi Gyula, a dobos. Úgyhogy nagyon felfrissült ezzel a zenekar. Már akkor, hogy úgy mondjam, túl voltunk egy Midemen. Ugye a Midem az egy olyan zenei fesztivál, amit talán a filmfesztiválokhoz tudok hasonlítani, ami szintén Cannes-ban van, és minden, ami zene ott megfordult, tehát a klasszikus zenétől egészen a jazzen át, a pop és rock zenéig minden, és a Hungaroton akkor a fejébe vette, hogy kiviszi az egész magyar szakmát erre a fesztiválra, szóval már ezen mi túl voltunk, egy nagyon sikeres koncert volt, mindenki 2-3 számot énekelt maximum, de úgy kell érteni, hogy a Konzsuzsától kezdve a Szűcs Jutkán át, az LGT-n és az Omegán keresztül mindenki volt, mi is kint voltunk, mi is két dalt énekeltünk, és kísértünk is egy-két embert ott a koncerten.
4: Hogy kérdezzem meg, akkor már Jakab Gyuri veletek volt, és ő szerezte a számokat? Én megmondom őszintén, én nagyon szeretem a Neotont kezdettől fogva. Megmondom miért, mert a zenei hangzásatok egy teljesen egyéni. Tehát én nem találok Magyarországon hasonló zenei hangzást, és ma már úgy dolgoztok, hogy szinte egy komplett show műsor ez a műsor. De a számokra visszatérve egyrészt szeretném megkérdezni, hogy mennyit gyakoroltatok, hol próbáltatok, és hogy a Jakab Gyurinak milyen szerepe volt, emlékezzünk meg róla, Isten igen, nyugosztalja őt.
5: Igen, Jakab, köszönöm. Jakab Gyuri az ekkor már benne volt a zenekarba. Tehát amikor mi beléptünk, akkor már ott volt a zenekarban. Egyedül Olaszországban nem tudott kijönni, mert ugye az apukája diszidált, nem kapott útlevelet. És helyette jött a Balázs Fecó. Ő volt ott ezen a turnén. És aztán természetesen visszajött, mert a Fecónak más dolga volt, ugye mindenféle más zenekarban, más zenei irányzatot képzelt ő magának, és hát a Jakab Gyuri az ugyanúgy velünk együtt, meg a menedzserünkkel együtt kerestük az utat, hogy milyen is legyen ez a Neoton Familia. Akkor már megjelent a Meledékház című lemezünk, de az olyan volt, ami olyan, tehát olyan mindenféle vegyes felvágott volt rajta, és amikor elhatároztuk, hogy milyen zenét csináljunk, hát a Gyuri nem volt nagyon boldog, megmondom őszintén, mert ő a jazz világából jött, és úgy érezte, hogy neki ez a populáris műfaj, ez egy kicsit túl populáris azok után, hogy a Winkelmayer Brassban énekelt, de aztán hál' Istennek hamar meg lehetett őt győzni, és a pásztor Laci, a 60 émese az a felesége még a mai napig is, és hát a Jakab Gyuri elkezdtek együtt dolgozni, tehát hárman. És pontosan ráéreztek erre a vonalra, ami azért is volt nagyon izgalmas, mert hát a pásztor Laci egy hegedű művész volt, nagyon sokáig hegedült, így aztán gitározni is ugye jól tudott. A Jakab Gyuri pedig nagyon jó volt a vokál felrakásokban, a zongorán zseniális volt, nagyszerű dalokat írt, nagyon jól harmonizálta ezeket a később ugye egyszerűnek tűnő dalokat. Úgyhogy ő aztán így hárman elkezdték ontani a slágereket, elindult a külföldi turné. Nem is turné, bocsánat, a külföldi lemez siker 80-ban. Először Spanyolországban a Santa Mariával, utána párhuzamosan ugye a japáni területen, aztán Dél-Koreában, és ez egy 10 éves menetelés volt. Hát közben is voltak vérvesztességeink, mert például a Pál Éva elment a zenekarból 82-ben, úgyhogy aztán egyedül maradtam, de jött helyette másik két lány a vokálban.
4: Menjünk tovább a riporttal, mert az idő rettenetesen szalad.
5: Igen.
4: Szeretném megkérdezni, hogy 1986-ban hogy kerültetek ti Dél-Koreába? És ugye, ott melyik dal volt az, ami nyert?
5: 10 éven keresztül voltunk jelen mi itt a japáni lemezpiacon, és a japánok próbálták ugye eladni a zenekart. És ez egy nagyon érdekes és nagyon furcsa helyzet, ugyanis ugye a japánoknak és a koreaiaknak mindig kicsit hullámzó volt a viszonyuk. Ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon jó volt a viszony, és a Yutani-sannak, aki a mi menedzserünk volt itt a Toshiba EMI-nál, volt egy személyes ismeretsége a Bond Music-nál, az volt a koreai kiadó. És ő rajta keresztül mentek, és jelentek meg a lemezek. Többek között az én szóló lemezeim is ott Koreában. És hát így Aztán nagyon fontos volt már, hogy mi megjelenjünk Dél-Koreában, mert ugye már több lemezünk is megjelent, és ez kapóra jött, ez a 86-os fesztivál, ez a Seoul Song Fesztivál, ami ugyanolyan felépítősű volt, mint a Yamaha Fesztivál, és mondták, hogy menjünk ki erre a fesztiválra, volt egy Love is Magic című dal, ami végül is nem a Pásztor Jakab 60-i páros vagy triónak volt a dala, hanem az Ádámnak és a hangmérnökünknek, a Dobó Ferinek volt a dala, Zala Viz Magic, amivel egyébként ott előadói díjat is kaptunk. Nem nyertük meg a fesztivált, nem kaptuk meg azt a nagy díjat. Ott volt egy fantasztikus amerikai fiatal énekesnő, aki elvitte a nagy díjat, de hát ez az előadói díj is nagyon, nagyon jó volt. És hát ugye azért is kellett kimennünk, mert ott már erre igény volt. Volt egy élő koncertünk, volt ott egy rádiós koncertünk, ezek úgy rajta vannak a YouTube-on egyébként, és én is olyan örömmel nézegetem vissza ezeket a nagyon jó kis fellépéseinket. Úgyhogy így voltunk itt 86-ban, és hát ott találkoztunk ugye a Mándoki Lacival, aki felvetette az ötletet, hogy az olimpiára énekeljünk együtt, és akkor megszületett a egy-két éven belül a Korea című dal. És hát ez is mutatja, hogy akkor milyen jó volt a viszony, hogy ez a Korea című dal megjelent egy japán trió éneklésével, ugye ők voltak a Sojotai nevű trió, és hát olyan trikóba voltak a borítón, amire rá volt írva, hogy Korea, tehát ez egy óriási dolog volt.
4: 1987 Emerton díj, én emlékszem erre a Kék Korszak című albumodra, két mondatot, hogyha mondanás, szerintem nagyon sokáig hallgattam is ezeket a dalokat, mondanál erről. Majd ugorjunk egy kicsit 1990-re, ahol az Éva Neoton együttesről van már szó.
5: Tehát a Kék Korszak, közben ugye a 83-as győzelem után mi összeismerkedtünk a Bob Hitleyvel, később ez a barátság szerelemmé szépült, és ő lett az én kisfiamnak is az édesapja. Hát ez egy 8 éves kapcsolat volt, és hát egy csomó dal született ebből a szerelemből, többek között ugye ennek a Kék Korszaknak a fele. Végül is, mert ott a Párizsi Lánytól kezdve, és még sorolhatnám, ezek a dalok, ezeket a Bobby írta, a másik felét pedig a Végvári Ádámék. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis dolog volt az, hogy végre így tudtunk egy kicsit kibontakozni, hogy úgy mondjam, tehát lett egy olyan szólólemezem, ami nem Neoton lemez, hanem egy nagyon más irányt vett ez a Kék Korszak, és hát ott elindult egy ilyen szólókarrier is, ha szabad így mondanom. Aztán utána, ugye mi háromszor voltunk a Yamaha Fesztiválon, egyszer ezen a 83-ason, amit megnyertünk, akkor 84-ben, amikor ugyanerre hívtak minket, de akkor mi adtuk a showtime-ot, tehát azt az időt, amit a zsűri visszavonul és 3/4 órát ott dönt a versenyzők sorsáról, akkor mi egy koncertet
4: de
5: adtunk.
4: De ott csak az Ádámmal voltál,
5: ugye? Nem, a 83-ban csak az Ádámmal voltam, amikor megnyertük. A 84-ben már az egész zenekar kint volt, és ez egy élő koncert volt, egy 3/4 órás koncert. Tehát a Yamaha Fesztiválon tulajdonképpen, mert mi nem versenyeztünk, akkor csak szórakoztattuk ott a Budokán Hallban az embereket. És akkor 90-ben bezárta a kapuit ez a hagyományos Yamaha Fesztivál, és akkor volt egy ilyen UNICEF gála, ahol a Stevie Wonder volt a vendég, ugye a speciális vendég, és meghívtak nagy díjasokat, és minket is meghívtak akkor, és hát ez egy ilyen nagyon emlékezetes dolog volt. Hát akkor gyakorlatilag az volt az utolsó pillanat, mert felosztott a zenekar 90-ben, 90 januárjában, ha szabad így mondanom, és kezdődött egy másik korszak, az Éva Neoton korszak.
4: Tisztelt hallgatóink, engedjék meg, hogy néhány mondatot mondjak a művésznőről még. 2000-ben elnöki aranyérmet kapott Csepreg Éva, 2023-ban a Magyar Érdemlend lovagkeresztjét kapta meg munkásságáért. Én azt kívánom, hogy ez jó egészséget kívánok még ehhez. De nagyon megy az idő, Éva, úgyhogy szeretnék még beszélni. Volt neked egy énekiskolád?
5: Oh.
4: Arról néhány mondatot mondaná, sőt, arról is szeretnék beszélni, hogy jótékonysági dolgokat is csinálsz. Hát tiéd a szó, parancsolj.
5: Köszönöm. Az énekiskola az én imádott első énektanárom, illetve hát igen, Sikold Olga volt az igazi meghatározó énektanárom nekem, aki egy legendás énektanár volt, az ő ötlete volt, ő adta a tanárokat, én összefogtam őket, 2 évig működtünk. Aztán ugye olyan sok volt a dolog, hogy igazából befejeztük ezt az iskolát. Aztán utána szinte ugyanabban az időben, 30 évvel ezelőtt alakult meg a Fényszóró Kulturális Alapítvány, ami a sérült és halmozottan sérült emberekkel foglalkozik. Én vagyok az elnöke, egy barátnőmmel, egy Majlinger Anikóval, aki egyébként gyógypedagógus, alapítottuk ezt a Fényszóró Kulturális Alapítványt, amiben a mai napig is dolgozunk. Az én kitüntetéseimnek a sok-sok részében benne van a méltatásban ez is, hogy a fogyatékkal élő fiatalok kulturális életéért dolgozunk. Most is nagyon sok rendezvényünk volt, nagyon jól sikerült rendezvények, és hát ezt természetesen folytatjuk is tovább.
4: Nagyon szép dolog és lélekemelő, amit most mondtál. 2006-tól a Neoton Familia sztárjai formációban léptek fel. Ha erről mondaná néhány szót, kik vannak az együttesből, úgy tudom, hogy Dávid fiad is dobol.
5: Igen.
4: Kedves hallgatóink, én azt javaslom, hogy hallgassunk meg egy közös dalt, amit Éva és Dávid szerzett.

0: Menjünk tovább a riporttal. Kik vannak az együttesben? Hol szoktatok próbálni, milyen terveitek vannak?
1: 2005-ben volt a Népstadionban egy koncertünk, akkor elhatároztuk, hogy együtt maradunk. Hát a frontunk lett az együttesünknek a lelke, hogy úgy mondjam, Végvári Ádám, Baracsi János, a basszusgitárosunk és én vagyunk a frontban. Természetesen ugye ez úgy alakul, hogy mindig más énekel, tehát egy elég változatos a műsorunk. A háttérben van, és hát nem is háttérben, hiszen a Lukács házas pár, ugye Lukács Andi, Lukács Laci, akik nagyszerű zenészek, Andi és a Laci is énekelnek is, a Laci gitározik, az Andi zongorázik, és hát természetesen a én legnagyobb örömömre a Dávid még iskolásként, tehát akkor még gimnáziumba járt, amikor beszállt a zenekarban, a Bardóczi Gyula elment, és ő lett a dobosunk. Úgyhogy már ez a formáció is 16 éves, vagy én nem is tudom, 15 éves, úgyhogy ez egy nagy ajándék az élettől, hogy együtt vagyunk, most készülünk erre a nagy koncertre, az MVM Domra, de ezzel együtt azért elég sok koncertünk van itt a nyáron, mindig alakul a zenei életünk is, mert időről időre azért születnek új dalok is.
0: Én úgy gondolom, kedves hallgatóik, hogy nagyon kevés az időnk arra, mert Éva mosolyogva meséli a történeteket, én meg tátott szájjal hallgatom, és sajnos ugye itt a teljesség igénye nélkül tudjuk önök elé tárni a Neoton és Csepregi Éva művészi munkáját, viszont néhány mondat erejéig térünk át egy másik műfajra, a színészetre. Na, ez egy érdekes, tisztelt hallgatóink, hogy én úgy tudom, hogy több darabban szerepeltél, ugye a Rutka Éva Színházban, először azt hiszem a Sas Józsefnél szerepeltél, utána az Operett Színházban volt is egy musical, ugye? Jól
1: mondom. Pontosan.
0: Tied a szó, parancsolj.
1: Köszönöm szépen, ez is úgy hozzá nőtt az énekiskolához, ugyanis a Pataki István Művelődési Házból átköltöztünk az Üllői útra egy kis színházterembe, ott akartuk elkezdeni újra az énekiskolát, és hát közben megérkezett a Rutka Éva Színház, akikkel nagyon jó volt a kapcsolat, összebarátkoztunk, tényleg színészmesterség órákat is tartott szegény Nagy Miklós, aki ott a rendező színész volt, már nincs közöttünk, és akkor egyszer csak jöttek az ötlettel, hogy nem akarok-e. Hát mondtam, hogyha énekelni kell, és keveset beszélni, akkor szívesen, és így lett az első darab a Hippolita, vagy várjunk csak, igen, az volt az első darab a Hippolita Lakály. Én voltam benne a Mimi énekesnő, táncosnő, hát ez egy nagyon nagy siker volt, és a második pedig a Kaktusz Virága, hát azt nagyon élveztem, és jöttek sorra ezek a lehetőségek, és hát a mostani menedzseremmel, a Szalai Gabival is tulajdonképpen ott határoztuk el, hogy újra együtt fogunk dolgozni, mert ő neki annyira tetszettek ezek az előadások, hogy vidékre ő adta el, hogy úgy mondjam, nagyon sokfele jártunk ezzel a két darabbal, de aztán később ő is produkált darabokat, most is van például egy olyan darab, ami egy Neil Simon külön terem, az a címe, ami három férfi, három nő, és én játszom benne a Gabrielt, a Mindentudót, ugye, aki összehozza ezt a három vagy hat embert, és hát tényleg olyan fantasztikus emberekkel, mint a Hegyi Barbara, akkor Pikali Gerda, ugye ő a fiatal lány, én vagyok a legidősebb, már úgy értem, hogy a szerep szerint is, akkor Pusztaszeri Kornél, Bozsó Péter, tehát egy nagyon jó gárdával dolgozunk együtt, de volt még előtte egy másik darab is, egy vígjáték, van egy olyan címe is, hogy hárman egy pizsamában, de van egy másik boldog születésnapot, az a címe, inkább az a jellemző rá, hogy úgy mondjam. Ez egy nagyon jó pofa és vicces darab volt, úgyhogy én rengeteget tanultam, így, ha szabad így mondanom, a színész kollégáktól, mindig segítettek, hogy csinálja meg, hát a rendezők is, ugye, és örülök, hogy befogadtak, és tudok a színpadnak ennek a, erre az oldalára is hát magamat úgy behelyezni, vagy hogy mondjam, tehát egy kicsit színészkedni, mert ez mindig egy nagy álmom volt.
0: Éva, nem voltál lámpalázas, amikor először színpadra léptél, mint színésznő?
1: Jaj, dehogy nem. Hát volt egy darab például, a Shirley Valentine, ami egy személyes játék volt, és hát egy zseniális darab, egy nőnek a monológia az életéről, és ott emlékszem, álltam esőköppenybe, kellett bemennem bevásárló szatyrokkal a színpadra, és mondom, úristen, hát most mi lesz velem, mert ugye súgni nem lehetett, mert olyanok voltak ott a viszonyok. Úgyhogy hát mondjuk én rendesen föl szoktam készülni, azzal nem volt gond, és hát akkor nagyon izgultam. Emlékszem rá, hogy fogok boldogulni, hogy fogom szórakoztatni az embereket.
0: Két rövid dolgot szeretnék tőled kérdezni. Úgy tudom, hogy dalszövegeket is írsz.
1: Igen.
0: Milyen isletésből írod ezeket a dalszövegeket?
1: Például ezt a dalt...
0: Verseket is írsz, bocsánat?
1: Hát néha-néha verseket is szoktam írni, de tulajdonképpen ami inspirál, az inkább a dalok. Ugye a pandémia ideje alatt Ádám szerzett egy csomó dalt, abban is benne volt egyébként a Dávid, a címadó dalt például ő írta, az újratervezést, és hát mindegyikhez próbáltam olyan dalok, dalszövegeket írni, aminek a hangulata nagyon hasonlít a zenéhez. Ilyenkor a mi életünkből veszem mindig az ötletet és az inspirációt. Például ez a titok is olyan, hogy az emberekhez szól, az önbizalmukat próbálja építeni, hogy vegyék tudomásul, hogy ők mindebben benne vannak, a porszemben, a szélben, a tengerben, tehát itt mi vagyunk a Földön, akik mozgatjuk ezt a világot.
0: Mint keresztény rádió szeretném megkérdezni tőled, hogy a hit milyen szerepet játszott a te életedben?
1: Én egy nagyon hívő ember vagyok, ami az én saját lelkemet illeti. Ez nem jelenti azt, hogy én minden nap járok templomba, bár ez mindig valahogy mindig ott van a fejemben. Vannak kedvenc helyeim, most is például a nővéremmel ugye az Amárdiban voltunk, és ilyenkor én mindig megyek Tihanyba, és akkor ott már ismernek a templomban, és mondták, hogy jó, nem kell jegyet venni, csak nyugodtan menjen be, és akkor ott eltöltök egy jó időt, hogy egy kicsit közelebb kerüljek. És hát van egy nagyon jó történetem erről, hogy Izbégen van egy nagyon szép templom, egy kis barokk templom. Most is ott laktam, onnan költöztem el onnan a lakóparkból, de nagyon közel laktam akkor is, amikor a Dávid kicsi volt. És átmentünk mindig, amikor láttam, hogy nyitva van az ajtó, akkor átmentünk, és a Dávid ilyen karonülő volt, és akkor jártunk körbe-körbe a templomban, és meséltem neki a szobrokról. És amikor megkérdeztem tőle, hogy hova menjünk, játszótérre, vagy a templomban, akkor mindig a templomot választotta.
0: Egyem a
1: szívet. És volt ott egy akkor még fiatal ember, aki a pap volt, és hát látta, hogy olyan sokat járunk oda. És azt mondja, látom, hogy olyan sokszor jönnek maguk, mit csináljak? De azért megáldom magukat. Ó, mondom, ez nagyon kedves. És akkor leültünk, csak így hárman voltunk az egész templomban, ő tartott nekünk egy kis előadást, és akkor a végén azt kellett mondani, hogy amen, és megáldott bennünket. És erre annyira büszke vagyok, és ez engem elkísér egész életemben ez az érzés, hogy úgy mondjam, úgyhogy én szeretek közel lenni a jó Értem. Istenhez.
0: Tisztelt hallgatónk, nem is tudom, hogy fejezem be ezt a riportot Csepregi Éva művésznővel. Én nagyon örültem, hogy olyan művésznővel tudtam riportot készíteni, aki maradandó értéket adott számunkra. Mosolyát, kiváló hangját és sugárzó szeretetét mindig közvetítette számunkra, és remélem, hogy még sokáig így lesz. Kedves Éva, köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk beszélgetni életedről, művészi pályáidról. Kívánok hallgatóink nevében is sok sikert és jó egészséget, Isten áldás!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Utólag. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Post festa, azaz utólag. Ezt a címet adta a 65 év a közszolgálatában alcímet viselő kötetének Marinovics Endre. Marinovics Endre a rendszerváltoztatás időszakának azon koronatanúi közé tartozik, akik nem alakították az egykori történéseket, de mindent közelről láttak és éltek át. Ő 1991 és 1994 között néhai Antal József miniszterelnök, majd annak halálát követően Boros Péter miniszterelnök kabinetfőnöke volt. Sok mindent megélt, látott és megtapasztalt kormányzati tisztviselő, aki úgy vélte, hogy a közszolgálatának befejeztét követően el kell mondania mindent arról, amit megélt és aminek részese lehetett. Ezt könyvében hitelesen, nem egy esetben napra pontosan mondja el. Ezen munkája is kiválóra sikeredett, hasonlóan az Antal Józsefről, illetve Boros Péterről írott köteteihez. Mindezt nem azért állítom, mert Marinovics Endrével 10 esztendőn keresztül közösen vezethettük a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárat, hanem azért, mert az az állításom igaz, és ami igaz, arról pedig szólni kell. Ezért is született meg ez a kis jegyzet, hogy a múltról és jelenről műsorban megfogalmazandó gondolatok kapcsán mindenki felidézhesse a saját emlékeit a régmúlt időkről. Az emlékek közreadása, a megtörténtekről szóló őszinte beszámolók pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy nemzet hitelesen szólhasson a múltjáról, annak őszinte és a kritikát sem nélkülöző bemutatását mindenkor és mindenki előtt vállalhassa. Ez a vállalás is jó érzéketen köszön vissza Marinovics Endre könyvének lapjairól. A gyermekkor, a családi háttér, az iskolák, a Rákosi és Kádár rendszerben való élet, majd a rendszerváltoztatás utáni életút, mint azt igazolja, hogy lehetett tisztességben is elvégezni a vállalt feladatokat, és meg lehetett őrizni az egyénnek a szuverenitását. Az egyén szuverenitása természetesen, ahogy az egész országá is, korlátokba ütközött, amelyeket nem lehetett, de nem is volt célszerű áttörni. Marinovics Endre nem kívánt faltörőkos lenni, de sikerült mégis megőrizni a szuverenitását. Életpályája jó példa arra, hogyha valaki szakmailag hiteles és tisztességes munkát végez, akkor a környezete számára az példaadó lehet. Napjainkban a példaadás több mint fontos lenne. Amikor a környezetünkben az értékvesztéssel találkozunk nap mint nap, amikor a könyvekben foglalt igazságokat néhány mondatos posztokkal váltanak fel, amikor a világirodalom remekeit átigazítják nehezen követhető színházi átdolgozások alapján kellene klasszikus darabokat nézni és értelmezni, akkor bizony fontos a hitelesség, az őszintesség és a példaadás. Egykori eleink, a nemzet kiválóságai, ha csak az 1849-ben meghatározó szerepet vállaló Deák Ferencet, Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, Batthyány Lajost és társikét említjük, a sokak közül ők példát adtak nekünk. Olyan példát, amely ma is vállalható, mi több, követhető, követendő. Ha lehetséges, és ez jobbára csak rajtunk múlik, akkor az általuk kijelölt utat válasszuk. Múltunk, annak minden erényével és hibájával a miénk, azzal együtt kell élnünk, és annak következetes vállalásával lehetünk hitelesek, úgy a jelenben, mint a jövőben is. Tegyünk ezért közösen. Érdemes.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Felvidéki származású szerzetes lett a Magyar Pálos Rend új tartományfőnöke. Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Elindult a boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedír Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes. 2026. június 1-i hatállyal Vizi Gábor András Mária Nosztrai házfőnök atyát nevezték ki a Pálos Rend új magyarországi tartományfőnökévé, adja hírül a Magyar Pálos Rend. Vizi Gábor András atya a szlovákiai Nagykürtösön született 1971-ben. 2001-ben lépett be a Pálos Rendbe, ahol 2006-ban tett örökfogadalmat. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán végzett tanulmányait követően 2012-ben szentelték pappá a pálosok Petőfi Szállás Pálos Szent Kúti kegyhelyén. Ezt követően a Mária Nosztrai Pálos Kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált. Az új elöljáró köszöntőjében kiemelte, változó világunkban van egy biztos pont, Isten örök, és változhatatlan szeretete, valamint az ő gondviselő jelenléte, amely átöleli múltunkat, jelenünket és jövőnket. Hangsúlyozta, ő is erre alapozza majd tartományfőnöki szolgálatát. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, majd arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról. A Boldogasszony zarándokvonat több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, Szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándok vonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szertartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedír Zsuzsa és Kovácsné pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!

A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a lelkipásztori látogatása Acerrában. Találkozó Campania régió püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel a Székesegyházban, valamint a környezetszennyezés által sújtott családokkal. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez.

0: Leó pápa beszéde a Cserrában az egyháziakhoz. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Félnapos kampániai látogatásának első állomásán a Szentatya szombat délelőtt a Cserra városának Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a térség püspökei, papsága, szerzetesei közösségével és a környezet szennyezés áldozatainak családjaival. Leó pápa beszéde kezdetén örömének adott hangot, hogy néhány nappal a Pompei kegyhelyének és Nápoly városának meglátogatása után visszatérhetett Campania térségébe. Mint ismeretes, Ferenc pápa már korábban is szeretett volna eljönni arra a helyre, amelyet sajnos a tüzek földjének hívnak, de ez végül nem volt lehetséges számára.
1: Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra.
0: Ma Leó pápa szeretné megvalósítani az ő kívánságát, megköszönve egyúttal azt a nagy ajándékot, amelyet a Laudato Si enciklika jelentett az egyház missziója számára ezen a földön. Itt ugyanis a teremtés és a helyi szegények kiáltása drámai módon hallatszott a sötét érdekek és a közjó iránti közöny sűrű összefonódásából, amely megmérgezte a természeti és társadalmi környezetet. Ez a kiáltás megtérést követel, állapította meg Leó pápa. Elsősorban azért jöttem, szólt a pápa, hogy felfogjam azok könnyeit, akik elvesztették szeretteiket, akiket a környezet szennyezés ölt meg, amelyet gátlástalan emberek és szervezetek okoztak, akik oly sokáig büntetlenül működhettek. De azért is jöttem, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik a rosszal szemben jót tettek. Köszönetet elsősorban az egyháznak, amely felmerte vállalni a leleplezést és a prófétai szót, hogy remény töltse el és fogja egybe az embereket. Leó pápa megvallotta, hogy a pünkös vigíliáján tett látogatása tudatában a Szentírásban olyan szöveget keresett, amely értelmezi és inspirálja is az útját. Így talált rá Ezekiel próféta nagyszerű látomására, akit az Úr olyan élménnyel töltött el, amely a számüzetésben élő nép számára a feltámadás hathatós üzenetének bizonyult. Az Úr keze fölöttem volt, és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezette köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen kivoltak száradva. Isten a kezdetkor, folytatta a pápa, egy kerbe helyezte a férfit és a nőt, hogy műveljék és őrizzék azt. Az egész élet szépség és termékenység volt. Ezt a vidéket régen Campania Felixnek, boldog vidéknek nevezték, mert termékenységével, termékeivel és kultúrájával oly varázslatos volt, mint egy himnusz az életről. És mégis íme a halál, a föld és az emberek halála. Ezzel a valósággal szemben kétféle hozzáállás lehetséges, a közöny vagy a felelősségvállalás.
1: Voi avete scelto la responsabilità. E con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
0: Ti a felelősséget választottátok, és Isten segítségével elindultatok az elkötelezettség és az igazságosság keresésének útján, szólt elismerőleg a pápa. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájában, miközben elítélte a halál paradigmáját, egyértelműen bejelentette az új élet csendes betörését. Az igazi emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül lakozik a technológiai civilizáció közepette. Vajon ez lesz-e mindenek ellenére egy olyan állandó ígéret, amely az igazi dolgok makacs ellenállásaként virágzik ki? Leó pápa ennek nyomán arra kérte a térség egyházi embereit, hogy legyenek ennek a makacs ellenállásnak a tanúi, amely újjászületése válik ott, ahol az evangélium megvilágítja és átalakítja az életet. Az Úr új kérdéseket tesz fel nekünk arról, hogyan élünk a környezetünkben, mit tartunk az emberek és intézmények közötti együttműködésről, az oktatás iránti szenvedélyünkről, a munkában tanúsított becsületességről, a hatalom és a gazdaság igazságos elosztásáról, az emberek és minden teremény iránti tiszteletről. Újra élethetnek-e ezek a földek? legyetek ti magatok a válasz, egy hitben és elkötelezettségben egyesült közösség, akkor az élet megsokszorozódik, állapította meg a pápa. Ezekiel próféta könyve az Úr parancsolatával folytatódik. Jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ezekiel engedelmeskedik. Jövendőltem, amint az Úr parancsa szólt, s lám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, én és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. A csoda tehát nem egyszerre történik meg. A próféta bizonyára megdöbben attól, amit lát és hall, de ez még nem elég, még hiányzik valami. Ez ránk is vonatkozik. Továbbra is bízni kell, továbbra is hallgatni kell, továbbra is hinni kell. Azok a döntések, amelyeket hoztatok, az egyházi út, amelyet bejártatok, azok a kicsi és nagy újrakezdések, amelyekkel szembenéztetek a fájdalommal, még nem jelentenek mindent. Ha megállunk, visszafordulunk. Ám az Úr újra szól Ezekielhez. Jövendőj az éltető leheletről, jövendőj emberfia, és mondd az éltető leheletnek. Ezt mondja az Úr, az Isten. Gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amit megparancsolta nekem, és éltető lehellet száll beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg.
1: Lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità.
0: A Szentlélek adjon nektek erőt, kérte a pápa, hogy lássátok felkelni a béke nagy seregét, amely meggyógyítja földi és közösségeinek sebeit. Ne legyen többé pusztító tűz, hanem újra éledő és melegítő tűz, a Szentlélek tüze, amely meggyújtja több ezer férfi és nő, gyermek és idős ember szívét és elméjét, és gondoskodásra, vigasztalásra, figyelemre és igazi szeretetre inspirálja. Különösen ti, akiket a halál sújtott, teremtsetek új életet azzal, hogy gyermekeiteknek, unokáitoknak és szomszédaitoknak átadjátok azt a felelősségérzetet, amely eddig oly sokszor hiányzott. Hagyjátok meghalni a haragot. Legyetek ti az elsők, akik gyakoroljátok az igazságosságot, amelyet követeltek. Tanúskodjatok az életről, tanítsatok a gondoskodásra. Ti pedig felszentelt papok, szerzetesek és szerzetesnők, legyetek ennek a népnek élő tagjai. Mutassátok meg nap mint nap a szolgálat hatalmát, amely lehajol és közeledik, amely megteszi az első lépést és megbocsát. Zárta beszédét Leó pápa az acerrai székesegyházban.
2: Terra potesse parlare, a Lucana ricessa, che non ce la fa più.
3: Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez. A Szent Atya a szombat délelőtt 10:30-kor a Piazza Caliparin találkozott a térség polgármestereivel és híveivel. Beszédében a teremtett világ védelméről, a közjó elsőbségéről, a felelősségről és az erkölcsi megújulás szükségességéről szólt. A pápa a jelenlévő hatóságokat és híveket köszöntve háláját fejezte ki mindazoknak, akik előkészítették a találkozót, majd külön hangsúlyozta, hogy örömmel tér vissza egy olyan vidékre, amelynek szépségét semmilyen igazságtalanság nem tudja eltörölni. Már beszéde elején világossá tette látogatásának fő üzenetét.
1: Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità.
3: Az életben megértjük, hogy minél törékenyebb egy szépség, annál inkább gondoskodást és felelősséget kíván. Majd így folytatta. Ez, kedveseim, jelenlétem fő oka ma Acerrában. Megerősíteni és bátorítani azt a méltóságból és felelősségből fakadó belső megmozdulást, amelyet minden becsületes szív érez, amikor az élet sarjadni kezd, de azonnal a halál fenyegeti. Rámutatott arra, hogy a terredei fuoki elnevezés ugyan nem tükrözi a térség valódi értékeit, mégis hozzájárult ahhoz, hogy széles körben tudatosuljon a bűnözés és a közöny súlyossága, amely teret adott a bűncselekményeknek. Külön köszönetet mondott azoknak az egyházi személyeknek és világi híveknek, akik meghallották Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű környezetvédelmi enciklikájának felhívását. Majd hangsúlyozta, együtt járni, legyőzni az önmagunkba zárkózást, és vállalni a proféciát az ellenállások és fenyegetések ellenére is, ezt kéri tőlünk az Úr. A Szent Atya reménnyel telve szólt a térségről. Ezen a földön jelen van az élet és szembeszáll a halállal. Létezik az igazságosság, és érvényre fog jutni. Ugyanakkor világosan figyelmeztetett arra, hogy ehhez döntésekre van szükség. Az életet kell választani, és meg kell szabadulni a halál kötelékeitől. A pápa élesen bírálta a közönyt és a beletörődést. Mindig van valamilyen rejtett érdek a beletörődésben, a kompromisszumokban, és a szükséges, bátor döntések halogatásában. Majd hozzátette, a fatalizmus, a panaszkodás és a másokra hárított felelősség az illegalitás táptalaja, és a lelkiismeret elsivatagosodásának alapelve. Ezért határozott felhívást intézett mindenkihez, vállaljuk mindannyian a saját felelősségünket, válasszuk az igazságosságot, szolgáljuk az életet. És kijelentette, a közjó előbbre való kevesek üzleténél és részérdekeinél legyenek azok kisebb vagy nagyobb méretűek. Ez a föld súlyos árat fizetett, oly sok gyermekét eltemette, gyermekek és ártatlanok szenvedésének volt tanúja. Ennek a fájdalomnak az értéke és súlya arra késztett minket, hogy együtt törekedjünk egy új egyesség tanúságtételére. Ti az újjászületés ideje felé haladtok, amely nem az elfojtás, hanem az etikus cselekvés és az aktív emlékezés ideje, emlékeztette a jelenlévőket a Szent Atya. Beszéde jelentős részében Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájára épített. Idézett egy figyelmeztetést a dokumentumból. Az ökológiai kultúra nem redukálható sürgős és részleges válaszok sorozatára. Majd folytatta. Másfajta tekintetre, gondolkodásra, politikára, nevelési programra, életstílusra és spiritualitásra van szükség, amelyek ellenállást formálnak a technokratikus paradigma előretörésével szemben. A pápa szerint a technokrata szemlélet ma is uralkodó.
4: E all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
3: Ez áll a konfliktusok sokasodásának hátterében, amelyek mögött az erőforrások felhalmozásáért folytatott verseny húzódik meg. Minden alkalommal látjuk, hogy a politikai és intézményi hatalomban lévők túl gyengék az erősekkel szemben. Ezután Leo pápa rámutatott. Aktívnak találjuk ezt az olyan technológiai fejlődésben, amely néhányak hatalmas profitját keresi, miközben vak az emberek, munkájuk és jövőjük tekintetében. Ezért hangsúlyozta. Ha a változásra vagyunk hivatva, azt mindenek előtt a tekintetünk megváltoztatásával kell kezdenünk. A pápa különösen fontosnak nevezte a nevelés kérdését. Egy rendkívül erős mondatban így fogalmazott. Lehet, hogy túl nagy ambíciónak tűnik jobb világot hagyni gyermekeinkre, de nem lehet túl nagy ambíció jobb fiúkat és lányokat hagyni a világra. Majd hangsúlyozta. A nevelés mindenki számára elsődleges feladat. Mindannyiunknak van még mit tanulnunk, és hozzátette. Továbbra is tanulni, ez tesz bennünket közösségé. A keresztények számára ez azt jelenti, hogy járják az utat Krisztussal. Minden életkorban egyre inkább és egyre jobban az ő tanítványaivá válni. Leo pápa szerint valódi változás csak mély átalakulással lehetséges. Valódi változás a gazdasági, a társadalmi, illetve a vallási mentalitás megújulásából születik. Majd kijelentette. Őriznünk kell a teremtett világ egészségét úgy, ahogyan saját házunk ajtaját őrizzük, és utasítsuk el a hatalom és a meggazdagodás kísértéseit, amelyek a földet, a vizet, a levegőt és az együttélést szennyező gyakorlatokhoz kapcsolják. A fogyasztói szemlélet kritikájaként így fogalmazott. Mennyi hulladék, mennyi pazarlás, mennyi méreg származott egy olyan növekedési modellből, amely szinte megbabonázott bennünket, és betegebbé, valamint szegényebbé tett minket. Ezért 11. Leó új gazdagság felfogásra hívott. Tanuljunk meg másként gazdagnak lenni. Majd részletezte.
4: Più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
3: Legyünk figyelmesebbek a kapcsolataink iránt, elkötelezettebbek a közjó iránt, hálásabbak földünkért, és nyitottabbak azok iránt, akik közénk érkeznek. A Szent Atya rámutatott, hogy ebből a megtérésből kiindulva lehet jó közösségi gyakorlatokat építeni. Olyan embereken és vállalkozásokon keresztül, amelyek tudatában vannak a határoknak, a korlátoknak, nem pedig a felelőtlen jogsértést élik, amelyek a helyrehozatal, nem pedig az invázió logikájára épülnek, amelyek az igazságosságra vágynak a birtoklás helyett. Kiemelte, hogy az emberi szívhez kell közel lenni, és így Istenhez is, aki teremtette. Ami azt jelenti, hogy egy befogadóbb, egységesebb közösségre vágyunk, amelyet kevésbé érint a peremre szorulás és a polarizáció. De a követendő út keskeny, mert bennünk kezdődik ott, ahol találjuk magunkat, nyomatékosította a pápa. Az, hogy képesek vagyunk korrigálni az irányt, minden nap tenni valamit a megszokott szokásaink és előítéleteink kapcsán, amelyekbe belekényelmesedtünk, túllátni a saját kerítéseinken, ami azt jelenti, hogy valóban találkozunk egymással. Ez néha egy emelkedő és rosszul kitáblázott út, állapította meg a Szent Atya. A peremre szorulás mindig bizonytalanságot szül. A felfelé vezető út a marginalizáció elleni küzdelem, nem a peremre szorultak elleni küzdelem. Az egész lánc megszakítása, nem csak az utolsó láncszem megtámadása. Ti jól tudjátok ezt, hangsúlyozta Leó pápa. Beszéde végén Assisi Szent Ferenc jubileumi évére utalva a béke üzenetét hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy a béke a másik emberről való gondoskodásra és a testvériségre épül. Majd így zárta gondolatait. Az a feladatunk, hogy örködjünk, mint az éjszaka őrszemei. Mi lehetünk azok, akik meglátják az új hajnalt.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
3: Az igazság szabaddá tesz.
2: Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Barsi Balázs atya pünkösdi homíliáját hallhatják.
4: Krisztusban szeretett testvéreim, hogy ezek a szentírási olvasmányok valóban itt és most ebben a korban is pontosan nekünk szóljanak, ahhoz az első és legfontosabb lépés megérteni, és a jelentését megragadni. Nézzük csak az apostolok cselekedetét. Az apostolok együtt voltak, mert Jézus azt mondta, hogy várjatok a Szentlélek kiárasztására. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, nyelveteken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Vallásos férfiak voltak minden népvel ott az ég alatt, pogányok voltak ezek, de azért volt annyi eszük, hogy egy Isten van. És azért felmentek néha Jeruzsálembe, ahol azt az egy Istent imádják. És ezek minden népből valók voltak. Tehát nem tudtak arámul. Az apostolok arámul beszéltek. És ebből egy csoda, a tömeg verődik össze, mert valami különös zajt hallanak, az apostolok kiállnak, mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Kedves testvérek, ez nem azt jelenti, hogy az apostolok hol ezen, hol azon a nyelven beszéltek. Mint ahogyan a pápa, amikor áldást ad, Orbi et Urbi, és akkor minden nyelven mond egy mondatot, hogy boldog húsvétot kívánok, vagy boldog karácsonyt, és akkor várunk rá, hogy mikor mondja magyarul. Az apostolok nem tudtak ezen a nyelven, és fogalmuk se volt arról, hogy mindenki érti, amit mondanak. Mert ők csak arámul beszéltek. És amíg beszéltek, akkor hallották a saját nyelvükön. Hiszen a zsidókhoz szóltak, azok értettek valamit abból, amit az Úr Jézus tanított, és ők tudták azt, hogy föltámadt, és mennybe ment, és ígéretekkel teljes jövőt nyitott Izraelnek és az emberiségnek. Tehát ugyanabban az időben, azokban a percekben, amikor ők arámul beszéltek, az összeverődött tömeg viszont megdöbbent, mert a saját pogány nyelvükön hallották, jó pár nyelven. Tehát nem az apostolok állapítják meg azt, hogy mindenki ha érti, amit mondunk, hanem a pártusok, médek, elamiták, mezopotámiaiak, stb. Mind megdöbbentek, hogy ezek a Galileából való emberek, akik most beszélnek, hogyan hallhatjuk azt, amit mondanak a saját nyelvünkön. Kedves testvérek, ez egyetlen egyszer történt meg, többet soha az egyház életébe, és ennek egyedüli mondani valója van. Mégpedig egy egész egyház történelmére a világ végéig megjegyzendő mondani valója van. Ez azt jelenti, hogy az az üzenet, amit az apostoloknak el kell mondani, az egyetlen üzenet, és azt minden nemzet, minden nép képes megérteni. Tehát az első nem az, hogy inkulturáció, hogy az apostolok, hogyha majd mennek a Kréta szigetére, meg Rómába, tanuljanak meg szépen, meg is tanultak nyilván, valamennyire latinul vagy görögül, és akkor beszéljenek az emberekkel, hogy ők hogy képzelik el az örökkévalóságot, milyen kapcsolatuk van Istennel, és akkor ebbe bele a kultúrájukba bele tegyék a kovászt a tésztába. Ez egy második feladat. Mert azt hiszük, hogy erről van szó, akkor tönkretesszük a missziót. Nem azt kell majd hirdetni nekik, ami nagyon tetszik, és elhallgatni, ami nem tetszik. A mai posztmodern kultúrától is oda kell figyelni, hogyan él a mai ember, az LMBTQ, meg a globalizáció, meg minden. Ezek hatalmas sebek. De mi az, ami a mai emberben pozitívum? Szeretne egy testvéri világot. Nyilván békére vágyik. Keresi a végső és tiszta szeretetet. Ez mindenütt megmutatkozik. És ebbe kell hirdetni ugyanazt az evangéliumot. Nem pedig egy olyan kiadást adni belőle, hogy minél többen legyünk a templomba. Elhallgatni azt, hogy Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, elhallgatni azt, hogy Jézus nem Józseftől való, hanem a Szentlélek erejével a szűzanyától testesült meg, talán nem beszélni arról, hogy az oltári szentségben feltámadott Jézus vele van, hanem a szeretetről beszéljünk. És akkor betódulnak majd az emberek. Hát nem fognak betódulni, mert ha arról a szeretetről beszélünk, ami miatt ők is szenvednek, azért nem érdemes betódulni a templomba. Nagyon-nagyon mély probléma, amiről beszélek. Ezt át kell gondolni. Főleg az egyház vezetőinek, az nekünk papoknak, nektek is, mert ti is egy új generációnak hirdetitek az evangéliumot, fiaitoknak, lányaitoknak. És nem olyan egyszerű, mert már megvannak ők is, maguk is, mindig meg vagyunk mérgezve. Minden kornak megvannak a sajátos bűnei, a sajátos mérgezései. Oda kell erre figyelni, de oda kell figyelni az a vágyaikra, a pozitív vágyaikra is. És hát ugyanazt az evangéliumot kell hirdetni. Az örök élet evangéliumát. Azt a kinyilatkoztatás, hogy Isten a szeretet, mert három személy, és hogy van bűnbocsánat. Tehát nem a pszichológushoz kell menni feloldozásért, azt nem tudja. Az végül is a legtöbb freudista azt mondja, hogy nincs is bűn, nyugodj meg. Mindenki ezt csinálja. De ott rothad a lélek, rothad naponta. És ezt élvezetekkel akarja eltüntetni, ezt a rothadást, ezt a semmit. Tehát egy bizonyos üzenetet hirdettek a saját nyelvükön, arámul, és ezt az üzenetet képes minden nemzet elfogadni. Az egy második kérdés, hogy amikor majd kimennek, utaznak az apostolok, megismerik ezeket a kultúrákat, akkor egy nagy szellemi munka vár rájuk, mert bizony meg kell ismerni a pogányoknak nagyon sok erényét, kultúrájuknak nagyon sok szépségét, arra érzékenynek kell lenni. Megmutatni, hogy az igaz gyökér, és azt megerősíteni, a lélekkel megöntözni, a lélek napfényével megvilágítani, a többit pedig azt mondani, hogy ezt hagyjátok el, ez embertelen. Két misszióssal is beszéltem, az egyik Amerikába szökött a kommunisták elől, Kínában volt a Pír Pius atya, vagy Patik Pius atya, 90 éves korában is visszament volna kínaiakhoz, annyira megszerette őket. A kommunisták lázították fel a misszionálisok ellen az embereket. A kínai az nem ellenséges a kereszténységgel. Nem, nem. És azt mondja, hogy mit gondolsz, Balázs atya, mi volt ott a legnagyobb ünnep? Hát a halottak napja. Mert minden egyes előszobába ott volt az ősöknek a láncolata. Az a végtelen tisztelet, hogy kitől születtem, azok kitől. Ma ezt is semmibe veszik. Hát a fogantatásokat tiporják. Hát az az első hagyomány, hogy átadjuk az életet. Ez egy óriási érték. És ugyanezt mondta Monsignor Anrio, Isten nyugosztalja, Közép-Afrikában volt misszionárius ferences, aki el is jött a noviciusokhoz, és még a kommunizmusba, A togói egyházat ő alapította, az első fekete papot ő szentelte fel, majd a püspököt. Visszament Párizsban, de nem tudott ott élni, hanem visszament a négerek közé, az övéi közé, és ott van eltemetve. És azt mondta, hogy amikor összeennek ezek a pogányok, megfigyeltük. Áldozatot mutas be a törzsfőnök, és azt mondja, hogy ezt a két tyúkot, amit levágtunk, ezt fogadd el, atya, és add a te atyádnak, adja az ő atyának, adja az ő atyának, adja az ő atyának, és egyszer elakad, hát az meg adja az Istennek. Erre könnyű volt ebbe. Egy ember nem adhat semmit Istennek. Itt Jézus van. Itt vége van a testi leszármazásnak. Itt a názereti Jézus fogadja ti ajándékotokat, és adja az élő Istennek, mert ő Isten ember. Na hát ez az inkulturáció. Nem pedig az, hogy táncoltak pogány módon, csak azokat a táncokat bevesszük a katolikus misébe. Tessék erről elolvasni Robert Sarabíborost, akinek a szülei első nemzedékű keresztények voltak. Csak azt ne, amit a pogányok csináltak. Csak azt ne. Mert ők egy újjászületett életet, ők mindig rettegtek a szellemektől. Fogalmuk se volt arról, hogy Isten szeret. Tehát ezt Rómába találták ki, hogy az ő vallásos táncaikat minden bevezessék. Hát nagyon kritikus erre ez az afrikai bíboros. Azt mondja, lehet itt-ott nagyon megszűrni. Nem beszélve ennek a európai változatát, amik a misén ugráltatjuk még az öreg asszonyokat, és nem szégyeljük magunkat. Az európai táncban nincsen transzcendens vonatkozás. Az a szerelem, a két nemnek a kapcsolata, vagy a férfiasság kifejezése, de ilyen nincs, hogy kapcsolata a túlvilággal. Afrikában van. Mikor Strasbourgba értem, ott volt egy togói pap. Igen, 38 testvére volt, mert több nejű az édesapja. És az édesapja azt mondta, fiam, én szeretnék keresztény lenni, de nem tudom elbocsátani mellékfeleségeket. Nem a nemi vágy miatt, hanem mert az így kiakult, egy nagy család. Vigyázzunk! És mit követeltek az afrikaiaktól? Bizony ahhoz, hogy megkereszteljünk, el kell bocsátani az összeset. Bizony. Ahhoz, hogy megáldozz, hogy katolikus legy, a szeretődet el kell bocsátani. Ha elváltál, akkor egyedül kell élni tisztaságban. Pont. Ez az evangélium. Persze, hogy érzékenyek erre. És ez a fiatal Strasbourgba tanuló pap, megkérdeztem, hogy mit éreztek akkor, amikor igazi liturgikus tánc van, az egy ilyen csöndes bemenetel, nem ugrálás, és nem mutogatják, bocsánat, a fenekünket. Az nem erotikus tánc. Azt mondja, tudod, mit érzünk? Azt, amit nektek kellene érezni, ha még tudnátok így imádkozni. Ezt érezzük. Más kultúra. De vegyük tudomásul, hogy itt nem erről van szó. Ez egy második feladat. Itt van egy abszolút, minden időkre szóló üzenet, biztos üzenet a Szentlélektől. Hirdessétek Krisztust, hogy föltámad dicsőségesen, meghalt a mi bűneinkért, és hogy van dicsőséges föltámad, hirdessétek az üdvösséget, mert az emberek meg fogják hallani, és el tudják fogadni. Nem kell átalakítani az üzenetet. Kedves testvérek, ez így van. Ezért sohasem, és amikor tömegek tódultak be az egyházba, félek, hogy egy kicsikét félreértették. Mint ahogyan elment a kommunizmus, tele volt a Széchenyi templom is. Most már nincs tele, mert valamit azt hitték, hogy valami politikai fordulat előnyt hoz. Azelőtt elvtársak voltunk, most katolikusok vagyunk, ebből majd hasznunk lesz, nem lesz hasznunk. Tehát ha úgy hirtelen jövő vasárnap tele lenne a templomunk, én megijednék. Miért jött be? Azt hallotta meg, amit az apostolok hirdettek? Azt hirdetjük meg? Bár meghallhatnák. Ezért vállalok média szereplést. Nagyon vigyázzon a pap, az nem sztárság. Az evangéliumnak jelen kell lenni a médiába, de ott már úgy beszélni, hogy ugyanazt az üzenetet a véletlenül rádiót bekapcsoló vagy tévét néző, templomban nem járó hívő azért meg legyen érintve. Mert ő benne is vannak nemes vágyak arra rámutatni. Megmutatni azt, hogy a bűn, amit már bűnnek se tartanak, az elembertelenít. Ezért vállaltam, hogy a Kossuth Rádióban ma 6:30 egy nagy beszélgetés lesz. Kedves testvérek, amit most mondtam, megdöbbentő hatása van. A II. Vatikáni Zsinat ugyanazt az evangéliumot akarta hirdetni, amit eddig. De közben a buzgósággal, hogy arra figyeljünk, hogy mit hallanak belőle, hogyan fogják fel, erre figyelni kell, és milyen módon kell fogalmazni, abból a végén az lesz, hogy lefaragtuk a hitet. Nézd meg a német egyház egy részét, nem katolikus, csúszik lefelé. Örüljetek, testvéreim, hogy azt halljátok, amit ott pünköstkor a saját belső világotoknak a kultúrájába. A második, ami azért ezzel összefügg, az evangélium. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Miért hát a pap ilyen bíró, hogy te neked nem bocsátom meg, neked meg, dehogy is. Mindent meg kell bocsátani, ha az illető bűnnek tartja, és szakítani akar vele. De ha nem tartja bűnnek, csak úgy bemondta, hogy hát mindenki ezt csinálja, de hát ez nem bűn, akkor mondom, akkor távozzon a gyóntatószékből. Nem tudom feloldozni. Vegyétek a Szent Lelket, nem csak arra, hogy megértsétek Krisztust, hanem végbe menjen bennetek a megváltás. Bizony itt is az előző az érintkezik, mert azért azt is kell hirdetnünk, hogy nem az a bűn, amit a mai világ még annak tart, bár nem sok van, hanem az a bűn, amit Isten igéje bűnnek tart. Tehát az, hogy hozzászoknak ahhoz, hogy fiú-lány összefekszik, és a vallásos mama úgy megbocsátva ott lehetnek, jó? Mert ők nem érzik, hogy ez bűn, ezt nem kell érezni. Mit mond Isten igéje? És sok minden területen, nem csak ezen. Isten igéjének alávetett életet kell élnünk, ahogy Chambers, ez a szent életű angol protestáns lelkész írta a Krisztus mindenek fölött című könyvébe. Gyönyörű protestáns kifejezés. Isten igéje ítéletének kitett életet kell érnünk, mert akkor tudunk felszabadulni. Isten nem tudja feloldozni azokat a bűneket, amiről azt tartjuk, hogy nem is bűn. Ezért tessék kérni, ha szükség van, életgyónást. Ahol nem az, hogy kimagyarázzuk az egész életünket, hanem bizony, abortusz volt, és nem gyóntam meg. Házasságtörések. Nem gyóntam meg. Férfiak a maguk szexuális élet, az nem bűn. Nem. De igen, bűn. Mert csak azt oldozhatja fel, amit az ember oda visz az Isten elé. És micsoda felszabadulás. Itt átszakadnak a kultúráknak a határai. Itt egy új testvériség jön létre a Szentlélekben. És hát, hogyha a szent leckét megnézzük, senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr csak a Szentlélek által. vagyis aki Jézus Isten fiának tartja, elfogadja az ő evangéliumát és minden tanítását, úgy, mint az Isten fiának örök üzenetét, az, kedves testvérek, az a Szent Lelket birtokolja. Abban egy új élet van, Isten fiúi élet. Ebbe egyek vagyunk. Ez az a hatalmas nagy egység közöttünk, hogy nincs különbség a pápa és a kis minisztráns között, vagy első áldozó között. Nincs rang külön. Nincs rang. Itt nincs rang. Mert a személy az végtelen érték, és a személy született bele Krisztus személyébe, és Isten fia lett. Egy új vérségi rokonság van közöttünk. Na most teljesen mások az adományok, meg a feladatok. Az egyik pappá van szentelve, a másik nincs. Ez nem rangkülönbség, ez képesség. És ez másért van. Hogy én feloldozhatlak, az nem arra van, hogy én magamat feloldozzam, hanem megyek egy másik paphoz. Az átváltoztatás nem magamért van, hanem ti értetek és mi értünk. És itt azért nagy a veszély, mert a világban most pontosan ezt nem értik meg. Az, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Igen, mindegyik egy óriási tévedést akar. Nincs egalité, nincs egyenlőség. Mert ők úgy gondolják az egyenlőséget, hogy mindenkinek joga van ugyanazt tenni, mint a másik, akkor egyenlők vagyunk, nincs joga. Hát én például nem festhetek úgy, mint Munkácsi, pedig szeretnék. Akkor most belebolonduljak? Nem tudok olyan zenét szerezni, mint Kodály. Nem vagyok képes. Tessék elfogadni, hogy nincs egalité. Hol van az egalité? Ott, hogy a Munkácsi, meg a Kodály, meg a zsenik ugyanazon a szinten vannak, mint személy. De a képességet mástól kaptuk. És ez az egyházba is betüremkedik, hogy most a civileket akarják felszentelni. Minek? Hát ti ugyanazt a küldetést kaptátok ott, ahol vagytok. Mindenki megkapta maga képességét. Az anya azt a képességét, hogy szülhet. A férfi azt a képességét, hogy a családot fönntartsa, abszolút fő, de olyan fő, aki hallgat a dobogó szívre, a feleségére. Ezek szerepek, ezek tulajdonképpen másért vannak, még azt sem szabad megirigyelni, hogy Páter Pió által az Isten csodákat tett. Meg azt sem, hogy Avilai Teréznek látomásai voltak. Azzal minket szolgált, nem magát. Ahogy azt hiszem, egyik pápa írja annak az Ágostonnak, Szent Ágostonnak, aki a szigetet, országot, Angliát térítette meg. Azt mondja, dicsőség a magasságba Istennek. Hallom, hogy csodákat is művelsz. Vigyázz, hogy el ne kárhozz. Mert Isten tesz általunk csodákat, általunk működik a képességeink által, de az csak akkor van a javunkra, teljes alázattal és szeretettel tesszük. Az nem rangja a szenteknek, hogy karizmákat kaptak. Mind másért van. Viszont a szeretet az egymásért van. Kedves jó testvéreim, micsoda gazdagság zuhant ránk ezen a pünkösdön. Mennyi megerősítés, mennyi világosság. Köszönjük, Szentlélek, Isten. Meg hát úgy szeretnénk tőled többet. Úgy szeretnénk látni az arcodat, mert van arcod, mert valaki vagy. De még azt sem mutatod meg, mert az igazi karizmatikus, az igazi szentlelkes az, aki abszolút eltűnik. Nem úgy, mint ahogy Márfi érsek úr megdöbbent, amikor bemutatkozott neki valaki. XY doktor vagyok, karizmatikus. Húha. Szent Ferencnek fogalma se volt arról, hogy ő karizmatikus, hanem arról, hogy egy szegény bűnös, akit néha megragad a lélek, és olyanokat tesz és mond, ami nem tőle van. Szentlélek, úgy szeretnénk látni, de nem. A Szentlélek az Istent megragadó szervünké lesz. Ahogy hallottátok, Csak ő általa tudunk hinni Jézusban, mint Isten fiában. Csak általa tudjuk mondani azt, hogy Jézus az Úr. Általa tudunk remélni az örök életbe, és ez biztos remény. És általa tudunk és tanulunk tisztán szeretni, mert ő a szeretet lelke. Amen.
1: Barsi Balázs atya pünkösdi homíliáját hallhatták.
3: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió.

0: Alleluja. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket. És bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány a második törvénykönyvből. Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja.

0: könyörögjünk. Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindrökkön örökké.
1: Amen.
2: Vagy a nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, mélyülő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.
3: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa az új nagyköveteket a békéhez való hozzájárulásra buzdította. Május 28-án kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra Budapestről. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kovácsné pap Ágnes. Leó pápa fogadta Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteit, megbízó leveleik átadása alkalmából május 21-én, közölte a Vatikáni Rádió. Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, mondta a pápa, majd arra kérte őket, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, a kölcsönös megértést és járuljon hozzá a békéhez, melyre oly nagy szükség van világunkban. Sürgető szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és a konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten. Az államtitkárság a római kúria dikasztériumaival együtt készen áll segíteni az új nagyköveteket, új feladataik ellátásában, hangsúlyozta Leó pápa. A Magyar Képzőművészeti Egyetem műtermei minigalériákká alakulnak a hallgatók tanévvégi kiállításain, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. A kiállítások május 28-a és június 5-e között tekinthetők meg. A tanévvégi kiállításokon az egyetem valamennyi tanszéke és osztálya bemutatkozik. A közönség megismerheti többek között a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező művész hallgatók legfrissebb munkáit. Az érdeklődők az Andrássy úti főépület történelmi termeitől az Epreskertig bejárhatják az egyetem máskor zárt műtermeit és tereit. Az évvégi kiállításokhoz kapcsolódva idén is átadják az Amadeus művészeti díjat, amellyel két kiemelkedő fiatal alkotót jutalmaznak. A két díjazott egyenként 1 millió forintos támogatásban részesül. Az egyetem évvégi kiállításai ingyenesen látogathatók, olvasható a közleményben. A Missio Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében 13. alkalommal indult el a budapesti keleti pályaudvarról a Boldogasszony zarándokvonat, több mint 800 utassal Csíksomlyóra május 21-én, tudatta az MTI. Marton Zsolt Váci megyés püspök a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg a zarándokokat. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A vonat az esti órákban érkezett meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok május 22-én pénteken szentmisén vettek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándokvonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szert. Tartáson. Május 24-én a pünkösdi szabadtéri szentmise után indulnak haza. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita ima csoport felajánlja Ági és Balázs gyógyulásáért, valamint Piroskáért és Kláriért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi unkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcs, Jézus, aki megtisztítsa minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megővízze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzőjének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, a szavadra figyelő hűséges szolgálódat anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közben járását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szereteted, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, melyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál lélektünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet gyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társadalmasai lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipciában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot szűz meg a Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
3: Mindörökké. Amen.
9: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Naményi Ildikó vagyok, szociális testvér. Felnőtt megtérő vagyok, tehát a családom nem hívő, de a nagyszüleim vallásosak voltak, reformátusok, de hát ugye ez az előző rendszerben volt, ugye a 80-as években voltam én gyerek, tehát nem gyakorolták a vallásukat.

0: de különösebben nem. Aztán, amikor általános iskolába kerültem, az a rendszerváltás környékén volt, amikor bejött az, hogy esetleg lehetne hittan tanulni az iskolában, akkor így volt is olyan, hogy hát esetleg be kéne iratni a gyerekeket, ott valószínűleg csak jót tanulnak, de aztán nem irattak be végül. És aztán, amikor gimnazista lettem, Káposztás megyére jártam iskolába, és ott a Tomka Feri atya plébániájáról nagyon sokan voltak iskolatársaim, és valahogy ott megéreztem, hogy ezek a gyerekek, fiatalok valahogy úgy jól érzik magukat a bőrükben, meg jól érzik magukat az életükben, és ez elkezdett vonzani engem, de kamasz voltam, és azt gondoltam, hogy ez nagyon sok kötelezettséggel jár, úgyhogy ezt így inkább nem kezdek el ezzel ismerkedni. Illetve benne voltam a gimnázium vegyes karában, és minden karácsonykor templomban volt hangversenyünk. Hát ott meg azt hiszem talán így a térnek a szépsége, meg valami szentséget azért megéreztem én abban. És aztán, amikor egyetemista lettem, ott kialakult egy ilyen 8-10 fős baráti társaság, és egy idő után kiderült, hogy ott mindenki keresztény, és azért valahol ez is egy jel volt, hogy akikkel én jóba vagyok, meg így jól megértjük egymást, azok hívők. Illetve volt egy barátnőm ebből a társaságból, aki nagyon nyitott volt arra, hogy kérdezhettem tőle bármit, így utólag visszagondolva, valószínűleg elég buta kérdéseim is voltak, de mindenre nagyon kedvesen megnyitottan válaszolt. Volt, hogy elhívott ilyen-olyan templomi eseményekre, tehát itt tőle hallottam nagyon sokat. És aztán valamikor az egyetem közepén másodéves voltam, amikor volt egy nagyon nehéz időszak ott az életemben, nagyon túlvállaltam magam abban a fél évben, tehát úgy félő volt, hogy nem fogom tudni végigcsinálni a vizsgai időszakot. A családban is voltak gondok, magánéletemben is. És akkor valahogy volt egy olyan pont, egy olyan pillanat, amikor megéreztem azt, hogy ha a lábam alól kihúzzák a talajt, akkor van egy szál, ami még megmarad és megtart. Úgyhogy ezt az időszakot tudom így megtérésnek nevezni, amikor a Jóisten úgy belépett, és megmutatta magát, hogy tényleg ott van, és vigyáz rám. És akkor elkezdtem például nagyon lelkesen járni ezekkel a barátnőimmel diákmisékre, de még nem is gondoltam arra, hogy megkeresztelkedhetnék, és ez a bizonyos barátnőm volt, aki egyszer megkérdezte, hogy esetleg katekumen csoport keresztség, és emlékszem arra a nagy boldogságra, hogy mert hogy lehetne. És akkor mondta, hogy persze, és ajánlott is csoportot. Bennem ott akkor az a félelem volt, hogy leéltem 20-néhány évet úgy, hogy nem voltam keresztény, és ez biztos, hogy nem pótolható már be. És utána nagyon jó volt így már a keresztény életem során rácsodálkozni, hogy ha nem is bepótolható, de azért ugyanúgy az egyházhoz szorosan lehet tartozni így is. És az akkori csücsobba kezdtem el járni, ez a Bíró László püspök atyának az ifjúsági csoportja. Ott az egyetemi templom mellett a központi szemináriumban voltak az alkalmaink, és végzős kis papok tartották a katekumen hittant, és akkor így kereszteltek meg 2005 nagyszombat éjszakáján. Így felnőttként akkor egyszerre volt a keresztelés, a bérmálás, és lettem első áldozó.
1: A szentségek felvétele mit változtatott az életedben?
0: Valami megérkezettséget vagy befogadottságot jelentett leginkább, meg azt, hogy amire készültem, meg amire vágytam, hogy akkor keresztény legyek, és így hivatalosan is a Jóistenhez, meg az egyházhoz tartozzak, végül is az valósult meg ebben. Én 2 tanévet jártam katekumenátusra, és akkor még otthon laktam, tehát ezt tudták. A családomról még annyit elmondanék, hogy a szüleim elváltak kiskoromban, és az apám meghalt, amikor még kiskamasz voltam, tehát így anyukám meg a nálam 2 évvel idősebb nővérem jelentette a szűk családot, és furcsa módon a nővérem is egymásra egy teljesen függetlenül egyszerre kezdtünk katekumenátusra járni, csak ő egy éves csoportba, én meg egy 2 éves csoportba, úgyhogy ő így lett nálam egy évvel idősebb keresztény. Úgyhogy ezt így tudták. Anyukámnak azért persze ez így idegen volt, de én azt hiszem, hogy akkor nyugodott meg, amikor látta, hogy nem vagyunk rossz helyen, és hogy megtalálunk valamit, ami fontos nekünk, és ott is volt a keresztelőmön. Az elején azért engem is eléggé jellemzett ez a frissen kereszteltek nagy lelkesedése, aki nem nagyon tudja megérteni, hogy mások meg hogy nem, meg hogy másoknak ez hogy nem annyira fontos. Egyébként történelem szakra jártam az egyetemen, és középkort tanultam, és ott is nagyon, nagyon lelkes voltam. Ez egyháztörténelem, meg egyházi vonatkozások iránt. És szépen lassan elkezdtek a kapcsolataim is átalakulni, meg azért az elején annyi volt, hogy akkor a vasárnapi szentmise, amire ugye mindig elmentem. Aztán egy következő fordulópont az szűk 2 évvel a keresztelőm után volt, amikor véget ért egy párkapcsolatom, és akkor így kezdtem keresni ezt az egyedülálló fiatal keresztény Budapesten állapotot, és hát azt mondanám, hogy

0: Véletlenül az Öröki Mádás templomba mentem el egy misére, húsvétkor, és valahogy az ott megfogott, és akkor ott maradtam, elkezdtem odajárni, és akkor úgy szépen lassan elkezdtek bevonni szolgálatokba. Illetve én igazából ott tanultam imádkozni, ott tanultam szentségimádni, ott tanultam zsolozsmázni a nyolc boldogság közösségtől, vagy hát az ő liturgiáikon. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy én valahogy ott lettem úgy igazán felnőtt keresztény, és így a közösségnek a tagja.
1: Mikor és hogyan ötlött fel benned a szerzetesség útja?
0: Ennek egyrészt volt egy ilyen első pillanata vagy szakasza, ez nem sokkal ezután volt, hogy ott az Öröki Mádás templomba kezdtem járni, meg ott többet imádkozni. És emlékszem egy olyanra, amikor így át kellett utaznom a városon, de viszonylag rugalmas volt az időbeosztásom, nem kellett nagyon szaladnom, és valahogy úgy nagyon éreztem, hogy nekem most be kéne mennem a templomba szentségimádásra, csak egy negyed órára akkor annyira. És még az is megfordult a fejemben, hogy milyen szép romantikus történet lenne itt kapni egy meghívást, de ott aztán abban maradtunk a jó Istennel, hogy én nagyon szeretek imádkozni, meg szeretek az egyházban szolgálni, de ezt így civilként, és ez nekem így nem menne hivatásszerűen. Így ezt a szót használtam, hogy hivatásszerűen. És akkor ez így el is ült ez a dolog. És aztán, amikor 30 éves lettem, akkor először csak azt kezdtem érezni, hogy nem vagyok a helyemen valahogy. Én akkor még inkább azt kerestem, valamiféle szolgálati területet, hogy mondjuk gyerekekkel foglalkozni, aztán, hogy ez most nagycsaládos anyukaként vagy tanítórendben, az majd egy következő kérdés lesz, gondoltam én. Illetve nagyon emlékszem az első olyan esküvőre, ahol már nem azt néztem, hogy na majd, amikor én leszek a mennyasszony, hanem valahogy úgy olyan idegennek éreztem magamat ott azon az esküvön, és akkor tanácsolta valaki, hogy menjek el az iránytű kurzusra. Én igazából oda azért mentem, hogy akkor erősítsék meg bennem, hogy nekem természetesen családos hivatásom van, és nem tudom, hogy honnan jönnek ezek a szerzetesi gondolatok, de hogy biztosan nem. Aztán természetesen ez nem így történt. Például emlékszem arra, hogy ott van egy olyan alkalom, amikor családosok jönnek tanúságot tenni, meg van, amikor szerzetesek, és akkor a szerzetesi alkalmon én így gyönyörködtem a hallott tanúságtételeken. Amikor a családosok beszéltek magukról, akkor meg nagyon frusztrált az, hogy nekik kevesebb idejük jut az Isten kapcsolatukra, az imádságra, szolgálatra, de még nem esett le a tantusz, akkor sem. És aztán az iránytű kurzus végén volt egy 8 napos lelki gyakorlat. Annak nagyjából a közepén volt egy olyan ima időm, amiben elért valamilyen nagyon nagy szeretett élmény. És egy teljesen átlagos mondat volt, ami ott elhangzott, de az valahogy ott nagyon a szívem legmélyét érte el. És én ott azt éreztem, hogy engem mégis soha senki nem szeretett. Aztán pár nap múlva megszületett az is, hogy ez egy olyan szeretet, amire csak egy egész élettel lehet válaszolni, és csak egy egész élettel lehet elmondani ezt a szeretetet. Úgyhogy nekem az az a pont, amikor azt tudom mondani, hogy nekem az életem az ez előtti és az ez utáni szakaszra tagolódik, az egy nagyon nagy fordulópont volt.
1: Visszatudod idézni azt a szentírási részt, ami ezt az élményt adta?
0: Nem szentírási rész volt, hanem valamilyen reflexiós feladat kapcsán tértünk át az imabeszélgetés részre.
1: Tehát itt született meg benned az Istennek szenteltség melletti döntés. Hogyan jutottál el a szociális testvérek társaságához?
0: Igen, ez is egy elég kanyargós út volt. Én úgy jöttem el arról a lelki gyakorlatról, hogy szívemben ez a vágy ott volt, ez megszületett, hogy nekem ennél kevesebb már nem lenne elég. Meg is voltam ijedve tőle, természetesen. Meg akkor jött az, hogy jó, de akkor hol? Igazából csak a nyolc boldogság közösséget ismertem, azt úgy sejtettem, hogy nem ott, és akkor ott a következő évben elkezdtem elég intenzíven keresgélni különböző ilyen nyílt napok, nyílt alkalmak, különböző szerzetes rendeknek a programjait, illetve akkor iratkoztam be a Szapienciára, az is ott a lelki gyakorlat legvégén született meg bennem, hogy akkor én szeretném sokkal jobban megismerni ezt a Jézust, akitől ezt a nagyon nagy szeretetet kaptam, megkapom. Tehát, hogy így nézegettem is szerzetes rendeket, meg el is mentem hozzájuk, illetve én azért egy elég racionális típus vagyok, tehát ez így racionálisan is egy idő után megszületett, hogy én olyan közösségben tudom magamat elképzelni, akik világban élő apostoli közösség, mert fontos nekem a külső szolgálat munka. Mindenképpen kis közösségben, egy alapvetően introvertált ember vagyok, és viszonylag kis közösségekben éltem egész életemben. Illetve nekem fontos volt az, hogy magyar alapítású és vagy magyar központú, magyar hangsúlyú közösség legyen, és hát irracionálisan akkor ez ugye leszűkült két közösségre, a szociális testvérekre, illetve a Jézus Szíve Társaságára. A testvéreknek volt egy olyan programjuk, ahol az ismerkedés előtti szakasz, ugye rendszeresen találkoztunk, voltak tanítások a karizmáról, Arra 2 évig jártam, aztán már én is éreztem, hogy el kéne dönteni, hogy hogyan legyen. És az akkori lelkivezetőm javasolta, hogy legalább ilyen szinten akkor a Jézus Szíve Társaságával is ismerkedjek, hogy akkor eldőljön, hogy tényleg melyik közösség, és akkor ez így is történt. 1 évet ott is eltöltöttem, egy ilyen ismerkedő programban. És nagyon érdekes volt, mert ebben az évben egyetlen programra mentem el a testvérekhez, ez az ifjúsági szilveszter volt, és ott, amikor gondolom már éjfél után, vagy valamikor pakoltunk be a konyhába, valaki megkérdezte tőlem, hogy én ki vagyok itt a társaságnál, mert hogy annyira otthonosan mozgok. Már nem emlékszem, hogy ki volt, lehet, hogy nem is ismertük, igazából egymást akkor találkoztunk, de én nagyon hálás vagyok neki ezért a kérdésért, mert ott esett le nekem is, hogy ahogy én ott a házban közlekedem, úgy az ember csak otthon szokott közlekedni. És ezzel az élménnyel, meg úgy nagyjából ennek az évnek a végére letisztázódott, hogy akkor a testvérekkel szeretnék mélyebben is ismerkedni, és akkor így jelentkeztem az előjáróknál, hogy szeretném az ismerkedést elkezdeni. A környezetemben a legtöbben olyan nagyon nem lepődtek meg rajta. Hát anyukám volt, akit nagyon meglepett és nagyon hirtelen ért. Ehhez az is hozzátartozik, hogy nem nagyon beszéltem róla egészen a jelentkezésemig, a belépésemig. És azért volt nehéz beszélni róla, mert ilyen annyira fontos és nagy és szent dolog. Meg én nagyon féltem, hogy bárhol valami akadály lesz az úton, és nem sikerül. És azt éreztem, hogy ezt a kudarcot nagyon nehezen tudnám felvállalni. Tehát csak azok tudtak a terveimről, akik előtt úgy gondoltam, hogy majd azt is meg tudom élni, hogyha mégsem úgy alakul az élet, és mégsem tudok erre az útra rálépni. Tehát anyukám is akkor tudta meg, amikor így mondtam neki, hogy 2 hét múlva beadom a jelentkezésemet egy szerzetes rendbe. Ez így nem volt szép megoldás, de így tudtam ezt én akkor megélni és meglépni. Ő nagyon meglepődött, nagyon hirtelen érte, és nem is nagyon értette, hogy miért is. És ő rajta azt látom, hogy ahogy azt látja rajtam, hogy a helyemre kerültem, hogy jól vagyok, és hogy nem veszített el, így megbékélt vele. Illetve nálunk egy fontos érték a családiasság. Egyrészt abból a szempontból, hogy Margit testvér, az alapítónk mondta, hogy a testvéreket annyi nehézség éri kint a világban, hogy akkor az otthon az valóban legyen egy családias otthon. Ebből a szempontból is, meg abból is, hogy valamilyen értelemben a családtagokat is kicsit úgy bevonjuk, akár meglátogathatnak, vagy amikor mondjuk a fogadalomtételen anyukám is otthon, akkor beszélget a testvérekkel. Tehát, hogy ilyen kapcsolatokat is kapott ezzel, hogy én beléptem, meg ott vagyok a társaságban. Úgyhogy most már ő is úgy gondolja, hogy jó helyen vagyok.
1: A tanulmányi idő hogyan érintette az Istennel való kapcsolatodat?
0: Nagyon sokat jelentett a rendszeresség, akár abban, hogy találkoztunk, akár abban, hogy rendszeresebbé vált az imai életem is. Meg azért ez egy kicsit olyan értelemben megkülönböztetési idő is volt, hogy tudtam, hogy ha én belépek valahova, akkor nekem a legnehezebb a templomi szolgálatomat elhagyni lesz. Tehát egy kicsit talán ennek a letisztázódását is hozta, hogy valóban mi a fontos, és melyik vonzódás hol is van az életemben. És aztán, amikor ténylegesen beléptem, és be is költöztem a közösségbe, akkor ez ugye a helyére került, hogy abból a szolgálatból, abból a közösségből pont az elköteleződés, az elkötelezettség hiányzott, tehát ez a típusú elkötelezettség, amit egy szerzetesi fogadalom jelent.
1: Mit jelentett a fogadalomban átadni magad Istennek?
0: Amikor maga a fogadalomtétel zajlott, akkor valami hasonló volt, mint a keresztségkor is, hogy valami, amire készültem, és amire vágytam már nagyon régen, az most megvalósul, és hogy akkor ez most már hivatalos, és ki van mondva, és már nem úgy mutatkozom be valahol, hogy novícia vagyok a szociális testvéreknél, hanem hogy szociális testvér vagyok. Valahogy ez a kimondottság, a hivatalos elkötelezettsége volt ott akkor nagyon fontos. És nekem nagyon fontos az, ami talán pont az apostoli rendeknél nehéz is tud lenni, vagy veszélyes is tud lenni, hogy nagyon előtérbe kerülnek a feladatok meg a szolgálatok, miközben az alap az az Istennek elkötelezettségünk és a megszenteltségünk. És nekem nagyon sokat jelent, amikor ez úgy mélyen vissza tudok térni, hogy a szolgálataim meg minden szavam tettem előtt vagy mögött ez van, hogy én kimondtam a fogadalmaimat, én elköteleződtem, és innentől kezdve mindent valahogy más minőségben teszek, mint előtte. Még hogy mit is jelent fogadalmasként élni. Volt egyszer így, 3-an találkoztunk 2 olyan emberrel, akivel elég szoros a kapcsolatom, az egyikük késett, és akkor a másik mondta nekem, hogy ő szeretne valamit elmesélni, még mielőtt ez a harmadik valaki megérkezik, mert neki nem akarja elmondani, és ott megosztott egy nehézséget, egy olyan dolgot, ami utána megoldódott, de őt az akkor nagyon mélyen érintette, és elég kilátástalannak tűnt ez a helyzet. És emlékszem arra a pillanatra, amikor megéreztem azt, hogy ő most már nem én hozzám beszél, hanem a szerzeteshez és az Isten emberéhez, és hogy ő most már nem az én véleményemre vagy jó tanácsomra kíváncsi, hanem ő az Istentől kér segítséget. Azt is pontosan tudtam, hogy ő ezt nem érzi, ezt a váltást, és hát ezóta azért, mert többször előfordult ilyen, és ez egyrészt egy nagy öröm, ez, hogy azzal, ami vagyok, hogy ebben a formában így is tudok adni. Az ima életemnek a fix pontjai az a napi szentmise, illetve a zsolozsma, a reggeli és az esti dicséretet, mondjuk van egy saját déli imánk, ilyen közben járó fohászokkal, illetve a kompletóriumot, személyes ima időnk van minden nap. Ezekben nekem mindegyik fontos. A Szent Misében az is, hogy mikor valamilyen szempontból nehéz időszak van, például nagyon túlterhelt, rohanós az életem, és nehezen tudok megnyugodni, lecsendesedni a személyes imához, vagy akár a zsolozsmához is, akkor nagyon meg tud szólalni a liturgia, akár a szimbólumaival, meg a gesztusaival, akár a szentírási résszel, vagy a miseszövegnek valamelyik mondatával, akkor valahogy sokkal jobban kihegyezett erre a figyelmem, amikor másra nehéz figyelni. A zsolozsmában az fontos, hogy egy megtartó keret, hogy ez fix pontja a napnak az adott időszakokban, hogy akkor imádkozom és zsolozsmázom. És nekem a szentségimádás a kedves imaformám, ami néha abból áll, hogy ott ülök, térdelek, és akkor együtt vagyunk valamennyi időt, és lehet, hogy nem történik semmi, vagy nincsenek szavak sem, de az együttlét mindenképpen megvalósul. És máskor meg ez annak az ideje, hogy ami a napban megérintett, akkor arról lehet beszélni, átimádkozni, kicsit mélyebbre menni, és akkor van, hogy inkább csak magammal beszélek, ilyenkor van, hogy tudok Jézussal is beszélni, meg meghallom, hogy ő mit mond, meg ő mit kérdez, de mindenképpen így helyre tudnak kerülni napeseményei, vagy olyan dolgok, amik foglalkoztatnak döntések, szolgálatokról, vagy bármi más.
1: A Szentlélek mit jelent az életedben? Az ő jelével van ellátva a medál, amit a közösségetek minden tagja visel a nyakában.
0: Igen, és akkor néha így jó megfogni a jelvényt, és kicsit belekapaszkodni, amikor valami nehéz történik, vagy valami fontos feladatba kezdek bele. Az egy fontos pillanat volt, amikor a teológián túl megérkezett, ahogy a Szentlélek teszi lehetővé, hogy Istennel, Jézussal, az Atyával kapcsolatban tudjak lenni, és szólni hozzá, meg őt meghallani. Meg azok a csendes indítások, amit egy csendes, de valahol nagyon határozott, akár egy gát, akár egy iránymutatás, akár egy indítás. Meg eszembe jutott az a történet, ez még régen volt belépésem előtt, egy szentségimádó csoportot vezettem, és egyszer az egyik barátnőmet is elhívtam, akinek akkor éppen nagyon sok gondja volt, mert nehéz időszakon ment keresztül. És hát én úgy gondoltam, hogy én persze nagyon tudom, hogy a jó Isten mit szeretne neki elmondani, és ugye a bevezető imába így ezt beletettem, ezt az üzenetet, de hát azért egy-két mondatot még úgy mondtam elé, hogy mégse ezzel kezdjek, és akkor a végén odajött hozzám ez a barátnőm, hogy hát te az az első mondat, amivel kezdtél, az nekem olyan sokat jelentett. Nem mondtam meg neki, hogy én már nem emlékszem az első mondatra, de örülök, hogy a Szentlélek sugta azt az első mondatot. Valahogy ez, ami biztos, hogy nem én vagyok, csak úgy átfolyik rajtam valami.
1: A te elköteleződésed, életed hatott-e úgy valakire a környezetedben, hogy elindult Isten felé?
0: Konkrétan ilyen nagy döntésről nem tudok, viszont olyanokról, hogy barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel, templomi közösségből ismerősökkel beszélgettünk, és tudtam valami olyat mondani, ami előrébb vitte őket, vagy segített nekik. Volt ilyen templomi közösségből, volt valaki, aki egyszer mondta, hogy hát amikor ilyen 3 évvel ezelőtt te azt mondtad, hogy, és ez nekem annyiszor eszembe jut, én így konkrétan erre a mondatra nem emlékszem, de vállalom, hogy mondtam, mert egyetértek vele. Tehát inkább olyan volt, hogy úgy tudtam segíteni, vagy megnyugtatni valamiben, akár egy saját példával, tanúságtétellel, vagy akár csak a meghallgatással is.
1: Olyan emléket fel tudsz idézni, amikor a hitet segített egy nehézségen túljutni, vagy megtartott téged?
0: Igen, többet is. Az egyik, amire talán az első ilyen komolyabb nehézség volt, az olyan, talán ilyen 3-4 évvel volt a keresztelőm után, amikor ezt is nehéz így szavakkal megfogalmazni, egy ilyen, ez a szárazság, sötétség időszaka köszöntött rám, és én akkor úgy fogalmaztam meg, hogy valahogy úgy hirtelen amögül, amit élek, tehát a szolgálatom, a liturgia, az ima és hasonlók mögül valahogy úgy eltűnt az Isten, és olyan rés volt minden. és én nagyon hálás vagyok annak a két atyának, akikhez akkor jártam, a lelki vezetőmnek, meg akihez Gyóni jártam, hogy mind a ketten azt mondták, hogy ilyen van, és hogy tartsak ki, és hogy éljek a szentségekkel akkor is, hogyha ezen is elgondolkodtam, hogy mennyire jó és korrekt ez, hogy én szentségekhez járulok úgy, hogy valahogy úgy nem találom mögötte az Istent, és akik megnyugtattak, hogy tartsak ki és éljek a szentségekkel így is, ebben az időszakban is. Közel két évig tartott ez az időszak, és valahogy úgy lett vége, és én teljesen váratlan és spontán módon, hogy otthon voltam, éppen főztem a levest a vasárnapi ebédhez, és így még így visszhangzott még bennem az aznap délelőtti prédikáció, és akkor egyszer csak így ráébredtem, hogy de hát nekem van hitem, én hiszek. Akkor mi a probléma? Ott talán ez a kitartás és a hűség volt, és egy másik nagyon emlékezetes történet, amikor valaki nagyon mélyen megbántott, tudom, hogy nem akarta, nem is tudta, hogy az a néhány mondat bennem mit fog okozni, amit ő kimondott. Én nagyon felszínesen ismertük egymást, tehát egyetemen nem is nekem célzott mondat volt. És mert ahhoz is hónapok kellettek, hogy én erre így ráismerjek, hogy mekkora fájdalom van bennem az illető felé, illetve mennyi harag van bennem. És először azért kezdtem imádkozni, hogy tudjak érte imádkozni. Akkor egyre őszintébben tudtam imádkozni érte, és aztán eljutottam odáig is, hogy eljutottunk, hogy megkértem, hogy jöjjünk le beszélgetni, és hogy menjünk oda vissza, ahol utoljára rendben volt ez a helyzet. És akkor én is el tudtam mondani, hogy mi bántott, ő is el tudtam mondani, hogy ő azt hogy gondolta, és akkor végül békében váltunk el. Ott meg az imának az erejét tapasztaltam meg valahol ott, és ezt a hűséget, hogy nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam szeretni, vagy szeretettel lenni felé.
1: Hogyan tudnád összefoglalni az Istennek szenteltség, vagy egyáltalán csak a hitben járás örömét?
0: Pontos tapasztalatom, amikor valami nehéz vagy küzdelmes, akkor szoktam megérezni azt, hogy ahogyan minden kapcsolatban, így az Isten kapcsolatban is nagyon fontosak a szép, a boldog, a felszabadult, együtt megélt örömök, de úgy igazán mélyen összekapcsolni két szemét, két felet, én azt hiszem, hogy az együtt megélt nehézség tud, meg az az élmény, hogy a másik ott volt velem abban, ami nehéz volt, illetve, hogy én is ott lehetek vele nagy pénteken a kereszt mellett és alatt, illetve az a történet is eszembe jutott, amikor valaki megosztotta, hogy egyébként gyakorló vallásos volt, és aztán az édesapját a Covid alatt veszítette el, úgyhogy nem tudott tőle a kórházban elbúcsúzni, és ő azóta a Jóistennel nem áll szóba, és ő azóta haragszik rá. És akkor én annyit kérdeztem tőle, hogy ezt, hogy haragszol rá, elmondta-e már neki. És egy kicsit megütközött, és fogalmam sincs, hogy azóta sikerült-e az imához visszatérnie, de nekem ez nagyon fontos része az Isten kapcsolatomnak, hogy neki tényleg mindent el lehet mondani, azt is, ami szép, azt is, ami öröm, azt is, amit másnak nem szívesen mondok el, mert nem szép vagy szégyelem, és hogy azt is el lehet mondani, amikor akár halakszom, vagy meg vagyok sértődve, tényleg mindent.
1: Kedves hallgatók, Naményi Ildikó, szociális testvér tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Rádió, a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Ma este ismét szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Szeretettel üdvözlöm azokat, akik ma újra bekapcsolódnak a műsorba. Ezúttal témánk Magyarország külkereskedelme, a világgazdasági bekapcsolódásunk sikerességének feltételei a jelenlegi nehéz helyzetben. E témában súlyos, nehéz kérdésekről kell ismét beszélni, elgondolkodni. A zajló világgazdasági konfliktusok, és különösen a vámemelések, vámháborúk réme, a világgazdasági külkereskedelmi problémák kiéleződése okoz gondot. Tekintsük át először a magyar külkereskedelem fejlődését a legfrissebb adatok tükrében, és látjuk, hogy a belső gazdasági, azaz nemzetgazdasági és a külgazdasági, külkereskedelmi helyzet szorosan összefügg, minél kisebb méretű egy ország, annál inkább kitett a világgazdasági folyamatoknak. Jelenleg a nemzetközi gondok különösen megnehezítik Magyarország helyzetét, szűkítik mozgásterünket. A világban a konfliktusok rendkívül kiéleződtek, és rontják a külgazdasági feltételeket, különösen a kis országokban. Tekintsük át a magyar külkereskedelem időszerű adatait, majd gondolkodjunk el az előrelépés lehetőségeim. A legfrissebb adatok szerint 2025 márciusában exportunkban a legnagyobb árufőcsoportok, először a közúti járművek, másodszor a villamosgépek, készülékek, műszerek, és harmadszor az energiafejlesztő gépek, berendezések. Az importunkban pedig a villamosgépek állnak az élen, második a közúti jármű kategória, és harmadik a gyógyszerek, gyógyszeripari készítmények. Na most az exportunk irányultsága szerint 74%-ban az EU-ba megy, és importunknak a 72%-a származik onnan. Tehát kiegyensúlyozott, de igen magas az arány. Ezt csak megemlíteném, hogy az export értéke 2025 első három hónapjában 15,2 milliárd forint volt, az importunk értéke pedig 13,6 milliárd forint. Tehát export többletünk van, de ez ugye nem csak a magyar vállalatok teljesítménye, sőt, nagyobbik részben a nálunk megtelepedett multiknak a Magyarországról származó exportja, és ugyanígy nagyon jelentős az itthoni termeléshez az inputnak, tehát a szükséges nyersanyagoknak, félkész termékeknek, összeszerelendő termékeknek az aránya. Most kérném szépen, a külkereskedelmi forgalom egyenlege tehát ezért pozitív. Az első negyed évben jelentősebben nőtt az export, mint az import, de ez a különbség azért nem túl nagy. A csere arányaink is javultak, hát ezt ritkán mondhatjuk el, de most azért javultak, mert az exportunkban nőtt az energiával kapcsolatos energiahordozóknak a továbbszállítása, és hát értelemszerűen ez javítja a mérleget, növeli a bevételeket. Na most a gépek és szállítóeszközök exportjának és importjának volumene gyakorlatilag igen hasonló, mindössze egy tized különbséget mutat az importunk javára volumenben, tehát 5,8%-kal nőtt az export, és 5,9%-kal az import. Na most a feldolgozott ipari termékeknél megint az javította a mérleget, hogy az export volumene nem változott, de az import volumene 2,6%-kal csökkent, tehát kevesebb volt a behozott összeszerelendő áru. Na most kérem szépen, ha az export volumen növekedését nézzük a négy visegrádi országban, akkor érdemes hosszabb távra kitekinteni, és mind a négy visegrádi ország teljesítménye jó, 2004 és 2024 között Magyarország exportja 2,6-szeresére növekedett, a szlovák ennél valamivel gyorsabban 2,9-szeresére, csehországi 3,2-szeresére, előretört viszont Lengyelország, amely közel 5-szörösére növelte exportját. Magyarország külkereskedelmi forgalmának körülbelül 4/5 termék, és körülbelül 1/5 a szolgáltatások forgalma, legfőképpen a turizmus pozitív egyenlege. Tehát a turizmus kapcsán a magyar polgárok, mi sokat utazunk külföldre, és sokat költünk ott, de valamivel többet költenek a külföldiek nálunk, elsősorban a Balatonnál és Budapesten, és néhány népszerű városban. A multik teljesítménye exportban és importban is a nagyobbik részt adja. Ez kis országok esetében rendszerint ténykérdés. Érdekes ugye, hogy a nagy országoknál 15% körüli vagy affeletti export részesedés, tehát hogy a megtermelt értékek 15-20%-át exportálják, ez az USA vagy más nagy országok esetében magasnak számít. A kis országok esetében, közepes méretű gazdaságok esetében 70-80%-os arányal is találkozunk, hát ebbe illeszkedik bele a magyar adat is. Na most kérném szépen, vizsgáljuk meg a világgazdasági bekapcsolódás mértékét, sikerességét. Mint tudjuk, az országoknak a külgazdasági nyitottságát számos tényező befolyásolja. A termeléshez szükséges inputok, nyersanyagok, alapanyagok, félkész termékek, energia megléte vagy hiánya, a termelési tényező ellátottság különbözősége, a fejlettségi és szerkezeti adottságok különbözősége, a termelékenység, jelentős befolyásoló tényező a fajlagos költségek között a bérszínvonal, különösen a bérszínvonal és a piaci árok viszonya, a belső piac szűk vagy kevésbé szűk volta, de leginkább azonban a komparatív, azaz relatív összehasonlítható előnyök kihasználása a nemzetközi kereskedelem révén. Ugye az export per GDP arány azt mutatja meg, hogy a megtermelt, belföldön megtermelt érték mekkora hányada kerül kivitelre, az import per GDP arány pedig az importra való ráutaltság mértékét jelzi. Összefoglalóan nemzetközileg csak annyi állapítható meg, hogy a nemzetközi munkamegosztásba történő bekapcsolódás mértéke rendszerint a fejlettséggel egyenesen arányos, a gazdaság méretében pedig fordított arányosságban áll. Minél kisebb méretű és minél fejlettebb egy nemzetgazdaság, annál inkább elengedhetetlen a külgazdasági nyitottság, a világgazdaságba történő bekapcsolódás. A külkereskedelem a fejlődés alacsonyabb szintjén komplementer, azaz kiegészítő jellegű. Hát ugye a nyersanyagokkal, energiával nem rendelkező országok behozzák ezt a termeléshez szükséges inputot, és a kivitelben pedig igyekeznek minél nagyobb hozzáadott értékkel feldolgozottabban kivinni. Na most ezért a fejlődés előrehaladtával megnő a kompetitív, azaz versenyző külkereskedelmi szerkezet jelentősége. Ez azt jelenti, ugye, láttuk a magyar külkereskedelem áru szerkezetében is, hogy ugyanazon árufőcsoportokban importálunk is, és exportálunk is. Na most az iparon belüli munkamegosztás előnyeinek kiaknázása egyre inkább előtérbe kerül, tehát az ipari struktúrák egyre inkább egymásba fonódnak, egymást kiegészítő jellegűekké válnak. Na most a külgazdaságot alapvetően befolyásolja az államnak a gazdaságpolitikája, az intézmény és eszközrendszere, és annak alkalmazása. A külkereskedelmi cserarányokat a világgazdasági szereplés sikerességének egyik fontos mutatójának tekintik, noha nem az egyetlen és nem is abszolút. Hát ugye a külkereskedelmi cserarány azt jelzi, ha javul, akkor adott export árbevételéből többet importálhatunk, nagyobb értékben, mint a megelőző időszakban, azaz nő az export vásárlóereje az importhoz képest. Általában évről évre számítják. Na most a relatív exportárak emelkedése ugyanakkor az export iránti külföldi kereslet csökkenéséhez is vezethet, vagy éppen szükség esetén, ugye például a ráutaltság az energiára, ha megvan, akkor olyan áron kell megvenni, amennyiért és ahogy a világgazdaságból beszerezhető. A külgazdasági nyitottság másik tényezője a tőkemozgások. Tehát az árumozgás mellett, a szolgáltatás kereskedelem mellett a tőkeberuházások nagyon jelentősek. Ezt felismerte a magyar gazdaságpolitika is, csak nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy jó szerkezetben a magyar gazdaság érdekeit szolgálva egy szerves láncolatot sikerüljön kialakítani. Hát ez ugye nagyon nehéz, ahogy a gyakorlatban is tapasztaljuk. Na most a legutóbbi napokban, hetekben sokat hallottunk a vámháborúkról, vámemelésekről. A második világháború után a vámok körülbelül 40-45%-ot tettek ki a világkereskedelemben, ez az ezredfordulóra körülbelül 4%-ra valamivel az alá csökkent. Tehát látjuk, hogy a Nemzetközi Világgazdasági Szervezetben, a WTO-ban, és elődjében már 1947-től a GATT-ban, az általános vámtarifa és kereskedelmi egyezmény keretében egy hosszú távú, lényeges vámcsökkentési folyamat ment végbe. Na most jelenleg a konfliktusok kiéleződésével, különösen a nagy és alkuerős országok igyekeznek partnereikre magas vámot kivetni, akkor, hogyha ők igyekeznek a külföldre vitt termelést hazacsalogatni, vagy hazakényszeríteni, a fizetési mérlegüket javítani azáltal, hogy kevesebbet importáljanak és ösztönzik az exportot, és hát természetesen a világgazdasági térnyerés a partnerekkel szembeni súly növelésének, vagy éppen csökkenésének elkerülése a fő motivumok. Most kérném szépen az exportorientáció és importhelyettesítés szintén gyakran hallott fogalmak. Na most, ha minden ország igyekszik egy észszerű export szerkezetet kialakítani, és természetszerűleg exportját növelni, akkor ez egy jó dolog, de csak akkor, hogyha ez egy megfelelő külgazdasági politika egészébe illeszkedik. Hát mit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani? Ugye Németország felemelkedése a 19. század utolsó harmadában különösen, és aztán a II. Világháború időszaktól a kőolajválságig 1973-ig, amelyet ugye egy világgazdasági válság követett, itt lényeges előretörés következett be, és más kis országok esetében is az exportorientáció sikerének voltunk tanúi. Sajnos a kétszeri olajárrobbanás, majd a 20. század konfliktusos eseményei, köztük a 2008-2009-es pénzügyi válság nagyon megnehezítették ezt, és a kis országok exportorientált pozíciója csak akkor maradhatott sikeres, hogyha egy olyan mások által keresett exportstruktúra alakult ki, amelyben ők versenyképesek a világpiacon. Hát a legtöbb fogyasztási cikk, tartós fogyasztási cikkek közül, ugye különösen a háztartási gépek terén, hát Kína nem csak hogy előretört, hanem látjuk a mi piacainkon is a boltokban, hogy versenyképes áron és minőségben azért egyre javuló módon egyre inkább a kínai áruk törtek előre. Már a Japánban és Dél-Koreában kifejlesztett termékeket és beruházásokat is nagyon gyakran Kínában valósítják meg, és Kína export előretörése rendkívüli mértékű, és ez úgy tűnik, folytatódik. Na hát ennek ellen reakciójaképpen próbál az USA magas vámokat kivetni. Számunkra nagy probléma csak az, idézőjelbe csakot, hogy Európát ez különösen sújtja, tehát a transatlanti együttműködés problémái között megjelent az, hogy az USA igyekszik a térvesztését Európára hárítani, illetve magas vámokkal akadályozni az európaiak exporttöbletét az USA-ba. Sok évtizeden át ez volt a helyzet, jelenleg az USA rájött arra, hogy kivitték a munkahelyeket, kiment a tőke, és egyre inkább a Silicon Valley-ben és a híres kutatóhelyeken kifejlesztett innovációs gépek, berendezések, az innováció megtestesülése is kiment Kínába, úgyhogy az amerikai találmányokat is már eleve Kínában gyártják le. Na most ennek a veszélyét és problémáját ismerték fel az amerikaiak, és hát emiatt próbálnak magas vámokat kivetni. Na most ezzel szemben nem az önellátást kell előtérbe helyezni, de annak egy célszerű mértékét. Például Magyarországon kiemelkedő a jelentősége annak, hogy egy olyan élelmiszergyártási vertikumot alakítsunk ki, ahol a magyar mezőgazdaság gyers terményeire szerves feldolgozás és piaci értékesítés épül. Tehát, hogy a mezőgazdasági láncolat, az egész agrárláncolat a nyers termékektől a késztermékekig minél inkább terves, magyar kézben lévő és jól működő láncolatot alkosson. Hát eltéren ugye sokat teendő. Az összefonódás is egyre növekszik, még gyorsabban a 21. században, mint ahogy azt bármikor előrejelzték. Na most az összefonódás pozitív vonásait kellene erősíteni, és a függőségnek azt az egyoldalú függési részét, amely a kiszolgáltatottsághoz vezet, azt pedig csökkenteni, amennyire lehet leépíteni. Na hát etéren sok-sok feladat van és lenne. Az erőcentrumok változásai a világgazdaságban kiélezték a problémákat. A jelenleg és a következő belátható időszakban egyrészt az erőforrásokért való harc éleződött ki, tehát minden ország, nagyhatalma különösen igyekeznek a befolyási övezeteiket növelni. Ugye Kína előretörése figyelhető meg, az USA terepének bár egyelőre vitathatatlanul a legnagyobb hatalom, de a külkereskedelmi például évtizedek óta tartó deficitje és ennek a leépítésének az általuk jelenleg preferált és kényszernek tekintette. A harmadik nagy erőközpont Oroszország, ez egy magterület, ahogy a földrajzi, gazdaságföldrajzi elemzések kiemelik, már a 19. század óta. Ez azt jelenti, hogy Oroszország viszonylag stabil, abban az értelemben, hogy bár termelési színvonala alacsonyabb, mint más vezető országoké, alacsony termelési és viszonylag alacsony életszínvonal mellett viszont a megélhetés biztosított, és az erőpolitikájával igyekszik a befolyási övezetét megtartani. Tehát a három nagy erőközpont az USA, Kína és Oroszország között a következő években folytatódik a rivalizálás, de nem csak a rivalizálás, hanem látjuk az a kihatás is, amelyet az egyéb országcsoportokra gyakorolnak. India nagyon előretölt és a világ legnagyobb népességű államává vált. Ez folytatódik. Az egyfőre jutó termelése és fogyasztása még viszonylag alacsony, de a világgazdaságban, bizonyos szegmensekben, így például a matematika-orientált képzés eredményeiben és annak alkalmazásában jelentősen előre tört. A BRICS országok, ugye Brazília vezetésével, Brazília, India és az ázsiai BRICS országok szintén előre törtek. Na most mindez az erőforrásokért való harcot kiélezi. Ez egyben a befolyási övezetekre való ráhatásával, hegemóniája törekvésével is, bár nyilvánvaló, hogy egyetlen erőközpont sem tudja a világgazdaságot uralni. Tehát a hegemónia új módon vetődik fel, és ez növelte a konfliktusokat. A szabadkereskedelem és vagy protekcionizmus szintén egy alapkérdés, hogy ez hogyan alakul. Kérném szépen, mind a két irányzatnak immár 150-200 éve vannak hívei és ellenfelei. A szabadkereskedelem elvben jól hangzik, hiszen azt jelenteni a teljes szabadkereskedelem, hogy a világod minden termelési és piac problémát úgy oldanának meg, hogy a leghatékonyabban termelő, leggazdaságosabban termelő ország vagy országcsoportok között a szabadkereskedelem révén maximalizálják az előnyöket világméretekben. Sajnos ez sokszor egyáltalán nincs így, sőt, talán a sajdos jelzőt sem használhatjuk. Miért? A protekcionizmus az valójában, ugye a protekció szónak rossz a csengése, de most tekintjük el mindenféle mellézönge nélkül, hanem az, hogy a protekcionizmus lényege az, hogy gazdaságvédő politika, a nemzeti gazdaság optimalizálása, és ebbe beletartozik bizony az importkorlátozása is adott esetben, illetve az a feljesztési politika, amely a felzárkózást tűzi ki célul. Ez ugye sikeres volt Németország esetében, sikeres volt Ausztria, Svájc esetében. Gondoljuk meg, hogy a 19. században, az 1870-es években még a cár küldött az éhező svájciaknak több vagon gabonát télen. Hát ugye, ma már ez a múlté. Majd folytatjuk a kérdéskör konkrét, minél konkrétabb elemzését, most csak annyit, hogy Magyarország számára a nyitottság, a több lábonállás és a mindenki felé való együttműködési készség a kölcsönös előnyök és érdekek alapján kell, hogy előtérben álljon. Ami az ország fejlesztését illeti, és a külkereskedelem megalapozását, ott arról van szó, hogy az infrastruktúrában különösen az amortizáció kiegyenlítése nehogy elmaradjon, pedig évtizedek óta ez a helyzet, hiszen az csak a megőrzés, hogy az amortizáció, ami kopás és elhasználódás volt, hogy azt pótoljuk. Sajnos sem Németország, sem Anglia és Magyarország sem tette meg ezt például a vasutak terén. Erről már a közlekedésnél volt szó. Tehát ez egy kulcskérdés, hogy ezek a dolgok hogyan alakulnak. A másik gondolat pedig mégis ezen gondolkodjunk el minnyájan. Persze, csak korlátozottan tudunk tenni az ellen, hogy két generációval ezelőtt minden háztartásban ugye 4-5 háztartási gép volt, döntően néhány konyhai berendezés, ugye tűzhely, ott is még a régi Sparhert nagyon sok helyen, fekete-fehér televízió, rádió. Jelenleg ma egy átlagos magyar háztartásában 20, sőt több háztartási gép van, és hát minden évben elromlik 2-3, ha egyik évben kevesebb, akkor a másik évben több. Tehát az amortizációra mind a gazdaságban, iparban, mind pedig a szállításban, és nekünk pedig a háztartási gépekben oda kell figyelnünk. Ez lenne az igazi környezetvédelem, amelyről majd még beszélni fogunk, hogy a háztartási gépek tartósabbak legyenek, ne pedig kétharmada körülbelül az élettartamuk, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát látjuk, hogy az anyagi szempontok mellett az életminőséget és az előrelépést nagyon befolyásolja az, hogy milyen szerkezetben, de különösen az, hogy milyen, mennyire odafigyelve, és milyen tartós, használható gépeket, berendezéseket, használati cikkeket tártunk. Legközelebb sok folytatnivaló lesz, de azt hiszem bevezetésnek a témában, a külkereskedelem és világgazdaság témában most ennyit szerettem volna. Június Jézus szíve hónapja. Forduljunk együtt Jézus szívéhez, az ő áldását, megváltói szeretetét kérve egymásra, a Mária Rádió nagy családjára, mindenkire. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod, az egész világ ma és mindnyájunk szívébe. Vasárnap pünkösd ünnepe van. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét mindnyájunk számára. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Reményik Sándor, Isten. Uram, olyan egyforma minden szolgád, és oly egyforma minden templomod, s olyan mindegy, hogy a toronycsúcsokra keresztet tűznek-e vagy csillagot. Uram, én békén hagylak az imámmal, de te se kívánja szívemtől semmit. Vagyok kopott kőtábla. Jaj, sok zápor mosta le rólam a te törvényeid. Uram, teremtők vagyunk mind a ketten. Ami igaz, hogy a lelkem te adtad, olyan

az, hogy én formállak téged, és nincs, uram, én rajtam más hatalmad. Mégis, uram, még ringsz egy fűszál sejmén, amíg sötét lesz mélyén egy örvénynek, amíg csillagbetűkbe írva látnak. Uram, lesz még találkozásunk véled.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 24-e. Mária, a könyörületes anya. Mária az az asszony is, aki sajátos és kivételes módon, mint senki más, tapasztalta azt a könyörületet, s ugyanakkor mindig kivételes módon részt vett az isteni kegyelem kinyilatkoztatásában, szívének áldozatával. Ez az áldozat szorosan kapcsolódik fia keresztjéhez, melynek lábánál kellett majd állnia a Kálvárián. Áldozata sajátos részvétel volt a kegyelem kinyilatkoztatásában, vagyis az Isten abszolút hűsége saját szeretetéhez, ahhoz a szövetséghez, amelyet öröktől fogva megkötni szándékozott, s melyet az időben megkötött az emberrel, az emberekkel és az egész emberiséggel. Ebben a kinyilatkoztatásban való részvétel vált végleg lehetségessé a kereszt által. Senki más nem tapasztalta meg úgy a kereszt misztériumát, mint a keresztre feszített édesanyja. A döbbenetes találkozást a transzcendentális isteni igazság és a szeretet között, azt a csókot, amelyet igazságosság és béke váltott, senki sem jutott el a te magaslatodra, Mária, aki azt a misztériumot szívedben viselted, azt a valóban isteni dimenziójává válást, és azt az isteni dimenziójú megváltást, mely fiat halálával a Kálvárián létrejött, a te anyai szíved áldozatával, döntő szavaddal, fiat. Legyen meg a te akaratod. Ezért Mária az, aki legmélyebben ismeri az isteni könyörületet. Tudja az árat, tudja a nagyságát. Ebben az értelemben is hívjuk könyörületes anyának, áldott boldogasszonynak, irgalmas szűzanyának. Minden egyes megnevezésében mély teológiai tartalom rejtőzik, mert kifejezik lelkének sajátos felkészülését, egész személyiségének készségét, hogy megismerje azt a kegyelmet, melynek részese is lesz nemzedékről nemzedékre. A Szent Háromság örök terve szerint.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: 1 órás szentségimádásra hívtak Krisztus Király főünnepéjének előestéjén, a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve az esemény szervezői. Céljuk, hogy 17 és 18 óra között 20 000 imádkozzanak egyszerre. Ehhez az imádsághoz a Mária Rádió is kapcsolódik. A következő órában szentségimádást közvetítünk a rádió kápolnájából.